0: Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. A háborút ellenző liberális Jabloko párt például nem került fel a szavazólapra, miután a legfelsőbb bíróság törölte a párt szövetségi listáját. Derült idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Manna Hit. Manna

0: klasszikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is Cassidy from Switch, and here's the story behind our song, Perfection. Every single one of us has dealt with insecurity.
2: Az életünk során mindannyian megküzdünk azzal az érzéssel, hogy nem vagyunk elég jók. És az igazság az, hogy egyedül, Isten nélkül ez valójában így is van. Ugyanis arra lettünk teremtve, hogy közösségben legyünk, ami mennyei apunkánkkal, aki a saját képére teremtett minket, az ő tökéletes terve szerint. Isten olyannak szeret bennünket, amilyenek vagyunk, és ez az igazság hatalmas szabadságot ad. A Perfection egy íma, amelyben arra kérjük Istent, hogy emlékeztessen bennünket erre a szabadságra, erre az igazságra. Remélem, hogy miközben hallgatod a dalt, bátorítást kapsz tőle, és emlékeztet majd arra, mennyire szeret téged, és hogy mindent odaadott érted.

0: fantasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Sean B, and I want to invite you to listen to my new single, Step Into My Story.
2: Ez a dal egy ima és az Istennek egy 100%-ban átadott életről szól. De az abba vetett hitem kinyilvánítása is, hogy Isten megismerése az életünk fő célja. Remélem, hogy velem imádkoztok, miközben ezt a dalt hallgatjátok, és rájöttök ti is arra, hogy nincs más értelme az életünknek, mint az, hogy megismerjük azt, aki teremtett bennünket.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Elképesztő számomra, hogy az öcsém, aki velünk utazhatta volna be a földet, embereknek segíthetett volna egy elhagyatott épületben halt meg egyedül. Erre nincs mentség. Az egyetlen oka ennek az volt, köszönöm, Uram, a Te ígédet, azt, amit tenni fog bennünk, és hogy mennyit jelenthet nekünk. Segíts nekem, hogy jól prédikáljak, és segíts az embereknek, hogy jól hallják és befogadják Jézus nevében. Tudjátok, elfelejtettem szólni a technikusoknak. Most fogom elmondani az utolsó üzenetemet. És nem holnap reggel, tehát amit ma reggel akartam, azt most fogom csinálni, és amit ma este akartam, azt holnap reggel fogom csinálni. Amen. Nem tudom, hogy fog ez elsülni, de időnként van egy tervem. Leülök igét tanulmányozni hozzá, és valahogy mégsem tűnik jónak arra az alkalomra. És hiszem, hogy Isten a megfelelő embereket a megfelelő helyre és a megfelelő időben gyűjti össze. Nekem pedig a számukra megfelelő igét helyezi a szívemre. Nézzük meg a Róma 12:2-t. Az elméről beszélünk, és hogy a sátán hogyan támad minket az elménkben. Róma 12:2. Van itt még valaki, akinek problémái vannak az elméjével, a gondolataival? Nos, tudjátok mit? Isten egyfolytában változtat minket, és az elménk megújítása az egy folyamat. Időbe kerül. De ha szorgalmasak és eltökéltek vagyunk, akkor meg tudjuk tanulni, hogy úgy gondolkodjunk és úgy beszéljünk, ahogyan Isten. Szeretném, ha ezt magatokévá tennétek. Meg tudjuk tanulni, hogy úgy gondolkodjunk, és úgy beszéljünk, ahogyan Isten. A Biblia elmondja nekünk, hogy Krisztus értelme van bennünk. Képzeljétek csak el, megtanulhatjuk, hogy ugyanúgy gondolkozzunk, ahogy Jézus teszi. Róma 12:2 egy olyan ige, amit minden egyes hívőnek ismernie kell, és értenie kell az erejét. Ne igazodjatok ehhez a világhoz. Ne legyetek olyanok, mint a világ, hanem változzatok meg, és ez teljes változást jelent. Hányan szeretnétek teljesen megváltozni? Változzatok meg teljesen, az értelmetek megújulásával, annak új elképzeléseivel és új hozzáállásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Ez valójában azt jelenti, hogy megtapasztalhatod Isten jó indulatát a mindennapjaidban. Tudjátok, én nem csak az Isten ígéreteiről akarok beszélni, nem csak az ígéretekről akarok álmodozni, nem akarok olyan lenni, mint az izraeliták, akik elhagyták Egyiptom, az ígéret földjére tartottak, és 40 évvel később még mindig a pusztában barangoltak. És sajnos nagyon sok keresztény él így. Elfogadják Krisztust, elkezdenek hallani a jó életről, de így vagy úgy, valahogy soha nem kezdik el élni azt a jó életet. És biztos vagyok benne, hogy lesznek itt ma emberek, és a tévénézők között is, akik azt mondják, ez rólam szól. Én is sokáig ilyen voltam. Gyülekezetbe jártam, szerettem Istent, és én eljártam az összes szemináriumra, minden tábori összejövetelre. Voltak CD-im, és annak idején kazettáim, mindenféle könyvem, igét tanulmányoztam és olvastam, de még mindig nem éltem igazán. Állandóan csak dorgáltam és dorgáltam az ördögöt. Mindig mondom, addig dorgáltam, míg teljesen kimerült a dorgálom. Már nem maradt bennem egy jó dorgálás sem. És akkor rájöttem, hogy nem is a gonosz volt a problémám, hanem a gondolkozásmódom és a hozzáállásom volt a baj. Elkezdtem tanulmányozni az izraelitákat és a pusztai vándorlásukat. Isten pedig adott egy kis megértést, ami segített nekem és sok ezer más embernek is. Ezeknek a nagy része lett az alapja az egyik könyv, amit sokan olvastatok, és aminek az a címe, hogy az értelem küzdőtere. Ők azt hitték, hogy az ellenségeik tartották őket a pusztában, és mi is ezt gondoljuk. Ha nem így lenne, ha nem úgy lenne, ha nem ez lenne, ha másmilyen gyerekkorom lett volna, ha többet tanulhattam volna, ha békén hagyna az ördög, ha házasságban élnék, ha nem lennék házas, ha gyermekeim nem okoznának annyi bajt. Mindig van valami az utunkban. És ők azt gondolták, hogy az ellenségeikkel volt a baj. De be tudom bizonyítani az igéből, hogy nem az ellenségeik voltak a probléma, hanem a hozzáállásuk, és a hozzáállást pedig a gondolatok határozzák meg. Az én hozzáállásomat, az én gondolataim, a te hozzáállásodat, a te gondolataid határozzák meg. Esélytelen, hogy kikerülj a pusztából, és bemenj az ígéret földjére, ha csak meg nem tanulsz Isten szerint gondolkozni, és szerinte való módon beszélni. Nem reagálhatsz az elmédből, és nem reagálhatsz az érzéseid szerint sem. Az Isten igéjéből táplálkozó hited szerint kell beszélned. Az első dolog, amiről beszélni szeretnék, az első rossz gondolatmenet, amivel az emberek rendelkeznek, az a múltam határozza meg a jövőmet gondolkozás. Nos, szeretnélek ma biztosítani arról, hogy nem számít, milyen múltad volt, nem számít, milyen rossz dolgot tettél a múltban, nem számít, milyen különösen gonosz bűnös voltál, nem számít, mit tettek veled, mennyire megbántottak és rosszul bántak veled emberek, nem számít, milyen igazságtalan volt az életed, ezek egyáltalán nincsenek hatással a jövőre. Egyáltalán. Szeretnélek emlékeztetni benneteket Sidrák, Misákra és Abednégóra. Talán már olvastatok róluk, ha nem, akkor eleget mesélek majd, hogy megismerjétek őket. Ők Dániel barátai voltak, és a Dániel könyvében olvasunk egy királyról, Nabukodnezáról, aki parancsba adta, hogy mindenki hajoljon meg ő előtte. Nos, Sidrák, Misák és Abednégó istenfélő férfiak voltak, és nem voltak hajlandóak meghajolni ő előtte. Bátor kijelentést tettek, és azt mondták, ó király, tudd meg, hogy a mi Istenünk meg tud szabadítani minket, de ha nem tenné, mi akkor sem borulunk le előtted. Eldöntötték, hogy erősen megállnak Istennel, és ez egy másik dolog, amiről beszéltünk a hétvégén. Hogy el kell döntenünk bizonyos dolgokat. Beszélni fogok erről egy kicsit ma, holnap pedig még többet. El kell döntenünk, hogy mit is fogunk elhinni, és nem szabad eltántorodnunk attól. Nem azt mondták, hogy tudod, mi hisszük, hogy Isten megszabadít minket, de ha nem, akkor depressziósak leszünk, és a pusztában fogunk vándorolni, meg egész nap mérgesek leszünk. Azt mondták, tudd meg, hogy a mi Istenünk meg tud szabadítani minket. Nem kételkedtek abban, hogy meg tudja elszabadítani őket, vagy sem. Azt értették ez alatt, hogyha az Isten legjobb terve, hogy megszabadítsa őket a kemencéből, akkor megteszi majd, és azt mondták, de akár így történik, akár nem, nem borulunk le előtted. Nos, bekerültek a tüzes kemencébe, és a király hétszerte jobban befűtette azt, mint máskor szokta, és megkötöztette a kezeiket és lábaikat, és bedobatta őket. És az egyik vers az annyira elképesztő, mert azt mondja, hogy a király benézett a tűzbe, és akkor négy embert látott odabent. Hármat dobatott be, és most négy volt ott, és nem csak, hogy négyen voltak, de szabadon is járkáltak. Már nem voltak megkötözve, hanem szabadon voltak. Nagyon szeretem ezt, mert időnként a megpróbáltatások kemencéjében hullanak le rólunk a bilincseink. Ezekben az időszakokban tanuljuk a legtöbbet. Megtanuljuk ilyenkor, hogy hogyan bízzunk Istenben, és nem szabad megvetnünk ezeket az alkalmakat. Ne csak a jó dolgokért bízz Istenben, hanem a rossz dolgokat is bízd rá. Mike pásztorral, aki itt volt fent, arról beszélgettünk, amikor sok-sok évvel ezelőtt együtt mentünk keresztül egy bizonyos helyzeten, és ez egy nagyon zűrzavaros és nehéz dolog volt. De tudjátok mit? Egyikünk sem cserélné el azt a megtapasztalás semmi pénzért, mert az segített nekünk azzá válni, akik ma vagyunk. De Sidrák, Misák és Abednégóval kapcsolatban azt szeretném megemlíteni, hogy a Biblia szerint, mikor kijöttek a kemencéből, még csak füstszaguk sem volt. És tudjátok mit? Én 15 évnyi szexuális zaklatásból jöttem ki, melyet az apám követett el rajtam újra és újra és újra. És tudjátok mi a helyzet? Még csak füstszagom sincs. Nem úgy viselkedek, nem olyan életet élek, mint valaki, akit molesztáltak. Nem vagyok molesztálás áldozata. Semminek nem vagyok az áldozata. Győztes vagyok Krisztusban. Amen. Én szerintem sok ember kiszabadul bizonyos dolgokból, de mégis érezhető rajtuk annak a bizonyos dolognak a szaga. De szeretném, ha ma megtanulnátok, hogy semminek nem kell visszamaradnia a múltatokból. Nem kell, hogy kiderüljön a kinézetetekből, nem kell, hogy érezhető legyen rajtatok. Vagy hogy meglátszódjon a viselkedéseteken, nem kell azonosulnod a múltaddal, aggódnod sem kell miatta, mert amikor Isten megbocsát nekünk, akkor ő teljesen el is felejti a vétkeinket, örökre eltörli őket. Eszembe jutott ma valami, amin még soha nem gondolkoztam, ezért hiszem, hogy Isten helyezte ezt a szívemre. Tudjátok, ha megnézzük a különböző embereket a Bibliában, akiket tisztelünk, akkor nem látjuk, hogy bármelyikük is a múltjáról beszélne, pedig mindegyiknek volt. Úgy értem, Péter nem ül ott a többiek között, és nem beszél arról, hogy ó, te jó ég, mióta megtagadtam Krisztus, hát nem is tudom. Úgy értem, nem is tudom, hogy képes vagyok erre az apostolság dologra, vagy sem. Mert tudjátok, nem is csak egyszer tagadtam meg őt, hanem háromszor, és te jó ég, átkozódtam meg, káromkodtam is. Wow. A legnehezebb órában cserben hagytam őt, mindazok után, amit értem tett. Soha nem látok olyat a Bibliában, hogy Péter ilyesmiről beszélt volna, vagy egyáltalán megemlítette volna. Szerintem ők megértettek valamit, amit nekünk is meg kéne ma értenünk. Az egyetlen alkalom, amikor Pált a múltjáról hallott beszélni, az az, amikor arról beszél, hogy milyen hatalmas Isten kegyelme, amiért megbocsájtott neki, és amiért olyan nagy mértékben használta őt. És tényleg ez az egyetlen oka annak, hogy egyáltalán én is megemlítettem a múltamat, hogy megtudjátok, nem számít, mind mentetek keresztül, legyőzhetitek azt, és nagyszerű életetek lehet. Pál a keresztények üldözője volt. Alkalmakat keresett arra, hogy megkövezze a keresztényeket. De soha nem beszélt arról, hogy ó, te jó ég, hát hogy használhatna engem Isten? Hát nem is tudom. Nem. És mi a helyzet Dávid királlyal? Gyilkos. Házasságtörő. Aki a tette után egy egész évig becsapta önmagát, és még felelősséget sem vállalt a tetteiért. Mégsem üldögélt, és gondolkozott azon, hogy nos, azután, amit tettem, biztos nem lehetek király. Ugyan már, csak gondolkozzatok ezen. Az emberek, akiket csodálunk, nem engedték, hogy a múltjuk hatással legyen rájuk. De ha te megengeded, hogy a múltad hatással legyen rád, akkor nem fogod élvezni azt a jövőt, amit Isten tartogat számodra. És nem számít, hogy az 5 éves korodban történtekről van ez szó, vagy a ma reggel történtekről, vagy akár arról a rosszról, amit holnap reggel teszel. Isten kegyelme minden reggel megújul. Ezért meg kell tanulnunk magunkévá tenni ezt. Lerázni magunkról mindent, és tovább menni. Nem élhetünk a múlt feletti megbánásban. A megbánás kiszívja belőled az összes életet. A félelem is kiszívja belőled az életet. Meg kell tanulnod a mában élni. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Az egyetlen alkalom, amivel biztosan rendelkezünk, az a most. A tegnap már elmúlt, nem kaphatjuk vissza. Jézus nem azt mondta, hogy vagyok, aki voltam. A holnap még nincs itt, nem tudom, hogy mi fog történni. Jézus nem azt mondta, hogy vagyok, aki leszek. De rendelkezünk a mával, és ő azt mondta, vagyok, aki vagyok. Amen. Felolvasok ma nektek egy történetet, valamit, amit magamnál tartok, és szerintem tetszeni fog nektek. Az a címe: Sajnálkozás város elhagyása, amit egy Larry Harp nevű férfi írt. Nem terveztem, hogy az évnek ezen az időszakában útra kelek, mégis sietősen csomagolni kezdtem. Az út kellemetlenek ígérkezett, és tudtam előre, hogy semmi jó nem sül majd ki belőle. Az éves bűntudat útról volt szó. A jegyeket a Bárcsak légitársaságnál vásároltam meg. Nagyon rövid út volt. Fogtam a csomagjaimat, amiket nem tudtam feladni, úgy döntöttem, hogy majd magam cipelem őket egészen odáig. Ezernyi emlék súlya nehezedett rám, hogy mi minden lehetett volna. Senki sem várt rám, ahogy megérkeztem a Sajnálkozás város nemzetközi repülőterére. Igen, nemzetközi repülőteret mondtam, mert tudod, a világ minden tájáról élnek itt emberek ebben a komor kisvárosban. Ahogy bejelentkeztem az utolsó apartman hotelba, észrevettem, hogy ők rendezik meg az ég legfontosabb eseményét, az éves önsajnálatpartit. Nos, nem akartam kihagyni ezt a rangos társasági eseményt, mert a város legtöbb vezető személye is ott lesz. A díszvendég a Ted család. Tudod, a tennem kellett volna, tettem volna és tehettem volna. Aztán jön az álmok család. Tudod, volt egy álmom régen és társai. És aztán a lehetőség család is jönni fog. Az elszalasztott és elveszített lehetőségek. De a legnagyobb család, a legnagyobb família az a tegnapok. De mindannyiuknak szomorú történetük volt. Aztán a széttört álmok is biztosan megjelennek majd. És az ő hibájuk volt is biztosan mesél majd nekünk mindenféle történeteket és kifogásokat arról, hogy hogyan ment tönkre az életük. Mindegyikőjüket hangosan megtapsolja majd a nem az én hibám, és a nem tehettem róla. Tehát, hogy rövidre fogjam, végül elmentem erre a lehangoló partira, tudva, hogy igazából semmi haszna nem lesz az egésznek. Szokásos módon nagyon lehangolt lettem, de hogy végig gondoltam a múltbéli bukásaim történetét, rájöttem, hogy ezt az egész utazást és a folytatólagos önsajnálatban tocsogást csak is és egyedül én tudom megszüntetni. Felismertem, hogy nem kell ott lennem, nem kell csüggetnek lennem. Egyfolytában egy dolog járt az eszemben. Az, hogy a tegnapot nem tudom megváltoztatni, de arra megvan az erőm, hogy a mai napot csodálatossá tegyem. Én lehetek boldog, örömteli, bátorsággal teljes, lehetek bátorító. Ennek tudatában ott hagytam a sajnálkozás várost, és nem hagytam hátra semmilyen kézbesítési címet. És sajnálom a múltban elkövetett hibáimat, igen, de lehetetlen lenne meg nem történtté tenni őket. Ezért aztán, ha azt tervezted, hogy visszatérsz sajnálkozás városba, kérlek, töröld a foglalásodat. Ehelyett utazz el egy új helyre, amit úgy hívnak újra kezdés. Annyira tetszik ez a hely, hogy most már itt van az állandó lakhelyem. A szomszédaim megbocsájtok magamnak, és az új kezdet nagyon sokat segítettek nekem. Egyébként itt nem kell nehéz csomagokat cipelni, mert a terheket levették a vállamról még érkezéskor. Isten áldjon meg, ahogy ezt az új várost keresed. A szívedben található, és ha megtalálod, keresd meg engem is. A Képes vagyok rá utcában lakom. Amen. Tehát az első nagy hiba, amit az izraelitek elkövettek, és amit nem akarok, hogy elkövessetek, az az, hogy ne engedjétek a sátánnak telepakolni a gondolataitokat azzal, hogy soha nem tudjátok majd legyőzni a múltat. Ó, ezen nem fogsz felülkerekedni, ez túl nehéz. Soha semmi nem fog sikerülni, most már mindent elrontottál, túl sok hibát követtél el. Soha nem késő újra kezdeni. Amen. Soha ne gondold, nem fogok túljutni a múltamon. A második számú rossz gondolatmenet. Valaki csinálja meg helyettem, nem az én felelősségem. Nos, vannak emberek, akiknek nekem ez jár, hozzáállásuk van. Mindent akarnak, de nem akarják megtenni, amit kell azért, hogy az övék lehessen. Az ilyen emberek talán mindenki másnál jobban idegesítenek. Nekem nagyon keményen kellett dolgoznom, hogy eljussak ide onnan, ahol voltam. És most nem csak a szolgálatról beszélek, hanem a szellemi dolgokról is. Hogy legyőzzem azt a sok szemetet, amin átmentem, jó mélyre kellett ásnom Istennel, és sok mindenen keresztül kellett mennem. És hogy őszinte legyek, nagyon nehezen viselem a nyavajgos, szipogós, siránkozó embereket. Nos, csak őszinte vagyok hozzátok, egyszerűen idegesít. Befejeznéd ezt? Nos, talán láttátok azt a műsort, amiben a testvéremről beszéltem. És ha nem, akkor szeretnék megosztani egy kicsit a történetéből. Egy évvel ezelőtt, tavaly karácsonykor, holtan találták az öcsémet egy Los Angeles-i elhagyatott épületben. A testvéremet. Alkoholista, drogos, reményvesztett, a drogok miatt összezavarodott elmével. Ő soha nem vállalt felelősséget az életéért. Amióta csak ismertem, felelőtlen volt. És azt akarta, hogy mások, nem csak hogy akarta, de el is várta, hogy mások gondoskodjanak róla. Egy időben Dave és én 4 éven keresztül foglalkoztunk vele, és hihetetlen mennyiségű pénzt költöttünk rá, és akkor jól is volt. Nekünk dolgozott, velünk utazott. Néhányan talán láttátok is őt, ha már évek óta jártok a konferenciáimra. Jóképű fiatalember volt, Davidnek hívták. Több mint 180 cm magas volt, és nagyon jóképű. 10 évvel fiatalabb volt nálam. Azt gondoltam, hogy rendben lesz, de tudjátok, ő nálunk lakott, és amikor végül megkértük, hogy költözzön el egy saját lakásba, adásba, mert úgy éreztük, hogy most már ideje lenne ennek, akkor minden újra kezdődött. Egyetlen módon volt képes helyesen élni úgy, ha valaki állandóan kikényszerítette ezt belőle. És hadd mondjak valamit, előbb vagy utóbb meg kell tanulnunk, hogy hogyan irányítsuk a saját életünket. Nem várhatjuk, hogy valaki más mindig ott legyen, és eltakarítson utánunk, ígét olvasson nekünk, imádkozzon, és mindent megtegyen helyettünk, akár rólad van szó, akár valaki másról, akit ismersz. Azt mondom neked, hogy előbb vagy utóbb szabadjára kell engedni az embereket, és a saját lábukra kell állítani őket, különben megnyomorítod őket. Végül rájöttem, hogy ha 4 év alatt nem segíthettem neki igazán, akkor nem is akarja a segítségemet. Nos, elköltözött, és Arizonába ment. Úgy tűnt, hogy mindig oda ment, ha el akart tűnni, és évekig nem hallottam felőle. Mindig csak olyankor hallottam róla, ha börtönbe került, vagy ha valami egyéb bajba keveredett, és ilyenkor pénzt akart. Azt akarta, hogy pénzt küldjek neki, és egyszer, amikor együtt élt egy lányjal, akkor azt akarta, hogy nyissak neki egy bankszámlát, és minden hónapban tegyek rá egy bizonyos összeget, hogy nekik legyen miből élniük. Megőrültél? Gondoltam magamban. Ha egy ember azt akarja, hogy valaki más vállaljon felelősséget az ő életért, akkor nekem ez jár gondolkozással rendelkezik, és ma sok ilyen ember van a világon, és sok ilyen van Amerikában, és ez nagyon-nagyon rossz gondolkodás, és egyáltalán nem tetszik ez Istennek. És nem csak, hogy nagyon rossz gondolkozás, de veszélyes is. Mert a Biblia azt mondja, hogy azt aratjuk, amit vetettünk. Dolgoznunk kell, felelősnek kell lennünk. Persze, ha valaki tényleg segítségre szorul, akkor segítenünk kell neki, de ez teljesen más, mint amikor valakinek nekem ez jár hozzáállása van, és azt hiszi, hogy mindenki tartozik neki valamivel. Nem akarok tiszteletlen lenni vele szemben. Amikor holtan találták, mondtam Dave-nek, találni fogok valamilyen értéket az életében. Mesélek majd az életéről, hogy megmutassam az embereknek a különbséget két ember között, akiket ugyanabban a családban neveltek, és velem sokkal rosszabbul bántak, mint vele. És miután meghalt, elküldték nekem a személyes tárgyait, és minden, ami ennek az embernek az életéből megmaradt, az belefért egy A4-es borítékba. A kezemben tarthattam az életét, ami belefért egy borítékba. Nekem meg megengedi Isten, hogy az egész világon segíthessek más embereknek. És ez nem azért van, mert én különleges lennék. Ő meg nem volt az. Vagy nekem voltak lehetőségeim, neki meg nem. Azért van ez, mert én eldöntöttem, hogy hinni fogok Istenben, és nem csak imádkozom, de meg is teszem a részemet. Ő meg addig volt hajlandó hinni Istenben, amíg minden csodával határos módon az ölébe pottyant, és neki semmiért sem kellett megdolgozni. Emlékszem, egy nap rám nézett, és azt mondta, nagyon csalódott vagyok, amiatt, ahogyan bántál velem. Én meg csak ránéztem, nagyon csalódott vagy? Te vagy csalódott? Csak azt próbálom elmagyarázni, hogy meg kell szabadulnod az olyan gondolkozástól, hogy másoknak kell megoldania a gondjaidat. És biztos vagyok benne, hogy sokan közületek nem ilyenek vagytok, de biztos, hogy van mondjuk 1 millió tévénéző, aki talán ilyen. És tudjátok mit? Csak azért beszélek nektek erről, mert tényleg törődöm veletek. Megsimogathatnám a fejeteket, és szép dolgokat mondhatnék nektek, és akkor mindenki szeretne engem, és azt gondolná, hogy milyen kedves vagyok, de segíteni próbálok, hogy felnőhessetek. Segíteni próbálok, hogy a tiétek lehessen, amit Isten nektek akar adni. Én segíteni próbálok, hogy azzá válhassatok, akiknek Isten megálmodott benneteket. És gyermekként, időnként szükségünk van egy kis fenekelésre. Szeretném megakadályozni, hogy valaki más is az öcsém sorsára jusson. Elképesztő számomra, hogy az öcsém, aki velünk utazhatta volna be a földet, embereknek segíthetett volna egy elhagyatott épületben halt meg egyedül. Erre nincs mentség.

A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

De minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Bali Mónika vagyok. A Médiazaj helyett beszélgetésnek a Kiegyensúlyozott Életért című podcast új epizódját hallod. Mai vendégeim férfiak. Érzékenyen reagálnak korunk társadalmi folyamataira, és közösséget építenek. Bedő Imre és barátja Fenyő Iván van itt velem a stúdióban. Hello!
2: Hello! Sziasztok!
1: Nagyon örülök, hogy eljöttetek, és nem csak protokollból, hanem tiszteletből is pozícionállak benneteket, és kaptok egy rendes felkonfot. Dőljetek hátra, mert ez egy kicsit hosszú lesz. Bedő Imre, közgazdász. A Férfiak Klubja független társadalmi szervezet alapítója, vezetője, író. A Férfi Energia, a Megbízható Férfi és a Teremtő Tűz című könyvek szerzője. A Gránit Oroszlán példakép díjak alapítója. Én azt szoktam mondani rá, hogy YouTube csatorna aktivista is. Mosolyoghatsz? A Facebookon körülbelül 170 ezer követője van a Férfiak Klubjának. Azt lehet, hogy kevesen tudják, hogy korábban befektetési banki szakember voltál, Magyarország egyik nagy ipari vállalatának vezérigazgató helyettese 26 évesen. Ezek után saját vállalkozásokat indítottál el, aztán ezt mind elhagyva felépítetted a Férfiak Klubját. Nős vagy két csodalány apukája. Eléggé kiterjedt, színes, széles volt a bemutató?
2: Köszönöm Elégedett szépen, vagy? Igen, abszolút. Kicsit sok is nekem.
1: Sok is neked?
2: Igen, így mindig.
1: És a barátja Fenyő Iván, színművész. A Színházi Színművészeti Főiskola elvégzése után 2003-ban a Katona József Színházhoz került, ahol olyan darabokban játszott, mint például a Padlás, a Szent Ivániai Álom, a Tartüf, vagy a Dzsungel könyve musical. Aztán lett szabadúszó. A hallgatók szerintem a hallgatók nagy része valószínűleg sikerfilmekből ismeri, ilyen például a Szabadság szerelem, az SOS szerelem. 2005-ben igen nagy port kavart, most jó értelemben, Sam Mendes Oscar-díjas amerikai rendező háborús filmjében egy tengerész gyalogost alakítottál, ez a Bőrnyakúak című film volt, és Pinkó tengerész gyalogos volt a te szerepet. 2015-ben írtad az Észlelések, avagy egy gondolkodó ember naplója című könyvedet. Na de amit nagyon kevesen tudnak rólad, a diploma munkáját Anthony Hopkinsból írta. Köszönöm, hogy bólintasz, a színművészünk. Iván egy gondolkodó, mélyen érző ember. Ez az, amit én látok, hallok, kapok, amikor olvasok, hallok rólad, és közösséget építesz. A teljességet most, Iván, jól értelmezem, úgy éled meg a színművészet mellett, hogy tudatosan élsz, az önismereti idézőjelbe kurzusokra jársz magaddal, vagy akár szakemberrel, veled gondolkodókkal, és szerintem évek vagy évtizedek óta ez egy szívtúra, amit bejársz.
3: Igen. Nem tudom nem csinálni. Nem tud nem történni. Ha nem történik, és csinálódik. Tudom, hogy így nem beszélünk elvileg, de ez történik. Tehát történik velem egyfajta vezettetésből ez az egész. Nevezhetjük ezt isteni vezettetésnek, nevezhetjük ezt univerzális, ez az élet, az erő, nevezhetjük ezt, hogy valamifajta ébredés, tudatára ébredés, és akkor történnek a dolgok, de nem tudom nem csinálni. Tehát én csak egy én színész akartam lenni, aztán utána híres akartam lenni, meg minden. Semmi olyat, ami közösségépítő, semmi olyan, ami tudatosság, önismeret, személyiség, pszichológia, spiritualitás, transzcendens, mélyebb gondolkodás, filozófia, semmi ilyet eszembe se jutott volna soha, hogy erről beszélek, erről tudok, ez érdekel. Mm. És így alakult, milyen érdekes az élet, mert a kanyarognak az utak, így alakult.
1: Azért hívtalak benneteket, mert közeledik a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, legjelentősebb ünnepkör, a nagy hét húsvéttal, a feltámadással, és amikor azon gondolkodtam, hogy vajon kikkel kellene beszélni adásban, természetes lelkipásztor vagy bibliatanító, oké, de megláttam egy fotót a Facebookon. Két jó barát sétál az erdőben. Szerintem 3 fokozatban esett le a szám, annyira megdöbbentem. Az Iván és az Imre járják az erdőt. Na fiúk, nem tudjuk, honnan gyökerezik ez a barátság. Először erről kell beszélgetnünk. Mikor, hol ismerkedtetek meg, és hogyan mélyült el ez?
3: Hú, hogyan is volt ez, én esküszöm, nem is emlékszem.
1: Meg mikor?
2: Én azt reméltem, hogy te el tudod mondani.
3: Tényleg? Igen, és te sem, én sem emlékszem.
2: Ez arra emlékszek, hogy azt, hogy mi hogy találkoztunk, tehát látod, ez megint
3: én nem tudom elmondani, hogy mikor
2: vezettetés. Ez egy ilyen fajta történés, hogy nem tud, esküszöm, azért hallgattam, hogy majd az Iván biztos elmondja, hogy hát az úgy volt, hogy fölhívott valaki, hogy meg akarsz a bedő, vagy a bedő keres téged, vagy te keresel, nem tudom. Arra emlékszek, hogy az első találkozásunkkor már egy hosszabbat, talán a római partra mentünk.
3: De hát az már, akkor már ismertük egymást kvázi.
1: De ez évekre nyúlik vissza? Hát valami támpontot adjatok
3: konkrétan
1: már.
3: Tehát, hogyha most el kéne mondani, hogy akkor kapsz egy nyereményt, nem emlékszem. Tehát figyelj, én ott megmondom.
2: 8 év.
3: Várjál, 2016-ban már te voltál fenn nálam egyszer egy Gyere fel Ivánhoz eseményen.
2: 16-ban.
3: Igen.
2: Hát,
3: és akkor már voltunk abban a viszonyban.
2: Inkább ilyen 14 körül.
3: 14-5 lehetett, de nem tudom elmondani, hogy akkor már volt ilyen YouTube csat? Nem, az biztos, hogy nem. Nem tudom, akkor honnan ismerlek.
1: Nem már.
3: És azóta ilyen, tényleg ilyen természetesen alakult.
2: Tehát mi az első találkozásaink óta találkozunk, és elkezdünk ilyen mélyre menni. És mindenféle magánéleti, mindenféle értékrendi, világlátási, spirituális dolgokról tudunk nagyon-nagyon gyorsan mélyre menni,
1: De szeretem
2: és
1: ezt
2: beszélgetni ezekről. És eszmécserén nekem azért tetszett az Ivánnal való találkozás, mert ő egy abszolút más világból jön, mint én. Tehát teljesen más világból
3: minden
2: jön.
3: Minden szempontból más.
2: Igen, minden szempontból más. Tehát a budapesti művész világ és az erdélyi indítatású üzleti az ugye teljesen más. És mégis, ha valamiben nem értünk egyet,

0: nátok voltam. Tehát beszélgetünk valamikori kamerák előtt, vagy mikrofon előtt, akkor is szerintem normálisan, természetesen, meg civilben is. Őt is érdekli a világ. Nem is úgy látom az imét, mint egy persze közgazdász, meg akkor biznisz, nem tudom, de én úgy látom, mint egy férfi barát lett, és jól gondolkozik nekem bizonyos dolgokról. Bizonyos dolgot nem értek, ezt megkérdezem, bizonyos dolgokban eltér a vélemény, ezt elmondom, bizonyos dolgokban akár nyitom őt, bizonyos dolgokban ő a földre hoz engem, és arra felé nyit, tehát beszélgetünk, és például most ez a másfél órás beszélgetés során is ő el tudja mondani, köszönöm, megértettem, köszönöm, és én is megértettem, nekem nagyon sokat számít az ő ez a vidék, erdélyi, föld közeli realitás, ez a férfi-női klasszik, ez nekem így nem volt meg. Tényleg egy ilyen lazább, szabad, jó érte, tehát az értékrendünk azonos, azért tudunk csatlakozni egymáshoz. De tényleg én egy budapesti kultúr, értelmiségi környezetből, értelmiségi szülőktől egy én először művész pályát választó valaki vagyok. Egyszer jártam Erdélyben, imádom a természetet, mi sokat túráztunk, sportoltunk, nem tudom, de amúgy én ezt nem ismerem, ezt a világot, amit múltkor is mondott, hogy a falujukban a 20, nem tudom, 10 méteres létrát fölállította a csűr, mondja, és akkor beszélt az imitató a csűr mellett, és mondom, hogy nem is hallottam.
1: Ezt a szót,
0: hallom.
1: Mi?
0: Tehát ezt a, amikor mint az egy színházi előadás van, vagy itt olvastunk regények, akkor csűr, mi meg így mondja, és ez zseniális, hogy egy új világot látok meg, ami számomra nagyon szimpatikus.
1: Mi a legszimpatikusabb az imi életében, küldetésében számodra, Iván? Aztán majd kérdezlek persze erről téged hát is, Imi.
0: Két külön kérdés, az Imi életében a legszimpatikus. Nekem tetszik, hogy ő férfi. Nekem tetszenek ezek a klasszikus értékek. Tehát én most ide úgy jöttem, és ezt el is mondom transzparensen, mert így szeretek beszélni, és így szoktunk mi is, hogy akkor beszélünk mindenről. Én úgy nevelkedtem, hogy mi tulajdonképpen a szüleim szerintem nem a mai, ami ma számít liberálisnak, hanem ami régen számított liberálisnak, egy ilyen közegből, tudod, ez szabad, budapesti, gondolkodó, értelmiségi, mindenkit elfogadó, nyitott, laza, egyenlőek vagyunk emberek, tiszteljük egymást emberek, kommunikáljunk, beszéljünk, egy ilyen környezetből jöttem. Azért a valóban, amit mostanában hallhatunk az elmúlt években, azért a színházi világ, a művész világ, a filmes világ, általában a világban is, de itt Magyarországon is inkább kicsit ez a liberális szabad volt. Nem feltétlenül olyan szitok szóval, mint ahogy néha ma említik, és aki az értelmesebb, gondolkodó ember, az nem is feltétlenül szitok szónak ejti, hanem csak azon reálisan így van. Most mindenféle politikát, pártpolitikát hagyva, és ezért minden, ami kicsit jobboldali, kicsit klasszikus, azt én nem ismertem. Nem azt mondták, hogy rossz, csak nem ismertem. És a Páger úr, nekem a jógamesterem, aki egy vidéki, férfi, stabil, klasszikus értékrendet való, ő elkezdte ezt nekem megmutatni. Akkor megismertem a Kassai Lajost, ugyanolyan barátunk, most már közös barátunk, a Lajost 10 éve ismerem, ő általa is megláttam egy teljesen más világot, ugyanezt. És az Imi is nekem ezt képvisel, és az, mit szeretek benne a legjobban, ezt a klasszikus férfi-női, ha úgy tetszik, konzervatív világot, ami nem megváltoztatta a gondolkodás, hogy jó, akkor ez vagyok, hanem megismertem egy másik oldalt, ami kell ez az oldal is. Mint hogy nem lenne az egyik tüdőd, vagy a jobb, vagy a bal. Tehát hála Istennek megismertem ezeket a barátokat, mert így lehetett ott gyökerem. Megismerhettem mi az, hogy hit. Nem általuk ismertem meg ilyen értemben a hitet, de ezt, ami így gondolkozik, hogy család, hit, klasszikus értékrend, férfi, nő, konzervativizmus. Tehát én ezt nem tanítottak a szüleim, hogy ez rossz, vagy nem tudom, nem ebben nőttünk föl. És én ezzel nem is foglalkoztam. És például az Imiék által is ismerem meg ezt, és ennek nagyon az Imi által is a stabil, középpontban lévő, kiszámítható, realisztikus oldalát, meg a dzsúdós társam is, a Roli, ő is ilyen, tehát hogy nagyon sokat adnak. Én meg majd mindjárt mondja, talán mit adok, és ez hozzátett, nem megváltoztatta például a szüleim neveltetését, az emberekhez, a szabadsághoz, az egyenlőség, gondolkodás, az elfogadáshoz, hanem hozzátett, kiegészítette az Imi és a mostani barátaim, és nekem ez nagyon szimpatikus benne sokan. Nekem szimpatikus, hogy családban él, amilyen apa, látom milyen apa, ahogy beszél.

0: beszél a feleségről, ahogy neveli a gyerekeit, ahogy gondolkodik, és akkor egy hatalmas, kicsit hosszúra eresztettem elnézést, de a következő rész, hogy milyen az élet. Tehát, hogy amit ő a küldetéstudat, na ez a másik kérdés. Amit ő szolgálatban és közösségteremtésben csinál, le a kalappal. Tehát ez egy csoda. Főleg nekem a férfi nő közössége, erő, uralt erő, stb. Ez az egész, ami most jön, hogy Great Reset, amiket az Imi mond, nem tudom. Itt már például mi beszélgetünk egymásra. Fia, Imi nem az van, hogy ő meg át, szerintem nem az van, és itt már beszélgetünk, itt már nem teljesen egyezik mindenben, inkább egymást egészítjük ki. Nem, sosem vitáztunk, de nem azért, mert nem jó vitázni, nem is, hanem egymást egészítettük ki, egymást edukáljuk, egymást szemét nyitjuk fel olyanra, amik lehet, hogy másiknak vakfoltja, de az egész movement, közösségépítés, amit ő csinál, le a kalappal. Erre van szükség, ilyenekre van szükség, mindenki, ahogy ő általa tudja, és mindenkit, aki azt az embert, akiket ő elér, azt megszólítani. Ez egy szolgálat. Szép.
1: Tiéd a pálya, Imi. Miért szereted a barátodat? És mit tisztelsz benne?
0: Ugyanilyen hosszan, és még egy picit tegyél.
2: Készülök itt nyelvemmel. Köszönöm szépen egyébként, nagyon jól esett, és közben így belém is hasított, hogy vajon fogok-e tudni ilyen szépen beszélni. De nagyon igyekszek igazat is mondani, mert ugye az a lényeg, hogy az embernek az igazság jön ki belőle, és én valahogy úgy érzem, ugye, hogy én egy kisváros szülött, falu nevelt, ugye, mert a nagyszüleim nekem falun éltek, falun voltak értelmiségek, több generációs értelmiségi családból származva, egy másfajta gyökérzettel, aztán a metropoliszban kiteljesedve, az üzleti világ minden bugyrát bejárva, a bankitól a iparvállalati vezetésig, a saját vállalkozásig. Mégiscsak, ugye egy erőltetett iskola után nagyon jól esik nekem, hogy találok olyan szellemi társakat, akikkel egyfajta közös építkezés lehet csinálni, akivel egymásra reagálva folyamatosan új inspirációkat lehet. Tehát, hogy egy olyasfajta tisztelet teljes oda-vissza kommunikáció van, amiben ezt a másik fajta világot, amiben az Iván nevelkedett, én is jobban bele tudok látni abban, mert nincsen benne semmi merevség. És van egyfajta olyan bizalom, amivel mi abszolút nyitottan tudunk ebbe közlekedni, és azért is beszélek erről, hogy mennyire nem, hogy mondjam, mennyire természetesnek kéne lenni ennek, és a mindennapi beszélgetésekben az emberek között, akik esetleg különböző véleményen vannak, ez egyáltalán nincs így. És hogy mennyire természetes ez, és hogy amikor azt mondtad, hogy titeket ebbe a nagyvárosi, liberális, mindenki egyenlő, mindenkit szeretünk közegben neveltek, akkor úgy éreztem, hogy talán van egy összehasonlítás azzal az erdélyi rusztikus valamivel, amik sokkal zártam, de hogy ez nem így van. Tehát olyan érdekes, hogy az én lelkemben is az jött fel, hogy a hagyományos keresztény értékrendekre épülő, abszolút falusi, kisvárosi, vidéki maradjunk annyiba, hozzáállás is, a mindig is a világra való nyitottság, a kíváncsiság, ugye ott is az volt, hogy ha bárki bejött az ajtón, akkor azt mondtad, hogy te, itt egy pohár pálinka, ugye nyilván azért indítottak a kultúrába egy pohár pálinkába, hogy az egy ilyen fajta zsilipelés volt, hogy akkor megérkeztél, és egyből meg tudott nyílni a beszélgetés. Nem azt jelenti, hogy mindig ezért földig estek, hanem volt ez a gyere, ülj le, akárki, de a világ bárki, és hogy ez talán, ez látod megint egy közös dolog, egy abszolút közös dolog, és hogy az Ivánban nagyon tisztelem ezt, hogy olyasmi utat tudott bejárni. Van ebben is hasonlóság, mert én is beutaztam Tibetet, meg Közép-Amerikát, meg Afrikának egy részét, meg nem tudom, a útkereséseinkben. Ő egy másik ilyen útkeresést járt be, hogy viszonylag széles körű rálátásunk van másfajta kulturális, spirituális utakra is, mint a keresztény út, amit mi itt ugye sokkal közelebb van hozzánk, mert ennek a teljes struktúráit rendelkezésre áll. De hogy ebben az igazságkeresésben, tehát én azt látom az Ivánon, hogy ő egyfajta igazságkeresésben van, és ebben vagyok én is, és ebben egymást nagyon jól tudjuk támogatni, és az lehet, hogy úgy érezzük néha, hogy egyre közelebb jutunk az igazsághoz, de ugye van egy közmondás is erről, hogy szeresd azt, aki keresi az igazságot, de óvakodj attól, aki azt mondja, hogy megtalálta. Igen. És hogy nem találjuk, de épülünk. És ez egy ilyen közös épülés, és ez egy ilyen jó út, és nagyon nehéz ilyen társakra lelni. Tehát nagyon-nagyon nehéz olyan, aki olvasottságában, nem tudom, rálátásában, a kommunikációs készségében, mert mikor beszédből próbálsz építkezni viszonylag magas szinten, viszonylag magas szellemi szinten, akkor a másiknak is olyasmi kifejező készsége kell legyen, ahol ő nüanszokat rak hozzá, ahhoz, amit már te is félig tudsz, és egy kicsit jobban fogsz tudni, és ez egy fantasztikus kaland, hogyha az ember rálel egy ilyen...
1: Hú, figyeljetek más srácokat, én nem tudtam, hogy a férfi barátság az ennyire izgalmas lehet. Szerintem ti ezért vagytok itt, és lehet, ez egy teljesen önző dolog részemről, és már nekem ez is az áldás. Maradjunk még egy kicsit Erdélyben, jó? Erdély gyerekkor, nagy hétre készültök, katolicizmus, unitárius vallás, az neked gyerekként, fiatalként sokat adott? Kérlek, beszélgessünk egy kicsit erről, hogy konkrétan, konkretizálva, hogy mit. És most, amikor pár évvel ezelőtt az Omega Budapest gyülekezetbe elkezdtél járni családoddal, milyen hitugrás vagy szellemi szintugrás volt az, amivel te ott találkoztál?
2: Hát ugye a kommunizmus alatt a hitgyakorlás az abszolút tilos volt, tehát a Ceausescu diktatúra volt, azt ne felejtsük el, hogy ez egy igazi diktatúra volt, tehát nem volt semmi gulyás, semmi vidámbarak, ott a nulla toleranciás, nagyon-nagyon nehéz volt, és nyilván a szüleim is ehhez alkalmazkodtak. A nagyszüleim olyan kis falvakban éltek, főleg ugyanek egyik fele unitárius volt, az apám oldala, anyukám oldala katolikus volt, és abban annyira eldugott kis falu volt ott, főleg ahol a katolikus világ volt, hogy ott tényleg a kutya se járt arra, tehát ott nyugodtan el lehetett menni templomba, de nagyon érdekes hídgyakorlást utólag úgy vélem felfedezni ezt, hogy nagyon sokan vannak, akik elmennek templomba, De nem biztos, hogy a mindennapokban ezt a dolgot igazán jól tudják gyakorolni. És olyan mértékig, hogy a Bibliát kézbe véve azt egy kicsit olvasgassák is, és ne csak a mise vagy az Isten tiszteleti időben kapjanak ilyesmi táplálékot, nem is nagyon ismertünk. Tehát, de azért húsvét az nekünk egy nagyon nagy ünnep volt a húsvéti locsolásnak a kultusza, a kultúrája miatt. Tehát, hogy mi óriási listákat készítettünk a lányokról, akikhez el kell menni, óriási élmény volt mindenkihez illedelmesen elmenni, verseket mondani. El kellett menni a rokonokhoz minden délelőtt, ugye, tehát délelőtt mentünk a rokonokhoz, azokat letudtuk, de déltől már délután indult, tehát mikor már kicsit nagyobb iskolások voltunk, és akkor összeverődött 6-8-10 fiú, és együtt mentünk locsolni az összes lányhoz, ahol minden óvod süti, meg később azért egy-két pohár bor, vagy valami, de az egy óriási dolog volt, hogy az egész városban a férfiak tiszteletüket tették a nőknél. És igazán tiszteletüket tették az összes nőnél. Tehát nem az volt a lényeg, hogy berúgjanak a végére, hanem a nőknek való tiszteletadás, ez a március 8-a, ami egy olyan, nem tudom micsoda, ahhoz képest ez az igazi.
1: Nem állj, most ezt nem értem, figyelj, most nyakon öntöd a nőt egy vödör vízzel, és ez a tiszteletadás.
2: Ugye itt már igazi locsolás, hogy valójában igen, tehát a kulturális értelemben az volt a óriási megtisztelte, imádták, tehát olyan, mi nem tudtuk ezt már csinálni, mert városban voltunk, ugye, de az egy óriási dolog volt, hogy az, hogy ugye ez a meglocsoljuk.
0: Ez is egy igazságkeresés, ez nagyon szép, hogy keresi az igazságot, és rákérdez erre, mint nő.
2: Igen,
0: szép.
2: Igen. Ez egy olyasmi termékenységi áldás volt, mint a bemerítés mondjuk, maga ez az egész is, az a megtisztítása, tavasszal a nőnek a megtisztítása, és és a termékenységi áldása volt, ami azért egy spritznihez képest egy vödör tiszta víz, az sokkal-sokkal jobb. És az egy élmény volt, hogy tetőtől talpig, és át kell öltözni, és nem tudom. Tehát, és hogy azért nem minden lányt locsoltak így meg, ugye? Tehát akit, csak akikhez, igazán a nagy versenyből értük, ugye meg. Volt ilyen, olyan, amolyan, szóval nagyon érdekes.
1: Hát voltak, ez a bocsánat, népi... prémium kategóriás lányok voltak, ne, meg szekunder?
2: Úgy volt, hogy a fiúk mondjuk egy faluhelyen is sokan mentek együtt locsolni. És a húsvét az jó alkalom volt arra, hogy jelezni tudja mindenki. Több fiú jelezte annak a lánynak, hogy őt tetszik.
1: Hát ez cuki.
2: De minden lány egynek adott piros tojást, és volt, akinek sok piros tojása volt. Tehát több ilyen ciklus lement, tehát több éven keresztüli locsolások alkalmával elkezdett mindenki számára kiderülni az, hogy egy fiú mondjuk 6 lánynál is jó, de aztán volt, aki tudja, hogy ő csak egy lánynál jó, ő meg annál a lánynál, akit nagyon szeret, nem annyira jó, de és elkezdték szépen úgy leosztani ezeket a dolgokat fejben is, lélekben is, hogy amire oda került a sor, hogy valóban mondjuk házasság elé néztek, akkor már tisztázódott egyfajta, ki kinek jó, ki hogy lesz. Ez egy nagyon-nagyon érdekes.
1: Tehát ez egy folyamat volt.
2: Pontosan.
1: Ez egy megismerési folyamat.
2: És húsvétkor mondjuk, ha már ebbe belemegyünk, ugye, mint hagyomány, akkor volt egyfajta jelzésrendszer. Ezt követte ugye a május fa állítása.
1: Igen.
2: Május fa állítása az olyan, kivágtak egy nagyon magas fát, a fiúk, egy fiú, földíszítették mindenféle szalagokkal, és azt a lányos ház elé kitűzték. De több fiú is tűzött ki ilyen májusfát egy ugyanannak a lánynak. Hmm. Megint ugyanez volt. A fiúk lerombolták a másik májusfáját, hogyha nem vigyázott az rá. Tehát ott egész éjszaka őrizték, hogy valami. Ez megint nagyon-nagyon érdekes, hogy nem verekedtek össze. Az, hogy ők fizikailag összemérjék az erejüket, és megverekedjenek egy nőért, mint egy primitív dolog, ehhez képest ez egy kulturális dolog volt, hogy kinek magasabb a májusfája, ki rátermettebb, ki őrzi jobban. Ha őrizték, akkor ott álltak mind a ketten, nem volt ilyen fizikai. Utána még számtalan ilyen jelzés van az év körben a különféle ünnepekhez köthetően. Ugye volt aztán a pünkösdi királyválasztás, meg egy csomó ilyen, amiben lejátszották ezeket a párválasztási meccseket, és visszatérve ugye a húsvétra, nagyon érdekes, hogy mi gyerekként nyilván mindig a feltámadásra készültünk, mert az a buli. Ugye, és... ennek kapcsán ugye most is talán érdemes arról beszélni, hogyha ez ugye egy nagy csütörtöki műsor lesz, hogy a mi kultúránkban is nagyon sokan úgy vannak ezzel, hogy a húsvét kapcsán a buli részét várják, amikor a feltámadás megtörténik, akkor mindenki nagyon örül. Viszont nagypénteken a keresztrefeszítés, tehát ugye nincs feltámadás halál nélkül. A halál pedig ugye úgy kellene ezt ünnepelni, hogy elmész és megéled Jézus halálát, utána megéled azt az időszakot, ami előtt feltámad, és akkor utána örülsz a feltámadásnak. De ugye a húsvétot ünneplő tömegek nagy része, ugye pestiesen szólva, skippeli, átugorja ezt a halál témát, pedig minden megújulásnak ugye előtte meg kell halnod. Az életedben is meg kell halnod, le kell bontanod valamit ahhoz, hogy tovább tudjál lépni. Arra emlékszek, hogy ez az utóbbi években sokkal erőteljesebb lett, hogy a teljes ünnepet érdemes megélni, és a teljes ünnepnek része a keresztrefeszítésre való felkészülés, a halál, az egésznek a lelki tusája, amit a Jézus vagy a tanítványai, és utána a feltámadás. Még egyszer mondom, az életünk összes részére vetítve ez talán egy jó tanulság, és ezt viszonylag későn tudtam magamhoz venni, mert előtte tényleg az volt, hogy a húsvét az egy darabig nem lehet ugye sonkát tenni, de alig várjuk már, hogy aztán jön a sonka, a kalács, a finomságok és a többi.
1: De te a hitre jutásod az elmúlt pár évben hozott igazi szintugrást, és talán azóta látod ezt is jobban, nem? A felébredéseket.
2: Maga a keresztény misztika, hogy úgy vegyük, ilyen mondjuk modernül fogalmazva, én mindig akartam, terveztem, hogy majd elolvasom a Bibliát tényleg. Hát annyi mindent olvastunk, a Bhagavad Gita-t, és nem tudom, mindent elolvastunk korábban, és jóval korábban bejártam már a tibeti összes nagy templomot, és amit el lehet képzelni ebben Indiába számtalan helyen, és talán azt is mondhatnám, hogy azt hittem, mint ahogy vannak barátaink, akiknek Franciaországban élnek ilyen barátaim, hogy nem tudom, 1000 éves templom van az utca végén, ezért ők soha nem látták. A világ összes tájról oda mennek megnézni ezt a templomot, de ők úgyis ott laknak, akkor az ott van, ugye? Tehát a kereszténység nekünk ilyen. És ezért nekem egy nagy élmény, hogy valaki találtam, akivel bele tudsz ebbe menni, és elkezdett megnézni, hogy ez is van, az is van. Hogy ennek milyen mélységei, milyen ága bogai vannak, ami annyira magától értetődő volt előtte, hogy az ember nem is gondolta volna.
1: És azt te tudtad, és Iván, te tudod, hogy a kereszténység szó az nem a keresztből ered, hanem a kereszténység az gyakorlatilag azt jelenti, hogy olyan, mint Krisztus, Christ-like. Antiókiában nevezték először a keresztényeket, a tanítványokat keresztényeknek, és azért, mert úgy viselkedtek, mint Krisztus. Úgy beszéltek, olyan volt az attitűdük. szolgáltak, megbocsátottak, szerettek, gyógyítottak, gonosz démonokból szabadítottak, és elkezdték rájuk mondani, hogy de hát ezek meg a kis Krisztusok. És mit mond a mai ember, a 20.-21. század embere, hogy keresztény keresztre akar feszíteni a vallással, a 10 parancsolattal? Mit gondoltok erről? A valódi kereszténység miről kell, hogy szóljon, Iván? Már olyan sokat beszélt a barátod.
0: Én érdekes karakter leszek itt a kereszténységről beszélni. Ha egy pici bevezetővel én is élhetek, ahogy az Imi elmondta egy picit az életét, kinyílt egy film előttünk, hogy hogy élhetett, mint élt. 6-7 éves voltam, még vissza egyet az Imire, mert fontos dolgot mondtál, hogy úgy érezted, hogy én azt mondom, hogy én, ahogy a szüleim, hogy honnan jöttünk, hogy mintha szembeállítottam volna egy picit azzal, hogy mondtad, hogy ti is befogadtátok az embert, meg Pálinka, stb. És én meg természetesen nem szembe akartam állítani, és tök jó, hogy elmondtad, és én pedig szerintem nem csak az Iminek, sőt, hanem mindannyiunknak, és nem pont hármunknak egyébként, akik itt vagyunk, hanem a hallgatóknak, majdnem azt mondom, a nézőknek, és a világnak szeretném elmondani, és nézzük meg, hogy ki hogy reagál erre belülről, hogy nem biztos egy új korszakban, nem biztos, hogy be kell tagozódjunk, hogy én most ne a mai szót vegyük, tehát nem tudok jobb szót, ezért nehogy bereagáljunk arra, hogy amikor azt mondjuk liberális, akkor azt gondoljuk, hogy a mai politikait mondjuk, hanem aki azt mondja, hogy szabadnak jó lenni, szabadon mondhatod el, amit gondolsz, egyenlőek vagyunk, mint emberek, ha már Krisztus is így, egyenlő emberek vagyunk, lelkek vagyunk, egyenlőek vagyunk, mint hallgatódjon meg mindenki, fogadjuk el a másikat, szeresd fel a barát, stb. Ez az egyik, mondjuk azt mondjuk, hogy oké, ez tartja fontosnak a liberális, mondjuk, és a másik, meg mondjuk azt mondja, hogy de nekem meg család, hit, nemzet, és akkor mi úgy nevelkedtünk, és ezt szeretnék egy picit így megemelni az egészet, ha már beszélünk feltámadásról, és tudom, hogy furcsa lesz nekünk, nem pont hármunknak, hanem esetleg egyes hallgatónak, hogy meg kéne tudjuk ezt emelni, hogy most már ne válasszuk, hogy melyiket, ugye a pártpolitika is nagyon befolyásol minket, hogy akkor ezt halljuk mindenhol a világon, akkor te melyik vagy? Fradista vagy, vagy újpestes vagy? Te akkor kék vagy, vagy zöld vagy? Te melyik vagy e kettő közül? És az van, hogy hát nekünk otthon, például itt reagálok vissza az Imire, nekünk az, hogy nemzet otthon, hogy én nevelkedtem, Kokárda, Petőfi, József Attila, a haza, hát ugyan apám nagyon művelt, értelmiség, anyám, mi erről beszéltünk, olvastunk versek, a magyarság, Vasalbert, érted? Tehát ez fontos volt. Ugyanakkor a család? Hát hogyne? Hát a család a legszentebb dolog. Hát olyan nagy családi partik voltak, meg a nagy család összejárt, hát akkor várjál, akkor most akkor úgy nevelkedtél, mi volt a fontos? Az embernek, ugyanúgy, hogy mondtam, jobb tüdő vagy bal tüdő, yin vagy yang, férfi vagy nő, nem kell válasszunk, nem kell bemenjünk a pártpolitika és a világ utcájába, ha már beszélünk itt hitről, és emberségről és szellemről, nem kell belemenjünk a világ utcájába, hanem azt lehet mondani, hogy fontos neked a Iván a nemzet, a család, a hit. Hát azért vagyunk itt, ha hogyne. Ja, akkor nem fontos az, hogy mindenki egyenlőek vagyunk, fogadjuk el a másikat, nyitottak legyünk, pillanat, kommunikáljunk. Hogyne lenne fontos? Magyarul nem biztos, hogy kell válasszunk, hanem egy megemelkedett emberi lény, szellemi lény, annak az alapvető emberi értékek, és ezek azt hiszem azok fontosak. Nem kell válaszok, hogy jobb kezem vagy bal kezem, jobb szemem vagy bal szemem, igyak mától csak, vagy egyek mától csak. Nem kell priorizáljak, szerintem, hanem az egyetemes emberi értékeket azáltal, hogy emelkedek, hogy fejlődök, hogy fölfelé kapcsolódok Istenhez, univerzum, hogy bármi, és észreveszem, hogy hogy vagyok több, mint csont, test, vér, és ez a Fenyő Iván nevű emberi lény, akit még 78, bármennyi évig, hogy vagyok sokkal több és tágabb, innentől kezdve minden, ami egyetemes emberi, azt be kell tudjam ölelni, és integrálni tudjam, és én ennek emellett szeretnék szólni, és szabad ne feled, csak arra szeretnék egy picit oda válaszolni, hogy én úgy nevelkedtem, hogy kultúra. Család, egyenlő emberek, nyitottság, demokrácia, beszélgetés a világról, mindenki mondja el a véleményét, ütköztessük a gondolatokat, mindent beszéljük meg az asztalnál, mi innen nevelkedtem. Érdekes módon Isten, ez az egy dolog, mert a haza volt, nemzet, Isten nem szerepelt. Ez nyilván azért, mert anyámnak is ott volt egy törése, majd mindjárt elmondom a sztoriban, okay. Meg apámnak is. Mind a kettő, apám csalódott 12-13 évesen a papokban. Azt mondja, hogy miért a pap, mondja meg, stb. Anyám zsidó származású, hát ne haragudj, a nácik üldözték az anyját, így nevelkedett föl, tehát erről nem lehetett beszélni a nagyi, amikor azt mondta, hogy a zsidók, lehalkod, mert mit mondtál nagy? Zsidók. Nem merte kimondani, mert ezért majdnem megölték, a fél családját kinyírták. Magyarul ez az, mind a nekem speciális, mind az apu, mind a mama erről nem beszélt. Oké. Okay. Mit csináltam én? Itt van rögtön egy isteni vezetetés és csoda. Egyszer csak 6-7 évesen hazajöttem egy ilyen pici kis feszülettel, egy Krisztussal, aranyszínű volt, amit az esztergomi bazilikában, nem tudom, hogy jártunk ott gondolom, elsőben, másodikban, és azt mondtam, hogy én nem tudtam, hogy az ki, tehát, hogy Iván, neked mi a véleményed a kereszténységről, és akkor itt kéne okosakat, nem tudom, én nem ebben nevelkedtem, és szerintem ezért hiteles, mert nem tanultam az agyammal róla semmit, tehát akkor mi tanulás, mi az elme, mi az agy, mi van más, amit érzünk, tudunk, nem azért, mert hiszünk, tehát mit észleljük, a lélek, az én, az igaziság.
1: A szív.
0: És a szív. És egyszer csak megláttam, hogy úristen, mi ez? De nem az a kicsi fadarab tetszett, meg hogy az ember olyan furán ott így ilyen torna mutat. Nem, hanem néztem, hogy mi ez? És hazavittem, és mondtam, hogy nézd ide, mama, mi? És ugyan Ivánkában, Jézus Krisztust a zsidó családban, és nem érted, milyen családban? És mondta, tudom, zsidó, mi az, hogy... És ott tudtam meg ezt az egészet, tehát én nekem egyrészt zsidó gyökereim vannak, zárójel, mint Jézusnak, zárójel bezárva. És ugyanakkor ott volt a Jézus a kezembe, és azt mondtam, hogy nyilván anyám joggal érte, tehát hogy neki fura volt ez, de én azt eltettem, az volt a legnagyobb kincsem. Vágás. 8-9 évesen anyám kijön a folyosón, ahol laktunk, tehát a nappaliból, és egyszer csak azt látja, hogy én a tükör előtt, mint így Jézus, így gyakorlom, vagy így figyelem, és amikor meglátod, úgy csináltam, hogy nem, de miért csináltam? Nem tudom, én akkor nem hittem, azt sem tudtam, hogy ki ő, mi ez, keresztény, vallás, mi az a szó, nem értem. Tehát, de volt valami ebben az emberben, és onnantól kezdve vonzott ez a karakter, ez a szent, ez a mester, és most lehet, hogy ti keresztények nem így mondjátok, de nekem ő talán ezért autentikus, hogy nem tudom, hogy mit, Isten fia, ember, ez a lény, ez a valaki, ez a valami, ez a Úristen, és minden filmet, lásd most már, ugrok, színész vagyok, minden filmet, minden musicalt, mindent imádtam. Jézus Krisztus, szuper, hallgatom, sírok, zokogok vele, és közben rájöttem utána már, én 3 évig ortodox zsidó iskolába irattak be. Oké, zsidó vagyok, aztán rájöttem, hogy de nekem a Jézus, de közben, hát Jézus is zsidó volt. És itt van megint csak ugyanaz, hogy bal oldal, jobb oldal, bal szemem, jobb szemem, nem kell a vallásokon vitázni. Ilyen értem, és itt befejezem, mit mond nekem a kereszténység? Ugyanazt, mint utána, aki hallott már, meg ismer már, meg mi meg beszélgetünk, mivel így ismertebb színész vagyok, talán így lehet hallani, hogy én nekem a balesettem után, 27-28 évesen, elmentem Nepál, megjelent egy buddhista láma az életem. Elmentem Nepálba. Ott voltam másfél hónapig, kolostorba. Elmentem zen, Japánba. Elmentem Tájföldre, Vipassana. Elmentem Mexikóba. Elmentem keresztény kolostorokat járni 2 hétig egyedül, egy hátizsákkal Toszkánába, és minden nap kolostorokba kopogtattam be, és a papok azt mondtam, hogy én itt szeretnék aludni, ott aludhattam, mentem tovább, mint a pilgrimis, mint a zarándok. Utána elmentem Amerikába, elmentem Brazíliába, tehát sokfajta vallási és szellemi irányzattal ismerkedtem, meg is szagolgattam, nézegettem, gyakoroltam, stb. Így, és akkor itt a vége, mit mond nekem a kereszténység? Nekem azt mondja, és ez lehet, hogy ilyen fura lesz nektek, nekem azt mondja, és szerintem ez tiszta, amit az összes más szellemi irányzatból, ha megveszed a legtisztább és legautentikusabb forrását, hogy szív, hogy élet, Isten, hogy többek vagyunk, mint ez, ami látszik, hogy nyitott szív, hogy együttérzés, hogy segítség, hogy megbocsájtás, hogy elfogadás, hogy szolgálat, hogy segítség, hogy megértés, hogy elfogadás, hogy letérdelés, hogy ima, hogy alá, hogy meditáció, mindegy, nekem ezt a szentséget mondja, ami az élet szentsége, ami a mindannyiunk szentsége, és kérdezik, hogy szerinted Iván, hogy ezzel foglalkozom, hol van Isten, vagy mi szent, és tudod, mit mond? Szinte minden az, mindenben benne van, mindenben. És nekem ez az ember, akit ti szolgáltok, és visztek, és úgy jöttek a kereszténység, és Jézus, nekem ez az ember, aki egyébként 6 éves koromban kvázi megjelent, és azóta imádom és szeretem, és egyébként ugyanaz a gyökerem, mint neki, ha úgy tetszik, zsidó, nekem ez az ember szól hozzám ugyanúgy, mint bármelyik más szent, bármilyen más szellemi irányzatot képvisel. Ez az ember, akit most úgy hívjuk, Jézus, ez ugyanúgy beszélt volna mai Eckhart Tolléval, aki nem feltétlenül követ vallást, de ugyanúgy beszélt volna Buddhával, ugyanúgy beszélt volna minden.
1: Asztalhoz ült volna velük.
0: Együtt volt, és megbeszélték volna, és egymásra kacsit, te is úgy érted? Igen, te is érted. És mindegyik érti, hogy a mit mond, csak más a nyelve szó szerint, vagy más szimbolikát használ, vagy más mondatot, vagy máshogyan közelíti, de a hegy csúcsáról és a lényegről beszéltek, és beszélnek mindannyian. És így kialakultak szellemi ösvények, akár mondhatod, hogy vallások, vagy más szellemi ösvények, és teljesen rendben van, hogy te melyik szellemi ösvényen jársz, melyik valláson jársz, ez most csak az én véleményem. Ha tisztán és elhivatottan valóban arra a hegy csúcsára mész.
1: Percek óta ráz a hideg. De jó, hogy eljöttél. Bevallom.
0: Köszönöm, hogy mondhattam ilyet, mert ilyen értelemben más a gyökerem, mint nektek, és köszönöm, hogy mondhattam ilyet, és köszönöm a nyitottságot tőletek. Köszönöm, és nem azt mondjátok, hát ezt nem, hanem azt mondtad, amit mondtad. Köszönöm. Én köszönöm.
1: Elmondom a hallgatónak, mert neked bevallottam a beszélgetés előtt. Hú, még mindig ráz a hideg. Hogy én novemberben lesz 20 éve, hogy hitre jutottam Jézusban, azóta imádkozom és olvasom a Szentírást. És én is nagyon aktívan kerestem őt. Nem tudtam, hogy Jézust keresem, de jártam a buddhista templomokat. Milyen érdekes, hogy milyen három ember ül itt most a stúdióban. Szóval jártam a buddhista templomokat. Tanulmányoztam a krisnásokat, az életüket, hinduizmusról olvastam. Jártam a katolikus templomokba, és a szentekhez imádkoztam, aztán eljutottam Afrikába. A baptista szeretett szolgálattal forgattam 2003-ban menekültáborokban. Akkor még ez a szó kuriózumnak számított, 2003, Szenci Sándorékkal mentem el. Én akkor talán a Klubrádióban és a Magyar Televízióban az Este című műsornál dolgoztam, és így jutottam ki. És ott ők engem nem térítettek. Baptistákkal megyek, a Szaharában, szakadt dzsibben, törött ablakok, nagyon aktívan keresem az utat. Én nem tudtam, hogy Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki más nem mehet az atyához csak általam. Én ezt nem tudtam. Csak kétségbeesve kerestem, öngyilkos gondolatokkal. Hasonlóan hozzá, csak nem 6-7 évesen, hanem 16 évesen kezdtem el olyan dolgokat meglátni, megérezni. Elkezdtem, megtanultam a mi atyánkot, mert mondom, hát, ha ebben van valami. Semmi nem történt, csak aztán jött a szaharai út, jeep, homokbuckákon utazunk, és ők, Szenci Sándor, a felesége, meg Gál Dávid, többen ott beszélgettek, Jézusról osztottak meg sztorikat. Hát amikor Jézus a pusztában, és akkor megkísértette őt a gonosz, meg Jézus azt mondta, hogy senki nem jöhet az atyához, csak általam, és ki mondja azt a szót, hogy Jézus, és én, aki semmit nem tud a Szentírásról, sírva fakadok. Pár perc múlva tovább megyünk, haladunk a dzsippel, megint Jézus, elsírom magam. Rendkívül kellemetlen volt, és a szakadt dzsipp törött ablaküvegén keresztül én, a felnőtt érett nő, aki Magyar Televízió riportere, kidugtam a fejem, hogy ne lássák, hogy sírok, mert mennyire ciki. Következő nap, következő menekültábor. A legszebb, legmosolygósabb emberek a világon menekültek, a szaharávik, a kék nép.
0: Fú, de szép név, hogy kék nép.
1: Bizony. Megszűnt Nyugat-Afrika, az ország megszűnt, amikor 76-ban Marokkó és Mauritánia lerohanta, tehát föntről lentről lerohanták, és átmenekültek Algériába, a kék nép, azóta nem megoldott a sorsuk, és én köztük forgattam. Telnek a napok. Szenci Sanyiék sztoriznak. Jézus, amikor, de nem térítgettek, nem mondták, hogy Mónika, térjél már meg, mert ez az út. Semmi. Megint elhangzik. Jézus, megint sírva fakadok. Hát, hanem ezt nem értem. És utána elmentem egy baptista gyülekezetbe, Velencén. És akkor egy órán keresztül arról beszéltek, hogy Jézus azt mondta, hogy én megbocsátok, gyere hozzám. Megbocsájtok. Úgy, ahogy vagy, gyere hozzám. Egy órán keresztül bőgtem. És tanóda ültek hozzám és az öcsémhez. Sándor és a felesége. És akkor imádkoztunk, és bocsánatot kértünk tanúk jelenlétében Istentől mindenért, amit elkövettünk. És kértük Jézust, hogy jöjjön a szívünkbe, hogy legyen ő a megváltónk, mert felismertük, hogy ő a megvált.
0: Mondtatok valami?
1: Mond.
0: Ez gyönyörű. Csak még erre vissza, hogy volt a Rinpoche, aki által először komolyabban beleláttam a spiritualitásba, a szellemvilágba, már nem úgy szellemek, hanem a szellemiségbe. Egyáltalán többek vagyunk, mint test, stb. Tampai Rinpoche, tibeti láma, szerzetes, aztán Rinpoche, dalai lámával találkozott sok emberrel, milliók követik, már meghalt, most pont 2020-ban, azt hiszem, igen. És amikor 2008-ban először találkoztam vele, és elkezdte a tanítást adni, akkor kérdeztem, hogy ez buddhizmus? Azt mondja, az izmust, ez ilyen izmust, az olyan izmust, ez megint csak az, mint mondok, hogy jobb oldal, bal oldal, ilyen izmus, olyan izmus, ilyen vallás, felejtsd el. Én, ha úgy tetszik, mondja, Jézus szerető szívét tanítom, mondja a buddhista láma Rinpoche, vagy ha azt is mondhatod, Buddha fénylő bölcsesség tudatát, ezek ugyanazok, ugyanarról beszél, ugyanarra jön rá. És akkor jöttem rá, hogy ilyen értelemben, hogy mondjuk minden egy. Mm. Egy. És ilyen értelemben ez nekem egy csoda volt. És például utána, amikor elvitt a jó szerencsém, a jó sorsom egy szenvedés által, mindig van valami szenvedés, és akkor elvisz a jó szerencsét vagy az élet. Brazíliába egy ilyen elvonulásra, és egy ilyen retreatre, és egy spirituális centerbe, ami szintén keresztény köpenyben volt, vagy keresztény íze volt az egész helynek. Zsidó karakterek is voltak ott. Volt ott egy buddhista szent is. És sok-sok keresztény, amiket én nem ismertem, mint majd már elmondtam. És egyszer csak mentem így a kertben. És láttam egy ilyen zöld vagy barna ruhás szintévesztőek, nem tudom, tehát egy ilyen szerzetest, egy ilyen köpenyben, egy ilyen valamiben. Tudod, most nézek rád, de közben látom az imit, hogy itt van. És mentem valamire, és látom, hogy ott van egy szerzetes. Kopasz feje volt, és ilyen nagy, ilyen köpenyben, csuhában, barra nézek, hogy na nézem, hogy itt ilyenek is vannak, de érdekes. Nem volt ott semmi, csak egy ilyen fejszobor már csak. Pont ahonnan, mint az egész testét láttam, csak egy fejszobor. Mondom, ez fura, ez mi volt itt? Bemegyek ott az ilyen kis boltba, és meglátok egy arcot, és azt mondom, hogy úristen, gyönyörű Jézus szobrok voltak, Szűz Mária, és láttam egy szobrot, úristen, ez de tetszik. Mondom, ez ki? És azt mondja, hogy Loyolai Szent Ignác. Mondom, úristen, ez nagyon tetszik. És mondom, hogy mi az a szobor ott kín, ami megjelent nekem, mint csuhás szerzet? Azt mondja, az is Loyolai Szent Ignác. És most itt ő szólított meg téged, azért jött elém az a dolog. És utána évekkel később, amikor, és mind a mai napig ott van a falamon, egyébként milyen érdekes, pont Loyolai Szent Ignác, lehet, hogy ezt az emberek nem értik, vagy azt mondják, hogy még nem volt, oké, Loyolai Szent Ignác van az egyik a falamon, mellette Jézus, a másik oldalon pedig ott vannak azok a buddhista megvilágosodott mesterek és szentek, akik számomra, és a mesterem tanítása meg ezek, amikre én ráéreztem, ugyanazt tanítják, ugyanaz a lényegük, még ha más is a szellemi ösvény, ugyanarról beszélnek, és amikor évekkel később megint kimentem oda, és lefoglaltam, hogy ott leszek ebbe a kis kaibába, meg nem tudom, abba, mit tudom, 15 szoba volt, melyikbe megyek, ide megyek, végül ahova oda megint bementem, egy gyönyörű kép volt Loyolai Szent Ignácról. Kedvenc színem a kék, és ő állítólag kék színekben jelenik meg. Tehát, hogy semmi nem véletlen.
1: Iván kedves, én azt szoktam mondani, hogy a véletlen Istennek a művész neve.
0: Gyönyörű. Zseniális, tetszik.
1: Most arra kérlek, hogy tisztelj meg minket. Áldj meg minket azzal a meglepetéssel, ami a hallgatónak a meglepetés, mert tudtommal még Jézust nem játszottad. Sem filmben, sem hangban, sem színpadon. Az én kedvenc igém és egyfajta filter a Bibliából, ami nagyon gyorsan átszkeneli az én szívemet, Jézus Krisztusnak a főpapi imája. Ez az interjú nagy csütörtökön megy le. Nagy csütörtök az a nap, amikor lábmosás, utolsó vacsora, búcsúbeszédek az Úrtól. Ezt követi majd a Getsemáné kert. De még az utolsó vacsora és a nagy mély beszélgetések is. Jézus elmondja azt az imát, ami talán a világtörténelem egyik legszebb imája, és a hallgatót abba is beavatom, hogy én 10-15 évvel ezelőtt már nem egyszer, nem kétszer imádkoztam Ivánért azért, hogy legyen neki hatalmas nagy Jézus találkozása, és hogy vigyázzon rá az Úr, és mi nem ismertük egymást, most találkoztunk először, és ugye imén keresztül jutottál be ide, mert örülök a barátságotoknak.
0: Imi a protekció. Na, betesz helyekre.
2: Közvetítő.
1: A szellemi, egyik szellemi menedzser. Szóval kapsz egy felkonfot, kedves Iván, és halljuk tőled. Jézus Krisztus főpapi imája, János evangéliuma, 17. fejezet, Fenyő Iván tolmácsolásában.
0: Mielőtt elkezdem, egy fontos mondat. A színész azt mondja erre, amikor nem ismer egy szöveget, hogy blattol. Szeretném elmondani, mert egy különlegessége a dolognak, hogy ez egy blattolás. Azaz, igen, nézzük, hogy folyik át ezen a karakteren, ami most a Fenyő Iván nevű, ez a szöveg. És mondtad elő, hogy itt van, ezt majd nézd át. És mondtam, hogy nem, mert nem színészként akarok fölkészülni, hogy itt majd ott a vesző, meg ott. Nem akar. Ez egy szent szöveg. Az egyik szellemősvény legszentebb szövege. Ezért nem szeretnék erre színészként, mint Fenyő Iván fölkészülni. Nem kell. Hagy folyjon, ahogy ő akarja mondatni magát. Ezért ez egy szép, ez egy szent blattolás. Nézzük meg. Jézus főpapi imádsága. Ezeket mondta Jézus, majd föltekintett az égre, és így szólt. Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amint hatalmat adtál neki minden emberen, hogy örök életet adjon mindazoknak, akiket neki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged a földön. Elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzek. Atyám, most te dicsőíts meg engem. Te magadnál azzal a dicsőséggel, amely már világ létele előtt az enyém volt te nálad. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál, a tieid voltak, és nekem adtad őket, és a te beszédedet megtartották. Most megismerték, hogy mindaz, amit nekem adtál, mindaz te tőled van. Mert a beszédeket, amelyeket nekem adtál, nekik adtam, és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én értük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, tieid. Az enyém mind a tieid, és a tieid az enyém. És megdicsőítettem ő bennük. Én már nem vagyok többé a világban, de ők a világban vannak. Én pedig te hozzád megyek. Szentatyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, megtartottam őket. És senki sem veszett el közülük, csak a veszedelem fia, hogy az írás beteljesüljön. Most pedig hozzád megyek, de ezeket elmondom még a világban, hogy teljes legyen bennük az örömöm. A te igédet nekik adtam, és a világ gyűlölte őket. Mivel, hogy nem a világból valók, mint ahogy én sem a világból való vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem a világból való vagyok. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Úgy, amint te elküldtél engem a világba, én is elküldtem őket a világba. Én oda szentelem magamat értük, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. De nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik majd az ő beszédükre hisznek bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek. Atyám, mint te én bennem, és én te benned, ők pedig mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk, én ő bennük, és te én bennem. Hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy megismeri a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is velem legyenek ott, ahol én vagyok. Hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már e világ teremtése előtt. Igazságos, atyám, a világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és ők is felismerték, hogy te küldtél engem, és megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet legyen bennük, amelyel engem szerettél.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Kellemes őszi időre számíthatunk. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban

0: Mégért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 000 forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron a Ferihegyen, 6 millió 200 ezer utast regisztráltak, ami csaknem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Több mint 100 év közlekedés történetével és különleges járművekkel várja a látogatókat a hétvégén a BKV. Megnyitják a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc áram átalakítót, a Társaság Szentendrei és Deák-téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. Az autómentes hétvége programjait ezúttal is a Fővám tértől a Szabadság hídon át egészen a Műegyetem rakpartig tartják meg. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon és a metróállomásokon. A belga kormány még tavasszal döntött arról, hogy közös járőrözéssel segítsék a rendőrök munkáját, miután megszaporodtak a drogos bűncselekmények. Az intézkedés hatására 17%-kal csökkent az incidensek száma. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a háromnapos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. A háborút ellenző liberális Jabloko párt például nem került fel a szavazólapra, miután a legfelsőbb bíróság törölte a párt szövetségi listáját.
1: Időjárás.
0: Derült idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: Hónapokig tartó zárvatartás után újra nyit az Óbudai Vázárely Múzeum. Új kiállításokkal térnek vissza. 120 éve született Pécsett az Opárt mestere Viktor Vázárely ugyanis. A kerekéforduló alkalmából a Szép Művészeti Múzeumban nyílt nagyszabású kiállítás a műveiből, melyet májustól augusztusig lehetett megtekinteni. A tárlat ideje alatt az Óbudai Vázárely Múzeum zárva tartott, most azonban számos újdonsággal tér vissza. A Vázárely emlékéhez kapcsolódó legnagyobb szabású esemény kétségtelenül a Szép Művészeti Múzeum kiállítása volt, amelyhez az Óbudai Múzeum is számos műtárgyat kölcsönzött, de időközben a Magyar Nemzeti Galériában, valamint a Neókortárs Művészeti Térben is nyit a magyar-francia művészhez kapcsolódó tárlat, utóbbit egyébként október 4-ig meg is hosszabbították. Mindezek miatt a Zicsi kastélyban található múzeum február óta zárva tartott, de most már megújult állandó kiállítás várja a látogatókat, valamint több új időszaki kiállítás is nyílik ezen a napon. A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület 2006-ban mutatta be első tárlatát a Vázárely Múzeumban. A 20 év Ozász című összesen 33 művész régi és új munkájából válogat, és egyben állít emléket Maurer Dóra munkásságának. Az alapító művészek Maurer Dóra mellett Gájor Tibor, Haraszti István, Hetei Katalin, Konok Tamás, Vera Molnár és Nádler István voltak, akik Nemes Juditot hívták meg először, később pedig további hazai és külföldi művészekkel is bővült a tagság. A felfrissített állandó Vázárely kiállítás mellett novemberben Claire Vázárely, azaz Spinner Klára műveiből is nyílik kiállítás a múzeumban. Bizonyos textiltervei az Opárt első példái közé tartoznak, amelyek nagy hatással voltak az irányzat későbbi alakulására. Munkásságában emellett a Bauhaus modernizmus, illetve a szürrealizmus is megjelenik. A kiállítás további részletei még nem publikusak, érdemes figyelni a Vázárely Múzeum felületeit a bővebb információkért. A Városligetbe a Széchenyi fürdő mellett helyezte legújabb miniszobrát Kolotkó Mihály, amelynek ezúttal is van aktualitása, írja a Világ Budapest. A gerilla szobrász ezúttal Zsigmondi Vilmos bányamérnök mását készítette saját stílusában, és helyezte el a Széchenyi fürdő fő bejáratától nem messze. Zsigmondi terjesztette el Magyarországon az ártézék utak fúrásának mesterségét, valamint ő fedezte fel a Széchenyi fürdőt tápláló forrást is. Kolotkó Mihály egy videót is feltöltött Facebook oldalára, amelyben látható a szobrocska elkészítésének folyamata, illetve a pontos végső helye. A videó végén feltűnik a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének logója is, ami nem véletlen, hiszen Budapesten zajlik a Hidrogeológusok 53. világkongresszusa. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb tudományos és gyakorlati kérdéseit vitatják meg, olvasható az ELTE közleményében. A szobrász erre rákapcsolódva véletlen korunk egyik legjelentősebb problémájára, a klímaváltozásra és az egyre nagyobb kincsé váló vizeinkre szeretné felhívni a figyelmet legújabb alkotásaival. Közben rendhagyó helyszínen a Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén vásárolhatunk kortárs műveket a budapesti Independent Art Fair nevű független művészeti vásáron hamarosan. Képzeljük el, hogy egy piacon nem csak zöldséget, gyümölcsöt és húst vásárolunk, de akár egy impozáns festményt is. A Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén ezt október 9 és 11-e között tehetjük meg. Ezeken a napokon ugyanis a karzaton közel tucatnyi galéria fogja belakni az üresen álló standokat, hogy különféle műtárgyakat áruljon. 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Világ Budapest. A főváros egyik legrégebbi művészmozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel, a centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítés. Készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy míg a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthon adó épület már 1895 óta áll a Kossuth Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ Kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politikai politika és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színházi élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéhez helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926. november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és estéruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az estfényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillárt Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már-már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső tere miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozia nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta, a nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az Operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés. Piacra járni ma már nem csak hobbi, hiszen így juthatunk a legegyszerűbben szép zöldségekhez, gyümölcshöz, amiből egyre kevesebbet látni az üzletek polcain. A fedett vásárcsarnokok mellett városszerte egyre több helyen találunk a hét bizonyos napjai megrendezett piacokat, ahol megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választhatunk. Nekünk városiaknak legtöbbször nincs időnk a termőföldtől az asztalig kísérni a zöldségek és gyümölcsök útját, ám a vásárlásnak ezzel a formájával jó helyen csatlakozhatunk a folyamathoz, a csodás hozzávalók látványa pedig főzésre inspirált. Budapest összegyűjtötte a piaci helyeket, ilyen például a római parti piac. Körülbelül 30-40 termelőtől vásárolhatunk nagyon kellemes környezetben a római part óriás fái alatt. Bringával szombatonként szuper reggeli program a látogatás, könnyűszerrel végig csoroghatunk a Dunaparton, hogy finomságokkal tankoljunk fel, de van itt néhány beülőse is, ahol kipihenhetjük a fáradalmakat. Ezen a piacon találjuk talán a legjobb minőségű termelők által feldolgozott élelmiszereket. Érdemes kipróbálni ezeket. Aztán a következő a Vahot utcai piac. Az MDF piacok története önmagában is nagyon érdekes. Ezek voltak az első helyszínek a városban a rendszerváltás környékén, ahol helyi termelőktől, gazdáktól vásárolhattak a fővárosiak. Noha a Vahot utca és környéke a Bikás Park felújítását követően megszépült, a jól bevált piac maradt. A helyszínt 4-es metróval a legegyszerűbb megközelíteni, itt először kis bolhapiac fogad, utána érkezünk meg a termelőkhöz. A következő a biokultúra ökopiac, különleges ez, ahol mintegy 70 árus portékái közül választhatunk. Az élelmiszerek mind minősített ökológiai gazdálkodásból származnak, ezen kívül néhány kézműves termék, játékok, illetve természetes anyagokból készült kozmetikumok közül is válogathatunk. A helyszín egyébként nagyon kellemes, könnyen megközelíthető, a gesztenyéskert háta mögött járunk. Az is látszik, hogy igazi közösséggel van dolgunk, a minőségi termékek mellett azonban számunkra azzal emelkedik ki ez a piac, hogy nagyon sok különlegesség, szokatlanabb zöldség is van a termékek között. Míg a havannai lakótelep és környéke korábban inkább negatív sztereotípiákkal fonódott össze, most egyre több pozitív változást láthatunk. Az egyik legjobb ezek közül a 89 óta működő piac megújítása, ami olyan jól sikerült, hogy a 2020-ban elkészült épület Budapest építészeti nívódíjban részesült. A pavilonok szerdán és szombaton élettel telnek meg, igazi közösségteremtő helyszíné változik a tér, ahol teljesek, húsosok, zöldségesek kínálják portékáikat. Érdemes minél korábban érkezni, hiszen nem kellene lecsúszni a pörgésről. A következő a sashalmi piac, nem a legolcsóbb, de szuper programokkal, rendezvényekkel is vár ez, ami 2011-ben újult meg, így az új pavilonok mellett játszóteret, csinos fasort is találunk. A piac történetének is érdemes utána nézni, egyébként piacnapokon szombatonként lezárják a közeli Margit utca piacon áthaladó részét, így kellemes sétáló utcában vásárolgathatunk, beszélgethetünk, ismerkedhetünk szomszédainkkal. A helyszín az Őrsvezér teréről tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető, az őstermelők portékái mellett kis bolhapiacon vadászhatjuk a kincseket, nézelődés közben pedig jókat ehetünk, van street food és többek között kürtös kalács is.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Autómentes hétvége jön Budapesten. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a főváros. Új elnöke és két új tagja van a Budapest Airport igazgatóságának. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Nagy lezárások és járatváltozások jönnek az autómentes hétvége miatt Budapesten. Jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni ezen a hétvégén Budapest belvárosában. Az autómentes hétvégét szeptember 19-én és 20-án rendezik, amelyhez kapcsolódóan több rakparti és belvárosi útszakaszt is lezárnak. Számos BKK járat útvonala megváltozik, három villamos pedig egyáltalán nem közlekedik. A korlátozások már pénteken este megkezdődtek, lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között. Szombaton és vasárnap a Műegyetem rakpartot és a Szabadsághidat is lezárják. Emellett nem lehet autóval közlekedni a Vámház körút Lónyai utcáig tartó szakaszán, a pesti alsó rakpart Margit híd és Közraktár utca közötti részén, valamint a Belgrád rakpart Havas utca és Fővám tér közötti szakaszán. A lezárások a közösségi közlekedést is jelentősen érintik. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos szombaton és vasárnap nem jár. A 61-es villamos Hűvösvölgy és a Városháztér között közlekedik, szombaton pedig 61 bélyezéssel Hűvösvölgy és a Savoya Park között is indítanak járatokat. Az 56A villamost Kelenföld vasútállomásig hosszabbítják meg. Terelve jár a 83-as trólibusz, valamint a 107-es és a 223E autóbusz is. A 15-ös busz pedig rövidített útvonalon a Gyöngyösi utca és a Ferenciek tere között közlekedik. Az éjszakai járatok közül többek között a 923-as, a 934-es, a 966-os és a 979-es útvonala is módosul mindkét éjszakán. Az autómentes hétvége az Európai Mobilitási Hét része. A fővárosban interaktív játékokkal, városi sétákkal, családi és gyermekprogramokkal, valamint járműbemutatóval várják az érdeklődőket. A Vámház körúton szombaton és vasárnap délelőtt 10-től este 6-ig járműkiállítást rendeznek a villamos pályán. A Szabadsághíd lezárása idején a BKK elsősorban az M4-es metró használatát javasolja. A 4-es és a 6-os villamos, valamint a 7-es és a 133E autóbusz változatlanul közlekedik, a belvárosi utazásokhoz pedig az M3-as metró, a 9-es busz és a 72-es trolli is alternatívát jelenthet. Az útvonal megtervezéséhez érdemes a Budapest Go aktuális járat információit figyelni. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a fővárosi önkormányzat. Kis Amrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint szerda estig 118 milliárd forint helyi iparűzési adóelőleg érkezett be, ebből rendezték a tartozást. A főváros folyószámla hitel kerete 80 milliárd forint volt. A hitel visszafizetése ugyanakkor nem oldja meg Budapest pénzügyi nehézségeit. Kis Amrus közlése szerint szeptember végére várhatóan mindössze 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. Szombattól ráadásul megszűnik a jelenlegi folyószámla hitelkeret is, mert a finanszírozó bank eddig az időpontig látta biztosítottnak annak megtérülését. A bizonytalan pénzügyi helyzet miatt az elmúlt hetekben kötelezettségvállalás és létszámstoppot rendeltek el, valamint az intézményi beruházásokat is korlátozták. A főpolgármesteri hivatal és az önkormányzat új kötelezettséget jelenleg nem vállalhat, a fővárosi intézményeknél pedig a 20 millió forint feletti tételekre vonatkozik a korlátozás. A következő közgyűlés pénzügyi kiadással járó előterjesztéseiről ezért több esetben csak feltételes döntést hozhatnak. A beérkezett iparűzési adó előlegből a fővárosi közösségi közlekedési cégek is rendezik a 45 milliárd forintos áthidaló hitelüket szeptember végéig. Kis Amrus szerint ezt követően annyi forrás marad, amennyi biztosítja az október elejé bérek kifizetését. Újabb jelentős kiadás azonban már október közepén esedékes, a fővárosnak 86 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást kellene befizetnie. Kis Amrus szerint ehhez nem érkezik elegendő bevétel, ezért továbbra is szükség van a kormány és a főváros közötti megállapodásra. A tárgyalások jelenlegi állásáról a főigazgató nem közölt részleteket. Jelentősen romlott a vonatok pontossága augusztusban, különösen a Budapest-Újszász-Szolnok vasútvonalon. A MÁV adatai szerint országosan a járatok 72%-a érkezett meg legfeljebb 5 perces késéssel, az újszászi vonalon azonban ez az arány mindössze 51% volt. A hónap során országosan több mint 94.500 vonat közlekedett, amelyek közül csaknem 69.000 érkezett legfeljebb 5 perc késéssel. Több mint 5.400 járat legalább 20 percet késett, 1.635 vonatnál 31 és 60 perc közötti késést regisztráltak. Közel 400 járat 1 és 2 óra közötti késéssel közlekedett, 78 vonat pedig több mint 2 órát késett. A Budapest-Újszász-Szolnok vonalon a nyár folyamán hónapról hónapra romlott a menetrendszerűség. Júniusban még a járatok több mint 72%-a érkezett legfeljebb 5 perces késéssel, júliusban már ez az arány 63%-ra, augusztusra pedig 51,5%-ra csökkent. Vagyis a nyár végén ezen a vonalon már csak a járatok valamivel több mint fele teljesítette az 5 perces pontossági határt. A távolsági járatoknál még kedvezőtlenebb adatokat közölt a vasúttársaság. Az Intercity, Eurocity és Railjet Express vonatok fontossága augusztusban mindössze 34% volt. A mával gyengébben teljesítő vonalak között említette a győri, a debreceni és az újszászi vonalat is. A vasúttársaság szerint a késésekhez a nyári hőség is jelentősen hozzájárult. A magas hőmérséklet miatt ugyanis több helyen sebességkorlátozásokat kellett bevezetni, emellett avar és erdőtüzek, kidőlő fák, valamint balesetek is akadályozták a közlekedést. Egyes tűzesetek után a pálya helyreállításáig heteken keresztül lassabban közlekedhettek a szerelvények. A késések miatt jelentősen emelkedett az utasoknak visszafizetett összeg is. A MÁV júniusban 122 millió 400 ezer, júliusban 109 millió 300 ezer, augusztusban pedig 189 millió 200 ezer forint késési biztosítást fizetett ki. A három nyári hónapban így összesen csaknem 421 millió forintot kaptak vissza az érintett utasok. Új elnöke és két új tagja van a Budapest Airport igazgatóságának. Átalakult az igazgatóság, új elnök került a testület élére. Az igazgatóságot Nagy Levente, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fő tanácsadója vezeti. A testület tagja lett Sirály Katalin, közigazgatási államtitkár, és Somogyi Tóth Gábor légiközlekedési szakember. Nagy Levente korábban a BKK-nál az üzletfejlesztésért és az ügyfélkapcsolatokért felelt. Később részt vett a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér fejlesztési terveinek és minőségjavító intézkedéseinek kidolgozásában, majd a Hungarokontrollnál is dolgozott stratégiai főtanácsadóként. Az igazgatóság új tagja Sirály Katalin jogászként többek között nagy beruházások előkészítésével, uniós finanszírozású projektekkel és közlekedési infrastruktúra fejlesztésekkel foglalkozott. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint tapasztalatait a repülőtéri terminál és a vasúti kapcsolat tervezett fejlesztésénél is hasznosítják. Somogyi Tóth Gábor több évtizede dolgozik a légiközlekedésben, pályafutását 1979-ben az LRI-nél kezdte, később 8 éven át a Budapest Airport forgalmi igazgatója volt, majd a Malév vezérigazgatói tanácsadójaként dolgozott. Később a Ferihegyi Aeroparkot is működtető légiközlekedési kulturális központnál folytatta a munkáját. A személycserékkel három korábbi igazgatósági tag megbízatása szűnt meg, Lóga Máté korábbi elnök, Guller Zoltán és Parrag László távozott a testületből. A Rákóczi tér is bekerült Európa legmenőbb környékei közzé. A budapesti Rákóczi tér felkerült a Time Out idei válogatására, amelyben Európa legizgalmasabb városrészei gyűjtötték össze. A Józsefvárosban található tér és környéke a 7. helyet szerezte meg a 2026-os európai listán. A nemzetközi magazin minden évben arra kéri helyi szerzőit, hogy válasszák ki saját városuk szerintük legizgalmasabb környékét. A válogatásnál többek között a gasztronómiai kínálatot, az éjszakai és kulturális életet, az élhetőséget, valamint a helyi közösségi életet is figyelembe veszik. A budapesti helyszín a 7. helyével többek között Rotterdam, Belfast, Amsterdam, Párizs, London és Porto kiválasztott negyedeit előzte meg. A Rákóczi tér az elmúlt években jelentős átalakuláson ment keresztül, miközben megőrizte hagyományos piacát és jellegzetes józsefvárosi hangulatát. A környéken a régebbi üzletek és vendéglátóhelyek mellett egyre több új étterem, kávézó és közösségi hely jelent meg, ami a Time Out válogatásával is hozzájárult a budapesti helyszín előkelő szerepléséhez. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek. Idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton, nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kult szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordó asszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kieselbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festő alkotótársává válik? Bagyko Robert Kevin Crew című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Card című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készítette el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket? Hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána? Hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében? A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A Szívem is sír belül, gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészet.

0: Részek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá.
1: Programajánlót hallottak. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Késő nyárias idővel ér véget a hét. Tüntetést tartottak a miniszterelnökség épülete előtt a szociális ágazat dolgozói. Új országos zöld hatóság jön létre. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Tűz volt este egy karcagi autókereskedés telephelyén. A helyszínen először egy furgon égett, majd a lángok átterjedtek az abroncsokat tároló faházra és három másik autóra. A tűzoltók megfékezték a lángokat. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. Még a hónap végén bejelentik, hogy melyik négy üggyel kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a szervezet vezetője beszélt egy HVG rendezvényen. Unger Anna azt mondta, hogy szeptember 28-án közlik, mely ügyeket kérik át más hatóságoktól. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fehér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A felhívás a kormány weboldalán érhető el, a jelentkezéseket jövő péntekig várják. Új országos zöld hatóság kezdi meg működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét is, a járási feladatokat megyei szintre szervezik, a NÉBIH pedig további hatásköröket kap. Átadták a Mórahalmi Nagyszéksóstónál épült látogatóközpontot és gólyamenedékházat. Az épületben interaktív kiállítás mutatja be a térség élőhelyeit, valamint a fokozottan védett növény és állatfajokat. A csaknem 1,5 milliárd forintos beruházást az Európai Unió támogatta.
1: Időjárás.
3: Többnyire derült az ég, csak elszórtan vannak fátyolfelhők. Délnyugaton záporok, zivatarok kialakulhatnak. Mindenütt sok lesz a napsütés. Napközben 24-29 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene.
1: Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai napon a főváros kapcsán. Például arról, hogy a Hollywood nemzetközi építés stúdió által életre hívott Kráter Fesztivál új útvonalon izzik tovább. 2026 őszén Budapesten Kőbányán tör felszínre. Ahogy eddig is, a projekt egyik legfőbb célja a kulturális placemaking, azaz helyteremtés. Az elhagyatott bazaltbányák után ezúttal a főváros egyik legerősebb ipari karakterű város részében gyűjti össze a kreatív energiákat, hogy újra aktiváljon egy alulhasznosított nyers, industriális környezetet és használaton kívüli villaépületet, miközben a kortárs kreatív kultúra sűrű egyvelegével tölti fel a jelenleg üresen álló tereket. A háromnapos esemény október 2. és 4-e között egyszerre lesz zenei és kulturális fesztivál, dizájn és építészeti projekt, közösségi platform, gasztronómiai kaland és városi kísérlet egy újjáélesztett gyári területe. Idén a Kráter a kőbányai Havas Villa régóta alvó épületébe és elvadult kertjébe költözik, ahol a fesztivál nem csak új találkozási pontot teremt, hanem könnyebben elérhető városi formában kapcsolja össze a kreatív széna különböző rétegeit. A budapesti helyszín lehetőséget ad arra, hogy nagyobb és sokszínűbb közönséghez jusson el. A nappali és éjszakai programokat egyetlen folyamatos élménnyé fűzi össze, aktívan bevonja a Kőbányán működő közösségeket és vállalkozásokat, miközben október időpontjával új szint és lendületet visz az őszi kulturális programkínálatba. A fesztivál ideiglenes városában újra felgyúlnak a fények, az elektronikus zene széles merítése mellett kiállítások, workshopok, szakmai programok, színházi előadások, koncertek, dizájn és vintage vásárok különleges ízek teszik pezsgővé a teret. A zenei széna húzó nevei közül élő koncerttel érkezik például Senna, aztán a Várhegy utca és a Sakár trió, tudatosan bevonva élő hangszereket és új hangzásokat az elektronikus felhozatalba, többek között Obadu, Onakom és Szirt is fellép. Közben mintegy 3,6 hektáros új közpark kialakítását tervezi a 13. kerületi önkormányzat a Pesti Dunaparton, a Népfürdő utcánál. A lakók szeptember 15-től már elmondhatják, milyen funkciókat látnának szívesen a parkban, amelynek egy részét a tervek szerint 2028 végén vagy 29 elején vehetik birtokba. A 13. kerületi önkormányzat közleményében azt írta, a fejlesztési terület az E.ON sporttelepétől délre a Dráva utcáig, illetve a Népfürdő utca és a Duna közötti sáv telkeit foglalja magát. Az önkormányzat célja a minél nagyobb zöld tömeg létrehozása új fák és növények telepítésével. Hozzátették, hogy a kerületiek elmondhatják, milyen funkciókat látnának szívesen az új közparkban, és miután a javaslatok alapján szakemberek elkészítik a park koncepciótervét, újra kikérik a lakosság véleményét. A tervek szerint a park legalább egy részét 2028 végére átvehetik a kerület lakosai. Arról is írtak, hogy a fejlesztési terület 9 különböző telekből áll. 3 telek a kerületi önkormányzat tulajdonában lévő építési telek, 4 közparki besorolású, 1 fővárosi tulajdonú közút, 1 pedig az E.ON tulajdonában lévő, mintegy 14 ezer négyzetméteres terület, amely az önkormányzat tulajdonába és üzemeltetésébe kerül egy szándéknyilatkozat alapján. Arra is emlékeztettek, nem először alakít ki építési telekből közparkot vagy játszóteret a 13. kerületi önkormányzat. Az elmúlt években 8 helyszínen történt ilyen. Ezek között van az 1 hektáros vízafogó park, a fél hektáros turzópark, a fél hektáros közelítő Rokolya park és a most épülő Szent László úti játszótér is. A Budapesti Közlekedési Központ bejelentette, hogy a hónap során 61 fővárosi megállóban helyezik ki az új digitális menetrendi táblákat, amelyek valós idejű járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat is közölnek. A közleményük szerint az első digitális táblák telepítését már elkezdték a Rákóczi út tengelyén, Zugló vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, az Urániánál és az Asztóriánál. A telepítés szeptember végéig folyamatosan zajlik. A 2 éves teszt során összesen 61 megállóban működnek majd ilyen eszközök, tudatták. A központ hozzátette, hogy az e-papír technológia különlegessége, hogy a fekete-fehér kijelző nagy kontrasztú, jól olvasható, miközben kevés energiát fogyaszt. A digitális menetrendi táblák napelemmel vagy tölthető akkumulátorral működnek, ezért nincs szükség arra, hogy a telepítésükhöz elektromos hálózatot építsenek ki. Nemrég az ATV.hu is beszámolt róla, hogy új fizetési lehetőség jelent meg több budapesti buszjáraton. A BKK szeptember 8-ától lehetővé tette, hogy a járművezetőnél bankkártyával is meg lehessen venni a helyszíni vonaljegyet. Az elmúlt években a közösségi közlekedésben is folyamatosan nőtt a digitális értékesítési csatornák használata, és egyre többen választják a bankkártyás fizetést is. A Budapesti Közlekedési Központ újabb fejlesztéssel teszi egyszerűbbé és kényelmesebbé a jegyvásárlást. Szeptembertől egyes autóbuszokon a járművezetőnél váltott helyszíni vonaljegy bankkártyával is megvásárolható, írták közleményükben. Azt is hozzátették, a fejlesztés illeszkedik a BKK azon céljához, hogy a már minden fővárosi metróvonal vonalon elérhető Budapest PNGO szolgáltatás teljes körű bevezetéséig is minél kényelmesebb és gyorsabb fizetési lehetőséget biztosítsanak az utasok számára. A Budapesti Történeti Múzeum új időszaki tárlata a főváros területéről előkerült középkori szakrális emlékeket és régészeti leleteket tárja a látogatók elé, közben a kiállítás Ars Sacra Fesztivál programjához kapcsolódva mutatja be a vallásos élethez köthető tárgyi örökséget. A főváros területéről származó középkori szakrális emlékekről a Budapesti Történeti Múzeum bármúzeumában nyílik időszaki kiállítás. Az eltűnt épületek hírmondói, középkori szakrális emlékek a főváros területéről címmel megrendezett kiállítás a 2007 óta évente megrendezett Ars Sacra Fesztivál programjához kapcsolódik, mondta el a tárlatot megnyitó Takács Imre művészettörténész. Hozzátéve megújult a múzeum állandó tárlata is. A kiállítás kőfaragványok, díszítő elemek, falképtöredékek és egyéb régészeti leletek segítségével Budapest középkori épített örökségét és szakrális tárgyi kultúráját mutatja be. Az időszaki kiállítás október 25-ig látható. A közönséget Csorba László főigazgató köszöntötte, a tárlatokat Takács Ágoston régész muzeológus, a középkori kőtárgy gyűjtemény vezetője és Terei György régész muzeológus, a középkori főosztály vezetője mutatta be. Újra Budapesten a Motionless in White, ezúttal még nagyobbat szólhat majd a koncert. A Chris Motionless vezette zenekar 2025-ben már bizonyította a magyar közönség előtt, hogy koncerten is elementáris erővel működnek. Június 13-án pedig ismét Budapestre érkeznek, ezúttal a Budapest Park színpadára. A visszatérés különösen izgalmas, hiszen a zenekar azóta új albumot is adott ki. Sötét, monumentális, filmszerű és kompromisszummentes, a Motionless in White az elmúlt másfél évtizedben a modern rock és metal szintér egyik legkarakteresebb zenekarává vált. A pennsylvániai Scrantonból induló csapat az industrial metal súlyosságát, a gothic pop grandiózusságát és a horrorfilmek látványvilágát egyesítve épített fel egy olyan univerzumot, amelyben a zene és a vizuális világ elválaszthatatlan egységet alkot. A Motionless in White pontosan attól működik, hogy nem akar beleférni egyetlen műfai kategóriába se. Ők érkeznek tehát 2026. júliusában, népszerűsítve az új albumukat a fővárosba. Hamarosan újabb programajánlatokkal készülök.

0: FM, Budapest Update.
1: Hónapokig tartó zárvatartás után újra nyit az Óbudai Vázárely Múzeum. Új kiállításokkal térnek vissza. 120 éve született Pécsett az opárt mestere Viktor Vázárely ugyanis. A kerekéforduló alkalmából a Szép Művészeti Múzeumban nyílt nagyszabású kiállítás a műveiből, melyet májustól augusztusig lehetett megtekinteni. A tárlat ideje alatt az Óbudai Vázárely Múzeum zárva tartott, most azonban számos újdonsággal tér vissza. A Vázárely emlékéhez kapcsolódó legnagyobb szabású esemény kétségtelenül a Szép Művészeti Múzeum kiállítása volt, amelyhez az Óbudai Múzeum is számos műtárgyat kölcsönzött, de időközben a Magyar Nemzeti Galériában, valamint a Neokortárs Művészeti Térben is nyit a magyar-francia művészhez kapcsolódó tárlat, utóbbit egyébként október 4-ig meg is hosszabbították. Mindezek miatt a Zicsi kastélyban található múzeum február óta zárva tartott, de most már megújult állandó kiállítás várja a látogatókat, valamint több új időszaki kiállítás is nyílik ezen a napon. A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület 2006-ban mutatta be első tárlatát a Vázárely Múzeumban. A 20 év Ozász című összesen 33 művész régi és új munkájából válogat, és egyben állít emléket Maurer Dóra munkásságának. Az alapító művészek Maurer Dóra mellett Gájor Tibor, Haraszti István, Hetei Katalin, Konok Tamás, Vera Molnár és Nádler István voltak, akik Nemes Juditot hívták meg először, később pedig további hazai és külföldi művészekkel is bővült a tagság. A felfrissített állandó Vázárely kiállítás mellett novemberben Claire Vázárely, azaz Spinner Klára műveiből is nyílik kiállítás a múzeumban. Bizonyos textiltervei az opárt első példái közé tartoznak, amelyek nagy hatással voltak az irányzat későbbi alakulására. Munkásságában emellett a Bauhaus modernizmus, illetve a szürrealizmus is megjelenik. A kiállítás további részletei még nem publikusak, érdemes figyelni a Vázárely Múzeum felületeit a bővebb információkért. A Városligetbe a Széchenyi fürdő mellett helyezte el legújabb miniszobrát Kolotkó Mihály, amelynek ezúttal is van aktualitása, írja a Világ Budapest. A gerilla szobrász ezúttal Zsigmondi Vilmos bányamérnök mását készítette saját stílusában, és helyezte el a Széchenyi fürdő fő bejáratától nem messze. Zsigmondi terjesztette el Magyarországon az ártézék utak fúrásának mesterségét, valamint ő fedezte fel a Széchenyi fürdőt tápláló forrást is. Kolotkó Mihály egy videót is feltöltött Facebook oldalára, amelyben látható a szobrocska elkészítésének folyamata, illetve a pontos végső helye. A videó végén feltűnik a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének logója is, ami nem véletlen, hiszen Budapesten zajlik a Hidrogeológusok 53. világkongresszusa. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb tudományos és gyakorlati kérdéseit vitatják meg, olvasható az ELTE közleményében. A szobrász erre rákapcsolódva véletlen korunk egyik legjelentősebb problémájára, a klímaváltozásra és az egyre nagyobb kincsé váló vizeinkre szeretné felhívni a figyelmet legújabb alkotásaival. Közben rendhagyó helyszínen a Klauzáltéri vásárcsarnok első emeletén vásárolhatunk kortárs műveket a budapesti Independent Art Fair nevű független művészeti vásáron hamarosan. Képzeljük el, hogy egy piacon nem csak zöldséget, gyümölcsöt és húst vásárolunk, de akár egy impozáns festményt is. A Klauzáltéri vásárcsarnok első emeletén ezt október 9 és 11-e között tehetjük meg. Ezeken a napokon ugyanis a karzaton közel tucatnyi galéria fogja belakni az üresen álló standokat, hogy különféle műtárgyakat áruljon.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Autómentes hétvége jön Budapesten. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a főváros. Új elnöke és két új tagja van a Budapest Airport igazgatóságának. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Nagy lezárások és járatváltozások jönnek az autómentes hétvége miatt Budapesten. Jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni ezen a hétvégén Budapest belvárosában. Az autómentes hétvégét szeptember 19-én és 20-án rendezik, amelyhez kapcsolódóan több rakparti és belvárosi útszakaszt is lezárnak. Számos BKK járat útvonala megváltozik, három villamos pedig egyáltalán nem közlekedik. A korlátozások már pénteken este megkezdődtek, lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között. Szombaton és vasárnap a Műegyetem rakpartot és a Szabadsághidat is lezárják. Emellett nem lehet autóval közlekedni a Vámház körút Lónyai utcáig tartó szakaszán, a pesti alsó rakpart Margit híd és Közraktár utca közötti részén, valamint a Belgrád rakpart Havas utca és Fővám tér közötti szakaszán. A lezárások a közösségi közlekedést is jelentősen érintik. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos szombaton és vasárnap nem jár. A 61-es villamos Hűvösvölgy és a Városháztér között közlekedik, szombaton pedig 61 bélyezéssel Hűvösvölgy és a Savoya Park között is indítanak járatokat. Az 56A villamost Kelenföld vasútállomásig hosszabbítják meg. Terelve jár a 83-as trollibusz, valamint a 107-es és a 223E autóbusz is. A 15-ös busz pedig rövidített útvonalon a Gyöngyösi utca és a Ferenciek tere között közlekedik. Az éjszakai járatok közül többek között a 923-as, a 934-es, a 966-os és a 979-es útvonala is módosul mindkét éjszakán. Az autómentes hétvége az Európai Mobilitási Hét része. A fővárosban interaktív játékokkal, városi sétákkal, családi és gyermekprogramokkal, valamint járműbemutatóval várják az érdeklődőket. A Vámház körúton szombaton és vasárnap délelőtt 10-től este 6-ig járműkiállítást rendeznek a villamospályán. A Szabadsághíd lezárása idején a BKK elsősorban az M4-es metró használatát javasolja. A 4-es és a 6-os villamos, valamint a 7-es és a 133E autóbusz változatlanul közlekedik, a belvárosi utazásokhoz pedig az M3-as metró, a 9-es busz és a 72-es trolli is alternatívát jelenthet. Az útvonal megtervezéséhez érdemes a Budapest Go aktuális járat információit figyelni. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a fővárosi önkormányzat. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint szerda estig 118 milliárd forint helyi iparűzési adóelőleg érkezett be, ebből rendezték a tartozást. A főváros folyószámla hitel kerete 80 milliárd forint volt. A hitel visszafizetése ugyanakkor nem oldja meg Budapest pénzügyi nehézségeit. Kis Ambrus közlése szerint szeptember végére várhatóan mindössze 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. Szombattól ráadásul megszűnik a jelenlegi folyószámla hitelkeret is, mert a finanszírozó bank eddig az időpontig látta biztosítottnak annak megtérülését. A bizonytalan pénzügyi helyzet miatt az elmúlt hetekben kötelezettségvállalási és létszámstoppot rendeltek el, valamint az intézményi beruházásokat is korlátozták. A főpolgármesteri hivatal és az önkormányzat új kötelezettséget jelenleg nem vállalhat, a fővárosi intézményeknél pedig a 20 millió forint feletti tételekre vonatkozik a korlátozás. A következő közgyűlés pénzügyi kiadással járó előterjesztéseiről ezért több esetben csak feltételes döntést hozhatnak. A beérkezett iparűzési adó előlegből a fővárosi közösségi közlekedési cégek is rendezik a 45 milliárd forintos áthidaló hitelüket szeptember végéig. Kis Ambrus szerint ezt követően annyi forrás marad, amennyi biztosítja az október elejé bérek kifizetését. Újabb jelentős kiadás azonban már október közepén esedékes, a fővárosnak 86 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást kellene befizetnie. Kis Ambrus szerint ehhez nem érkezik elegendő bevétel, ezért továbbra is szükség van a kormány és a főváros közötti megállapodásra. A tárgyalások jelenlegi állásáról a főigazgató nem közölt részleteket. Jelentősen romlott a vonatok pontossága augusztusban, különösen a Budapest-Újszász-Szolnok vasútvonalon. A MÁV adatai szerint országosan a járatok 72%-a érkezett meg legfeljebb 5 perces késéssel, az újszászi vonalon azonban ez az arány mindössze 51% volt. A hónap során országosan több mint 94.500 vonat közlekedett, amelyek közül csak nem 69.000 érkezett legfeljebb 5 perc késéssel. Több mint 5400 járat legalább 20 percet késett, 1635 vonatnál 31 és 60 perc közötti késést regisztráltak. közel 400 járat 1 és 2 óra közötti késéssel közlekedett, 78 vonat pedig több mint 2 órát késett. A Budapest-Újszász-Szolnok vonalon a nyár folyamán hónapról hónapra romlott a menetrendszerűség. Júniusban még a járatok több mint 72%-a érkezett legfeljebb 5 perces késéssel, júliusban már ez az arány 63%-ra, augusztusra pedig 51,5%-ra csökkent. Vagyis a nyár végén ezen a vonalon már csak a járatok valamivel több mint fele teljesítette az 5 perces pontossági határt. A távolsági járatoknál még kedvezőtlenebb adatokat közölt a vasúttársaság. Az Intercity, Eurocity és Railjet Express vonatok pontossága augusztusban mindössze 34% volt. A mával gyengébben teljesítő vonalak között említette a győri, a debreceni és az újszászi vonalat is. A vasúttársaság szerint a késésekhez a nyári hőség is jelentősen hozzájárult. A magas hőmérséklet miatt ugyanis több helyen sebességkorlátozásokat kellett bevezetni, emellett avar és erdőtüzek, kidőlő fák, valamint balesetek is akadályozták a közlekedést. Egyes tűzesetek után a pálya helyreállításáig heteken keresztül lassabban közlekedhettek a szerelvények. A késések miatt jelentősen emelkedett az utasoknak visszafizetett összeg is. A MÁV júniusban 122 millió 400 ezer, júliusban 109 millió 300 ezer, augusztusban pedig 189 millió 200 ezer forint késési biztosítást fizetett ki. A 3 nyári hónapban így összesen csaknem 421 millió forintot kaptak vissza az érintett utasok. Új elnöke és 2 új tagja van a Budapest Airport igazgatóságának. Átalakult az igazgatóság, új elnök került a testület élére. Az igazgatóságot Nagy Levente, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fő tanácsadója vezeti. A testület tagja lett Sirály Katalin, közigazgatási államtitkár, és Somogyi Tóth Gábor légiközlekedési szakember. Nagy Levente korábban a BKK-nál az üzletfejlesztésért és az ügyfélkapcsolatokért felelt. Később részt vett a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér fejlesztési terveinek és minőségjavító intézkedéseinek kidolgozásában, majd a Hungarokontrollnál is dolgozott stratégiai főtanácsadóként. Az igazgatóság új tagja Sirály Katalin jogászként többek között nagy beruházások előkészítésével, uniós finanszírozású projektekkel és közlekedési infrastruktúra fejlesztésekkel foglalkozott. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint tapasztalatait a repülőtéri terminál és a vasúti kapcsolat tervezett fejlesztésénél is hasznosítják. Somogyi Tóth Gábor több évtizede dolgozik a légiközlekedésben, pályafutását 1979-ben az LRI-nél kezdte, később 8 éven át a Budapest Airport forgalmi igazgatója volt, majd a Malév vezérigazgatói tanácsadójaként dolgozott. Később a Ferihegyi Aeroparkot is működtető légiközlekedési kulturális központnál folytatta a munkáját. A személycserékkel 3 korábbi igazgatósági tag megbízatása szűnt meg, Lóga Máté korábbi elnök, Guller Zoltán és Parag László távozott a testületből. A Rákóczi tér is bekerült Európa legmenőbb környékei közé. A budapesti Rákóczi tér felkerült a Time Out idei válogatására, amelyben Európa legizgalmasabb városrészei gyűjtötték össze. A Józsefvárosban található tér és környéke a 7. helyet szerezte meg a 2026-os európai listán. A nemzetközi magazin minden évben arra kéri helyi szerzőit, hogy válasszák ki saját városuk szerintük legizgalmasabb környékét. A válogatásnál többek között a gasztronómiai kínálatot, az éjszakai és kulturális életet, az élhetőséget, valamint a helyi közösségi életet is figyelembe veszik. A budapesti helyszín a 7. helyével többek között Rotterdam, Belfast, Amsterdam, Párizs, London és Porto kiválasztott negyedeit előzte meg. A Rákóczi tér az elmúlt években jelentős átalakuláson ment keresztül, miközben megőrizte hagyományos piacát és jellegzetes józsefvárosi hangulatát. A környéken a régebbi üzletek és vendéglátóhelyek mellett egyre több új étterem, kávézó és közösségi hely jelent meg, ami a Time Out válogatásában is hozzájárult a budapesti helyszín előkelő szerepléséhez. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
2: Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update.
1: 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Villa Budapest. A főváros egyik legrégebbi művészmozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel. A centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítésekkel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy míg a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthon adó épület már 1895 óta áll a Kossuth Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ Kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politika és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színház élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéhez helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926. november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és estéruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az estfényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillát Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már-már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső tere miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozi a nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta, a nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az Operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés. A város nyüzsgése után jól esik egy kis természet, főleg ha nem kell órákat utazni. Ősszel különösen varázslatosak a Budapest környéki kiránduló helyek, ahol színes erdők, rejtek, szurdokok és panorámás csúcsok várják a felfedezőket. Van valami különösen megkapó az őszben, a fák lombjai aranyba, rozsdavörösbe és mélybordóba burkolóznak, a levegő friss és harapható, a turisták tömege pedig már eltűnt a népszerű Budapest környéki kiránduló helyekről is. Ilyenkor újra felfedezhetjük a természet csendjét, miközben a lábunkkal a zizegő avarban sétálunk. Remek kirándulási célpont lehet a Csúcshegy és az Oroszlán szikla. A második-harmadik kerület határában, a hármas határhegy árnyékában bújik meg a Csúcshegy, amely csendesebb, kevésbé járt alternatívája a frekventáltabb túlra útvonalaknak. A környék egyik különleges látnivalója az Oroszlán szikla, amely nevét a formájáról kapta, és kiváló fotótéma az őszi falevelek hátterében. A túra útvonalak jól járhatóak, enyhén emelkednek, így családi kirándulásnak is ideális. A közelben kis tisztások, madárcsicsergés és vadgesztenyefák várják azok, akik a nyugalmat keresik. Solymári vár és a paprikás patak völgye is remek kiránduló célpont lehet így ősszel. Solymár könnyen megközelíthető a városból, de mégis olyan, mint egy kis történelmi falucskába csöppennénk. A középkori eredetű Solymári várrom egy kisebb kaptató után érhető el, kilátással a völgyre. Innen érdemes tovább haladni a paprikás patak mentén, ahol kis fahidak, zúgók és mélyen bevágódott szurdok völgyek váltogatják egymást. Ősszel a színek és a párás levegő igazi tündérmesévé varázsolják ezt a sétát. Irány a Remete szurdok. A remete szőlős mellett húzódó Remete szurdok talán az egyik legvadregényesebb kirándulóhely Budapest környékén. Az erdő itt sűrűbb, az ösvények árnyasabbak, a sziklafalak közt kanyargó ösvények pedig olyan érzést keltenek, mint a messze járnánk a fővárostól. A szurdok völgyet egykor remeték lakták, innen a neve, és ma is van benne valami időtlen, misztikus hangulat. A kevésbé ismert volt, ami a gyakran szinte egyedül barangolatunk itt a természetben. A Nagy Kopasz és a Csergezámpál kilátó a következő állomás. A Budakesz és Telki közötti területen emelkedik a Nagy Kopaszhegy, melynek tetején a modern fából épült Csergezámpál kilátó magasodik. Az építmény egyedülálló látványt nyújt, kilátása pedig lenyűgöző. Tiszta időben a Budai hegységtől a Pilisen át a Dunazug hegységig ellátni. A túra közepes nehézségű, de megéri a fáradtságot, különösen ősszel, amikor a bükkösök és tölgyesek színpompás lombjai között kanyarog az ösvény. A környék vadregényes, mégis rendezett és jól jelzett utakkal várja a túrázókat. Szentendrét sem kell kiadni, a Dömörkapu vízesés egy rejtett gyöngyszem Szentendre közelében, ahol a bükkös patak sebesen zúdul alá egy sziklás szorosban. Innen rövid sétával érhető el a Lajos forrás, egy klasszikus túracélpont, amelyhez több útvonal is vezet. A környék ősszel különösen varázslatos, az aránysárga lombok között megbúvó erdei pihenőhelyekkel és vadregényes ösvényekkel. A helyszín romantikus, mégis könnyen bejárható kirándulásra csábít. A végére pedig maradt Pilisboros Jenő és az Egri vár másolata. Pilisboros Jenő határában nem csak a természet, hanem egy filmes díszlet is vonza ugyanis a látogatókat. Itt épült fel az Egri csillagok című film kedvéért az Egri vár másolata. A környéket a kevélyek sziklái övezik, amelyekről páratlan panoráma nyílik a fővárosra és a Pilis vonulataira. A túraútvonal változatos, van benne meredekebb kaptató és kényelmesebb erdei séta is, így mindenki megtalálhatja a kedvére valót. A várrom különleges hangulata pedig ősszel a ködbe burkolózó tájjal együtt különösen emlékezetessé válik. A Bulvárd és Brezsnyev galéria a Király utcában működött 2006 és 11 között, és a célja az volt, hogy a feltörekvő festőknek, grafikusoknak és fotósoknak lehetőséget és helyszínt biztosítson kiállítások megtartására. A galériában annak idején kezdőként megfordult művészek jelentős része ma már jó nevű befutott alkotónak számít. Az ő régi és újabb műveiből nyílt ingyen megtekintető kiállítás a Kult Hét galériában, írja a Világ Budapest. A pár napja a Klauzál téri galériában megnyitott hatalmas képmennyiségű új tárlat egészen a 2000-es évekbe repíti vissza a kiállítás látogatóit. Az akkor működött művészeti legenda a Bulvárd és Brezsnyev galéria történetét meséli el, ami ugyan 2011 környékén megszűnt, és alapítványi formában működött tovább, ám a megalapítása éppen 20 évvel ezelőtt 2006-ban történt. A később politikai pályára váltott képzőművész Viktor Zsolt azzal a céllal alapította meg a galériát, hogy a feltörekvő képzőművészeknek, majd később fotóművészeknek biztosítson bemutatkozási és kiállítási lehetőséget. A nyitástól a megszűnésig több mint 100 tárlatot szervezett a galéria, ami elég szép számnak mondható bő 5 éves működése alatt. A BB-ben akkoriban bemutatkozott és kiállított művészek azóta befutott alkotók lettek, mint például a kiállítás egyik kurátora, a fotós részt összeállító és a mostani kiállítási anyagban is szereplő Mucsi Szilvia, aki többek között a Budapest Fotófesztiválnak is az egyik fontos alapítója és szervezője. Vagy a BB-t annak idején megalapító már említett Viktor Zsolt, aki szintén mint kurátor és mint kiállító művész is részt vesz a mostani kiállításon, sőt, amíg nyitva van, október 3-áig, addig minden csütörtökön tárlatvezetést is tart, időutazásra invitál bennünket a 2000-es évekbe. A Jane Goodall Intézet Magyarország által hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény dr. Jane Goodall etológus, természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tiszteleg majd október 3-án, és halálának első évfordulója alkalmából örökségét ünneplés viszi tovább. A fesztivál középpontjában Jane Goodall egyik meghatározó üzenete, az okok a reményre szemlélete áll. Annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég, cselekvéssé kell formálnunk. A fesztivál arra keresi a választ, hogyan élhetünk egészségesebb, tartalmasabb és kiegyensúlyozott a életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. A szervezők meggyőződése szerint a személyes jólét és a bolygó jövője szorosan összefügg. Ha teszünk önmagunkért, egymásért és a természetért, egyszerre járulhatunk hozzá egészségesebb közösségekhez és egy fenntarthatóbb jövőhöz. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény, ahol a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jólétéért. Szeptember végén ismét érdemes lesz a kávé illat után menni Budapesten, ekkor rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami 2026-ban több mint 80 kávézót, pörkölőt és a kávészakma különböző szereplőit kapcsolja össze. A városszerte zajló programsorozatban a speciality kávé, a különleges italoké, a workshopoké és a közösségi élményeké lesz a főszerep, ráadásul idén a Macsa is saját útvonalat

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
2: Reklám hangzott el.
4: Késő nyárias idővel ér véget a hét. Azonnali béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók. Karbantartás miatt módosult a menetrend a pécsi fővonalon. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. Míg a hónap végén bejelentik, hogy melyik négy üggyel kezdi meg a munkáját, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a szervezet vezetője beszélt egy HVG rendezvényen.

0: Szedrényen. Unger Anna azt mondta, hogy szeptember 28-án közlik, mely ügyeket kérik át más hatóságoktól. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád-Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A felhívás a kormány weboldalán érhető el, a jelentkezéseket jövő péntekig várják. Új országos zöldhatóság kezdi meg működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét is. A járási feladatokat megyei szintre szervezik, a NÉPIH pedig további hatásköröket kap. Karbantartás miatt módosult a menetrend a pécsi fővonalon. Október 2-ig Szentlőrinc és Pécs között a vonatok többsége helyett pótlóbuszok közlekednek. A járatok a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A munkálatok részeként az érintett szakaszon átépítik a vágányokat, sínt cserélnek, megtisztítják a vízzel vezető árkokat, korszerűsítenek egy átjárót, valamint szerkezeti javításokat is végeznek. Országszerte sok napsütésre számíthatunk. Délelőtt a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Arrafelé elszórtan eső, zápor kialakulhat. Napközben 24-29, késő este 16-22 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Csodaszép reggel kívánok a hallgatóimnak, a családi Mannában Ferenc Gabit hallják, és hozok programokat erre a hétvégére, mi mindenre számíthatnak, akár a mai napon, akár a holnapi napon. Elérhetőségünk 0677 1986, ott vagyunk a Facebookon is, Manna FM 98.6, nem sokára kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Csodaszép és gyönyörű szombat reggelt kívánok a hallgatóimnak. Hát jöjjön ebben az órában egy kis programajánló, milyen családi programokat tudok hozni erre a hétvégére. Hát elsősorban itt van például a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban őszi zsongás családi nap a Jókai kertben. Ez 9 órakor kezdődik ez a program lehetőség. Egész nap madárgyűrűzés, látványos bemutatók, a rovarok, talajok, madarak és városi vadak világáról a kicsiknek mesekuckó és kézműves foglalkozás is várja az érdeklődőket. 9 órakor kezdődik egyébként a madárgyűrűzési bemutató, 10 órától Zalka Csenge mesekuckójában a baglyok és harkályok világa. Erről hallhattok, egy bemutató előadás, az éltető talaj játékos kísérletek a bolygó legnagyobb és legsűrűbb élő ökoszisztémájával. 11 órától Élet a talpunk alatt, az avarlakók birodalma címmel látható egy program. Délben Szilágyi Zsolt Baltazár rovar sója, 1 órától Élet a talpunk alatt, 2 órától pedig szintén a baglyok és harkályok világa, tehát ez egy ismétlődő program, mert ugye, hogy ez volt 10 órától is. Egy következő lehetőség az Arbo Parkban, ami a Gödöllői Erdészeti Arborétumban van, 9:30-tól erdei zsongás, erre is várják az érdeklődőket. Nagy természetismereti családi nap egyébként, ahol kicsik és nagyok együtt fedezhetik fel az erdő csodáit. A Tücsök színpadon többek között Bogárháton című előadást Sasvári Zoltán előadásában láthatják a kicsik és a nagyok. Sünidő 4, mentett sünök elengedése, állati jó állatbemutató, téli kabát zenekar akusztikus koncertje, lesz kerekítő, tippentő, egyébként ez egy kutyabarát hely, várják szeretettel a látogatókat, tehát a Gödöllői Erdészeti Arborétumban, erdei zsongás az Arbo Parkban, és mindez 9:30-tól a mai napon, tehát aki még most gondolná meg, simán el tud oda jutni. Álomzók társulás Üveghegyen is túl, ez az Újpesti Kulturális Központban lesz látható 10 órától. Te mit kívánnál, ha volna egy varázscipellőd, amely odarepít, ahova csak akarod? Hova mennél, a Holdra, az égbe, Szegedre vagy Érdre? Az Operenciás tengeren vagy az Üveghegyen túlra odahúz a szíved? A mesebeli tengerlépő cipő néha okosabb, mint aki a lábára húzza, jobban ismeri valódi vágyainkat, mint mi magunk, erről mesél Hanna Léna asszony, a Régiség piac koronázatlan királynője. No, mindez tehát az Álomzók társulás előadásában Üveghegyen is túl címmel 10 órától az Újpesti Kulturális Központban lesz látható. No, nézzük még, mi minden van. Baba Színház ül, áll, fekszik. Mindez a Marcibányi téri művelődési központban 10 órától kezdődik. Ugye leáll, feláll, körbenéz, jobbra szalad, balra ugrik, játszik, felfedez, keres, talál. Vajon mit rejthet a színes doboz? Kincseket vagy kacatokat, mindennapi tárgyakat? Mit kezdjünk a cipővel és a tűzzel vagy a vízzel? Mit csináljunk, ha elakadunk, ha a saját kezünkbe gabajodunk, ha a lábunk hátrafelé halad, ha a fejünk magától bólogat? Próbáljuk meg felfedezni. Hát erre ennyi, akkor arra mennyi, hány ujjam van és a térdem, ha erre ugrok, odaérek? Ez mind én vagyok, és nem más. Milyen egyforma minden, és mégis mennyire más? No, hát ez mind-mind az előadásból idézett kis mondatkák voltak. Ugye fél órás az előadás egyébként, ezt követően egy 20 perces közös tánccal várják a kicsiket. Az előadás 0 éves kortól szól minden érdeklődőnek a Marcibányi téri művelődési központban, tehát 10 órától Baba Színház ül, áll, fekszik. Ha ilyen pici apróságotok van, akkor irány a Marcibányi tér. Dino Expedíció utazás őslényvilágba, ez a Csokonai rendezvényházban veszi kezdetét a mai napon 10 órától. Ezen a különleges délelőttön a gyerekek elutaznak az őslények varázslatos világába, ahol dínókkal együtt lehet kalandozni. Hogy milyen programok lesznek, mozgásos játék, dínó tojáskeresés, kincskereső kaland, de lesz tombola, buborékshow, tematikus kreatív alkotások és hát közös tánc is. Szeptemberi születésnaposokat is keresnek, várják azokat a gyerekek azoknak a gyerekeknek a jelentkezését, akik szeptemberben ünneplik a születésnapjukat, a program során közös énekléssel köszöntik a kiválasztott születésnapos gyermeket. Dino Expedíció, utazás az ős lény világba, Csokonai rendezvényházban, és ez 10 órától kezdődik, hogy kiknek szól? Bölcsiseknek, ovisoknak, kisiskolásoknak, kiskamaszoknak. No, hozok még programokat természetesen a zene utáni blokkok szombaton is, úgyhogy tartsanak velem a következő percekben is. Most előbb életörömzenét hallgatunk együtt, közösen, aztán jöjjenek a programok.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Manna FM. Manna FM.
2: Szép reggelt a most ébredőknek. Még igazán belefér, hiszen még elég korán van. Programajánlót hallhatnak ebben az órában, főként családoknak ajánlom a programokat, kisgyerekeseknek, nagyobb gyerekeseknek, ugye az imént a Dino Expedíció utazás az őslényvilágba, hát ez kiskamaszoknak is szól ez a program 10 órától egyébként a Csokonai rendezvényházban. Foci piknik lesz a Nyúldombon 10 órától, ez egy ingyenes lehetőség, közösségépítő civil fórum, várnak mindenkit nagy szeretettel, ahol a sport, a kreativitás és a közösségi gondolkodás találkozik. Tehát a Nyúldombon, ez Ferencvárosban, a József Attila lakótelepen 10 órától foci piknik, ide is ki lehet látogatni, és még bőven van idő elindulni akár oda is. Aztán History Brick Légierő Akadémia 0 küldetés tesztrepülés, ez 10 órakor kezdődik a Vekerlei Kultúrháza helyszín. Építsetek meg egy legendát, egy különleges apa-fia élmény, ahol a résztvevők egy Kobi építőkockákból álló prémium makett megépítése közben ismerkedhetnek meg a II. Világháború legendás vadászgépével, a repülés alapjaival és a hadtörténelem izgalmas világával. A küldetés során a világ egyik vezető prémium építőkocka gyártójának a modelljeivel dolgozhattok. A 120 perces interaktív foglalkozást hadtörténész által összeállított tematika és repülőgép szerkezettan szakértő oktató vezeti, minden páros névre szóló pilóta naplót kap, a közösen megépített 10-12 ezer forint értékű makettet pedig mindenki hazavéheti. Tehát érdemes kilátogatni ide is a Vekerlei Kultúrházba egészen pontosan 10 órától egy légierő akadémia küldetés tesztrepülés című program lehetőségre, de én mindig azt tanácsolom ilyenkor, amikor hozom a programokat, hogy érdemes utána nézni természetesen az interneten, hogy valami miatt, ha netán elmaradna, én ezt ugye abszolút frissen hozom ezeket a programokat, de ettől függetlenül előfordulhat bármi. Úgyhogy mielőtt elindulnak, tanácsolom, hogy nézzenek utána, hogy biztos van ez a program lehetőség, nem mondták le, és minden rendben van. Mazsola és Tádi bábelőadás, ez a Temi Fővárosi Művelődési Házban veszi kezdetét, szintén 10 órától. Hát nem is tudom, ki ne ismerni Mazsola és Tádét, azt gondolom, hogy generációk nőttek fel ezen, hát most előadásban is, színházi előadásban is megtekinthető, főként az ovis korosztálynak szól ez a lehetőség. Napfényes mesefesztivál van Solymáron, a Solymári Apácai Csere János Művelődési Házban 10 órától várják az érdeklődőket erre a fesztiválra. A modern kor elültette azt a képet a fejünkbe, hogy a mese csak a gyermekekhez szól, pedig az igazság az, hogy eredetileg a felnőttek meséltek egymásnak. Még Jacob és Wilhelm Grimm, a világot bejárt Gyermek és családi mesék című mesegyűjtemény szerkesztőinek is meggyőződése volt, hogy kötetük a komolyabb és idősebb emberek érdeklődését is felkelti majd. Egyébként erről én is nagyon sok műsort készítettem itt a Családi Mannában, hogy mennyire sokkal inkább, teszem hozzá, felnőtteknek szólnak a mesék. Nyilván vannak olyan mesék, amik inkább gyerekeknek, de hogy a meséknek a többsége valamilyen üzenettel bír általában a felnőttek számára, és talán felnőttként sokkal inkább meg is értjük annak a mondani valóját. Azt vallották, hogy a varázs és népmeség, amelyek legautentikusabb változatait gyűjtötték egy nagy csokorba, olyan életbölcsességeket és tanításokat rejtenek, amelyeket a gyerekek ösztönösen élnek át, a felnőttek viszont élettapasztalatuk tükrében és elvont fogalmi gondolkodási képességüknek köszönhetően mélységeibe is érthetnek. Ha a felnőtt, aki mesél, maga is érti és hiszi a mesék igazát, sokkal többet tesz azért, hogy a gyerekekben a mesék életre szólóan akaraterőt gyújtsanak, a jóra való törekvésre például, megtanuljanak különbségeket tenni a jó és rossz között, vonzóvá váljon számukra a jó, a helyes és a szeretetteli, míg taszítóvá gonosz és az erkölcstelen. Természetessé váljon a helyes célkitűzés, és járhatóvá a hozzávezető út. A mese a felnőttek számára tükör és térkép az életúton, és egy lehetőség arra, hogy megismerjük saját magunkat, rálássunk bizonyos működéseinkre, megértsük azokat, és ha kell, változni, változtatni is tudjunk. Minden valódi mese, ha helyesen állunk hozzá, azt kéri, hogy találjuk meg, mire hívja fel a figyelmünket, mihez ad kulcsokat, mely nagy életkérdéseinket érinti. No, tehát ez a lehetőség a Solymári Apácai Csere János művelődési házban várja az érdeklődőket. Ez egy fesztivál, családi nap, meseolvasás, 10 órától napfényes mesefesztivál Solymáron címmel. Ide is érdemes kilátogatni. Most életörömzene legfrissebb hírek is érkeznek, és innen folytatjuk a Családi Mannát. Tartsanak velem!
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Micsoda szép reggelt kívánok a hallgatóimnak, a családi mannát hallják, ezen belül pedig programokat hoztam az iménti percekben, és nem sokára folytatjuk. Kirchner Péterrel beszélgetek a legújabb dal, a legújabb videóklipje kapcsán. Tartsanak velünk a következő fél órában is.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Késő nyárias idővel ér véget a hét. Azonnali béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók. Karbantartás miatt módosult a menetrend a pécsi fővonalon. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. Míg a hónap végén bejelentik, hogy melyik négy üggyel kezdi meg a munkáját, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a szervezet vezetője beszélt egy HVG rendezvényen. Unger Anna azt mondta, hogy szeptember 28-án közlik, mely ügyeket kérik át más hatóságoktól. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A felhívás a kormány weboldalán érhető el, a jelentkezéseket jövő péntekig várják. Új országos zöldhatóság kezdi meg működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét is. A járási feladatokat megyei szintre szervezik, a NÉPIH pedig további hatásköröket kap. Karbantartás miatt módosult a menetrend a pécsi fővonalon. Október 2-ig Szentlőrinc és Pécs között a vonatok többsége helyett pótlóbuszok közlekednek. A járatok a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A munkálatok részeként az érintett szakaszon átépítik a vágányokat, sínt cserélnek, megtisztítják a vízzel vezető árkokat, korszerűsítenek egy átjárót, valamint szerkezeti javításokat is végeznek. Országszerte sok napsütésre számíthatunk. Délelőtt a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Arrafelé elszórtan eső, zápor kialakulhat. Napközben 24-29, késő este 16-22 fok várható.
1: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
0: Ezek itt a Szomszédaink címmel jelent meg Kirchner Péter zenész dalszerző legújabb dal, amit már a YouTube-on is elérnek a hallgatóink. Mindjárt itt a rádióban is egy picit belehallgathatnak ebbe a dalba. Péterrel beszélgetek ebben az órában, nem sokára hívom majd telefonon. Tartsanak velünk a következő percekben is. Elérhetőségünk 0677 1986, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Ismerős arcok a téren, egy köszönés a lépcsőházban, néhány mondat a sarki boltban. Vajon mennyit tudunk azokról, akik mellett nap mint nap elmegyünk? Egy Klauzál téri fotókiállításból dal született. Kirchner Pétert, Stéfán Anna Virág képei, valamint a fotóművész és Bojár Iván András mondatai inspirálták az Ezek itt a szomszédaink megírására. Vendégem pontosabban telefonvonalban van itt velem, Kirchner Péter, vele fogunk beszélgetni, aki zenész, dalszerző, a dalról, ennek a megszületéséről. Szervusz, jó reggelt!
3: Szia, jó reggelt, Isten áldásával, ahogy szokták mondani.
2: Valahogy a virágnak a nevét, ezt így mindig összekeverem, hogy ő igazából Stéfán Anna Virág, vagy Stéfán Virág Anna? Stéfán Anna Virág, azt hiszem.
3: Nem, Stéfán Virág Anna.
2: Virág legalábbis, Anna.
3: Uh-huh. Legalábbis én virágnak hívtam mindig azt, hogy Anna az új dolog nála, hogy az nem régóta találta ki, hogy kiírta az internetre ezt a nevét is. Eddig nem használtam.
2: Én mindig összekeverem egyébként.
3: Stéfán Virág Anna. Ilyen értelemben már a második virágnevű alkotótársa, mert az első az az Erdős Virág.
2: Na, akkor te egy a virágokat gyűjtögeted.
3: Igen, és ugye aki hát ugye nem hagynám ki, hogy aki a virágot szereti, ugye az rossz ember.
2: Pont nagy, tökéletesen indult ez a beszélgetés, és azt is eláruljuk akkor, hogy te most ugye külföldön vagy, és emiatt történik most ez a telefonos interjú, mert egyébként úgy terveztük, hogy stúdióba érkezel, vagy érkeztek akár többen is, most ez így egy picit leredukálódott, de ezzel semmi gond nincs. Arra kérlek, hogy beszéljünk arról, hogy eredetileg arra kértek fel, hogy énekelj a fotókiállítás megnyitóján, ugye?
3: Igen, az volt, hogy a virág megkérdezte tőlem, hogy nincs-e kedvem énekelni valamit a kiállítás megnyitóján, és átküldte a fotókat, amiket én egyébként már valamelyest ismertem, mert mi szoktunk együtt dolgozni, szokott minket fotózni a zenekart, és így tovább. Úgyhogy én már láttam, hogy ez egy nagyon jó kis anyag, és mondtam neki, hogy ezt persze tök szívesen, sőt, és a következő mondat az volt, hogy de mi lenne, ha írnék egy dalt, és hát ez azért az egy kihívás, hogy az ember mikor ír dalt.
2: Igen.
3: Vagyis hogy hát hogy mi a felszólításra szinte sosem megy a dalírás, de az történt, hogy nálam voltak már a képek, és akkor pár mondatot írt nekem a virág arról, hogy miről szól neki ez az egész kiállítás, hogy mi ez a manu, hogy úgy mondjam, és a még megnéztem, a Bojár Iván is írt egy kis expozét, vagy hogy is mondjam, ő a kurátor ennek a kiállításnak, és ezekből a mondatokból kikerekedett gyakorlatilag 10 perc alatt a dalnak a lényege, tehát a refrénnek a szövege, a refrénnek a dallama, meg a tempója, meg úgy az egész hangulata, meg innen, úgyhogy azt kell mondjam, hogy bár talán felszólítása, de mégse, egyszerűen csak kiszaladt a dal, kigurult magától. Onnantól már csak be kellett fejezni.
2: Ugye nyilván nem először láttad a virágképeit, és mégis miért pont ez a kiállítási anyag fogott meg, vagy mi fogott meg először, egy konkrét arc, történet, vagy inkább a mondat az, vagy mondatok, amik elindították benned a zenét?
3: Hát igazából bennem mindig a mondatok indítják el a dalírást, tehát korábban is úgy dolgoztam más szövegírókkal, hogy kaptam valamilyen állapotú szöveget, vagy véglegeset, vagy félkészet, és aztán azok elindítanak egy folyamatot bennem. Ugye a szavak azért, a magyar nyelv pláne ilyen, a szavak azok adnak zenét magukból, tehát itt annyi volt a különbség, hogy csak szavakat kaptam, és a szöveget azért én fejeztem be. Tehát én írtam belőle végleges szöveget, úgyhogy ennyiben még azt is kellett kerekíteni egy kicsit. De alapvetően mindig a szavak rúgják be, hogy így mondjam, a motort.
2: Tehát akkor itt először az...
3: is így volt.
2: Igen, tehát itt először akkor a szöveg részlet született meg, és e köré épült a dallam.
3: Igen, igen. Mindig a kulcsmondat meg kell legyen, és az fölépíti a dalt, igen.
2: A maga, tehát a dalszerzésnél mennyire vettek részt benne a további alkotók, ugye akár Bojár Iván András, vagy Virág. Most nyilván nem arra gondolok, hogy ők is mind zeneszerzők, hanem...
3: Hát, mint lelkes bírálók, tehát én amúgy a dalszerzés azt meglehetősen magányosba szoktam csinálni, tehát az a helyzet, hogy a korábbiakban is mindig úgy dolgoztam, a Sziámival is, meg más projektekben is, hogy leginkább elkészítem a dalt egyedül. Tehát van néhány kollégám vagy barátom, és most a szerzőtársak is ilyenek voltak ebből a szempontból, akikkel megosztok félúton levéseket. Tehát amikor elkezd alakulni valami, akkor megmutatom, és hogyha így, szóval a reakciójuktól függ, hogy azt érzem, hogy jó irányba haladok, vagy nem tudom, tehát hogyha azt mondjuk, hogy aha, jó lesz, meg aranyos, akkor nem haladok jó irányba, de hogyha szerinted, tehát igazából ez a drámaírók is azért többnyire, vagy bocsánat, inkább a kabaréírók is általában, vagy a vicces sztorik írói is általában közönségen tesztelik a darabokat. Tudom, például a Pintér Béla is legalább 10 előadás, mire befejezi a darabját, és ez kicsit ilyen ez is, hogy megmutatom pár embernek, mit szólnak hozzá, és akkor ha tetszik, akkor haladok tovább. Szóval hát, így.
2: Hiszen a közönségnek készül.
3: Én írok, igen. És játszok.
2: Hát, igen, hogy a közönségnek készül, nyilván igen, az ő visszajelzéseik azért sokat segítenek, inspirálnak nyilván a tovább lépésre. Most Péter, megállunk egy életörömzene erejéig, és jövünk vissza, folytatjuk innen nem sokára a beszélgetést, tartsanak velünk.
0: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Ezek itt a Szomszédaink című dalról beszélgetek. Vendégem Kirchner Péter, zenész, dalszerző. A dal születéséről van szó egészen pontosan. Került ebbe a dalba esetleg saját emlék vagy élmény?
2: Hát ugye nagyon fontos, hogy ez a dal első körben a Klauzátérről szól, de a második körben meg azért kinyitja azért, és egészen messzire elmegy. Egyrészt ugye azért, mert a Klauzátér, hogy a dalban is van egy másik kontinensről, és az ezer arcú tömeg a szomszéd kerületből, tehát nagy a világ, hogy úgy mondjam, és sok szomszédunk van, van a szomszédságunk, és hogyha úgy nézem a szomszédságunk, a szomszédságok, ha úgy nézem a szomszédságunk, csak a szomszédház, de ha úgy nézem, akkor mondjuk a föld bolygón akár a szomszéd kontinens is. Szóval, és igazából ezt éreztem meg ebben a dalban, hogy vagy ebben a szöveg lehetőségben, hogy ki lehet nyitni ezt a világot ilyen értelemben egész nagyra, és a szomszédságunk lehet akár ez a idestóval 7 milliárd, nem tudom mennyi ember.
1: Milyen hangzást kerestél elsősorban ehhez a témához, és mi volt az, amit mindenképpen szeretél volna zeneileg érzékeltetni?
2: Hát igazából nem kerestem, adta magát. Tehát alapvetően ez a fajta hangzás, ez a félig akusztikus, vagy ilyen akusztikus jellegű hangzás, azért ez stimmel hozzám, tehát a dalaim egy jelentős része azért ilyesmi. Úgyhogy nagyon nem kellett keresni. Igazából azt éreztem, hogy nem lesz egy nehéz dal zeneileg, tehát nem fogom szétrokkolni hatalmas gitárszólókat, meg torzítós gitárt nem fogok beletenni, és onnantól el is döntöttem a dal magát. Tehát a dal általában ilyen értelemben megírja magát, és megkívánja a hangszerelését is. Alapvetően amikor énekelsz pár sort, akkor az kiadja, hogy mit lehet köré hangszerelni. Nagyon, nagyon nem lehet másmilyen, mint amit a dal akar. Úgyhogy ez.
1: Ugye?
2: És így aztán ilyen tök akusztikus lett. Egy dolog volt igazából kérdéses menet közben, hogy kerüljön-e bele zongora, vagy ilyen billentyűs hangszer, illetve hogy kerüljön-e bele vonós, tehát hegedű, ilyesmi. És aztán mind a kettőt kiengedtem, mert úgy éreztem, hogy ez egy nagyon egyszerű dal, kéne maradjon minden ilyen sallang, vagy Franc, vagy minélkül. Minél egyszerűbben legyen, fogalmazva, egy akusztikus gitár, egy elektromos gitár, basszus és dob, ennyi. Hát Beatles, vagy nem is tudom.
1: És mindez egyébként a videoklipben is, ha gondolom, arra törekedtetek, nem? Tehát, hogy picit az egyszerűségre.
2: Ja, hát abszolút, igen. Igazából a másik az alapsztor, hogy az ember a nappaliban.
1: Igen.
2: Elénekel egy dalt. Most igazából az a tervem, hogy még pár ilyen klipet fog készíteni, ami csak ennyi, hogy a...
1: Ember a nappaliban.
2: Igen, tulajdonképpen igen. Ősz a pecóban, vagy állsz a pecóban, mindegy, és hogy énekled a számidat, mert hogy amúgy zenélni jó, zenét hallgatni, csinálni jó, mozgat minket a zene, a legfontosabb élmény talán hát az életben mindenképpen, de azt érzik el, hogy az embereknek általában a zene nagyon fontos, mert benne vagyunk reggeltől estig, éjszaka is, úgyhogy velünk van, és ilyen értelemben a nappaliban is. Csak van a csávó énekelget.
1: Igen. Gondolom már, amit a megjelent visszajelzések is vannak, hogyan fogadta a közönség?
2: Igen, úgy tűnik, hogy szeretik, szóval hogy nézegetik a YouTube-on, most már kiraktam kikerült pontosabban a Spotify-ról is, mint hogy hallgatgatnánk, szóval így haladgat. Jó, eddig senki sem mondta, hogy hagyjam abba ezt a dolgot. Mondjuk ugye ez nem egyelőre nem élőben, de élőben is eljátszottam a kiállítás megnyitón, és ott se dobáltak meg.
1: Na erre, igen, ezt akartam, hogy élőben a kiállítás megnyitón eljátszottad, igen. Aha. És a Virág hogy fogadta például, ugye,
2: hiszen mondjuk az ott egy szágitára. Hát ott a kiállításon nem hangszerel van, hanem csak egy szágitára, de ugye a dalnak meg kell állnia egy szágitára. Tehát igen. Ez is stimmel teljesen, hogy egy szágitárral, ha meg tudod szólaltatni és működik, akkor jöhet a hangszerelés. Szóval ez egy ilyen értelemben a puding legjobb próbája volt. De hát a Virágnak egyébként állatira tetszett, mondjuk lehet, hogy őt kéne kérdezni, de szívecske hegyeket küldött, amikor. Már az első változatnál, ami még azért kezdetleges volt, már ott is nagyon tetszett neki. Végülis tényleg igazából azért a dal az arról szól, amit ő kitalált, azzal, hogy mit akar ez a kiállítás mondani a szomszédságunkról, meg az együttlétről, meg az együttlétezésről. Egymás mellett is együttlétezésről. Úgyhogy ilyen értelemben azt hiszem, hogy eltaláltam, amit ő gondolt erről.
1: Most arra kérlek, Péter, hogy hozunk egy pici részletet ebből a dalból, hogy a hallgatók is ízelítőt kapjanak, hogy most te mondj egy komfort ehhez a dalhoz, hogy komfolnád fel ezt a dalt, hogy mi lesz az, amit most hallunk?
2: A szűken és tágan vett szomszédságainkról, a barátságainkról, a környezetünkről, az egész világról is úgy általában véve a bolygóról. Na és tényleg csak a szomszédházról.
1: Akkor hát jöjjön a dalból egy részlet itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Programokat hallhattak ebben az órában, valamint Kirchner Péter zenész dalszerző is itt volt velünk az elmúlt percekben. Következő órában pedig dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász érkezik hozzám. Ha kérdésük van, elérhetőségünk 0677 1986, Facebookon is elérhetőek vagyunk, Manna FM 98.6.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek elő, a mikrofonnál Már István Dániel startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
4: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály: gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
7: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
5: Reklám hangzott el.
8: Ma is sok napsütés lesz. Új országos zöld hatóság kezdi meg működését januártól. Karbantartás miatt módosult a menetrend a pécsi fővonalon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést, és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. Míg a hónap végén bejelentik, hogy melyik 4 üggyel kezdi meg a munkáját a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a szervezet vezetője beszélt egy HVG rendezvényen. Unger Anna azt mondta, hogy szeptember 28-án közlik, mely ügyeket kérik át más hatóságoktól.

0: Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A felhívás a kormány weboldalán érhető el, a jelentkezéseket jövő péntekig várják. Új országos zöldhatóság kezdi meg működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét is. A járási feladatokat megyei szintre szervezik, a NÉPIH pedig további hatásköröket kap. Karbantartás miatt módosult a menetrend a pécsi fővonalon. Október 2-áig Szentlőrinc és Pécs között a vonatok többsége helyett pótlóbuszok közlekednek. A járatok a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A munkálatok részeként az érintett szakaszon átépítik a vágányokat, sínt cserélnek, megtisztítják a vízelvezető árkokat, korszerűsítenek egy átjárót, valamint szerkezeti javításokat is végeznek. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délelőtt a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arrafelé elszórtan eső, zápor kialakulhat. Napközben 24-29, késő este 16-22 fok várható. Holnap is folytatódik a szép őszi idő, sok napsütéssel, majd hétfőn ismét egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Dr. Csomai Zita orvos, természetgyógyász a vendégem ebben az órában. Mennyit viszünk tovább a családunk történetéből? Hogyan befolyásolhatják a gyerekkori tapasztalataink azt, ahogyan felnőttként a nehézségekre reagálunk, és milyen kapcsolat lehet a lelki megterhelés és a testi panaszaink között? Erről beszélgetünk többek között. A Betegségek Lelki Eredete című négyrészes mesterkurzusban van szó mindezekről a témákról. Ezt hozzuk részletesen ebben az órában. Tartsanak velünk, a zene után kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna.
1: Csoda szép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász, és hát a legújabb, nem is tudom, hogy mondjam, projektjéről fogunk beszélgetni, ami nem más, mint a Betegségek Lelki Eredete című négy részes mesterkurzus, amelynek egyik epizódja, vagy a teljesnek a kódolt múlt címet kapta. Most közben kérdezzek, bocsánat, szia Zita, jó reggelt, hogy csak az egyik epizód, vagy a teljes mesterkurzusnak ez a címe?
2: Szia Gabi, jó reggelt, szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat. Az egésznek is ezt a címet adtuk, hogy a kódolt múlt, de ezek közül az egyik epizódnak is ez a címe.
1: Akkor szinte jól mondtam, igen. Mi indította el benned ennek a filmsorozatnak is nevezhetjük, vagy ennek a négyrészes mesterkurzusnak az ötletét?
2: Ez egy hosszú folyamat volt, és hogyha így a jelenből megyünk visszafelé, mint ahogy egyébként a stresszeket is kezeljük, a tavalyi évtől, októbertől volt egy országos előadás körutam, ami a betegségek lelki eredeti szólt. Ez egyébként folytatódik azóta is, különböző városokba mentünk, és tartottam előadást ebben a témában, és azt vettem észre, hogy ez egy olyan téma, ami nagyon sok embert érdekel, de hogy mégis ott az előadáson egy picit így vége van. Tehát, hogy amikor így elindulunk abba, hogy beszélgetünk a lelki okokról, sok embernek vannak felismerései, de hogy akkor merre tovább, hogyan tovább. Egyébként én ebből a témából, ugye évekkel ezelőtt írtam könyvet is, illetve hogy maga, hogy kerültem én erre a területre, erre az egyetemi éveim alatt mi egy ilyen speciális, ilyen kísérleti évfolyam voltunk, ahol 6 fél éven át tanultunk pszichológiát, aztán utána nagyon sok önismerettel, stresszkezeléssel, krízisintervencióval, mindenféle ilyen stresszel kapcsolatos dologgal foglalkoztam, és aztán, amikor természetgyógyászattal kezdtem foglalkozni, akkor mindig bejött az, hogy nem elég fizikai szinten kezelni a beteget, és akkor rájöttem arra, hogy nem elég az, hogy én tovább küldöm különböző szakemberekhez, hanem hogy ezt nekem is meg kell tanulnom, és itt tanultam kineziológiának több ágát, bachvirágterápiát, érzelmi intelligencia képzést végeztem, meseterápiát, meg még egy csomó más ilyen stresszkezelő technikát tanultam, és igazából ez az egész állt össze abban, meg ez a sok éves tapasztalat, hogy vannak olyan mintázatok, amik ismétlődnek, vannak olyan traumák, amik szinte minden embernél előjönnek, lehet, hogy nem pont ugyanabban a formában, de hogy mégis ismétlődnek, és amikor az előadásokon kijön ez, hogy akkor merre tovább, ott jelent meg ez az igény, hogy valamit kéne csinálni, ami sok embernek tud olyan segítséget adni, hogy nem egy per egyes terápiákat, hiszen nincs arra lehetőség, meg nincs arra idő, tér, ember, hogy meg ráadásul országosan ugye a távolság sem teszi ezt könnyűvé, és akkor így több oldalról jött ez az igény, hogy csináljunk valamit.
1: Akkor ez egy fajta ilyen kódfejtés, hogyha azt mondjuk, hogy kódolt múlt, hogy a kódot fejtjük meg?
2: Lehet így is mondani, igen, ebben így nem gondolkodtam, de igen, igen, igazából azokat a gyökér traumákat, gyökér okokat próbáljuk megtalálni, és ez nem csak egy egyszerű film, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy leülünk és nézünk egy filmet, nem is egy egyszerű előadás, azért kapta ezt a mesterkurzus vagy masterclass nevet, hanem minden egyes epizódhoz készítünk teszteket, illetve munkafüzetet, amin az emberek tudnak saját magukban is dolgozni, illetve tartoznak hozzá olyan stresszoldó technikák, amit tényleg így a képernyőn keresztül is tudunk segíteni, vagy a képernyő keresztül is kivitelezhető, és valóban, hogyha valaki végigcsinálja ezeket a munkafüzeteket, meg végignézi ezeket az epizódokat, hagyja, hogy ez az egész úgy hozza a felismeréseket, akkor én azt gondolom, hogy valóban tudjuk ezeket a kódokat oldani, vagy fejteni.
1: Akkor most életöröm zenét hozunk, és innen a zene után jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: sose lesz vége. Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában, és a mesterkurzusról beszélgetünk, ami már még nem elérhető, ha jó, ugye? Vagy most készült el, úgyhogy ez nyilván még idő, amíg rengeteg utómunka után ez elérhető lesz. A Betegségek Lelki Eredete című 4 részes mesterkurzusról van szó. A kódolt múlt címet kapta az egyik epizód, de akár így az egészre is mondhatjuk, ugye, ezt a címet, ott hagytuk abba a beszélgetést, és hogy egyfajta kódfejtés történik ez alatt, a mesterkurzus alatt, úgymond. Szerettél volna mondani valamit? Bocsánat, csak mert...
2: Csak ott arra akartam visszacsatolni, hogy lesznek ilyen közönségtalálkozók, azokra már elérhetők a jegyek, illetve előjegyezhető maga a mesterkurzus, de ez október folyamán lesz elérhető majd. Uh-huh.
1: Akkor már nem sokára.
2: Igen, nagyon izgatottan várjuk. Ja.
1: Itt mondhatjuk azt, hogy most jó értelembe vedd, hogy általános dolgokról beszélsz ezekben, vagy általános dolgokban segítetek, hiszen ugye mindenkinél egyedi traumák vannak, egyedi problémák, de hogy vannak olyan alap problémák, úgymond lelki problémák, vagy lelki, nem is tudom, hogy mondja, megküzdések az embereknél, ami szinte úgy mindenkinél előfordul. És ezeket veszitek végig?
2: Igen. Amikor így gondolkodtam azon, hogy mit kellene csinálni, akkor igazából így visszagondoltam a sok éves tapasztalatomat, a pácienseket, és vannak olyan ismétlő, csak így tudom mondani, hogy ilyen ismétlődő mintázatok. És főleg ezeket vettük elő, és ezt úgy kell elképzelni, hogy elindulunk a jelenben, van egy problémánk, és ez lehet párkapcsolati probléma, munkahelyi probléma, lehet betegség, lehet valamilyen fájdalom, valamilyen tünet, de lehet bármilyen egyéb az élettel kapcsolatos, tényleg ilyen megküzdés. És ezt próbáljuk megnézni, hogy az, ami a jelenben van, ennek hol vannak azok a blokkjai, hol vannak azok az akadályok, amik akadályoznak bennünket abban, hogy például sikeresek legyünk, vagy például másképpen álljunk egy párkapcsolatban, vagy a munkában, vagy több pénzt keressünk, vagy jobban tudjuk kifejezni magunkat, vagy jobban tudjunk kiállni magunkért, vagy tudjunk nemet mondani, vagy ne legyen olyan nagyon erős megfelelési kényszerünk. És hogyha így feltesszük ezt a kérdést, hogy érezte-e már az ember úgy, hogy vagy elő szokott-e fordulni, hogy nemet kéne mondani, de mégsem tudunk nemet mondani.
1: Nyilván vagy... szerintem mindenkinek volt az életében ilyen, vagy van. Igen,
2: igen, szerintem ez a nem tudunk nemet mondani, a megfelelési kényszer, ez nagyon sok embernek az életében ott van. De ugyanúgy például a kompromisszumok. Nagyon sokszor találkozom azzal, hogy valaki akár a munkahelyén, akár a családban elnyomja saját magát, és folyamatosan abban van benne, hogy kompromisszumokat köt, nem tud kiállni magáért, nincs elég önbizalma. Vagy nézhetjük a türelmetlenséget is, amikor tényleg az ember egyedül dolgozik, túlvállalja magát, mert nem bírjuk már elviselni, igen, hogy a másik, mire elmagyarázom, addigra már rég megcsináltam. Ilyenkor is sokan magukra szoktak ismerni. És ez az egész az úgy néz ki, hogy van egy probléma, akkor azt így megpróbáljuk minél pontosabban meghatározni, hogy mi is a probléma. Ez egyébként önmagában ennek a meghatározása is egy nagy feladat egy ember életében, mert sokszor ülünk, mint a béka a vízben, és nem veszük észre, hogy már egyre melegebb a víz, és már forr a víz, és a béka is, ugye, hogyha fokozatosan melegítjük a vizet, akkor szegény megfő a vízben. És, vagy a komfortzóna, hogy amit hozunk akár a gyerekkorunkból, az a mi komfortzónánk, azt ismerjük. És hogy abból kilépni, az egy nagyon nagy feladat, nagyon nagy önismeret, nagyon, nagyon sok munkát igényel. És akkor ez az első lépés, hogy egyáltalán megnézni, hogy hol van a probléma, hogy mi maga a probléma, és aztán egy következő nagy dolog, hogy mi az, amit szeretnénk, hogy határozzunk meg egy célt erre vonatkozóan. És ilyenkor is azt látom, hogy sokszor ilyen elakadás van ebben, Tehát például egy beteg embernél az nem elég cél, hogy nem akarok beteg lenni, nem is lehet olyat beletenni, hogy benne van a nem szó, hiszen az agyunk ezt nem ismeri. Ezt el szoktam mondani az előadásokon, hogy senki ne gondoljon egy rózsaszín elefántra.
1: Mindenki arra gondol, igen.
2: És igazából ugyanígy, hogyha, de például egy diétánál, vagy egy addikciónál, hogyha tiltunk valamit, hogy nem szabad, nem eheted meg ezt, meg ezt, meg ezt, akkor csak az jár a fejünkben, mert a nemet azt nem ismeri az agyunk. És ezért mindig át kell fordítani pozitívra, tehát például egy diéta esetében is azt kell meghatározni, hogy mit ehet az ember, hogy mi az, amit ehet, vagy mi az, amit csinálhat, mi az, ami, tehát hogy mindig ezeket az alternatívákat, és itt is kell, az első lépés az az, hogy legyen egy jó célunk, hogy mi az a cél, és ilyenkor érdemes mindig egy-két lépésre tovább menni, hogy akkor mi lesz, ha.
1: Ez a négy rész gondolom a kezdet, tehát hogy ez feltételezem azért olyan kifogyhatatlan az embernek a lelki problémák, azért lássuk be, de tényleg, hogy szerintem, vagy legalábbis gondolom, hogy ennek még lesz majd folytatása.
2: Én is így gyanítom, igen.
1: Na most akkor elmegyünk zenélni, jön egy kis életörömzene, legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna.

0: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában, a betegségek lelki eredete című 4 részes mesterkurzusról beszélgetünk. Szó volt ugye arról az előző percekben, hogy mit indította el benne ennek a filmsorozatnak az ötletét, és azt is, hogy amikor azt mondjuk, hogy egy betegségnek lelki háttere is lehet, akkor pontosan mire gondolunk. Ezekről is szó volt, továbbiakban pedig még beszélgetünk azokról a nagyon jól ismert családi mondatokról, hogy neked ezt ki kell bírnod, vagy erről nem beszélünk, hogy ezek például mit okozhatnak a személyiségben, a személyiség fejlődésben, milyen lelki úgymond gubancokat hozhatnak létre. No, erről is szó lesz majd a továbbiakban, tartsanak velünk.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
2: Ma is sok napsütés lesz. Új országos zöld hatóság kezdi meg működését januártól. Karbantartás miatt módosult a menetrend a pécsi fővonalon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést, és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. Míg a hónap végén bejelentik, hogy melyik 4 üggyel kezdi meg a munkáját, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a szervezet vezetője beszélt egy HVG rendezvényen. Unger Anna azt mondta, hogy szeptember 28-án közlik, mely ügyeket kérik át más hatóságoktól. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A felhívás a kormány weboldalán érhető el, a jelentkezéseket jövő péntekig várják. Új országos zöld hatóság kezdi meg működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét is. A járási feladatokat megyei szintre szervezik, a NÉBIH pedig további hatásköröket kap. Karbantartás miatt módosult a menetrend a pécsi fővonalon. Október 2-áig Szentlőrinc és Pécs között a vonatok többsége helyett pótlóbuszok közlekednek. A járatok a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A munkálatok részeként az érintett szakaszon átépítik a vágányokat, sínt cserélnek, megtisztítják a vízzel vezető árkokat, korszerűsítenek egy átjárót, valamint szerkezeti javításokat is végeznek. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, délelőtt a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arrafelé elszórtan eső, zápor kialakulhat. Napközben 24-29, késő este 16-22 fok várható. Holnap is folytatódik a szép őszi idő, sok napsütéssel, majd hétfőn ismét egy gyenge hideg front érkezik, néhány fokos lehűléssel.
1: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
0: Dr. Csomai Zita orvos, természetgyógyász a vendégem ebben az órában. A mesterkurzusáról beszélgetünk, ami nem sokára már elérhető lesz. És hát természetesen az is szóba jön, hogy egy újabb könyve is megjelenik Zitának október elején, de a részleteket hozzuk majd. Tartsanak velünk a következő percekben is.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És a

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Manna FM. Manna FM.
2: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában. A Betegségek Lelki Eredete című 4 részes mesterkurzusáról beszélgetünk, aminek egyik epizódjának a címe a kódolt múlt, de ugye azt is beszéltük, hogy mondta Zita, hogy akár az egész úgymond sorozatra rá lehet ezt fűzni, hogy a kódolt múlt, hiszen ilyen hát lelki problémák felfejtegetése, most ezt is szépen és egyszerűen fogalmazva, nem? Tehát, hogy valójában erről szól, igen, amihez kapnak rengeteg segítséget, munkafüzet formájában, mindenféle gyakorlatokat kapnak hozzá, tehát azért lett ez akkor mesterkurzus.
3: Igen.
2: És ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy nyilván ennek lesz majd folytatása, mert hogy 4 részben ezt nem lehet feldolgozni.
3: Igen, én is azt gondolom, hogy vannak itt még olyan témák, amiket érdemes kapírgatni.
2: Itt akár arról is van szó ebben, akár ebben a 4 részben, vagy hosszú távon majd gondolkodsz abban, hogy majd későbbiekben fogtok erről beszélni, vagy fogsz erről beszélni, hogy például ugye ezek a generációs betegségek, generációs problémák, a genetikai hajlam, hogy ezek mennyire befolyásolják az életünket.
3: Igen, úgy néz ki ez az egész, mint ahogy a stressz oldás, illetve ez, hogy megtaláljuk a gyökér okokat, ez olyan, mint egy hagyma, amikor így fejtegetjük a hagymának a héját, és akkor, amikor eljutunk a mélyére, vagy mondhatjuk ezt a fa szimbolikát is, hogyha van egy fa, aminek a gyökerei benne vannak mélyen a földbe, akkor hiába vágom le a leveleket meg az ágakat, az újra és újra ki fog hajtani. És ezeket a gyökér okokat próbáljuk megtalálni, és így megyünk a jelen, aztán gyerekkor, születés, magzati kor, és vannak az úgynevezett generációs traumák. Hát nem akarom elszpoilerezni, de van benne egy igen, ami így elég jelentős, és azt gondolom, hogy nagyon sok embert érint, hogyha csak belegondolunk abba, hogy a nagyszüleink, dédnagyszüleink generációjában több háború, éhezés, egyebek voltak, azért, hogy a történelmet egy kicsit így megnézzük, akkor azt fontos tudni, hogy például a nagymama-unoka kapcsolat, az egy nagyon erős kapcsolat, hiszen amikor mi petesejt formájában keletkeztünk, ha lehet ezt így mondani, akkor mi már ott voltunk a nagymamánknak a méhében, az anyukánk petefészkében, hiszen a lány magzatoknak a petefészkében már ott vannak azok az őssejtek, amikből aztán a petesejtek érnek. Tehát mindazok a traumák, amiket a nagymamáink átélnek, azokat tulajdonképpen mi is átéltük, vagy átélhettük abban a formában, illetve az anyukánk, ami déd nagymamánknak a traumáit, és ilyen módon egyébként azt tartják, hogy 7. ízig, tehát 7 generációra visszamenőleg hatnak ránk ezek a generációs traumák, de gyakorlatilag ez a háború, a nélkülözés, az egy ilyen fontos.
2: Most az, hogyha tegyük fel, nem ismeri valaki a nagymamáját, vagy nem ismerte soha, vagy nincs is, aki a közös történetükről mesélne neki, akkor ezt hogyan lehet felfejteni? Mert nyilván sokkal egyszerűbb úgy felfejteni ezeket a problémákat, és megoldani a problémát, hogyha tudom a konkrét történetet, vagy legalábbis úgy kapizsgálom, vagy valaki mesélt már róla, és van valami tudásom róla.
3: Én azt tapasztaltam, hogy nem mindig kell, hogy tudjuk, de van amikor konkrétan tudják, hogy, hogy ez történt, vagy az történt, vagy és csak belegondolunk abba, hogy hány férfit vittek el annak idején orosz hadifogságba, vagy Málenki robotra, ugye különböző ilyen munkatáborokba, vagy
2: hát hány... A holokauszt, ugye, hát az is abszolút.
3: Igen, vagy hány embert vártak haza, akik aztán vagy hazajöttek, vagy nem. Szóval, hogy itt tényleg nagyon, nagyon sok olyan, lehet ezt mondani, talán így kollektív dolog történt, és hát azt remélem ettől a mesterkurzustól, hogy amit ott összeraktunk, és ahogyan összeraktuk, hogy azért az képes lesz így a képernyőn keresztül, illetve azokkal a picit tudatalattival dolgozunk, és képi elemekkel, hangokkal, különböző szövegekkel, hogy ez talán így is tudja oldani azokat a fő traumákat, vagy azokat a fő vonalakat, amik nagyon sok embert érintenek.
2: Na most újra életörömzenét hozunk, de még visszatérünk egy blokk erejéig. Folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatjuk.

0: A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában, akivel a 4 részes mesterkurzusról beszélgetünk, ami hát még nem elérhető, de lassan már elérhető lesz, a betegségek lelki eredete címmel, ugye a kódolt múlt, ezt is többször elmondtam, ez az egyik epizódnak a címe, de így akár az egész sorozatra is, hát ez sorozatnak kell mondanom, most nem film sorozat, de igen, sorozat, igen. Hiszen egymás követő részek, és ha már 4 részt leforgattatok, akkor nyilván azt már lehet bátran egy sorozatnak nevezni. Ugye itt a generációs problémákról beszélgettünk, vagy a generációs, hát hogy mondjam ezt pontosan, betegség, traumákról beszélgettünk. Még egy dolog eszembe jutott, hogy ez a tipikus, amikor azt mondják, hogy neked ezt ki kell bírnod, vagy erről nem beszélünk. Azt gondolom, hogy itt most nagyon sok hallgató tud ebben, vagy eszébe jut, hogy magá fejéhez kap, hogy úristen, nekem is ezt hányszor mondták. Tehát ezek a tipikus mondatok, amik szerintem mindenkinek elhangzottak már a családjában.
2: Hogy igen, igen. Vagy a gyerekekkel csak a baj van.
1: Vagy igen.
2: És akkor 20 év múlva, 30 év múlva küzdenek azért, hogy legyen egy baba. De mindig ezt hallott a gyerekkorában. Igen. A gyerekekkel csak a baj van. Vagy ez a szegénységi tudás, amikor valaki azt hallja folyamatosan gyerekkorában, hogy sok pénzt csak lopással, csalással lehet szerezni. És akkor gyakorlatilag így megpecsételjük saját magunkat, hogy becsületes munkával nem lehet jól élni. Becsületes munka, de mi becsületesek vagyunk, és becsületes munkával dolgozunk, de ott van a tudatalattinkban, hogy ezzel nem lehet sok pénzt keresni, vagy csak a lopással, csalással, hazugsággal lehet. Szóval valóban nagyon sok ilyen van, illetve azok a minták, amik a szüleinktől jönnek, amikben felnőttünk, sok ember elmondja, hogy én nem akarok olyan lenni, mint a szüleim, de,
1: igen,
2: de aztán felismerem magamban, hogy egyébként pont úgy cselekszem, vagy pont azokat a dolgokat tesszük. A magzati élet is egy ilyen nagyon izgalmas, meg a kisgyermekkor, a születés, az is egy ilyen nagyon izgalmas terület. Én egyébként azt gondolom, hogy a gyökértraumák azok a fogantatástól 3 éves korig elszenvedett traumák, ezek a fő traumák, amik így jelen vannak.
1: Akkor, hogyha jól értem, itt főként a lelki támogatás, lelki segítség lesz a főszereplője ennek a sorozatnak, és mennyire vagy ebbe benne orvosként, az orvosi oldalad?
2: Alapvetően itt különböző problémáknak a gyökerét próbáljuk meg felfejteni. Egy picit olyan ez, mint a rendrakás, amikor a szekrénybe mindent begyömöszölünk, még a lábunkkal is, hogy be tudjuk csukni, és aztán amikor kinyílik a szekrény, akkor kizuhan belőle minden. Szóval az benne van, és az elképzelhető, hogy ha valaki elkezd saját magán dolgozni így ezeken a lelki dolgokon, akkor az felkavarja, meg felhoz dolgokat, és azt szeretnénk ezzel a mesterkurzussal megtámogatni, hogy ezek a felhozott dolgok, ezek megfelelően a helyükre kerüljenek, mint ahogy a szekrényből, hogyha kiesett minden, összehajtogatunk szépen mindent, kidobjuk, ami már nem kell, vagy elajándékozzuk valakinek, de kiszelektáljuk, és csak azt tesszük vissza szépen összehajtogatva, amire valóban szükségünk van. Tehát egy picit így kell elképzelni, hogy lehet, hogy az elején 1-2 napig, 7-ig zaklatottabb lesz valaki, vagy esetleg feljönnek olyan dolgok, akár álomban, akár napközben így bevillannak, amiket már réges-rég elfelejtettünk, és nem is gondoltunk rá, de hogy egy picit megkotorgatjuk így a dolgokat.
1: Hát még minden lelki munkánál
2: igen,
1: egyébként ez ebbe velejárója, igen.
2: Igen, tehát ez egy ilyen velejáró, viszont pont ezért vannak ezek a munkafüzetek, házi feladatok, megerősítések, különböző ilyen meditációs technikák, hogy ha valaki ebbe tényleg így, vagy erre időt szán és foglalkozik magával, akkor ezeket szépen ki tudjuk tisztázni, és szépen meg tudunk szabadulni ezektől a régi lerakódásoktól.
1: És akkor ugye a beszélgetésünk végén említsük meg, hogy nem sokára jön a legújabb könyved, ami mi a címe és miről is szól, röviden kérlek, mert most lassan jár az időnk.
2: A női egészség könyve. Ezt nagyon régóta szerettem volna ebből a témából írni egy könyvet, és azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon izgi, nagyon jó könyv lett.
1: Mikortól, körülbelül mikortól?
2: Október 1. október elsejétől lesz elérhető, és a könyvfesztiválon szombati napon fogok dedikálni, tehát hogyha valaki dedikáltatni szeretne, akkor a könyvfesztiválon, illetve majd a könyvpalotában lesz könyvbemutató is.
1: Arról majd beszélünk szerintem legközelebbi műsorunkban. Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: Sziasztok, Mezőmisi vagyok, a Magna Cum Laude zenekarból.
0: Életöröm zene. 98.6 Manna.

0: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász volt a Családi Manna vendége ebben az órában. Következő órában dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész érkezik hozzám, és ahogyan ezt már ígértük néhány adással korábban, hogy hallgatói kérdésekre fogunk válaszolni, most ezt megtettük, hitek, tévhitek a kertészkedésben, az erre a témára érkező kérdésekre fogunk válaszolni, tartsanak velünk a következő órában is.
1: Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna Morzsa.

0: generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a kellemes őszi idő, a politikusok életmódját is vizsgálja majd a NAV. Felvételi zárlatot rendeltek el a szegedi koraszülött osztályon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a hazai sportéletben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnek be vezető pozíciót olyan sportegyesületben, amely több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztat. A vagyonnyilatkozatokat és az érintettek életmódját is vizsgálja majd az adóhivatal a politikusok vagyonosodási ellenőrzésekor. A NAV feladata lesz az eltitkolt vagy elrejtett vagyonelemek feltárása is. A vizsgálatok automatikusan indulnak majd a jelenlegi és egyes korábbi magasrangú politikai tisztségviselőknél. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Újraindult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában Tófejen. Az egykori Zalakerámia üzem új tulajdonosa a Szatmári cégcsoporthoz tartozó magyar tulajdonú Terra Danubia Kft. A tervek szerint a meglévők mellett új termékeket is fejlesztenek majd, amelyeket nem csak a magyar piacra, hanem exportra is szánnak. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a 3 napos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. Fokozatosan növelik az amerikai katonák jelenlétét Grönlandon, ebben az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetése állapodott meg, abból a célból, hogy erősítsék az Észak-Atlanti térség és az északi sarkvidék biztonságát. A dán és a grönlandi kormány hangsúlyozta, hogy a megállapodás elismeri Dánia területi egységét és a grönlandiak önrendelkezési jogát. Kaptárbontás, sajt és gyertyakészítés, valamint kerékpártúra is várja az érdeklődőket ma és holnap a nyitott portanapokon. Gazdaságok, pincészetek, manufaktúrák és kézműves műhelyek nyitják meg kapuikat. Hétvégén mossák az Erzsébet hidat, ma a Budáról Pestre, holnap pedig a Pestről Budára vezető oldalát tisztítják meg. A budapesti közművek közleménye szerint a most kezdődő őszi hídmosási programban megtisztul a váralagút is. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Arrafelé elszórtan eső, zápor kialakulhat. Délután 24-29, késő este 16-22 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: Korábbi adásunkban arra buzdítottuk a hallgatóinkat, hogy a hitek, tévhitek a kertészkedésben témában küldjenek nekünk kérdéseket. Ez meg is történt, nagyon sokan kérdeztetek, köszönjük szépen. Továbbra is buzdítalak benneteket, hogyha ilyen van, akkor nyugodtan írjátok a Manna FM Facebook oldalán Messenger üzenetbe. Ezeket a kérdéseket fogjuk feldolgozni most ebben az órában dr. Topor Erikával. Jövünk már is a zene után.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Csoda szép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész a vendégem ebben az órában. És egyszer még valamikor, vagy az is, hogy kétszer is már ígértük, hogy hozunk hallgatói kérdéseket, és vártuk a kérdéseket. Köszönjük szépen mindazoktól, akik küldtek a kertészetben jelentkező hitekről, tévhitekről. Kértük, hogy írjatok, kérdezzetek, és akkor Erika egy adásban megválaszolja, és most eljött ennek az ideje, megérkeztek a kérdések, és megérkezett Erika, hogy válaszoljon ezekre. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: No, hát én leszek természetesen a kérdés feltevő, tehát én fogom neked felolvasni, hogy mik érkeztek, és ezt már itt mondtam is neked az adás előtt, hogy a kávézatszal kapcsolatosan újra érkezett egy kérdés, amiről már ugyan beszéltünk korábbi adásunkban, de most válaszoljuk meg Piroskának ezt a kérdést, aki azt kérdezi, hogy anyukám mindig azt mondta, hogy a kávézatszot ne dobjam ki, mert minden virágnak jót tesz. Én szórom is a cserepekbe, de mintha azóta apró muslicák lennének a növények körül. Rosszul használom, vagy nem is jó mindenhez?
3: Ez azért izgalmas, mert talán az olvasók között a kávézatszos kérdéseknél ő az első, aki leírta azt, hogy bizony neki muslincák lettek. Azok nem muslincák egyébként, hanem tőzeglegyek az esetek nagy többségébe. Azt kell tudni a kávézatszról, hogy ugye nagyon savas. Tehát, és most itt nem a savanyításra gondolok, mint savanyú talaj, meg nem savanyú talaj, hanem arra gondolok, hogy csersavas megváltoztatja a talajnak a pH értékét, tehát itt egy kicsit ilyen kémia, és még ha a benne lévő tápanyagok még jók is lennének, mert például a hangyákat mondjuk távol lehet vele tartani, a tőzeglégy ez kifejezetten ezeket a talaj pH-kat szereti, amit csinálunk valójában a kávézatszal. És hogyha ez mondjuk egy olyan szobai cserepes növény, ami amúgy is tőzegbe van ültetve, és akkor még pluszba egy kicsit még meg is segítjük kávézatszal, akkor gyakorlatilag a tőzeglégy az garantált.
2: Tehát, hogy akkor igazából jó a kávézat, nem ezzel van a probléma, csak hogy attól függ, hogy milyen környezetben használja.
3: Igen, meg ugye ilyenkor, mivel szobanövényekről beszélünk, az emberek hajlamosak túl szeretni a növényeiket, és rengeteg vizet adnak neki. Na most, amikor a pára, a pH és a talajállapot találkozik a tőzegléggyel, abból nagyon jó buli szokott lenni. Tehát más az, amikor mondjuk a veteményesbe kiöntjük, és a csigát vagy a hangyát távol tartjuk, arra például teljesen jó, mert sokkal nagyobb földtömeggel találkozik. Tehát ott azért a pH-t, a kémiát nem fogja annyira befolyásolni, de azért egy picike korall növénynek a cserepére ráönteni a kotyogósnak az egész kupakját, az már azért sok egyébként.
2: Feltételezem, hogy itt pont erről van szó egyébként, tehát hogy lakásban tartott virágnál, és akkor én itt most így hozzászólnám, remélem, hogy Piroskának sikerült megválaszolnunk a kérdését, illetve elégedett a válasszal, hogy nekem anyukám, szintén anyukám, neki is az anyukája, volt az, aki minden egyes kávéfőzés után ráborított nem is tudom, a fikuszra, azt hiszem a fikusznak a tövére, tehát már annyi kávézac volt a virágnak a tövéné, hogy így konkrétan nem is földet láttad, csak a kávézacot. De élt, nagy, tehát szerintem mai napig él az a fikusz, és hatalmas. Nyilván nem a kávézactól, de hogy nem ártott neki.
3: Ártani nem árt, mert hogyha mondjuk tényleg nem tőzegbe volt ültetve, hanem már így általános virágföldbe, akkor az annyira nem gond, de a fikusz az például nem is annyira érzékeny az ilyen változásokra, de van olyan levéldísznövény, ami egyáltalán nem szereti. Tehát, hogy azért azt is bele kell ilyenkor kalkulálni, hogy akármilyen növényre nem illik rátenni. Tehát már mondjuk egy környező pálma sem örülne neki.
2: Na, menjünk tovább akkor a hallgatói kérdésekkel. Attila, egy úriember kérdése következik. Úgy tudtam, hogy ha sárgul a növény levele, akkor kevés vizet kap. Most sűrűbben locsolom a balkonon a muskátlit, de csak még több sárga levele lett. Honnan tudom megállapítani, hogy szomjas, vagy már túlöntöztem?
3: A sárguló levél az nem a túlöntözés, és nem is mindig a vízhiánynak a jele. Na most ilyenkor van az olvasói kérdéseknél is az, hogy ha nem csatolunk hozzá egy fényképet, akkor a szaktanácsadó nem tud rá válaszolni. És nem azért, mert hogy nem ért hozzá a tanácsadó, hanem például, ha az erek mentén sárgul először, ha a szélétől kezd el barnulni, sárgulni, vagy a közepétől sárgul, teljesen más tápanyagok hiányoznak. Lehet, hogy ugye az például egy nagyon magas vasigényű növény, és a lehet, muskátli? Hogy a muskátli, aha. És például a muskátli tápok nem véletlenül vannak máshogy összerakva. Tehát, hogyha valaki bemegy a kertészetbe, akkor látja, hogy van külön leander, mediterrán növény, orchidea, muskátli. Uh-huh. Balkon növény. Tehát még az se feltétlenül ugyanaz a tápanyag, mert mások az arányok. És az is lehet, hogy az első túlöntözéssel kiütődtek, kimosódtak a tápanyagok, és aha. Utána a limitáló tápanyagnak a tünete látszik magyarán. Mit jelent a limitáló tápanyag? Ha valami minimálisan is hiányzik, de ő egy limitáló, az összes többi hiánytünetet is meg fogjuk idővel látni. Tehát mindig az látszik először, és azután a magával rántja az egészet. Emberre mondom a példát, ha leáll a májunk, ugye az gyakorlatilag az egész szervezetet befolyásolja, pedig látszólag egy tök picike kis szervünk, lehet, hogy látni fogunk meg egyebek, de mondjuk lehet, hogy elsárgulunk, a keringésbe bepiszkál, fáj állandóan a fejünk, a növény ugyanígy működik. Uh-huh. Tehát egy nagyon pici hiány gyakorlatilag az egész növénynek a tápanyagrendszerét is fel tudja borítani, tehát nem is biztos, hogy vízhiánya van, lehet, hogy egyszerűen csak tápanyag hiányos.
2: És innen fogjuk folytatni a további hallgatói kérdésekkel, de most előbb életöröm zenét hozunk.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan

0: a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Folytatjuk a beszélgetést dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész a vendégem. Hitek, tévhitek a kertészetben, ennek kapcsán dobtuk be a labdát így a hallgatók számára, hogy bármilyen kérdésük van ezzel kapcsolatosan, akkor küldjék el nekünk, és ezt nagyon sokan megtették, köszönjük szépen. Folytatni fogjuk egyébként még ezt a kezdeményezésünket, úgymond, tehát jövőben is várunk kérdéseket a kertészkedéssel kapcsolatosan, amiket majd Erika meg tud válaszolni. Ugye Attila kérdésénél hagytuk abba, aki azt mondta, hogy a sárgul a növény levele, akkor kevés vizet kap, ő úgy tudta eddig, és most sűrűbben locsolja a balkonon a muskárt, ide csak még több sárga levele lett, és hogy honnan tudja megállapítani, hogy szomjas, vagy már túlöntözte, ennél a kérdésnél álltunk meg. És ugye azt mondta Erika, hogy az is lehet, hogy tápanyag hiányos a növény, és ezt honnan tudhatja meg, vagy ezt csak ha a fotót küldene, akkor a fotóról talán meg lehetne ezt állapítani?
2: Hát a fotó alapján meg lehet állapítani, mert például, ha az egész levél úgy sárga, hogy az erek mégis zöldek, akkor az szinte biztos, hogy vas hiány.
1: Egyébként lehet így elmegyek a, nem tudom, a kertészetbe, és azt mondom, hogy vas hiányos a növényen, vasat szeretnék venni neki?
2: Igen. Igen, tehát vannak növények számára felvehető olyan mikroelemek is, hogy csak bór, csak kálcium, csak cink, csak vas.
1: De jó. Azért ez megnyugtató, hogyha valami ilyesmi van, akkor tényleg van mihez nyúlni. Zsuzsa kérdése következik. A szomszédasszonyom szerint, erről is beszéltünk egyébként, most látom, nem baj, napközben tilos locsolni, mert a vízcseppek megégetik a leveleket. Ez tényleg így van? Ha délben látom, hogy teljesen lekókadtak a virágaim, akkor várjak estig?
2: Igen. Most ilyen nagyon-nagyon, igen.
1: Igen.
2: Most spoilereztem, nem. Egyrészt a kérdés eleje. Igen, azért égnek meg, mert a vízcseppek úgy fognak működni, mint egy nagyító. Nem tudom, ki volt gyerek, szerintem mindannyian találkoztunk a hangya kontra nagyító játékkal. Bármennyire is állatkínzás, szerintem ezt nagyjából minden gyerek egyszer életébe kipróbálta, hogy hogyan lehet felgyújtani egy kis hangyát. Nem mondom a hallgatóknak, hogy kísérletezzenek vele, mert ilyet nem csinál senki, de biztos láttak és hallottak már ilyet. Ez nagyítóként működik, a vízcsepp. Tehát tényleg levél perzselődést, égési tünetet tud okozni, de próbálják ki egy nagyítóval és egy falevéllel. Ugyanaz lesz az eredmény. Csak mindenki hangyával kísérletezik. De viccet félretéve, tehát senki ne akarjon semmit se felgyújtani, nagyítóként fog működni, és igen. A kérdés második fele, ami meg az, hogy miért kókad le a levél, akkor ne adjunk neki vizet. A növénynek a levele az egy dinamikusan működő rendszer. Az azt jelenti, hogy mivel a gázcserenyílások a leveleknek az alsó részén, az úgynevezett fonákán vannak, ha a levél egész nap nyitott állásba tartja a levelét, magyarán szépen ki van feszülve, akkor megnő a párologtatási felület, ergo vízhiánya lesz. Ha viszont leengedi a leveleit, még azzal előtt az idő előtt, hogy ő kiszáradna, mert le fogja engedni a leveleit, alvó állapotba kerül, akkor gyakorlatilag csinál egy olyat, hogy összezáródnak nem csak a gázcserenyílások, hanem minimalizálja a párolgási felületét. Tehát nem kiszáradt, hanem védekezik. És lehet, hogy estére, ha nem is öntözöm meg, ugyanúgy ki fognak terülni újra a levelek, hiszen neki nem az a természetes, hogy össze van gubózva, mint a sündisznó, viszont ez egyfajta védekezési mechanizmus. Ha este sem jönnek helyre a levelek, akkor volt vízhiány. Akkor igen, akkor öntözzük meg, de ha csak napközben déli órákba, akkor ez csak ennyi, hogy a növény önmagát védi.
1: Hihetetlen okosak, vagy annyira tudják a saját működésüket nyilván. Gábor kérdése következik. Paradicsomot nevelek az erkélyen, és nagyon szép bokrok lettek, csak éppen paradicsom alig van rajtuk. Rendszeresen tápoldatozom őket, mert azt gondoltam, attól jobban teremnek. Lehet, hogy pont ebből adok túl sokat?
2: Nem biztos, hogy a tápanyagból ad túl sokat, hanem inkább, ugye itt balkonról beszélünk, tehát egy kicsi földmennyiségben viszonylag nagy növény, emiatt ugye a tápanyagozás nem lehet kihagyni, ez egy alap. A másik az, hogy viszont hatalmas hőterhelésnek van valószínűleg ez a növény kitéve, és minél magasabb a hőmérséklet, annál nagyobb az esély rá, hogy azok a bejuttatott tápanyagok, azok se fognak felvehető állapotba kerülni. Ha beírja valaki az interneten azt, hogy növények tápanyagának a felszívódási hőmérséklet értékei, valami ilyesmi verzióban megkérdezi az AI-t, vagy valami, ki fog neki dobni egy olyan táblázatot, amiben mondjuk úgy, hogy ilyen kis lapos színes vonalak lesznek, a végük mindegyiknek el fog így csúcsosodni, aminek az a lényege, hogy vannak optimális hőmérsékleti értékek, ilyen közök, amikor a tápanyagokat a növény föl tudja venni. Ez azt jelenti, csak mondok egy példát, hogy mondjuk a nitrogén az egy viszonylag nagy tágtűrésben működik, de már mondjuk 10 fok alatt megint nem fog érvényesülni, ha kijuttatom, 35 fölött meg megint nem. Most egy balkonon azért valljuk be, idén bőven volt szerintem 35
1: volt. Fölött. Így van.
2: Tehát attól, hogy kijuttattam a gyökéren keresztül, mivel a növény egy pihenő állapotban van, mert védi magát, ugye, hogy ne tudjon kiszáradni, ezért lecsökkenti akár a sejt szinten a folyadék cirkulálását is. Magyarán nincsen szívó hatás, ami a talajból kiszívja, és eljuttassa valóban a növényhez, nem fogja fölvenni. Tehát ez a öntöttük bele, de minek? Ilyenkor van az, hogy például esti órákban lombon keresztül kell kijuttatni a tápanyagot, mert a lombon keresztül viszont felszívódik. Megint emberi példát hozok, mert az általában közérthetőbb. Ha nem tudom mondjuk hatékonyan a D-vitaminomat pótolni, vagy az E-vitamint, akkor nem véletlenül vannak olajformában, amit hogyha bekenek a bőrömbe, ugyanúgy föl tud szívódni. Mert mondjuk pont az emésztésem, vagy a bél, vagy valami olyan nem működik a testem belül, amitől felszívódna, bőrön keresztül meg bejut a véráramba. Növényeknél ez így van, Pepitába.
1: Most pedig legfrissebb hírek érkeznek hozzánk, életöröm zene, és utána folytatjuk természetesen még további hallgatói kérdésekkel.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Hitek, tévhitek a kertészetben. Ebben a témában kértük a hallgatóinkat, hogy amennyiben kérdésük van, az küldjék el számunkra, és dr. Topor Erikával megválaszoljuk. Ez most meg is fog történni, kaptunk kérdéseket, köszönjük, úgyhogy jövünk, folytatjuk a zene és a hírek után a további kérdéseket, tartsanak velünk.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Folytatódik a kellemes őszi idő, a politikusok életmódját is vizsgálja majd a NAV. Felvételi zárlatot rendeltek el a szegedi koraszülött osztályon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a hazai sportéletben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnek be vezető pozíciót olyan sportegyesületben, amely több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztat. A vagyonnyilatkozatokat és az érintettek életmódját is vizsgálja majd az adóhivatal a politikusok vagyonosodási ellenőrzésekor. A NAV feladata lesz az eltitkolt vagy elrejtett vagyonelemek feltárása is. A vizsgálatok automatikusan indulnak majd a jelenlegi és egyes korábbi magasrangú politikai tisztségviselőknél. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Újraindult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában Tófejen. Az egykori Zala kerámia üzem új tulajdonosa a Szatmári cégcsoporthoz tartozó magyar tulajdonú Terra Danubia Kft. A tervek szerint a meglévők mellett új termékeket is fejlesztenek majd, amelyeket nem csak a magyar piacra, hanem exportra is szánnak. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a 3 napos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. Fokozatosan növelik az amerikai katonák jelenlétét Grönlandon. Ebben az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetése állapodott meg, abból a célból, hogy erősítsék az Észak-Atlanti térség és az északi sarkvidék biztonságát. A dán és a grönlandi kormány hangsúlyozta, hogy a megállapodás elismeri Dánia területi egységét és a grönlandiak önrendelkezési jogát. Kaptárbontás, sajt és gyertyakészítés, valamint kerékpártúra is várja az érdeklődőket ma és holnap a nyitott portalapokon. Gazdaságok, pincészetek, manufaktúrák és kézműves műhelyek nyitják meg kapuikat. Hétvégén mossák az Erzsébet hidat, ma a Budáról Pestre, holnap pedig a Pestről Budára vezető oldalát tisztítják meg. A budapesti közművek közleménye szerint a most kezdődő őszi hídmosási programban megtisztul a Váralagút is. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Arrafelé elszórtan eső, zápor kialakulhat. Délután 24-29, késő este 16-22 fok várható.
1: Manna, ez a családi Manna.
0: Hitek, tévhitek a kertészkedésben, hétköznapi gondok, bizonytalanságok és olyan praktikák, amelyekről jó lenne tudni, hogy valóban működnek-e. Ebben a témában kaptunk kérdéseket a hallgatóinktól, és ezeket válaszolja meg dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész, és ugyanígy buzdítom tovább a hallgatóinkat, hogy amennyiben kérdésük van a kertészettel, kertészkedéssel kapcsolatban, akkor bátran küldjék el nekünk. A Manna FM Facebook oldalán a Messenger üzenetbe várjuk a kérdéseket. Zene után pedig folytatjuk a beszélgetést dr. Topor Erikával.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Gali Manna, Ferenc Gabival.
1: Ebben az órában hallgatói kérdésekre válaszolunk dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész tájépítész segítségével. Ugye hitek, tévhitek a kertészkedésben. Ebben a témában kértük, hogy írják el meg nekünk a kérdéseiket a hallgatóink. És akkor folytatjuk is. Erika kérdezi, hogy hallottam, hogy az orchideát hetente néhány jégkockával kell öntözni, mert így pont annyi vizet kap, amennyire szüksége van. Én nekem most itt csak mondom a hallgatóknak, hogy így leesett az állam egy kicsit ettől a kérdésről, de lehet, hogy ez itt teljesen így van. A lényeg, hogy ez tényleg jó módszer, nekem furcsa, hogy egy ilyen növénynek jeget adjak.
2: Ez nekem is. És most egy kicsit így le is döbbentem, megmondom őszintén, ez körülbelül, mint a TikTok receptek. Sokasága, hogy csak az összenem illő információk sokasága kerül egy receptúrába, és azt meg kéne enni. Ne, tehát, hogy egy melegigényes növényről beszélünk. Amit szobahőmérsékletű vízzel szeretünk öntözni. Arra ne tegyünk mínusz, nem tudom hány fokos jeget. Tehát, hogy nem. Ezek sajnos valamivel az oldalaknak lájkokat kell gyűjteni. Erre ezt tudom mondani.
1: De ez elég szomorú, mert ezzel viszont szerintem árthatnak, nem?
2: Hát egyébként simán megfázhat az orchidea, és ledobálja a virágbimbókat, ledobálja a leveleit, tehát ilyeneket ne csináljunk, ha nem muszáj. Mert az orchideák nem így veszik fel a vizet. Tehát az orchideát tipikusan úgy kell öntözni, hogy kiveszem a átlátszó kaspójából, oda tartom a vízcsap alá, vagy a zuhany alá, és a virág kivételével lezuhanyozom kézmeleg vízbe, hagyom, hogy kicsorogjon a víz, és visszateszem az ablakba. Tehát ő nekik ugye egy teljesen más közegük is van, ha megnézzük, ugye ez ebbe a kérgekbe van, igen, benne. Igen. Annak pont az a lényege, hogy ne legyen például víz alatt a gyökere, időben,
1: igen, igen.
2: Hanem az, hogy átfoljon a rendszer rajta, még ha pangóvíz is van alatta, mert egyébként az kibírja, de kézmeleg víz.
1: Mondjuk a kézmeleg víz és a jégkocka között azért van egy kis hőmérséklet.
2: Hát van némi perverzió abban, amikor szeretjük a jégkockát is használni, tehát ez is tény, de azért, ha az ember is megfogja, ugye, és rárakja a tenyerére, akkor azért úgy fellib a bőrözünk. Ez nagy sok a növényeknek, tehát, hogy ilyet nem csinálunk.
1: És most az én kérdésem következik az orchideánál, mert nálam még egy orchidea sem maradt meg, és ha már itt orchideáról szólt a kérdés, hogy át lehet ültetni az orchideát ebből a műanyag kaspóból, amit mondtál, sima földbe? Van ilyen, hogy orchidea föld?
2: Van ilyen, hogy orchidea föld, az is gyakorlatilag ugyanilyen
1: kérges,
2: rostos anyag. Az orchideákat nem sima virágföldbe ültetjük. Nem véletlen, ők ugye fán lakó, úgynevezett epifita növények, ami azt jelenti, hogy a gyökereikkel fölkapaszkodnak a fáknak a lombjába, és a ottani párát ezek a légző gyökerek fogják gyakorlatilag felszívni. Tehát ők nem úgy a gyökerükön, mint a sárgarépa, a petúnia, uh-huh. meg a fikusz, nem így szívják a vizet fel, hanem úgy mondjuk, mint a környező pálma is. Csak a környező pálmában annyi a különbség az orchideákhoz képest, hogy annak normál földkeveréke van, és a hatalmas léggyökerei. Tehát ő két irányból szedi a vizet.
1: Aha.
2: Az orchidea az meg szinte csak a léggyökerein keresztül, meg a levelein keresztül szedi fel a vizet. Tehát ha egy kavics ágyra odaállítjuk, amiben állandóan víz van, és az föl tud párologni, és mondjuk teszem fel a lakás is szerencsés, mert nem penészedik ettől, akkor ez lenne az orchideának az egyik legjobb vízadagolása.
1: No hát akkor menjünk tovább. László kérdésével folytatjuk, hogy én eddig ősszel mindig felástam az egész veteményest, nálunk ez volt a szokás. Most meg egyre többen mondják, hogy inkább ne bolygassam a földet. Akkor az ásással használok, vagy ártok? Mitől függ, hogy az én kertemben mi lenne a jó?
2: Az egyik alapvető dolog, hogy a talaj jelen állapotától függ, hogy milyen agrotechnikát használunk. Ez most így nagyon kínaiul hangzott, hirtelen tudom. Ez azt jelenti,
1: fordítsuk le, magyar.
2: Hogy például ásni egy homokon tök felesleges. Uh-huh. Egy kötött, nagyon kötött, agyagos talajon, ahol beton kemény a talaj, ott mindenképpen valamit lazítani kell. De olyankor ássuk be a trágyát például, a komposztot, a letermett gombakomposztot, a marha trágyát pellet formába is. Tehát, hogy ott egy kicsit más a dolog. Az ásással alapvetően az a baj, ez ugye a no-till kertészkedés és sok egyébnek a alapját adja, hogy kétfajta baktérium kultúrá vagy mikroorganizmussal találkozunk a talajba. Az egyik, ami a fény szereti, és a párás, de tiszta levegőt. Uh-huh. A másik az úgynevezett ilyen anaerob bacik, ami a komposztban is él egyébként, a belsejében, amihez minimális oxigén mennyiség kell, és nem szereti a fényt. Fényérzékenyek. Uh-huh. Ha én ások, akkor ami fönt van, lekerül, ami lent van, fölkerül. Uh-huh. Ergo, ami fényérzékeny, azonnal UV-sugárzást kap.
1: Aha.
2: És aminek meg fény kéne a működéséhez, az meg bekerül a talajmélységbe. Ez az alapvető probléma az ásással. Ezért találták fel például az ásó villát, ami uh-huh. úgy néz ki, mint egy vasvilla, csak ilyen kis gombócok vannak kb. A végén, és azzal meg lehet például lazítani egy középkötött-kötött talajt is, anélkül, hogy a talajnak a mikrobiológiáját tönkre tegyük.
1: Hmm. Tehát akkor igazából inkább ezzel a villával ásson.
2: Hát lazítsunk László. Inkább csak. Uh-huh. Én nem mondom azt, hogy ne ásson, mert vannak esetek, amikor ásni kell. Most egy taracka látszőt talaj, ahol állandó háború van a veteményesbe, a tarack kontra vetemény között, ott nem nagyon lehet másképp. Ott muszáj egyszerűen ásni. De ha a talaj életet és a talaj biológiát akarom, akkor a mély mulcsos logika, ahol nem ások, az sokkal közelebb áll a természethez, uh-huh. mint az, hogy én folyamatosan forgatom a talajomat.
1: Most újra tartunk egy rövid szünetet, de zene után jövünk további hallgatói kérdésekkel.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Hitek, tévhitek a kertészkedésben. Ebben a témában hozzuk a hallgatói kérdéseket. Kaptunk jó néhány kérdést, és arra ösztönzöm a hallgatóimat, hogy jöhetnek még kérdések a kertészkedéssel kapcsolatosan, és legközelebb majd Erika megválaszolja azokat. No, hát akkor tovább megyünk. Katalin, ez egy nagyon érdekes kérdés. Szerintem nagyon kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz erről.
2: Megijedek?
1: Lehet, hogy ez egy abszolút jogos dolog. Én számomra meglepő volt. Banánhíjat áztatok vízbe, és azzal locsolom a virágaimat, mert azt olvastam, hogy ettől szebben virágoznak. Viszont néhány nap után elég kellemetlen szaga lesz. Ennek tényleg van értelme, és kiválthatja a tápoldatot? Én itt a banánhéj áztatásnál lepődtem meg nagyon.
2: Hát én először megfordítanám a sorrendet a válaszokba, hogyha nagyon büdös lesz, akkor ott az biztos, hogy nem lesz jó, mert az egy erjedési folyamaton megy át ez a történet. Azt se felejtsük el, hogy a banánt, mire ideér Magyarországra, és levesszük a bolt polcán, ne adj Isten, még a hűtőben egy kicsit erjed is előtte, azért egy csomó mindennel kezeli. Tehát a banán és a citrusfélék tipikusan azok, amit a komposztra is adott mennyiségen túl azért nem szoktunk javasolni beletenni, pont a héjon lévő kezelőanyagoknak köszönhetően. Az igaz, hogy nagyon magas a kálium tartalma. Tehát az olyan a növények, ami nagyon magas kálium tartalmú, teszem fel paradicsom, az mondjuk előfordulhat, hogyha beleásom inkább a talajába mellé, akkor ugye, ahogy lebomlik, és stb. Egy nagyon lassú hatásmechanizmusról beszélünk. Feltáródik, ezt így hívják, hogy feltáródik belőle a kálium, és a növény számára felvehető lesz, de ez nem a virágzáson fog feltétlenül segíteni, mert ahhoz inkább bor kéne, hogy ne rúgja el a virágokat, hanem ez majd a színeződésénél fog. Például a piros színhez kell sok kálium.
1: Na de ha vízbe áztatod a banánhéjat, az abból kioldódik, mondjuk tegyük fel annyi anyag, amire szükség lenne? Ezt én nem gondolnám, de nem vagyok szakértő.
2: Hát kérdés is, hogy meddig áztatja az ember.
1: Tehát, hogyha már szaga van, akkor ott már igen kérdés.
2: Igen, hát a fermentálás, tehát ha már elindul egy ilyen fermentációs vonalba, és tényleg szaga van, akkor elképzelhető, hogy feltáródik belőle annyi anyag. De én például csalánlevet sem használok a szobanövényekhez, mert pont emiatt, mert a szobába ki akarja ezt szagolni. Igen. Hát egy veteményesnél már lehet vele játszani, főleg ha a szomszédot távol akarom tartani. Azért ennél
1: igazából
2: vannak
1: nem annyira ajánlott
2: megoldások, igen.
1: No hát sajnos az időnk az lejár, úgyhogy de gyorsan még belefér egy kérdés, és szerintem legközelebb majd még folytatjuk, és várunk is majd még kérdéseket, mert van itt néhány, amire nem tudtunk, nem volt idő válaszolni. Péter kérdését még válaszoljuk meg, kérlek, hogy azt kérdezi, hogy a balkonládáim aljára mindig teszek egy réteg kavicsot, mert úgy tudom, az megakadályozza, hogy berohadjanak a gyökerek, de a föld így is sokáig vizes marad. A kavics nem elég, vagy már eleve rosszul gondolom?
2: A logika nem lenne rossz. De mivel valószínűleg össze is keveredik egyébként a talaj a kavicsokkal, ezt ugye drénrétegként szokták javasolni, de a balkonláda kicsi ehhez. Tehát ez egy magas ágyásnál, amikor drénréteget képzünk, egy nagy dézsánál, ahol drénréteget képzünk, ott sokkal nagyobb létjogosultsága van. A kavics kontra nagyon átnedvesedett és tartósan átnedvesedett talaj vagy közeg, meg nincsen egymással összefüggésben. Mert hogyha ki van alul lyukasztva a balkonláda, akkor annak el kéne szivalkodni, és ahhoz, hogy jó legyen a gyökér, és ne füljenek be a gyökerek, ahhoz meg az kell, hogy néha át is száradjon ez a közeg. Tehát valószínűleg ennél a kérdésnél a kettőnek nem csak nincs összefüggése, hanem lehet, hogy túl is van öntözve a balkonláda.
1: Na hát ennyire jutott most időnk, maradt még kettő, már még jó néhány kérdés, viszont legközelebb akkor folytatjuk, és akkor arra kérem majd a hallgatóinkat is, hogyha valakinek van még kérdése, hitek, tévhitek, de akár ilyen kertészkedéssel kapcsolatban, akkor bátran írja meg nekünk a Manna FM Facebook oldalán Messenger üzenetben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna. Manna FM.

0: Dr. Topor Erikával hallgatói kérdéseket válaszoltunk meg, és hogyha van további kérdésük a kertészkedéssel kapcsolatban, akkor bátran tegyék fel a Facebook oldalunkon, Messenger üzenetben elküldhetik számunkra. Következő órában Szeszler Szilviával őszi utazási tippeket hozunk. Tartsanak velünk!
1: Egy rádió, ahol a műsor

0: Mert terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mélyhűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Folytatódik a kellemes őszi idő, a politikusok életmódját is vizsgálja majd a NAV. Fokozatosan növelik az amerikai katonák jelenlétét Grönlandon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a hazai sportéletben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnek be vezető pozíciót olyan sportegyesületben, amely több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztat. A vagyonnyilatkozatokat és az érintettek életmódját is vizsgálja majd az adóhivatal a politikusok vagyonosodási ellenőrzésekor. A NAV feladata lesz az eltitkolt vagy elrejtett vagyonelemek feltárása is. A vizsgálatok automatikusan indulnak majd a jelenlegi és egyes korábbi magasrangú politikai tisztségviselőknél. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Újraindult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában Tófejen. Az egykori Zalakerámia üzem új tulajdonosa a Szatmári cégcsoporthoz tartozó magyar tulajdonú Terra Danubia Kft. A tervek szerint a meglévők mellett új termékeket is fejlesztenek majd, amelyeket nem csak a magyar piacra, hanem exportra is szánnak. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a 3 napos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. Fokozatosan növelik az amerikai katonák jelenlétét Grönlandon. Ebben az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetése állapodott meg, abból a célból, hogy erősítsék az Észak-Atlanti térség és az északi sarkvidék biztonságát. A dán és a grönlandi kormány hangsúlyozta, hogy a megállapodás elismeri Dánia területi egységét és a grönlandiak önrendelkezési jogát. Hétvégén mossák az Erzsébet hidat, ma a Budáról Pestre, holnap pedig a Pestről Budára vezető oldalát tisztítják meg. A budapesti közművek közleménye szerint a most kezdődő őszi hídmosási programban megtisztul a váralagút is.
1: Időjárás.
2: Országszerte sok napsütésre számíthatunk, a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arrafelé elszórtan eső, zápor kialakulhat. A szél mérsékelt marad, délután 24-29, késő este 16-22 fok várható. Holnap is folytatódik a szép őszi idő, sok napsütéssel, majd hétfőn ismét egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos leüléssel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: Itt van az ősz, jönnek a hidegebb hónapok, de van ugye, aki a nyári időszakban nem tudott pihenni, nem tudott elmenni nyaralni, azok most ilyenkor az őszi és a téli időszakban veszik igénybe a különböző utazási lehetőségeket. Nekik igyekszünk segíteni ebben az órában, vendégemmel Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember segítségével. Tartsanak velünk, már is kezdünk a zene után.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Manna FM.
2: Csodaszép szombat délelőttöt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Állandó vendégem van itt velem a stúdióban, akit már a hallgatóink bizonyban egy nagyon jól ismernek, Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember. Szervusz, jó reggelt!
3: Szervusz, jó reggelt!
2: No, és hát amiről most beszélünk, ugye vége a nyári szabadságolásnak, hogy most már jönnek az őszi szabadságok, az őszi pihenések, úgymond. Vannak, akik ugye ősszel vagy télen vágnak neki, akár a nagyvilágnak, a felfedezéseknek. Van, aki ugye szereti a mediterrán napsütést, a meleg időszakokat, illetve a meleg desztinációkat, mások pedig a havas tájakat keresik. Hát ez a jó ebben az időszakban, ugye ősz-télen, főleg télen találunk ugye havas tájakat, de hogy mind a kettőre van lehetőség. Mi az, amit te tapasztalatod szerint onnan menjünk, hogy mennyire népszerűek az őszi-téli utazások a magyar utazók körébe? Mennyire tolják ki úgymond akár a szabadságokat, és választják ezt az időszakot a pihenésre?
3: Rendkívül népszerű az őszi-téli időszak, különösen akik, főleg akik ugye nem családosak.
2: Igen.
3: Tehát nincsenek megkötve a nyári szabadságuk miatt, vagy a cégüknél esetleg nem egy kötelező augusztusi szabadságolás van például. Tehát megtehetik azt, hogy az őszi hónapokra tolják át. Ebben a megváltozott időjárásban tulajdonképpen egészen sokáig kellemes jó időt élvezhetünk, úgyhogy bátran bele lehet vágni, és nem csak a városlátogatásoknak, hanem akár ezeket lehet kombinálni például nyaralásokkal. Tehát ha azt vesszük, hogy akár az Adrián, akár a földközi tenger, hogy maradjunk csak így a közelben. Az Adrián is egy ilyen szeptember végéig egészen biztos, hogy jó a víz, tehát lehet fürödni.
2: Tehát akkor most már nem így október elején.
3: Hát talán most már lassan, ez ugye eléggé ilyen melléktenger.
2: Igen.
3: De maga a földközi tenger, különösen a középső és a déli régió, az nagyon sokáig, tehát akár október végéig is bátran be lehet vállalni ilyen akár nyaralós programokat is, tehát nem csak a városnézős vagy a kulturális utakat. Úgyhogy én mindenképpen javasolnám ezt, hogyha megteheti valaki, akkor tényleg menjen így ősszel. Akár még, hát a déli része a földközi tengernek, tehát ugye a Marokkó, Tunézia, Egyiptom, ott a keleti részén ugye Izrael, tehát ide nagyon-nagyon sokáig el, vagy Ciprus ugye a közepén, Málta, nagyon sokáig el lehet menni, ahogy mondtam, október végéig, novemberben azért már Egyiptomban is azért a Vöröstenger hűvösebb, hát ott fönt a földközi tenger az meg végképp. Izraelbe is azért le tud hűlni a holtenger, ami egyébként forró, de azért egy olyan november környékén voltam kint, akkor azért már nem. Tehát, hogy úgy,
2: de akkor már annyira lehűl, hogy nem alkalmatlan arra, hogy fürödjön benne az ember?
3: Hát be lehet menni, de nem az a, ugye nem az a forró, nem az a gyógyhatást kifejtő, tehát egészen más, ugye, hogy a többi is. Az északi területeken, tehát ugye a Spanyolország, Olaszország, Görögország és a Török Riviera, ott azért olyan, hát azt mondom, olyan október közepe.
2: Tehát akkor oda még most, hogyha valaki nagyon gyorsan most foglalna.
3: Igen, most
2: akkor...
3: még, igen. Érdemes ezeket előre megtervezni és lefoglalni az utakat, és akkor úgy. Olaszországban is például, hogyha vesszük azt, hogy ősz, ugye, városlátogatások, Toszkána, akkor hozzá lehet kalkulálni egy pár napot, ha mondjuk rászánunk egy 4 napot, annyi igen. időnk van, hogy össze lehet kombinálni egy kis tengerparti nyaralással is most még. Ilyenkor érdemes előre megszervezni. Vagy ugye most vannak a szüretek, tehát a borturizmus. Az oliva szüretek most vannak, tehát egy gasztrotúrát, egy kis nyaralással a tengerparton, tehát ezt nagyon jól össze lehet hozni, vannak kész programok.
2: Tehát, hogy igazából az, hogy bizonyos helyeken már mondjuk hideg a tenger, nem feltétlenül zárja ki azt, hogy az ember utazzon oda.
3: Persze.
2: Mert attól még a hőmérséklet, az a levegő hőmérséklete az melegebb mondjuk, mint itthon. Tehát
3: igen.
2: Akár ilyen kirándulási szempontból, vagy kirándulóknak például szerintem tökéletes lehet.
3: Persze, akár az ilyen kirándulós programok, amit említettél is, illetve hát a nyári városlátogatások, amikor láttuk, hogy ájulnak el az emberek, ugye egy Rómában, tehát igen. a mediterrán területeken, azt jobb, ha átrakjuk ide őszre, ami akkor tényleg még kellemes, tehát annál biztos, hogy melegebb idő van, mint nálunk, és akkor ezeket a kulturális turizmus utakat meg lehet valósítani.
2: Egyébként alapvetően azt gondolom, hogy nyilván aki mindenki maga tudja, hogyan tud a szabadságával bánni, de hogy alapvetően a városlátogatások, meg mindenféle más program, az jobb a picit most idézve hűvösebb időszakokba, és a nyár az meg a tengerparta, a pihenés, a napozás és a fürdőzés, nem? Tehát, hogy ez valahogy így lenne a legideálisabb.
3: Hát így ideális, igen, mindenképpen. Tehát amikor úgy szaplatunk egy-egy városba, és szörnyű. Egész nap megyünk,
2: igen.
3: Tehát azt nem lehet a mostani nyarakban megvalósítani, tehát anélkül, hogy tényleg többen ne legyenek rosszul, tehát ez megváltozott nagyon az időjárás, úgyhogy tényleg jobb, ha ezeket az ilyen jellegű utakat kitoljuk őszre.
2: Én tavaly nyáron voltam, júliusban voltunk pontosabban Isztambulba, hát megsültünk, tehát hogy tényleg. És ugye ott még csak az sincs, hogy Isztambulból csak úgy leszaladsz a tengerpartra és megvártózol, hanem ott ilyen egy órát utaztunk, hogy eljussunk a tengerhez és tudjunk egy kicsit lehűsölni, szóval ha most tervezném Isztambult, akkor biztos, hogy nem nyáron és nem a főszezonban, mondjuk július-augusztusban mennék, mert tényleg kibírhatatlan, azt kell mondanom.
3: Igen, ott körülbelül egy óra, mire lejut az ember Isztambulnál egy ilyen strandterületre.
2: Igen, valóban. Igen. Na most életöröm zenét hozunk, és ezt követően pedig jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést Szeszler Szilviával.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamar

0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember, és az őszi-téli utazásról beszélgetünk, desztinációkról, hova érdemes menni, természetesen aki megteheti, és aki mondjuk éppen most így őszre-télre szervezi a nyaralását, pihenését. Azt hiszem mondhatjuk, Szilvi, hogy ilyenkor olcsóbbak is az utak, már nem mindegyik nyilván, de hogy feltételezhetően azért olcsóbban jövünk ki, mint hogyha mondjuk nyáron főszezonba mennénk.
2: Igen, több előnye is van ennek, egyrészt az időjárás, sokkal kevesebb az ember, olcsóbbak az utak, még nem jött el az évvégi
1: hajrá, igen.
2: Az évvégi hajrá. Arról majd inkább pár szót beszélünk, mert azt nem lehet így, hogy most befoglalni az évvégét. Tehát mindenféleképpen, és bizonyos desztinációknál kifejezetten jó ez az időszak. Gondolok itt például, ugye beszéltünk róla, hogy tehát a karibi térség, a trópusi vidékeket, ha vesszük, Indiai óceán szigetei, karibi térség, ott ilyenkor viszont azzal kell kalkulálni, hogy a karibi térségben júniustól novemberig, az Indiai óceánnál olyan május, október, novemberig van az esős évszak. Uh-huh. Tehát ezt ugye bevállaljuk ilyenkor, hogy kapunk egy kis esőt, vagy többet is. De például, csak egy példát mondok, hogy a karibi térség mellett, ugye ha mondok egy konkrét példát, Floridában voltunk ilyenkor, ami egyébként hát elég húzós, tehát nagyon-nagyon drága, de szeptemberben például, amikor mi is voltunk, nyilván tanácsra, kint él az unokahúgom, tehát ő mondta, hogy akkor menjünk. Nagyon-nagyon jó áron lehet foglalni óceánparti szállodákat, tehát abszolút kezelhető ennek a költsége, csak ha mondjuk valaki ebben gondolkozik, ilyenkor elérhető. Uh-huh. Előtte nem, ott vannak a családosok, tele vannak a szállodák, aranyárban vannak a szobák, és még nem jött el az az időszak, amikor az úgynevezett winterbirdök megérkeznek Floridában, akik leköltöznek az északi államokból ilyenkor egy fél évre. Ők általában nyugdíjasok, és meg tudják azt fizetni, hogy akár szállodában, apartmanházakban, kisházakat kibérelve, ott vannak fél évig, ott kihúzzák a
1: kelek. Kereszt, ha már is csinálta, már nem volt lent fél évet, de hosszú időre ment mindig a téli időszakban, igen, Floridában.
2: Mert akkor november környékén már, október vége, novemberben már emelik fel az árakat, igen. És hát ugye évvégén megfizethetetlen, mint minden más. Tehát, hogyha egy ilyen tanácsot adhatok, ha valaki mondjuk erre a régióra kíváncsi, vagy a szigetekre ott lent, tehát a Florida Keysre, ugye kéves, stb., tehát ezeket be lehet ilyenkor járni, szállásokat lehet kapni úgy, hogy tényleg megfizethető áron.
1: És akkor ez most ezekben a hónapokra, vagy ez
2: mikor? Szeptember a legjobb. Szeptember, aha. Október.
1: Erről mondjuk már szeptemberről lecsúsztak a hallgatóink.
2: Hát igen, akkor, csak legközelebb, aha. Október még talán az is még olyan. Uh-huh. De úgy érezhető, ha megnézzük az árakat, hogy beütünk időpontokat, hogy mikor már azért úgy kezd lassan.
1: Egyébként ezt tanácsolod, most, hogy így említetted ezt, hogy beütünk időpontokat, hogy ha az ember utazást tervez, akkor mondjuk nem tudom, egy őszi utazásra, majd mindjárt megmondod, hogy ezt mikor kell elkezdeni, mondjuk akár ilyen beütögetni az időpontokat, hogy szeptember, október, november, hanyadikától hanyadikáig hova szeretnék utazni, mikor, mi, mennyi.
2: Igen. Hát én nem nagyon vagyok a híve egyébként ennek a kalózkodásnak, tehát, hogy én foglalok utat, ugye szakmában, dolgozom. Ezt ugye többször el is mondtam már, hogy érdemes megnézni csak ugye az árak miatt, hogy tájékozódjunk, de mindenféleképpen én azt javaslom, hogy olyan szakmabelivel foglaljuk le az utakat, a szállásokat, repjegyet, mindent, aki tényleg ért hozzá. Nem is azért, mert hogyha alaphelyzet van, és nem történik semmi, akkor nem történik. De ha igen. Tehát csúszik a járat, törlik a járatot, eladják a szállodát. Mondjuk szállodákat nem annyira, de előfordul manapság a világban, hogy egyszerűen eladják a szállást, amit mi foglaltunk. Ha most nincs mögöttünk egy cég, aki ezt helyrehozza, a kapcsolataival, stb., neki a dolga ugye ezt megoldani, ha ilyesmi lenne. És ott egyedül ott áll az ember a világ végén, akkor abból gond van. Én csak azért mondom, én magam is voltam ilyen helyzetben, lehet, hogy már említettem, tehát hogy a hivatalos utak után én mindig szétnézek a privát szférába, uh-huh. És megcsinálták azt, hogy egy nappal előtte még mikor érkezünk, stb. Odaértünk, és eladták a szobát.
1: Azért ez hogy
2: érzi? Világ végén, igen, Szeszel-szigete konkrétan.
1: És mi volt a magyarázat, hogy miért adták el?
2: Ilyenkor kitalálnak valamit, tehát, aha. Csőtörés volt. Hát mondom, mikorra lesz használható a szoba? Nem használható, egyáltalán nem. És felnéztem, mert ugye ismertem már az internetről az apartmant, uh-huh. És ott nevetett fönn két gyerek, tehát eladták másnak nyilván. Tehát ilyen van. Tehát ilyenkor, ha nincs mögöttünk senki,
1: de ezt, akkor... ugye, ezt feltételezem, úgy tehetik meg, hogy te csak lefoglaltad, és helyszínen fizettél volna?
2: Én nem fizetek előre, nem fizetünk előre.
1: Uh-huh. Aha, és akkor gondolom valaki fizetett feltételezhetően valaki fizetett előre, akinek odaadták.
2: Hát vagy többet, mint amit tőlem kapott
1: volna.
2: Vagy
1: többet, igen.
2: És megcsinálják szemrebben és nélkül.
1: Tehát szállodánál, mert azt hinni az ember, hogy...
2: Ez nem szállodat, ja, hogy ez ilyen magánszállás. Mm. Igen, mondom, szét akartam nézni egy kicsit így a magánszektorba, szállodák nem. Tehát nem. De azért mondom, hogy nem is gondolnak erre, ugye jó hiszeműek az emberek, amikor foglalnak, tehát azért ne legyünk annyira jó hiszeműek, hanem inkább biztosítsuk be magunkat, legyen A-terv, B-terv, és ha mögöttünk van egy profi, akkor ezt mind megoldja.
1: Igen,
2: tehát akár járattörlés van, járatmódosítás, mindent megold helyettünk. Ha a szobával van valami probléma, kötelessége ugyanilyen színvonalú vagy magasabb színvonalú szállást nyújtani, és akkor nem ott állunk a bőröndjeinkkel, hogy egy napja utazunk, és nincs hova menni a családdal.
1: Az mondjuk egy nehéz pillanat.
2: Igen, tehát én megoldottam negyed óra alatt, mert én a szakmában dolgozom, tehát, de aki nem.
1: Igen.
2: Úgyhogy, és most nem Európáról beszélek, ahol a következő sarkon van egy másik szállod, de most távoli úti célokról beszélek. Itt az internet, nagyon csábító, rá lehet klikkelni, lefoglaltam a szobát, csak ugye ez nem véletlenül egy szakma, tehát ugye a biztonság azért az mindennél többet ér, ilyen rendkívül messzi.
1: Meg sokkal körül, igen, körültekintőbb nyilván egy szervező, egy utazás szervező, hiszen ez a munkája, ő ebben van otthon, ő ezt ismeri, ő ezt tudja, ebben tud segíteni. Szóval ez több szempontból is fontos szerintem is, hogy egy szakembert keressenek meg. De előtte ez a szörfözgetés, hogy mégis körülbelül mi az, ami ilyen irányba el szeretnék indulni, nyilván az fontos, mert akkor neked is jó az, hogyha úgy megy oda hozzád az ember, hogy azt mondja, hogy én ezt erre szeretnék Igen. menni, azt láttam, hogy ott most ilyesmi árak vannak, ebben segíts kérlek nekem.
2: Igen, mindenféleképpen. Amit mondtam már többször, tehát helyismerettel rendelkező szakember. Arra a desztinációra, vagy abban a városban, hogy ilyen jellegű utak, kulturális utak, gasztroutak, nem tudom, vallási Igen. turizmus, tehát annak a specialistájához menjünk, akinek megvan már a legjobb forgatókönyve, mennyi idő alatt érünk ide-oda, amoda, tehát ők pontosan tudják azt, hogy kell összerakni egy ilyen utat, és ha bármi történne, megoldják. Igen. Tehát azért mondom, hogy nem véletlenül egy szakma ez, tehát nem csak foglalási rendszerek, Igen. és megnyomok egy gombot. Úgyhogy, amit kérdeztél, hogy a megszervezés általában jellemző manapság, hogy az előre szervezés jóval előre. Hát a szilvesztert, azt mindenképpen legalább fél évvel előtte.
1: Na akkor most megállunk itt egy pillanatra, jó, és innen fogjuk folytatni, mert most egyrészt lejárt az időnk, és erre egy picit több időt szeretnék szánni, úgyhogy hírek és zene után folytatjuk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Őszi és téli utazási tippekkel jövünk ebben az órában. Vendégem Szeszlá Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember. Hírek, zene, és jövünk már is vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életöröm zene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
1: Ez volt a Manna morzsa.
3: Folytatódik a kellemes őszi idő, a politikusok életmódját is vizsgálja majd a NAV. Fokozatosan növelik az amerikai katonák jelenlétét Grönlandon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a hazai sportéletben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnek be vezető pozíciót olyan sportegyesületben, amely több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztat. A vagyonnyilatkozatokat és az érintettek életmódját is vizsgálja majd az adóhivatal a politikusok vagyonosodási ellenőrzésekor. A NAV feladata lesz az eltitkolt vagy elrejtett vagyonelemek feltárása is. A vizsgálatok automatikusan indulnak majd a jelenlegi és egyes korábbi magasrangú politikai tisztségviselőknél. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Újraindult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában Tófejen. Az egykori Zalakerámia üzem új tulajdonosa a Szatmári cégcsoporthoz tartozó magyar tulajdonú Terra Danubia Kft. A tervek szerint a meglévők mellett új termékeket is fejlesztenek majd, amelyeket nem csak a magyar piacra, hanem exportra is szánnak. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a 3 napos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. Fokozatosan növelik az amerikai katonák jelenlétét Grönlandon. Ebben az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetése állapodott meg, abból a célból, hogy erősítsék az Észak-Atlanti térség és az északi sarkvidék biztonságát. A dán és a grönlandi kormány hangsúlyozta, hogy a megállapodás elismeri Dánia területi egységét és a grönlandiak önrendelkezési jogát. Hétvégén mossák az Erzsébet hidat, ma a Budáról Pestre, holnap pedig a Pestről Budára vezető oldalát tisztítják meg. A budapesti közművek közleménye szerint a most kezdődő őszi hídmosási programban megtisztul a váralagút is. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arrafelé elszórtan eső, zápor kialakulhat. A szél mérsékelt marad, délután 24-29, késő este 16-22 fok várható. Holnap is folytatódik a szép őszi idő, sok napsütéssel, majd hétfőn ismét egy gyenge hideg front érkezik, néhány fokos leüléssel.
1: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
4: Manna.
0: Hová utazhatunk az őszi, illetve a téli időszakban, mi mindenre figyeljünk. Többek között ezekről is beszélgetek vendégemmel, Szeszler Szilvia utazási szakújságíróval, utazási szakemberrel, és életörömzene után pedig folytatjuk is a témát, tartsanak velünk.
1: Életörömzene. Ez a Manna.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Szetler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember a vendégem ebben az órában, és az őszi-téli utazásokról beszélgetünk, milyen desztinációt érdemes felkeresni, mire figyeljünk, hogyan tervezzünk. Hát az már lehet, hogy egy kicsit rossz hír a hallgatóinknak, hogy a szilveszteri és az évvégi pihenés utazásra már egy picikét elkéstek a foglalásokkal, hiszen október van, ugye 2 hónap múlva, ezt mondjuk kimondani is nehéz, hogy itt van karácsony és a szilveszter, de hát ez van. Tehát erről már akkor lekéstek, mert ugye ott hagytuk abba a beszélgetést a hírek és a zene előtt, hogy fél évvel előtte el kell kezdeni, vagy akkor már foglalni is érdemes.
2: Hát mindenképpen beszéljünk egy szakemberrel, ha valahova akarunk menni, akár délre, tehát a trópusi desztinációkra akarunk menni, vagy hegyekbe valahova, havas hegycsúcsok közé, és ott akarjuk tölteni a szilvesztert, mindenképpen egy fél évvel előtte már menjünk el, és egyeztessünk vele. Mert az árak, egyrészt a helyek fogynak, az árak emelkednek. És ilyenkor már vagy másfélszer annyiért, vagy kétszer annyiért, és elkelnek úgyis a szobák.
1: Meg egyre többen, legalábbis itthonról én azt látom, hogy egyre többen töltik már a karácsonyt is kint, melegebb helyeken. Szóval nagyon sokat változott szerintem az embereknek az utazási szokása.
2: Nagyon sokat változott, igen, és például az őszi szünet, amit még szerettem volna említeni, azt is jóval előtte. Nagyon-nagyon felkapottak az őszi szünetnek az időpontjai mindenhol, legyen az Emirátusok, vagy bármi más, tehát jóval előtte le kell szervezni. Egyáltalán jellemző manapság, hogy az előre szervezések nem annyira a last minute-ek ideje van, mint régen volt, hogy akkor kivárjuk. Az utazás szervezőknek sem egy jó dolog, ha összetalálkoznak az utasaik egy úton, és akkor kiderül, hogy a társaság fele féláron utazik, hanem jó előre megszervezik az utakat, és akkor tényleg csak ilyen veszteség elkerülése miatt egy-egy helyek maradnak, de ez a jellemző a mai piacra.
1: Hogyha valaki nem a meleg vidékekre akar menni, vagy a meleg desztinációkra, hanem mondjuk síelés, havastájakra vágyik, ha tél, akkor az legyen olyan tél, hogy térdig érő hóban. Őnekik mit tanácsolsz, nekik tudsz-e segíteni abban, hogy mik azok a desztinációk, amiket érdemes felkeresni így a tél beköszöntével?
2: Hát nagyon népszerű Ausztria, nyilván ugye a legtöbb magyar oda utazik, ugye? De hát a francia Alpok az azért eléggé húzós. De sokan nem gondolnak például Georgia vagy Grúzia, ugye? Arra is, hogy remek síterepek vannak, mindössze 3 óra repülővel. Ott is érdemes szétnézni. Vagy Montenegro. Montenegróban is gyönyörű hegyek vannak, nagyon jó síterepek vannak. Érdekes módon Cipruson is vannak, nem hosszú ideig, igen, vannak olyan hegyeik, ahol egy rövid ideig lehet menni síelni, tehát ezt is érdemes megnézni.
1: A rövid idő, az mikorra szokott esni körülbelül az a rövid idő?
2: Hát nyilván a télnek a leghidegebb időszaka, úgyhogy pont most beszélgettünk az egyik szakemberrel egy ilyen workshopon, aki ezzel foglalkozik, és hát ő említette, hogy ez. Tehát amire nem is gondolnánk, tehát érdemes leülni, igen, egy utazás szervező kollégával ilyenkor, hogy ezek azért jobban elérhető helyek, mert úgy értem, hogy anyagilag, és nem is gondolnak rá. Montenegro is itt van 1 óra repülővel, tehát.
1: És mennyire gyönyörű egyébként, az télen-nyáron érdemes, azt gondolom, hogy oda menni. De az, hogy Cipruson is van lehetőség, ez, igen, meglepett. A másik, amit említettél, Grúziát, hát mondjuk ez erősen nagyon van tudomásunk. Grúziára egyébként egyszer készítettem egy ilyen utazási műsort a Jurák Zsolttal, és pont akkor jött haza Grúziából, és mesélt róla, és annyira elvarázsolta, és őszintén megmondom, engem is, ahogy beszélt Grúziáról, mondta, hogy nem számított rá, hogy ennyire csodálatos, és ennyi csoda fogja ott várni.
2: Igen, én is voltam kint így sajtóúton, tehát mi is láttuk a csodálatosak a hegyek, tehát nem is képzelnék el a magyar utazók, hogy mennyire szép. Nem igazán erős a promóciója, tehát nem tudunk róla eleget, és ott a hegyekben tehát szintén olyan síterepek vannak, hogy döbbenet.
1: És az megfizethetőbb is, gondolom, Grúzia, igen, például. Persze, pont persze. Azért, mert nem annyira ismert, nem annyira felkapott.
2: Igen, hát legalábbis itt általunk nem annyira felkapott, vagy más jellegű turizmusban jár elől, hogy nem mondjam, szerencsejáték turizmus például. Tehát nagyon sokan járnak oda például Izraelből.
1: Aha.
2: Ugye, igen.
1: De akkor visszatérve még az évvégi hát nyaralásra, vagy pihenésre pontosabban inkább így fogalmazok, amit ugye már nagyjából így lekéstek, de van-e esetleg olyan hely, nem biztos, hogy tudsz ilyet mondani, hanem akkor nyugodtan mondd, hogy nem, de ami még így utolsó percen is megfizethetően, elérhetően, tehát hogy az utolsó percet, ezt most októberre gondolok, tehát hogy most valaki hallgat minket, és azt mondja, hogy húha, hát én is akarok menni, és még nem foglalkoztam vele, na akkor gyorsan nézzük meg, hogy merre mehetnék az ünnepek alatt.
2: Hát, Maldív-szigetek.
1: Aha.
2: Ugye például ott azért remélhetőleg lesz még hely, de...
1: A Maldívra pedig pont azt gondolná az ember, hogy hát azért az a luxus desztináció. Hát ott...
2: Nem feltétlenül. Ugye a Maldív-szigetek üzletpolitikájában az szerepel, hogy minden költségvetésre van egy ajánlatunk.
1: Aha.
2: Tehát ott, amiről már korábban szó volt, a vendégházakban töredéke összegére lehet menni, és azt érdemes esetleg megnézni. Alapvetően elég kevés reklámot, promóciót kap, de én például tudok segíteni, tehát van rengeteg kapcsolatom kint, tehát hogy nem csak a luxus szállodák, hanem ide is ugyanolyan gyönyörű az óceán, tehát azért mondom, és sokkal kevesebb összegért. Tehát ott például biztos, hogy Seychelles az nagyon-nagyon be van már foglalva ilyenkor, az húzósabb is alapvetően. Hát Mauritius az szintén, ugye hát ő kifejezetten luxus desztinációnak deklarálja magát, tehát turisztikai szakemberekkel beszéltem ott a vezetőségben, és ők megmondták, hogy hát annyira messze vannak Európától, hogy itt olyan drága a repülőjegy eleve, hogy itt nem lehet hátizsákos turizmust hozzákapcsolni.
1: Igen.
2: Tehát ahhoz már csak a drága szállodákat, golfpályákkal, tehát ilyen helyek vannak.
1: Hát azért az is jó lehet így a téli időszakban.
2: Igen. Egyiptom még, ami szerintem télen így elérhető, ott rengeteg szálloda van, és az egész part végig a Vörös-tengeren, tehát
1: és ott olyankor az idő, igen, ott az, ilyenkor az idő is jó, télen is, ha nem is lehet fürdőzni,
2: hát,
1: de nincs.
2: Azért novembertől már nem annyira jó ott. Tehát voltam én kint olyankor, amikor hát már hideg volt a víz, tehát már nem esett jól bemenni.
1: Én nem tudom, én nekem jól esne decemberbe bemenni, megmondom őszintén. Na de most életörömzene jön, és akkor jövünk vissza még egy néhány perc erejéig, tartsanak velünk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna.
1: Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember a vendégem ebben az órában. Őszi-téli utazásról, desztinációkról beszélgettünk. Rengeteg dolog elhangzott itt, hogy hova érdemes menni, akár ha valaki síelést választ, ha városlátogatás, még arra még egy picit itt a városlátogatásokra még térjünk vissza. Én azt tanácsolom a hallgatóinknak, hogy hallgassák vissza a beszélgetésünket, az oldalunkon megtalálják, Spotify-on, iTunes-on is elérik, felkerül nem sokára, tehát most még nem elérhető, de nem sokára meg fogják tudni hallgatni. Illetve még azt is fontosnak tartom elmondani, hogy ugye Szilvinek van ez a Trip and Travel, ugye ez a utazási oldal, ahol ezekről, amiről mi beszélgetünk, azért nagyjából már írtál is.
2: Igen, írtam is, illetve hogyha bárkinek tanácsot tudok adni, tehát hogy milyen jellegű út érdekli, akkor megfelelő kollégához irányítom. Én magam is ugye szervezek utakat, de ha mondjuk valaki egy-egy desztinációnak a kifejezett szakemberetet ismeri sokkal jobban, mint a többiek, akkor nyilván oda fogom küldeni hozzá, hogy mert úgy jár a legjobban.
1: Igen, de ez is fontos, ez a fajta hozzáállás, amit most mondtál, hogy nem az van, hogy minden áron minden te megoldasz, és mindenhova megszervezed, hanem ha van olyan, aki esetleg jobban ismeri, akkor átirányítod ahhoz, szerintem ez tisztességes.
2: Persze, hát ilyen többször előfordul nyilván. Tehát most én is tudnék ajánlani szállodákat, vagy megvannak a kapcsolatok, de van, akinek sokkal jobban, mert azon a területen dolgozik csak. Én mondjuk Indiai óceán térsége inkább, ami azt mondom, hogy jó szívvel ajánlom, de valaki máshova utazik, akkor nyilván olyan kollégához fogom küldeni, aki abban profi.
1: Igen. Na, akkor említettem, hogy a városnéző utazásokra egy picit térjünk vissza, hogy itt oké, hogy ilyenkor leginkább ősszel ajánlott, vagy akár télen is városlátogatásra, hiszen ugye nincs azon nagy hőség, nincs olyan sok ember jó esetben. Tudunk-e mondani egy-két olyan várost, akár többet is, és mondjuk Európán belül, de még csak nem is feltétlenül bárhol, így a nagyvilágban inkább azt mondom, tágítsuk ki, így a határainkat toljuk ki, amit ahova érdemes, vagy amit te így ajánlasz, vagy te is voltál már esetleg akár ősszel télen, és azt mondod, hogy na az a város, vagy ezek azok a városok, amit érdemes megnézni, és még mondjuk talán megfizethető is, jó sok kívánságom van, ugye?
2: Hát ugye a klasszikusok, Toszkána, Firenze, Siena, ami ilyenkor szerintem abszolút jó.
1: Ez még ősszel. Tényleg,
2: ez még ősszel. Hát a fővárosok természetesen, tehát Róma, London, Párizs, ezeket még a tél beállta előtt, illetve vannak az úgynevezett, ezek a karácsonyi utak.
1: Ja, igen.
2: A karácsonyi városlátogatások az olyan körülbelül 3 napra szoktak kimenni, bár vannak, akik csak Bécsbe kiugranak egy-egy napra. Tehát az még, ami úgy érdekes lehet, és busszal mondjuk elérhető. Uh-huh. Ezek népszerűek. Itt nálunk is van ennek specialistája, tehát olyan cég, aki ezzel foglalkozik, és ezek a 3 napos karácsonyi vásárok Dél-Németországban, ugye Bécsbe, Lengyelországba.
1: És ezek, ha jól tudom, ezek már az advent első vasárnapjától elkezdődnek, ugye? Tehát ez várhatóan november végétől elindulnak ezek.
2: Persze elindulnak, mert ez csak ilyen, hát ilyen shoppingolással egybekötött, de hát nyilván a karácsonyi hangulatot megélni, vagy Finnországba fölmenni, ennek van most kultusza szintén.
1: A Mikulásra találkozni,
2: igen,
1: mondjuk.
2: Igen.
1: Mondjuk már Budapestre is
2: eljött.
1: Nem, hogy már, de már régóta járkál ő ide is. Az igazi Mikulás. Van-e esetleg olyan, amire mindenképpen érdemes figyelni, sokkal inkább, mint mondjuk, ha lehet ezt külön szedni, a nyári és a téli utazást, vagy ezt nem is lehet így külön szedni igazából, mindig odafigyelve és tudatosan és óvatosan. Például gondolok az időjárásra.
2: Az időjárás ott arra hívnám fel csak a figyelmet, amihez nem vagyunk hozzászokva, tehát ha mondjuk ha Dél-Kelet-Ázsiába megyünk, ugye a esős évszak, és eléggé elvadult az időjárás mostanában, tehát esetenként ciklonokkal kísért. Ez most lehet, hogy túlzásnak hangzik, de én magam is jártam úgy, Goán például, Nyugat-Indiában, hogy nem tudott a repülőgép leszállni, tehát érdemes tájékozott, bár ugye megszervezzük előre jóval, akkor ez
1: akkor
2: kiszámíthatatlan,
1: nehéz,
2: vagy hogy esetleg elhalasztani egy héttel, de hát nyilván a szervező az erre gondolni fog, vagy akkor valami megoldást fog találni. Tehát ez az, ami befolyásol. Hogyha ugyanez, ugye a karibi térségben, ott pedig a hurrikán szezon van ilyenkor, tehát szintén az esős évszak van, és nagyon komoly nagy esők lehetnek, tehát konkrétan nekünk is a hazajövetelünk csúszott órákkal, mert olyan heves esőzések voltak Miami-ban, hogy egyszerűen nem tudott felszállni a gép, és nem csak egy, hanem sok-sok-sok, mit tudom, másfél óráig. Uh-huh. De amikor ott kint vagyunk, tehát számítsunk arra, hogy jó pár órát el fog venni a programokból ez. Uh-huh. Tehát ez szokatlan, tehát rendkívül heves esőzések, nem olyan, mint nálunk. Igen, hát ezek a csendes, őszi eső.
1: Igen, de itthon is azért változott az elmúlt években. Vannak ilyen nagyon hirtelen leeső, óriási mennyiségű csapadék.
2: Igen. Igen, ez új, de ez olyan területeken, ahol vannak a kimondott esős évszakok, ez sokkal erősebb. Uh-huh. Tehát Tajföldön is értem én meg olyan időt, hogy órákig nem tudtunk kijönni, tehát égszakadás, földindulás, tehát ilyenek vannak, csak hogy, de nyilván ugye ez az ára, hogyha mondjuk ebben az időszakban utazunk, mondjuk olcsóbbak az utak, akár ide, akár, most nem akarok elijeszteni senkit, csak ezzel számolni kell. Tehát ahogy itt is erősebb, szélsőségesebb az időjárás, ugyanez egy trópusi környezetben szintén.
1: Uh-huh. És ott nincs ilyen, tehát hogy nem változnak mondjuk, hogy, mert ugye itthon pont ez, amiről az előbb beszéltem, hogy ilyen hirtelen nagy esőzések vannak, tehát hogyha mondjuk valaki ide utazik, akkor tudja, hogy itt tudta, hogy körülbelül mikor milyen idő van, meg egyáltalán bárhova világon utaztunk, eddig tudtuk, hogy körülbelül ebben a hónapban itt olyan hasonló, de ugye folyamatosan változik az időjárás, tehát hogy ezt mennyire lehet valójában 100%-osan kiszámolni. Hogy akkor most ez az esős évszak, ez biztos szeptemberben lesz, most mondok valamit, és nem csúszott át már októberre.
2: Ez így volt még pár éve, uh-huh. De ha konkrétan kérdezek kollégákat Maldív-szigetekről, Sri Lankáról, Tajföldről, ők is azt mondják, hogy egyszerűen nem tudják alá pontosan megmondani, amit régen megtudtak. Igen. Tehát, hogy novembertől lehet nyugodtan jönni, mert teljes szélcsend, süt a nap, semmi eső, tehát azt mondták, de most már nem. Úgyhogy igen, ott is változik, tehát úgy nem tudják megmondani 100%-ra, mint mondjuk pár évvel ezelőtt.
1: Igen. Szóval a lényeg az, hogy így zárszóként egy mondatban, hogy mindenképpen lehet szörfözgetni, lehet keresgélni az utakat, akár még így a őszi-téli időszakra is, de a szakember megkeresése fontos, aki megtervezi, megszervezi, hova menjünk, ha már csak ezt nézzük, amiről most beszélgettünk, ugye az időjárás miatt. Igen. Is, de nyilván egy csomó minden más dolog történhet, ami miatt ez nagyon-nagyon fontos. Egyébként ebben Szilvi is tud segíteni, ahogy mondta.
2: Hát az időjárással kapcsolatban még csak annyit mondanék, hogy különösen ezeken a trópusi helyeken azért is fontos szakemberhez fordulni, mert ezeken a szigeteken, legyen az egy Mauritius, egy Madagaszkár, Seychelles-szigetek, tehát teljesen más abban az adott évszakban a klíma, ilyen mikroklímák vannak. Uh-huh. A nyugati part, keleti part, voltunk Mauritiuson, ahol a kite surf világbajnokság volt, tehát úgy elvitt a szél, ahogy voltál mindenestől. A nyugati parton teljes csend. Ezt nem tudja csak az, aki ismeri a terepet. Igen. Tehát ezért is fontos, ez nincs ott a foglalási rendszerekben, hogy ne menjél most, mert elvisz a víz, vagy a két méteres hullámok vannak, vagy ilyenek. Ha kinéztünk, van egy álom hotelünk, akkor azt kérdezzük meg a szakembertől, hogy oda mikor érdemes menni, uh-huh. Ha pedig van egy adott szabadságidőszakunk, akkor ahhoz képest abban az időszakban melyik hotelek közül válasszunk. Uh-huh. Ez nagyon fontos, tehát a helyismeret, a terepismeret, mert hazavághatja az egész nyaralást, hogyha nem tud bemenni az ember egy hétig.
1: Hát és azért nem mindegy, hogy kifizet az ember egy csomó pénzt, és akkor igazából nem is tudja jól érezni magát, sőt, igen. Lehet, hogy kint ragad, vagy haza kell jönnie korábban, sokféle forgatókönyv létezik. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

tehát ha valaki most tervezi az utazását, akkor azt gondolom, hogy fontos információkkal érkeztünk a mai napon. Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember volt a vendégem ebben az órában. Ennyi volt már a

0: Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Marad a kellemes őszi idő, még szeptemberben utalják a dízel támogatás első részletét. Új országos zöld hatóság jön létre. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Elfogták a péntek hajnali erzsébetvárosi gyilkosság egyik feltételezett elkövetőjét. Társát továbbra is keresik, közölte a Budapest rendőrfőkapitányság. Tegnap hajnalban a 7. kerületi Akácfa utcában a két feltételezett tettes súlyosan bántalmazott egy 36 éves férfit, aki a helyszínen meghalt. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Külön igénylésre nincs szükség, a pénz az adóhivatalnál nyilvántartott bankszámlán jelenik meg, ennek hiányában postázzák. Új országos zöld hatóság kezdi meg működését januártól. A szervezet egyebek mellett környezet- és természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány emellett átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét. A járási feladatokat megyei szintre szervezik, a NÉBIH pedig további hatásköröket kap. Aláírta az amerikai elnök azt a törvényt, amely széleskörű szankciókkal helyezhet nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárásáért. A jogszabály elsősorban az orosz energia és hadipart veszi célba. A törvény felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlói és az Oroszországgal szembeni szankciókat kijátszó országok amerikai importjára. A szankciók között szerepel az orosz elnök, valamint több katonai vezető amerikai beutazásának megtiltása és esetleges amerikai vagyoni érdekeltségek befagyasztása is. Ismét összeomlott Kuba elektromos hálózata. A szigetország lakói tegnap este már 6-szor maradtak áram nélkül azóta, hogy Donald Trump amerikai elnök januárban energiablokádot vezetett be, hogy kikényszerítse a kubai politikai rendszer megváltoztatását. A korlátozások miatt Kuba nem tud üzemanyagot importálni erőművei működtetéséhez. Hajnalra a havannai otthonok 5%-ánál sikerült helyreállítani az áramszolgáltatást. Országszerte mintegy 500 programmal várják az érdeklődőket a hétvégén, a Kulturális Örökség napján. A kétnapos rendezvény sorozaton templomokat, kastélyokat, múzeumokat, tájházakat és más különleges helyszíneket lehet megismerni. Köztük több ritkán látogatható műemléket is. Sok napsütésre számíthatunk, a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arrafelé elszórtan eső, zápor kialakulhat. Délután 24-29, késő este 16-22 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Én Puc Attila vagyok, mellettem pedig a még üres bőség kosara. Hamarosan elhagyjuk a stúdiót és irány a Fény utcai piac, ahol működik egy remek alaplébár. Hogy pontosan ez mit jelent, az hamarosan kiderül. Zene, aztán indul a bőség kosara, és benne rengeteg alaplé.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, megkezdjük a Bőség kosara adását. Most a Bőség kosarát kicseréljük képletesen Bőség tára, és megtöltjük jófajta alaplével, hogy pontosan miért is, arra most lerántjuk a leplet, aki velem szembeül, Szabó Király Évi, az alaplé bár kitalálója. A helyszín pedig, hallják a zajokból, nem esteti helyen vagyunk, a Fény utcai piacon, hiszen ennek sarkában található az egyik üzletetek. Kezdjük, Évi, ott az alapfogalmaktól, hogy pontosan mit is takar, mi ez az alaplé?
2: Az alaplé, ugye ez egy olyan alap a gasztronómiai területen, amit az ételekhez használnak, annak érdekében, hogy ízletesebb és magasabb tápanyagtartalmú legyen az adott étel.
1: Ez egy étkezési alapanyag, ez lehet önállóan is folyta, tehát mondjuk a csontleves, meg az erőleves, az egyfajta alaplé, csak ilyen nevet adott neki a nép, vagy ezt esetleg hazaviszik az emberek otthon, tovább ízesítik, tovább főzik, tehát mi az alaplé használati utasítása?
2: Amikor mi gondolkodtunk a néven, vagy az üzletnek, meg az egész vállalkozásunknak a nevén, akkor sok minden szóba jött, ugye, és ugye az alaplé maga az nem ugyanaz, ha így a klasszikus értelemben vesszük, amit mi árulunk, hiszen amit mi árulunk, az tulajdonképpen pont az erőlevesnek megfelelő. Azzal a különbséggel, hogy mondjuk mi sokáig főzzük, mert az erőlevest is lehet azért még tovább főzni, mint ahogy mi főzzük, de átlagosan azért az emberek nem fogják 15 órán keresztül, vagy 24 órán keresztül főzni otthon a levesüket. Úgyhogy valahogy egy picit azért a mi termékünk eltér a hagyományos értelemben vett alaplétől, mert már önmagában is ízes és fogyasztható, mint a nagyon finom vasárnapi nagymama húslevese vagy erőlevese. Úgyhogy valahogy így ennek az ötvözete mentén mégis azért maradtunk ennél a szónál, hogy alaplé, hogy a koncepciónk maradjon, hiszen nem a klasszikus értelemben vett leves, amiben leves betétek vannak, hanem egy lé, egy alaplé tulajdonképpen. Úgyhogy aztán végül ez lett, hogy maradjunk az alaplénél.
1: Aki betér a jelenleg két Budapest üzletetekbe, az el is vihet, meg helyszín is fogyaszthat. Tehát ez egy olyan dolog, amit az emberbe jön, megint nem mondjuk egy deci alaplevet, majd beszélgetünk a később, pontosan miért is jó ez, megteheti?
2: Hogyne, persze, meg is ihatja helyben, illetve haza is viheti, hogy ahogy az előbbi kérdésedre is azért válaszoljak, hogy a főzéshez is otthon tudja használni. Az egész ötlet egyébként nálam onnan indult, ugye én dietetikus vagyok, tehát szakmai indítatású volt az ötlet, hiszen étkezési terápiákban javasoljuk az ilyen terápiás csontlevest, amikor a csontos, inas, porcos részekből kifőtt kollagénnek egészségügyi pozitív hatásait figyelembe véve javasoltuk az ügyfeleknek, és amikor jöttek vissza kontrollra, rákérdeztem, hogy használják-e, alkalmazzák-e rendszeresen, nagyon sok esetben nemleges volt a válasz. És akkor így állt össze, mert hogy a kifogásuk nyilván vagy sokáig tart, nem akarja otthon szagolni, macerás neki az egész főzés, leszűrés, és a többi, és a többi. Úgyhogy végül is így állt össze maga az ötlet is, hogy akkor adjunk neki készen, mi megfőzzük az emberek helyett. Gyakorlatilag nincs olyan ember szerintem itt Magyarországon, akiből ne váltana ki valamilyen pozitív érzést vagy emléket a nagymama tényleg vasárnapi húslevese. Tehát, hogy meg levesesek vagyunk alapvetően, tehát, hogy azt mertem feltételezni, illetve mertük feltételezni, hogy ez azért át fog menni viszonylag könnyen, és akkor ez egy kicsit így módosítottuk, hogy azért megtartsuk, és a számomra fontos üzenete és a missziója, hogy a kollagén tartalma is legyen, hogy egészségügyi hatása is legyen, akinek erre mondjuk szüksége van. És összehozva ugye a mai rohanó világunkat, amikor az emberek reggel rohannak és a kávés pohárral szaladnak ide-oda, akkor legyen egy olyan alternatíva is, hogy ugyanezt az alaplével is meg lehessen tenni. Tehát, hogy egy olyan formában próbáltuk ezt így tálalni, hogy poharas verzió, aki akarja, ott helyben elkortyolgatja, vagy éppen a rohanás közben az utcán kortyolva, illetve nagyobb kiszerelésben mondjuk haza is vihet, és akkor otthon a főzéshez használja.
1: Most nem tudom megkóstolni, mert nyitás előtt vagyunk, ugye az már kiderült, hogy Évi dietetikus, ezt lelőttük volna a másikba, de majd akkor erről beszélgetünk, hogy pontosan milyen jótékony hatás van az alaplének, ez a 98.6 Manna FM, a Bőség kosara, helyett a Bőség tála, ma tel is tele alaplével, hamarosan folytatjuk.

0: a bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Zajlik az élet a Fényutcai piacon, leültünk Szabó Király évvel az Alaplé bár megálmodójával, tehát volt még mögött, hogy a Szabó név is kitakar, azt majd hamarosan felfedjük. No, azt az előzőben megbeszéltük, hogy ugye ez egy időigényes folyamat. Igazából akkor ti megadjátok azt az időt ennek a fajta ételnek, nevezzük ezt az étel, ami kell neki. Egy jó alapléhez, hogyha mondjuk otthon állna neki az ember, az időben mennyit takar, mennyi ideig kell ott a csontoknak mondjuk fornia vagy főnie?
2: Attól is függ, hogy milyen csontokból készül az adott alaplé, mert nyilván mondjuk egy hal alaplé az néhány óra alatt, akár 2-3-4 óra alatt is elkészülhet, hiszen azokból a fajta csontokból már ennyi idő alatt kifő minden olyan jótékony anyag. A szárnyasok már picit több időt vesznek igényben, de mondjuk szerintem 6-8-10 óra már azért nagyon jónak számít, és hát nyilván ugye a nagyobb állatok csontja, mondjuk itt a szarvasmarha esetében, az én például személy szerint otthon 24 órán keresztül főztem, tehát nálunk úgy nézett ki a vasárnapi ebéd régen, hogy szombaton reggel felraktam főni, és akkor abból vasárnap délben volt leves, előtte szűrtem le. De hát azért ezt még lehet ezt tovább fokozni, vannak 36 órás, meg 72 óráig főzött levesek, sőt azért a távol-keleti konyhán olyan is van, hogy egy főzött levesnek az alját megtartják, és arra öntik rá, tehát hogy van egy része a levesnek, ami gyakorlatilag, nem tudom, sok éven keresztül ott van és fő, tehát hogy ilyen módszerek is vannak, úgyhogy ezt azért lehet cifrázni. Én azt szoktam mondani, hogy ha mondjuk olyan 8-10 órát fő, az már azért elég jó.
1: Nálatok hányfajta alaplé kapható? Ugye láttam egy ízesített, egy alapleve, de nyilván több fajta van.
2: Igen, három van. Csirkével indultunk, aztán hozzájött a marha alaplé, találtunk egy nagyon-nagyon jó partnert, ahol organikus környezetben nevelik az állatokat, és füvet legelnek, tehát, hogy nagyon-nagyon jó alapanyag, és aztán jött harmadiknak a zöldség alaplé, hogy a vegetáriánusok vagy a vegánok igényeit is ki tudjuk elégíteni.
1: Amikor abban kollagén nincs nagyon?
2: Hát abban nincs kollagén, nyilván, de ha már alaplevekről beszélünk, akkor ugye zöldség alaplé is létezik. Bár hozzáteszem, ugye nyilván a zöldség alaplé nem igényel olyan hosszú ideig tartó főzést, úgyhogy azt az emberek azért többnyire otthon is könnyebben elkészítik maguknak.
1: Ezek a receptek, amik nyilván bekerültek a családi almáriumba, és hétpecsés titokként őrzött, ezeket te magad vagy ti próbáltátok ki? Volt egy kis családi tesztszemélyzet, vagy egy bővebb rokonság, aki elletett ez? Milyen hosszú folyamat előzte meg, mi kikerültek a vendégekre? Erre vagyok kíváncsi igazából.
2: 2020. november végén nyitottuk meg a Lövőház utcai első üzletünket, tehát ugye akkor tombolt a Covid, tehát hogy pont két héttel azelőtt kezdődtek a nagy lezárások, meg a bezárások, hogy csak elvitelre lehetett vásárolni, úgyhogy mi pont egy ilyen környezetben indultunk. Azt megelőzően, hát hogyha azt kell mondanom, mondjuk egy évvel korábban egy ilyen családi születésnapon tártam fel a többiek előtt ezt a fajta ötletemet, hogy mit szólnának hozzá. Aztán az egyik öcsém, akinek ilyen irányú végzettsége van, osztott, szorzott, számolt, és azt mondta, hogy szerintem megállna ez üzletileg is. Úgyhogy azt követően, ahol mi lakunk, ott az adventi vásárban teszteltük, és imádták az emberek. Tehát, hogy nagyon-nagyon, volt, aki háromszor visszajött, hogy ez annyira finom, és akkor ilyen, és tetszett nekik, hogy hidegben, az adventi vásáron, pohárból a forró húslevest isszák.
1: A forralt volt helyett,
2: igen, mellesleg ott álltunk egyébként a forralt borosok mellett.
1: Örült neki.
2: Úgyhogy valaki ezt is, azt is kóstolta, vagy nem tudom, de úgyhogy ez is erőt adott a továbbiakban, hogy pozitív volt a fogadtatás. Onnantól kezdve, ugye ez karácsony előtt volt, 2019 végén, már januárban elkezdtük keresni az üzlethelyiséget, és akkor tavaszra meg is lett. Csak hát ugye ott a Covid azért elég erősen bekevert a folyamatokba. Nyáron kezdtük el a felújítást, meg az átalakítást, és akkor végül is novemberre lett a megnyitás 2020-ban.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, az agyban hallják, még mindig itt ülünk, és itt is maradunk a Fejüncei piacon. Ez a 98-at van FM, most a bőség tára, átkeresztel, bőség kosara, Szabó Király év és az alaplébár a téma. Folytatjuk.

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a Bőség tára, átkeresztett Bőség kosarát a helyszínen. Fény utcai piac, pénteken vagyunk, mikor máskor, ugye, amikor a legnagyobb piac élet, hogy? És péntek 13-án vagyunk, pénteken veszük az adást, így van, de ez csak a mi szerencsénk, hiszen hosszú idő után találkoztunk Szabó Király Évvel, az Alap Lébár tulajdonosával és megálmodójával. No, picit beszéljünk arról, mert utána néztem laikusan, de hogy ezek nagyon-nagyon jótékony dolgok, ezek a levek, amellett, hogy visszajegyezik a nagyinak a vasárnapi húslevesét, azért aki ezt magába teszi, magához veszi, az jót tesz a szervezetével. Pontosan miért kellene ilyet fogyasztani sokat?
2: Mindenképpen nagyon jót tesz a szervezetével. Már csak azért is, mert egy nagyon-nagyon fontos fehérje, az úgynevezett kollagénfehérje az, ami ugye nagy mennyiségben megtalálható, és kifőz, főleg, hogyha jó hosszú ideig főzzük ezeket a leveseket, vagy alapleveket. A kollagénfehérje az egyik legfontosabb fehérjénk. A napi összfehérje bevitelünknek ideális esetben a harmada ilyen kollagén típusú fehérjéből származzon, az a cél, vagy az lenne a cél. Na most, ha végig gondoljuk, azért mi az, ami kollagén tartalmú, ugye elsősorban állati eredetű, tehát az állatok húsa, a húsa csontján belül, a csontvelőben, bőrben, inakban, porcokban, tehát hogy ez ilyen részekből származik a kollagén, tud kifőni. Hát elég keveset eszünk, mert manapság azért így a mindennapokban főleg a színhúst vásároljuk, és azt fogyasztjuk, míg felmenőink azért a fülétől a farkáig elfogyasztották és felhasználták az állatot. Sokkal kevesebbet, vagy csak nagyon alkalomszerűen eszünk kocsonyát. Nem trendi annyira a disznósajt manapság azért, vagy az különböző ilyen aszpikos dolgok, készítmények, de hát a bőrét se nagyon szoktuk, vagy szeretik sokan. Jobb esetben mondjuk, ha ropogós, akkor még talán, de hogy, és nem mindenki szereti elrákcsálni, vagy elcupákolni a csontról le a porcot. Szóval, hogy azért jóval kevesebb a kollagén bevitelünk. Úgyhogy mondjuk ez egy ilyen nagyon ideális és természetes formája, hogy lé formájában tudjuk mindezt pótolni, vagy a szervezetünknek juttatni. Mindemellett ugye főleg ez a kollagén az egy ilyen görög eredetű szó, ami ragasztó anyagot jelent, tehát például az emésztőrendszerben ki tudja fejteni a jótékony hatását, a vékony bélben a bélhámot, a bélnyálkahártyát bevonja, ha ott vannak sérülések, és akkor azáltal regenerálódik a bélnyálkahártya, javulhat a felszívódás, gyulladás csökkentő hatása is lehet mondjuk ilyen emésztőrendszeri területen mindezekből adódóan. De hát ugye nyilván, mivel a porcok inakból fő ki ez a kollagén, ezért mondjuk ugyanúgy mi is a csontjaink, ezek a típusú kötőszöveteink ezekből az alapanyagokból épülnek föl, tehát hogy azokra is nagyon jó. Nyilván vannak, azért nagyon sokféle típusú kollagén van, azon belül is vannak olyanok, amik kifejezetten mondjuk így a mozgás szervrendszerre jótékonyabb hatásúak, vagy hatékonyabbak, és akkor ez nagyobb mennyiségben, ez a fajta kollagén a csirke alapjában található meg. Aztán vannak olyanok, ugye, ami a bőrnek, hajnak, körömnek, az nagyobb mennyiségben megtalálható a hal, vagy például a marha alaplében, ugye ezek a típusú kollagénfajták. Tehát, hogy ennek megfelelően még azért így variálni is lehet, hogy kinek milyen szempontból van szüksége rá. Úgyhogy ezzel talán le is fettük azokat a területeket, ugye a mozgásszervrendszernek nagyon jó hatású, gyulladás csökkentő hatása lehet, emésztőrendszeri érintettség esetén jó hatása lehet, a bőrnek, hajnak, körömnek nagyon jó hatású lehet, hiszen van egy természetes leépülő folyamat ugye a kollagén termelés szempontjából is, ahogy időben haladunk előre, és ahogy idősebbek leszünk, úgyhogy mind a külső bevitellel érdemes azért ezt támogatni, ezt a folyamatot, mind pedig mondjuk nyilván olyan belső úton is, vagy hogy is mondjam, hogy tehát olyan alapanyagokat is célszerű azért még így bevinni, amik a kollagén termelődést is segítik, tehát nem készen visszük be a kollagént.
1: Kis ingyenes dietetikus rendelésre vettünk, virtuális hallgatók, lefettük akkor az egészségügyi részét, folytatjuk még a beszélgetést, arra leszek kíváncsi, mi a jövő, hova tovább, ugye egy-két üzlet már van, és merre van, merre terjed, hogyan van expanzióban a cég, 98 mondat, Manna FM, a Bőség kosara, ugye most a Bőség tála, tel is tele alaplével, hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Bőség kosara. Manna FM.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a Bőség kosarát Szabó Király Évivel, az Alaplébár tulajdonosan megálmodójával. Kell edukálni a népet, hogy erről beszélgettünk itt zene alatt. Mennyire érdeklődnek az emberek, aki betéved először beszélgetnek? Ugye nem vagy mindig itt a boltban nyilván, hiszen dietetikusként is dolgozol, de hogy ide olyanok járnak, akik kíváncsiak arra, hogy miből készül. Ez egy ilyen beszélgetős helyszín, vagy csak oda teszi az üveget, elviszi, köszön, stb.
2: Ilyen is, olyan is előfordul. Amikor kitaláltam, akkor úgy szerettem volna ezt a helyet létrehozni, hogy pont olyan hely legyen, ahova betérnek, ahol ha kérdeznek, válaszokat kapnak, és hogyha visszajönnek, akkor jó érzéssel jönnek vissza. Amikor ott vagyok, egyébként a nyitás után, nem tudom, fél évig ott voltam én is minden nap.
1: Hát a gazdának ott kellene egy nyitó vállalkozásnál, hogy megy az egész, persze.
2: Igen, így van. Úgyhogy én is ott voltam. Egyrészt én is szerettem volna beletanulni a folyamatokba, mert soha nem volt korábban ilyen jellegű tapasztalatom. És hát nyilván ebből adódóan sok olyan emberrel le is álltam beszélgetni, akár ilyen dietetikai szempontból is. Nagyon, már az elején elég sok olyan vásárlónk volt, akik valamilyen egészségügyi célból jöttek és érdeklődtek, és megörültek a lehetőségnek, mert pont abból adódóan, ugye, hogy nem nekik kell otthon megfőzni, hanem készen kapják, viszont szükségük volt rá, tehát hogy egy nagyon jól jött ki a dolog, és hogy volt kit megszólítanunk. Úgyhogy ez a mai napig is előfordul. Ha én ott vagyok, akkor biztos, hogy betér olyan vásárló, akivel tudok beszélgetni, de már a kollégák is egyébként. Nagy szerencsének mondhatom azt, hogy visszatérő törzsvásárlói körünk van, aminek nagyon jól eső egy a szívemnek, hiszen azért ez egy elég jó visszajelzés. Úgyhogy ezt azért igen, elmondhatom, hogy így jó hangulat van ott ebben a kis üzletben. Persze, hát nyilván vannak olyan vásárlók is, akik hallották, akik csak kíváncsiak, az utcáról térnek be, nem is értik, hogy ez most pontosan akkor mi, és akkor mi mondjuk el nekik, és akkor tetszik meg neki, és nem is tudta, hogy akkor, hogy egy ilyet is lehet, és örül az ötletnek, a gondolatnak, meg a lehetőségnek.
1: Van-e még valami fejlődés esetleg? Úgyhogy ugye van most háromfajta alapövetek, lesz negyedik, ötödik, vagy ez még várat magára, idő, míg elkészülnek ezek a receptek?
2: Most lett egy olyan lehetőségünk, hogy nyitunk egy új helyet, mégpedig nem is tudom, hogy ezt hogy elmondjam, mert talán még babonában.
1: Hát a terv akkor ne.
2: Igen, talán terv még.
1: De akkor ott leszünk a megnyitón.
2: Akkor ott lesztek a megnyitón, szólunk majd nektek, de a lényeg, hogy egy ilyen hasonló területen, mint a Fény utcai piacnál lévő üzletünk, találtunk egy helyet, ahova, ha minden jól megy, akkor még így ebben az évben meg is tudjuk nyitni, és újabb vásárlói kör felé tudunk nyitni, úgyhogy nagyon nagy reményekkel és lelkesedéssel vagyunk most jelen helyzetben így az új hely iránt. Reméljük, hogy az is ugyanolyan sikeres lesz majd, mint itt a Lövőház utcai üzletünk.
1: A hangod alapján levették hallgatót egy nagyon fiatal, nagyon csinos, azt én mondom, de egy ilyen terveket, egy optimista arc vagy, aki nem is lehet másképp vállalkozni, és ugye a vége felé, kedves hallgatók, engedjék meg, hogy egy személyes szállat belevigyek, mit jelent a Szabó a nevedbe, Szabó Szilárd, a magyar televízes főrendésze, az én kollégám, akinek a révén ismerkedtünk össze, akivel találkoztam, hogy nyáron nagyon jó bőrbe van, nyilván azért, mert sokat issza az alaplevet ezért, úgyhogy innen is köszöntjük Szabó Szilárd főrendész kollégámat. Na, a személyes szál az bezárva, de ezt el kellett mondanom. Illetve hát akkor, kedves hallgatók, nem maradt más hát, aki most hallott először, tessék felkeresni, utána nézni, meg lehet találni egy kis kutatómunkával, hol vannak ezek az alaplébárok, megkóstolni először, aztán vigye, ahogy ugye az Amarkor című filmben mondták ezt a híres mondatot. No, köszönöm szépen, mit kell kívánni, akkor az, hogy minden jöjjön be, amit szeretnél, legyen meg az a harmadik hely, és akkor mi viszont ott leszünk, amennyit van, pohárral a kezünkben. Először alaplevet, aztán pezsgőt.
2: Ámen, így legyen. Köszi szépen.
1: Köszönöm szépen, kedves hallgatók, ezzel búcsúzik a Bőség kosara, visszakereszték Bőség kosarára. Jövő héten ismét megtöltjük. 98 mondat Manna FM, utcatéle voltam, találkozunk jövő héten, a viszonthallásra.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Marad a kellemes ősz.

0: Ig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Külön igénylésre nincs szükség, a pénz az adóhivatalnál nyilvántartott bankszámlán jelenik meg, ennek hiányában postázzák. Aláírta az amerikai elnök azt a törvényt, amely széleskörű szankciókkal helyezhet nyomást Oroszországra az ukrajnai háború lezárásáért. A jogszabály elsősorban az orosz energia és hadipart veszi célba. A törvény felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlói és az Oroszországgal szembeni szankciókat kijátszó országok amerikai importjára. Először tartanak magyar napot a római Szent István házban. Az egésznapos rendezvénnyel az Olaszországban élő magyarok közösségi kapcsolatait szeretnék erősíteni, valamint felhívni a figyelmet a nyelv, a kultúra és a hagyományőrzés fontosságára. A gyermekprogramok mellett lesznek kézműves foglalkozások, vetítés, nyelvóra, a napot pedig táncház és közös vacsora zárja. Országszerte mintegy 500 programmal várják az érdeklődőket a hétvégén, a Kulturális Örökség napján. A kétnapos rendezvény sorozaton templomokat, kastélyokat, múzeumokat, tájházakat és más különleges helyszíneket lehet megismerni, köztük több ritkán látogatható műemléket is. A helyszínek, illetve a részletes program az interneten olvasható. Ma van a Nemzetközi Vörös Panda nap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a különleges faj védelmének fontosságára. A vörös pandák, vagy más néven vörös macskamedvék természetes élőhelye visszaszorulóban van, illetve az illegális kereskedelem miatt is csökken a populációjuk világszerte. A Himalája mérsékeltövi erdőiben és a Délnyugat-Kínában őshonos kisállat külseje medvére emlékeztet, de ugyanolyan jól mászik a fára, mint a macska. Sok napsütésre számíthatunk, a délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arrafelé elszórtan eső, zápor kialakulhat. Délután 24-29, késő este 16-22 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM
2: 98.6 Manna FM.
1: Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.

0: Petrával, Manna FM.
1: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsor a 2026. szeptember 19-én. Csajmóni szociálpedagógus szakértő vendégemmel ma a technológiai és az eszközfüggőségről fogunk beszélni. Tehát az iskolában a telefonhasználat, a ChatGPT, a social media, mindenen szépen sorban át fogunk menni. Szia Móni, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, köszönöm a felkérést, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük talán azzal, hogy mikor lett ez igazán szembetűnő az iskolában, és szét kell-e választani az alsó és felső tagozatot ebből a szempontból?
2: Tulajdonképpen robbanásszerű volt. Én azt gondolom, én onnan datálom, meg a kutatók is azt hiszem, hogy amikor a Covid járvány volt, és a lezárások miatt otthonról kellett online oktatásba részt venni, nagyon sok gyerek, aki addig egyébként még egyáltalán nem foglalkozott ilyen használattal, laptop és egyéb eszköz használattal, az hát találkozott, és rájött sok mindenre, és megtanult sok mindent, ennek minden előnyével együtt, és minden hátrányával együtt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy onnan datálódik. Nyilván az internet előbb bekapcsolódott az életünkbe, és az okostelefon is már jelen volt akkor, de robbanásszerű elterjedése és a függőségek robbanásszerű növekedése ekkor történt, amikor nem volt személyes kapcsolattartás, és egymással a korosztályok is így tudták tartani a kapcsolatot, és ezen keresztül tanultak.
1: Meg hát egymás, ugye a kapcsolattartásai kicsit még referálnék, hogy egymással is így tudtak gyakorlatilag interakcióba kerülni, és egy folyamatos feedback, egy folyamatos visszajelzés volt. Fotók, kis videók, ki mit csinál otthon, ki hogyan csinálja, stb. És így kialakultak beszélgetős csoportok is, és egy egészen másfajta, mondjuk úgy, hogy virtuális, egy igazi közösségnek a virtuális lenyomata.
2: Igen, abszolút, és ráadásul találkoztak ezen keresztül olyan tartalmakkal, ami lehet, hogy nem történt volna meg, ha nincs ez a sok otthonlét, és nincsenek ezek a közösségek, amik így alakultak ki, vagy csoportok.
1: Mennyiben felelős, nem is, inkább úgy kérdezem, hogy ki a felelős ezért? Kell-e egyáltalán felelőst keresnünk? Mert ugye a Covidot azt tudjuk, azt említetted, tehát nyilván nem lehet egy járványt hibáztatni, de hát azért vannak felnőttek a gyerekek mellett.
2: Ez egy azért érdekes kérdés, én nagyon sokat gondolkoztam ezen, és sok kutatást megnéztem. 20 évvel ezelőtt arról olvastam olyan kutatási eredményekről, hogy a tévé mennyi agressziót okoz egy gyereknek. Előtte ugye futótűzként terjedt, amikor megjelent több tévécsatorna és kereskedelmi rádiók, kereskedelmi tévék, hogy vége a könyveknek. Vége, senki nem fog olvasni, többé mindenki csak ezeket nézi. Mindig megijedünk, és igen, van árnyoldala, és van jogosultsága. Igen, de közben meg talán mégsem, vagy máshogy. Tehát vannak jó oldalai is. Én azt látom, vagy azt tapasztalom, hogy nagyon gyorsan történik egy társadalmi változás, és idő kell a reakcióra és a korrigálásra. Mondok egy példát. Amikor a televíziók így elterjedtek, és minden háztartásba bejutottak, akkor még nem volt korosztályokra bontva, hogy mi az, ami ajánlott megnézni, és mi az, ami nem. És egy társadalmi és kutatói reakció volt arra, hogy akkor soroljuk be, és törvény, és rendelkezés, és szabályozás történt, hogy soroljuk be a korosztályokat, hogy ki mit nézhet, és erre bizottságok vannak. De ez már egy reakció volt egy történésre. És sajnos ez a generáció a mostani, már kapja a reakciókat, már vannak kutatási eredmények, már vannak ötletek a megoldásra, de először így rájuk ömlött ez az egész internet, és a minden jó és rossz velejáróval együtt, és kialakult egy súlyos függőség sok fiatalban. Ők az a generáció, akikkel megtanuljuk, hogy ezt hogy kell csinálni, és akkor bejön a szülői felelősség, hogy azért tudok felelősséget vállalni, amiről tudok valamit. Arról tudok valamit, aminek utána nézek, és hozok tudatos döntéseket. De sok szülőnek fogalma nincs arról, hogy mi történik az online térben, és sok erőfeszítés kell ahhoz, hogy utána járjon, és megnézze, és döntéseket hozzon. Szóval van mindig egy történés, ami hirtelen gyors, és van egy reakció, amire egy picit várni kell, és egy kis korrigáció, meg egy kis tudatosság, ez mindig később jön.
1: Csajmoni szociálpedagógus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. A technológia és social media és eszközfüggőségről beszélgetünk a gyerekeket illetően. Hamarosan folytatjuk.
3: 98.6 Manna FM. Lélekszörf.
0: Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Technológiai, social media és eszközfüggőség a gyerekeknél, erről beszélgetünk a mai műsorban. Szakértő vendégem Csaj Móni, szociálpedagógus, és most azzal megyünk tovább, hogy szépen szétszálazzuk, hogy mi a különbség a függőséget, a ráfüggést illetően a technológiai, tehát a magánál, a technológiánál, úgy, mint mesterséges intelligencia, úgy, mint a rendelkezésre álló, a srácoknak a rendelkezésére álló eszköztár, illetve a kütyüfüggőség, illetve a social media ráfüggés. Melyikkel kezdjük?
2: Hát talán időrendi sorrendbe menjünk. Először a játékok, az online játékok jöttek be, ott még nem voltak ilyen gyorsan pörgetős social médiák, ott még lövöldözés volt, csapatok voltak, közösségi játék volt, mikor már világháló volt. Itt már bejött az, hogy éjszaka a srácok fent maradnak, itt már bejött az, hogy ami később mostanra nagyon veszélyessé vált, olyan online felületek, amik egyszerűen ellenőrizhetetlenek, és sajnos a pedofil hálózatok erre rátelepedtek, és ezzel nincsenek tisztában a szülők. De hogy kialakult egy ilyen játékfüggőség, ami egy hatalmas adag dopamint adott, adrenalint adott, egy nagyon jó élményt adott, nagyon gyors, nagyon színes, úgy érzi, hogy ő irányítja az eseményeket, sikerélményt hoz, ez mind illúzió nyilván, és itt már kialakult egy függőség. Na erre jött rá az internet, mint nagyon gyors eszköz, és jöttek a social media felületek, és érdekes, hogy ott inkább a lányok, az online játékoknál inkább a fiúk voltak érintettek, ugye, az érdeklődési körük szerint, és nagyon nagy százalékban megugrott a 20-as évek, tehát a 2020-ban a social media irányába a függőségek, ez is még dopamin termel, ez is még adrenalint ad, ez is nagyon gyors, nagyon érdekes, nagyon izgalmas, de itt már nem én irányítom az eseményeket, itt már az események azok, amik visznek a hátukon magukkal. Ez volt a második kör, és akkor bejött az AI, amit most kezdenek még csak kutatni, de már nagyon izgalmas eredmények jönnek ki, és nagyon szomorúak, hogy itt érzelmi függőség alakul ki. Tehát azt kezdték el nézni, itt még tényleg kevés kutatási eredmény van, mert nem olyan régi a történet, de azt kezdték el nézni, hogy egyes fiatalok személyként kezelik a mesterséges intelligenciát, és érzelmileg patolódnak, főleg azok, akik magányosnak érzik magukat, introvertáltak, valamilyen személyes problémájuk van a megjelenésüket illetően, tehát önbizalomhiánnyal élnek, vagy más családi problémával, ők személyként tekintenek az AI-ra, és napi szinten támaszként, mert azt írja, vagy azt mondja, amit hallani szeretne, mert ő határozza meg, hogy milyen témák legyenek, és itt már egy érzelmi, ez már nem dopamin, ez már nem adrenalin, ez egy nagyon komoly érzelmi függőség.
1: Gyakorlatilag a klasszikus olyan kapcsolódási zavar, ami aztán egy lekapcsolhatatlanságot eredményez érzelmileg, mint egy párkapcsolatban, mint egy szakításra való képtelenség.
2: Így van, tehát ez egy érzelmi kapcsolódást, egy függést, és ez már súlyosabb függés, mint egy online lövöldözős játéknál a dopamin szint. Itt már egy teljes kapcsolódási zavar van, és egy teljes káosz az érzelmi világban, sőt, ennél meredekebb időszak jön, mert Ázsiában, Japánban kifejlesztettek direkt az idősek számára egy olyan humanoid robot típust, aki direkt azért van az idős ember mellett, hogy legyen kivel beszélgetnie. Tehát ott már a megjelenésében is emberre hasonló, vagy emberhez hasonló, megfizethető, megrendelhető, ma már rendelhető a boltból. És úgy állítják be, és olyan témákra, és úgy lehet úgymond nevelni, megtanítani ezt a robotot, hogy az idős ember, akivel nem ér rá a családja foglalkozni, ez ne legyen egyedül, legyen kivel beszélgetnie. Ez már egy kész fejlesztés, ami ma elérhető.
1: Csaj Móni, szociálpedagógus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Egy nagyon fontos és nagyon nehéz témáról beszélgettünk ma. Technológiai, social media és eszközfüggőség a gyerekeknél, és azért nyilván Móni szakmájához kapcsolódóan az időseket is rendre meg fogjuk említeni. Azzal folytatjuk majd, hogy milyen tünetei vannak ennek, hogyan veszitek ti észre például az iskolában, milyen veszélyei vannak, illetve a képernyő használat és a képernyő idő változásairól is beszélgetünk a következőkben, még a szülői felelősség előtt. előtt, hamarosan folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM, Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: A mai műsorban a technológiai, a social media és az eszközfüggőségről beszélgetünk a gyerekek vetületében, a gyerekekkel kapcsolatban. Csai Móni szociálpedagógus a Lélekszörf mai szakértő vendége. Léleksportolunk tovább. Tünetek, veszélyek, képernyő használat és képernyő idő. Hogyan változott ez az elmúlt időszakban?
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos romló tendenciát mutat. Én, ha bemegyek egy elsős osztályba egy kicsit foglalkozni a gyerekekkel, beszélgetni, megismerni őket, elég hamar rájövök, hogy ki az, aki már függőségben van a játékokkal kapcsolatban, az online játékokkal kapcsolatban, vagy bármilyen más ilyen kütyűvel való kapcsolatban. Figyelemzavar, nagyon felszínes a figyelme, nagyon rövid ideig leköthető, nem tud elmélyülni, magatartászavar, egy elég erős feszültség jellemző sok esetben, ritkább esetben egy ilyen befordult, visszahúzódó, nagyon introvertált viselkedés, de elég hamar rájövünk. Pont múltkor meséltem is talán, hogy bementem elsősökhöz felmérni, hogy hogy állunk mi ezzel.
2: Igen.
3: És volt, aki korlátozás nélkül hozzáfér az internethez, és gyakorlatilag egész délutánokat ölt, most jött az óvodából.
2: Tehát gyakorlatilag ő maga dönti el a csepp gyerek agyával, hogy mennyi időt és milyen tartalmat, mennyi időt tölt el a képernyő előtt, tehát az interneten, a virtuális világban, és milyen tartalmat fogyaszt.
3: Így van, ez a legveszélyesebb.
2: Ez nagyon nagy baj.
3: Már a pornográfia is belép a képbe, mert hogy
2: akár ennek, az életveszély is.
3: Így van, meg az életveszély is. Egyre több a tudatos szülő, én mindig optimista vagyok, és mindig idealista vagyok, és én azt gondolom, hogy sajnos volt egy-két tragédia, meg vannak nagyon rossz tapasztalatok, de azért vannak szülők, akik felébredtek, akik látják, akik tudják, és akik nagyon tudatosan irányítják a gyerekük ilyen jellegű fogyasztását. Gyakorlatilag az az első szülő, aki nullára redukálja, ő jól van, köszöni szépen. Nem kell félni attól, hogy megvan valamit a gyerektől. Én nem azt mondom, még mielőtt félreértés esne, és én nagyon boomer lennék, hogy nincs szükség, és egyáltalán soha, és semmit nem. Egy tudatos felépítésre van szükség, megfelelő idegrendszeri állapotban. Tehát az a gyerek óvodás és alsós korában sokat mozgott, sokat volt levegőn, sokat mesét hallgatott, sokat beszélgettünk, sokat társasozott, akkor szépen, fokozatosan, akár negyediktől be lehet vezetni az életébe, szabályok mentén, de akár már előbb is, hogyha tényleg ott ül a szülő mellette, ha tényleg maximum egy órát naponta, mert nem vagyunk a fejlődés ellen kikerülhetetlen, nem csinálhatunk úgy, mintha ez nem lenne, és nem lenne rá szükség. De mikor, mit, kivel, hogyan, ezek nagyon fontos kérdések, ez egy szülői felelősség és szülői döntés, mert látszik a gyerekeken, tönkreteszi az idegrendszerüket, tönkreteszi az érzelmi világukat, nem tudnak a társaikhoz kapcsolódni, nagyon-nagyon sok tünetet hoz, ha túl korán és túl nagy mennyiségben találkoznak bármilyen képernyővel.
2: Uh-huh. Tulajdonképpen arról beszélünk, hogyha itt nincsen korlát, akkor az a korlátlanság, ami egyébként sem tesz jót egy gyereknek, hiszen szüksége van a saját biztonsága érdekében a korlátokra, hogy legyen miben kapaszkodni, hogy legyen tudás arról, hogy mi az ő területe, ez erre is vonatkozik.
3: Mert biztonságot ad minden irányból, a gyerek érzetében is biztonságot ad. Tehát a korlátok nem csak meg elkereteznek valamitől, vagy elválasztanak, hanem meg is védenek a külvilágtól, ami nem úgy kell hozzáállni, hogy alapvetően brutálisan veszélyes és borzalom, tehát ezt nem lehet így átadni a gyereknek, csak vannak elemei a külvilágnak, amitől az én dolgom, hogy megvédjelek, és ezt meg lehet beszélni, de ehhez felkészültnek és tudatosnak kell lenni a szülőnek is.
2: És ha már a szülőket említjük, akkor a szülői felelősséggel folytatjuk majd. Mit tehetünk? Hogyan tudunk egészségesen, jól kommunikálva, értő figyelemmel a gyerek felé fordulva felállítani ezeket a bizonyos határokat? Kicsiknél még talán egyszerűbb, hogyha a kezdetétől így indul a dolog, de mi a helyzet a kiskamaszokkal, náluk azért ez már nehezebb. Szóval ezzel folytatjuk majd. A mai műsorban a technológiai, social media és eszköz kütyű függőségről beszélgetünk, ami a gyerekeknél jelenik meg. Csai Móni szociálpedagógus a mai szakértő vendégem, hamarosan folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM, Lélekszörf.
1: Hamarosan folytatjuk.

0: a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Technológiai, kütyű és social media függőség a gyerekeknél, erről beszélgetünk ma, és ígértem, hogy folytatjuk a szülői felelősséggel. Mit tehetnek a szülők? Mit tehetnek a nagynénik, a nagybácsik, a keresztülők, a nagyszülők? Hogyan tudunk felnőttek ügyesen emögé állni, nem tiltással, de egy józan gondolkodást átadva, a kritikus gondolkodást megtanítva, hogy ne fogadjanak el mindent készpénznek és készen?
3: Hát körülbelül így. Mondok egy példát nagynéniknek, nagybácsiknak. A gyerek 12 éves, tegyük fel, és mit kér karácsonyra? Azért akkor már meg szoktuk kérdezni, mert nehezen tudjuk kitalálni egy kiskamasznál, hogy minek örülne. És ő azt mondja, hogy egy bizonyos játékba, nem akarok reklámot csinálni nekik, ezért inkább nem mondom ki a nevüket, ő ilyen dobozokat szeretne, amiben az ő karakterét tudja fejleszteni. Magyarul pénzt szeretne, amit feltöltenek az interneten, és kap cserébe ilyen coinokat, ilyen virtuális pénzeket, és ebből ő, és most kell kapaszkodni, tulajdonképpen szerencsejátékozik. Mert hogy ezek a dobozok, amiket ő megvesz, nem biztos, hogy tudja, hogy mi van benne, lutri, és még többet akar venni, mert nem volt elég menő cucc benne, és még többet, nem egyet hallok ilyet, és nem kettőt. És már bele is csúsztunk a játékfüggőségből a szerencsejátékfüggőségbe. Mert az is azt az adrenalint, azt az izgalmat, azokat a hormonokat hozza, hogy mi lesz a meglepi dobozba. És a habatortán, hogy ezekben a játékokban még el is vehetik tőle mások ezeket a megkapott plusz, ugye egy karakterrel játszik, és annak mindenféle plusz külső megjelenésében sisakot, mit tudom én milyen ruhákat, fegyvereket tud venni. Mondjuk megszerezte a vágyott fegyvert szerencsejátékkal, mert Isten tudja melyik dobozba volt, és mennyit költött el addig. Erre egyébként blogok vannak, hogy hány százezret költenek erre fiatalok. És amikor ezt megszerezte, bárki elveheti tőle a játék folyamán, mert ő éppen a vesztes csapatba került, tehát leegyszerűsítve a nagynéni odaadott egy gyönyörű ajándékcsomagot a gyereknek, és bárki becsönget az utcáról, és kiveszi a kezéből, és elviszi. Ezt így kell elképzelni. De és itt tartunk. És itt tart, és ez valós, tehát ez nem egy ilyen fikció. Ez zajlik az interneten, hogy nagyon, tehát a szülőknek csak annyit tudok mondani, hogy tájékozódjanak. Én ismerem, nekem van egy listám ezekről a játékokról. Nagyon sokat beszélgetek a gyerekekkel. Valós vágyuk az, hogy ilyen dobozokat, ilyen fejlesztéseket erezzenek, és minden pénzt megadnának érte, hogy ezt megszerezzék. És idáig eljutottunk, és akkor egy jobb anyagi helyzetben lévő családnál észre sem veszik, hogy mi történik, és olyan szinten belecsúszik nem csak a játék függőségbe, hanem a szerencsejáték függőségbe, amiből nagyon nehéz felépülni és meggyógyulni. Ez most a nagyon borús oldala a dolognak. Én értem, szeretném felhívni erre a figyelmet, hogy ez egy valós jelenség, ami hatalmas divat a fiatalok. 12-től 18-ig ez egy hatalmas divat.
2: És Móni, mennyire van esélye a szülőknek ezt észrevenni, ez detektálható?
3: Prevenció, megelőzhető.
2: De én észreveszem, hogyha a gyerek ebben benne van már? Tehát a későn veszem észre.
3: Nem jutunk el idáig. Tehát, hogy ezek letiltható dolgok. Hogy nem. Nem regisztrálhat. Miért kell egy 12 éves gyereknél olyan szemérmesen elfordulni, hogy de hát van magánélete, vannak jogai, és akkor nem nézek oda, mert az az ő én ideje, a számítógép. Nem.
2: Jaj, ne. Van, aki ilyet mond. Van olyan szül, aki ezt mondja.
3: Jaj. Hogyne? Hát, hogy nyúlhatnék én bele? Hát nem, micsoda dolog az. De szűrőket a gépekre, tájékozódni szakemberektől, megbeszélni a gyerekkel. Ezek, amikről beszéltem, játékok, ahol még pedofil hálózat is működik, hozzáteszem, mert bárki bejelölheti a gyereket, elkezdhet vele beszélgetni. És az a baj, hogy ha felderítik, mert rendőrségi feljelentés van, akkor megváltoztatja a nevét, és már másképp szerepel. Na mindegy. Szóval ez egy ilyen nagyon, ez egy bűnözői hálózat tulajdonképpen. De hogy én bizonyos tiltólistákat csinálok, de nem úgy, hogy csak úgy letiltom, hanem azt mondom, hogy ennek van alternatívája, ami biztonságos, és nem online, hanem offline. Én ezt letöltöm neked, tehát nem azt mondom, hogy egy 13 éves fiú ne játszol lövöldözős játékot, mert irreális lenne, akkor nem is tud kapcsolódni a többiekkel, és ez nem szép dolog lenne tőlem. De tájékozódom, és megkeresem azt az alternatív játékot, ahol szintén az osztálytársaival, barátaival játszhat, de egy védett közegben. Ahol nem ilyen kiszolgáltatott az online világnak, szülőként erre rá kell szánnom időt, és ha nem értek hozzá, akkor keresek valakit, aki ért hozzá. Uh-huh. És nem engedem előfizetni azokra a játékokra, amik ilyen veszélyesek.
2: A függőség kialakulásának az okairól fogunk beszélni, úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy maradjon velünk, és figyeljen nagyon. A Lélekszörf hamarosan folytatódik, technológiai, social media és eszközfüggőség, programfüggőséggel kiegészítve. Csaj Móni szociálpedagógus a műsor mai szakértő vendége, hamarosan folytatjuk.
1: 98.6 Manna FM, Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Marad a kellemes őszi idő. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. Ma van a nemzetközi vörös panda nap. Köszöntöm Önöket, Laványi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzációjára.

0: európai és az Oroszországgal szembeni szankciókat kijátszó országok amerikai importjára. Megelőző jelleggel készenléti állapotba helyezték a lengyel földi telepítésű légvédelmi rendszereket és a radaros felderítést, de légtérsértés végül nem történt, közölte a lengyel hadsereg. A nyugat-ukrajnai orosz légitámadások során rutinszerűen felszállnak a lengyel katonai vadászgépek is. Először tartanak magyar napot a római Szent István házban. Az egésznapos rendezvénnyel az Olaszországban élő magyarok közösségi kapcsolatait szeretnék erősíteni, valamint felhívni a figyelmet a nyelv, a kultúra és a hagyományőrzés fontosságára. A gyermekprogramok mellett lesznek kézműves foglalkozások, vetítés, nyelvóra, a napot pedig táncház és közös vacsora zárja. Országszerte mintegy 500 programmal várják az érdeklődőket a hétvégén, a Kulturális Örökség napján. A kétnapos rendezvény sorozaton templomokat, kastélyokat, múzeumokat, tájházakat és más különleges helyszíneket lehet megismerni, köztük több ritkán látogatható műemléket is. A helyszínek, illetve a részletes program az interneten olvasható. Ma van a Nemzetközi Vörös Panda nap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a különleges faj védelmének fontosságára. A vörös pandák, vagy más néven vörös macskamedvék természetes élőhelye visszaszorulóban van, illetve az illegális kereskedelem miatt is csökken a populációjuk világszerte. A Himalája mérsékeltövi erdőiben és a délnyugat Kínában őshonos kisállat külseje medvére emlékeztet, de ugyanolyan jól mászik a fára, mint a macska. Sok napsütésre számíthatunk. A délnyugati tájakon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, arrafelé elszórtan eső, zápor kialakulhat. Délután 24-29, késő este 16-22 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Manna FM 98.6 Manna FM. Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával,

0: a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. szeptember 19-én technológiai, illetve social media eszköz, vagyis kütyüfüggőség és program függőség, vagy tulajdonképpen netfüggőség, vagy tovább megyek, virtuális világfüggőség. Erről beszélgetünk. Szakértő vendégem Csay Móni, szociálpedagógus, és ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy hogyan alakul ki a függőség, mik az okai ennek?
3: Nagyon gyorsan alakul ki, körülbelül egy hét is elég.
2: Egy hét?
3: Több oka is. Egy hét alatt már, bizony. Tehát, hogyha egy hétig intenzíven megéli azt, hogy ez a dopamin szint emelkedik, ez az adrenalin, és van valami kis siker, ez ilyen behetetés, hogy az elején mindig nagyon könnyen és olyan sikeresen.
2: Mint a szerhasználóknál. Pont ugyanaz.
3: Pont ugyanaz. Pont ugyanazt mozgatja. És egyébként ugyanúgy függőség, és egyébként ugyanúgy kezelik. Tehát gyógyszeres kezeléssel kezelik a játékfüggőséget is. És elvonóval, és elvonulással. Tehát, és már gyerekeknél is, vagyis ilyen fiataloknál. Tehát már kiskorúaknál van elvonás. Rendes, végigvitt orvosi felügyelet melletti elvonás. Tehát már egy hét elég, ha valami olyat kóstol meg, ami nagyon ízlik neki. És ebbe belevihetik a kortársak, vagy ő maga szörfözött a neten, mert az ilyen fiatalok, az általános iskolások nagyon fogékonyak még erre. Most hagyd ne magyarázzam úgy, hogy ha megkóstolunk valami nagyon finomat, még akarunk belőle. Most az ízlelésre gondolok, ami egyébként nem is olyan veszélyes, de hogyha valaki életében először megkóstolja a dobostortát, és azt mondja, hogy ilyen jót még életében nem evett, biztos, hogy fog még venni, ugye? Na, hát ennél sokkal mélyebb hatása van egy játéknak, ahol sikereket értem el, ahol én voltam a hős, ahol nem vettem észre a teret, az időt, nem mennek ki pisélni, nem mennek ki enni, tehát, hogy pillanatok alatt beszippantja őket, most a játékokról beszélünk. A social media is olyan, hogy elkezdi pörgetni, megszínik a tér, az idő, hanem pörög-pörög, egyik videó a másik után ki vannak ezek találva, és egy hét alatt ki tud alakulni a függőség. És utána vágyik rá, tehát a függőséget úgy lehet felismerni, persze vannak súlyosabb és kevésbé súlyos függőségek, azért ez sem egy ilyen egy darab csomag, ez is szétszálasztható, hogy mennyire súlyos az a függőség, de úgy lehet észrevenni, hogyha amikor nem ezt a tevékenységet végzi, akkor is ezen jár az esze, és alig várja, hogy újra. Tehát amikor bejön a srác a suliba, és mondjuk a haverjaival csak erről tud beszélni, hogy tegnap ez történt, és alig várja, hogy kiszabaduljon, és rohanjon haza, és üljön a gép elé, akkor ott már függőségről beszélünk, ez ilyen egyszerű. Amikor rendszeresen visszatérő sóvárgás van valakiben valami iránt, ami kitölti az ideje nagy részét, vagy a szabad ideje nagy részét, és elkezd teljesen elfordulni minden mástól, akkor az függőség.
2: És ezt keményen koppan a szó, de muszáj, hogy rögzítsék a fejükben a szülők. Mert hogy ugye azért nagyon sokszor előfordul, és nem az én gyerekem, nem olyan, ez még azért nem az, végül is azért nem fekszik le olyan későn, csak éjfélkor vagy egykor, hát azért úgy csak alszik valamennyit. Miért mentegetik őket? Magukat mentegetik inkább?
3: Magukat. Nagyon nehéz úgy egy kis kamasszal szülőként, hogy eleve azt érzem, hogy nem szeret a gyerekem, meg nem tudok neki megfelelni, meg nem tudom boldoggá tenni, meg nem tudok megadni mindent. Érzelmileg nagyon nehezen élik meg ezt a szülők, és a legjobbat akarja mindenki a gyerekének, mondjuk feltételezzük, ez az egyik csoport, és modern szülő akar lenni, meg együttműködő, meg toleráns, meg laza, igen, és nincs tudása felmérni, hogy ez milyen veszélyeket rejt. A másik szülő pedig a nem törődöm szülő. Bocsánatot kérek, akinek nem ingerem veszi magára, de egyszerűbb, ha a gyerek csöndben el van a szobájában, mint hogy engem itt nyúzzon meg kérdéseket tegyen föl, vagy láb alatt legyen, nekem is annyi bajom van, vagy van a harmadik, a szintén függő szülő, aki a telefonján lóg egész délután, miután hazaért, rendel egy pizzát, leül a kanapéra, és pörgeti a telefont. Nagyon sok ilyet látunk, és bocsánat, de inkább az apukák. Én azt látom, hogy ott nagyon nagy deficitünk van a férfi mintából, mert ha apától ezt látja egy 12 éves kamasz fiú, akkor mit várunk?
2: Csajmoni szociálpedagógus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Ma is egy nagyon fontos és nehéz témáról beszélgetünk, a technológiai, a social media, az eszköz, illetve a képernyőidő függőségről, a gyerekeknél, illetve a gyerekekkel kapcsolatban beszélgetünk erről, és aztán egy kicsit jobban szétszálazok a következőkben azt, hogy ki mikortól nevezhető függőnek, és hogy mikor kell segítséget kérni, hogy mikor kell az iskolával együttműködni, hogy hogyan fogadja a szülő az, amikor szólnak az iskolában, hogy a gyerekkel valami nem stimmel, és függőség gyanú van, ezzel folytatjuk.
1: 98.6 Manna FM, Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: Először Péter Petrával, Manna FM.
1: Technológiai, social media, illetve eszközfüggőség és képernyőfüggőség, vagy akár az internet, illetve a virtuális világtól való függés a gyerekeknek. Erről beszélgetünk ma Csay Móni szociálpedagógus szakértő vendégemmel. Ígértem, hogy egy kicsit jobban szétszálazzuk a függőséget. Ki mikortól nevezhető függőnek? Van-e egyáltalán egy ilyen határvonal? És amikor valaki ezt detektálja, mondjuk a szülő nem, de az iskolában ez látszik, amikor te látod a gyereken, hogyan lehet ezt elővezetni a szülőnek? Kié a felelősség? Hogyan lehet ezzel egyáltalán elkezdeni, vagy hogyan kell elkezdeni foglalkozni?
2: Tapasztalatom a következő. Én elég hamar látom, de hát kéretlen tanácsokat nem osztogatunk. Amikor már viselkedés zavar, tanulás zavar, figyelem zavar van, akkor nyilván fogadóra keretében letűtülünk a szülőkkel. Én próbálok nagyon empatikusan, de kendőzetlenül és egyenesen kommunikálni. Nem szoktak eleinte szeretni, de hát ez nem is szerelem kérdése, hanem tagadásban vannak, tehát nagyon erősen tagadásban vannak, ó, az nem annyi, ó, az nem úgy van, az biztos nem, és akkor mondtam, hogy én nagyon szívesen elfogadom, senkit nincs jogom megkérdőjelezni. Mi a gyerek érdeke? Hogy minél hamarabb szembesülünk a teljes valósággal, anélkül, hogy nekem nem kell vallomást tenni, nem bíró vagyok, csak nézzünk rá, hogy mi a gond, és hogyha kér segítséget, itt vagyunk, tudok adni elérhetőségeket, ahol tudnak segítséget kérni, szakmai segítséget. Én is tudok, ha még enyhe dologról van szó, ha még nem súlyos az eset, én is tudok, hogy egy bizony egy napi rendet több hónapon keresztül érdemes összerakni, napi rutint kialakítani, újra gondolni az egész időbeosztást, találni egy másik hobbit, kapcsolódni más olyan szülőkkel, akik ezt megélték, és akkor hát vagy elfogadják, vagy nem, senki nem kötelezhető, ez egy opcionálisan választható lehetőség. Én azt gondolom, hogy azért elgondolkoznak sokan, és megteszik a szükséges lépéseket, ami nehéz, mert dühkitörései vannak az elvonó alatt a gyerekeknek, ez tény. Tehát egy 12 éves gyerektől, ha elvesztük függőséget, tárgyát, például a PS-ét, telefonját, tabletjét, bármit, dühös lesz, rettenetesen dühös lesz. Csapkodni fog, ajtót is, mindent is. Mert elvonási tünetei vannak, bármilyen borzasztó ezt kimondani. Erős szülő kell, megértő szülő kell, aki tovább türelmes tud lépni ezen. Türelmes szülő kell.
1: Kitartó és következetes.
2: Így van. De megoldható. Minél hamarabb, annál jobb. El se kezdődjön, legyen prevenció, de ha már belecsúsztunk, előfordul, hibázunk, nem baj, van megoldás, nem kell félni egy kis dühös kis kamasztól, nem kell ettől félni.
1: Móni, gondolom, hogy itt is vannak azért stációk, tehát nem csak düh van, hanem egyezkedés, tárgyalás, sírás, tehát az összes lehetséges módszer, mint eszköztár.
2: Megígérnek minden.
1: Persze.
2: És borzasztó látni, hogy ugyanúgy, mint egy alkoholizmussal küzdő, egy droggal küzdő, egy bármi más függőség, ugyanazt végigjátszuk. Tehát a játszmázás, könyörgés, ígérgetés, de csak egy picit, de kérlek. Alkudozás, így van, meg tagadás, meg a gyásznak a fázisai, van itt minden. Nem baj, végig kell csinálni, ha már belecsúsztunk, akkor végig kell csinálni, és hálás lesz érte később. Nem azonnal, egy év múlva már hálás lesz érte. Mikor itt kitisztul az elme, és kitisztul a lélek, és újra látja azt, hogy ez így nem volt oké, és tényleg nem éreztem jól magam, és tényleg nehéz volt. Fantasztikus javulást tud hozni az elvonás.
1: Csay Móni szociálpedagógus a műsor mai vendége. A gyerekkori függőségekről beszélünk, sajnos igen, van ilyen, és nagyon gyakori. Technológiai, kütyűfüggőség, eszközfüggőség, social media függőség, internet függőség, virtuális világfüggőség, játékfüggőség, és még sorolhatnánk, mint ahogy tettük is, és még fogjuk is a következőkben. Erről beszélgetünk, és azzal folytatjuk majd, hogy én használom, vagy engem használ az eszköz, az internet, a képernyőidő, prevenció és tudatos. Ez jön majd a következőkben.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf.
3: Hamarosan folytatjuk.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Gyerekkori függőségek úgy, mint technológiai függőség, kütyű függőség, eszközfüggőség, social media, internet, képernyőidő és játékfüggőség is, és még sorolhatnánk. Én használom, vagy engem használ, a gyerek használja, vagy a gyereket használja az a bizonyos függővétevő dolog. Prevenció és tudatosság, hogyan tudjuk ezt felépíteni?
3: Itt egy kicsit azt gondolom, hogy már az egyetemisták és a fiatal felnőttekről tudunk beszélni, mert egy gyereknek nincs még akkora önismerete, tudása, rálátása, tapasztalata, hogy ezt végigvigye, ezt az én használom, vagy engem használ, egy egyetemistánál már viszont nagyon szépen szét lehet szedni, hogy millógok egész nap, az órán végén mi az első dolog, amit megnyitok, a beadandó dolgozatomat megiratom az AI-jal, de nem olvasok el hozzá semmit, és utána lebuktam, és megsértődök, hogy emiatt megbuktattak, mert már vannak ilyen szűrőrendszerek, ugye, amin átfutatják, hogy ezt most AI írta, vagy nem. Tehát az egyik AI leszűri a másikat, hogy, ki csinálta a dolgozatot. Én azt gondolom, hogy, az egyetemisták már okosak, tudják, észreveszik, tudatosítható bennük. Itt már a szülő talán nem tud úgy hatni, itt már a kortársak tudnak hatni. Ha valaki egyetemre jár, főiskolára jár, akkor nagyon jól tudja használni az internetet. Tehát, hogy nézzük a jó oldalát is, ne csak szídjuk, hatalmas dolog az, hogy rengeteg információt meg tudok szerezni pillanatok alatt, míg mondjuk megjelent egy újságcikk valamiről egy szakirodalomba, és mondjuk az tévedés volt benne, vagy hibás volt, és én abból készültem, mire az kiderült, mire azt elolvastam, mire annak a végére jártam. Szóval nagyon sok dezinformáció volt. Ez benne van az internetben is, de leellenőrizhetem magam. Szóval, ha én használom egyetemistaként, fiatal felnőttként, ha tudatos vagyok, akkor ez egy nagyon hasznos dolog. És fantasztikus kapuk nyíltak meg, és ablakok nyíltak meg a világra. És több forrásból tudok információt szerezni. Ha engem használ, akkor viszont pörgetem a kis short videókat, akkor viszont játszom, és akkor ellopja a fiatal koromat. Ezért nem mindegy, hogy én használom megfelelő célra jól, vagy engem használ, és oda van a fiatalságom.
2: Egyébként ez másik életkorban is vastagon jelen van, tehát mi is, akár 35, 40, 45, 50 pluszosan is rajta kaphatjuk magunkat, hogy hoppá, behúzott ez az örvény. Igen. De talán mi hamarabb észlelünk, mert talán többet beszélünk erről.
3: Annyira felszabadító érzés volt, én ezt szerintem már meséltem neked, de lehet, hogy még a hallgatóknak nem. Annyira felszabadító érzés volt, az egyik ilyen nagyon ismert platformot letöltöttem, mert kíváncsi voltam, hogy tudjak a diákokkal, tényleg kíváncsiságból letöltöttem. És azon vettem észre magam, hogy eltűnt 2 óra az életemből. De úgy, hogy tényleg nem vettem észre, hogy ennyit pörgettem. És másnap végig gondoltam, hogy mi történt velem előző nap, és meg tudtam nyomni a delete gombot. És annyira felszabadító volt, hogy azóta se töltöttem le, ennek most már 3 vagy 4 éve. És van élet ezen túl is, és még tájékozott is vagyok, de annyira jó volt visszaszerezni, annyira jó élmény volt, hogy az én életem nem adom, és hogy én döntök az én időmről, és én döntöm el, hogy mit csinálok, és ez nem azt jelenti, hogy engem nem tud beszippantani a net, pláne a keresgélek, főleg szafikkeket be tud szippantani. De az a felszabadító érzés, hogy ez az én döntésem, hogy mikor, mennyit és hogyan.
2: És ott nem mindegy, hogy milyen tartalmat fogyaszt, tehát hogyha az ember képzi magát, az egészen más, mint amikor kis videókat nézegetünk.
3: Jó, hát cicákat néha, na.
2: Én is szoktam, tehát az állatos, meg a... Igen, az állatos, meg az önfejlesztő, meg ezek, az talán még más kategória, de...
3: Nem akarok álszent lenni, mindannyian pörgetjük ezeket. Csak mennyi a tudatosság benne? Mennyi időt szánok rá, mikor szánom rá azt az időt, a családomtól veszem el, magamtól?
2: Vagy
3: mikor?
2: Az alvástól?
3: Vagy a munkából? Igen. Tehát, hogy én mindenkinek javaslom, hogy próbálja ki, hogy letöröl valamit a telefonjáról. Hogy nem, most én így döntöttem.
2: Nem nehezebb megállni? Tehát, hogy ott hagyom és megállom?
3: Én nekem ez volt ilyen nagyon felszabadító, nem állom meg. Rákattintok. Ha ott van, rá fogok kattintani.
2: Meg az egy nagyobb dobás letörölni. Az egy nagyobb dobás. Igen.
3: Bármikor letölthető, ott van a lehetőség, de annyira jó volt, hogy nem. És tényleg működik. És csak ezt megtapasztalni, hogy ez minden. Vagy valaki beszippant játék, tök mindegy, ilyen Tetris, bármi, tudod, hogy csak ilyen pihenés címszó.
2: Buborékok, nyalókák, cukorkák,
3: vagy amikor
2: persze.
3: Ilyen, így van, meg amikor így egyik pályáról a másikra, és akkor bejutottam a 20-as pályára, jaj, de jó, próbálja ki, hogy letörli. Meg tudja eltenni. Ez egy tök érdekes kihívás, hogy be tudom-e törölni azt a játékot, ami elviszi az időmet.
2: Igen, mert a legtöbb ember azt mondja, hogy ugyan már bármikor, ez olyan, mint a cigaretta, az alkohol, vagy bármelyik szer. Bármikor leteszem, akkor oké, akkor most.
3: Így van.
2: Na, most csináljuk
3: ki. Uh-huh. Ma mindenki törölje le egy valami képéről, kíváncsi vagyok, hogy milyen érzés. Tök jó lenne visszacsatolni, egy feedbacket kapni, hogy megtették-e, hogy próbálja ki, hogy letörli azt, ami a legtöbb időt elrabolja, és mondjuk nem, nyilván nem orvosi cikkekről beszélek, vagy nem ilyen fontos dolgokról, hanem egy ilyen valami szórakoztató elemet, így fogjunk meg, és töröljünk le, mi történik. És átéljük azt, amit mit csinálunk a gyerekkel, mikor elvesszük tőle.
2: És akkor fogjuk tudni, hogy mi zajlik.
3: És akár együtt is csinálhatjuk a gyerekkel, hogy figyelj, szoktad látni, hogy én mindig ezzel játszom magamért, és érted, most törlöm. Gyere, ne is válasz valamit, ami
2: de jó ötlet, de jó ötlet. Aki most hall minket, ezt próbálja meg ezt, felszabadító lesz. Csaj Moni szociálpedagógus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Jön jó szokásunkhoz híven egy nagy adag útravaló, az összefoglaló. A technológiai, social médiához, eszközfüggőséghez kapcsolódó témában, hogy ez a gyerekeknél hogyan jelentkezik. Jövünk vissza hamarosan.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf.
1: Hamarosan folytatjuk.

0: Szörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Tényleg sportolunk tovább, egy útravaló, egy jó adag útravaló és az összefoglaló mértékében még most. Csajmóni szociálpedagógus a műsor mai vendége. A technológiai, a social media, az eszközfüggőségről, a kütyűfüggőségről, az internetfüggőségről, a játékfüggőségről beszéltünk a gyerekeknél. Mik a legfontosabbak, amiket vigyen magával a hallgató a témával kapcsolatban?
2: Prevenció. Tehát próbáljuk meg elkerülni. Nem kell ettől félni. A fejlődés az együtt jár a világgal, a változás együtt jár a világgal, a technikai fejlődés is. De prevenció egy óvodásnak, könyörgöm, ne adjuk oda a tabletet, amíg az étterembe ülünk, könyörgöm, annyi alternatíva van. Mondok egy jó példát, régen azt mondták, hogy jaj, nem fogunk olvasni, hát én olyan gyönyörű könyveket látok, gyerekkönyveket, játékokat. Voltam tegnap a fővárosban egy nagyon nagy gyerekeknek szóló könyvesboltba, hát elámultam, olyan gyönyörűséges a kínálat. Meg a játékok terén is, hát olyan társas játékok vannak, gyönyörűek, szórakoztatóak, felnőttként is. Tehát, hogy használjuk ezeket a mai világba elérhető csodákat, és prevenció, minél jobban toljuk ki ezt az időt, amíg a gyerek találkozik az internettel, meg ezekkel a játékokkal. Egy-egy mesét megnéz, van korosztályos mese, semmi gond, de nálunk van a távirányító és a kapcsoló, a mi döntésünk, hogy mennyire fog belecsúszni, még így is. Előfordulhat, hogy 13-14 évesen kiesik a kezünkből a távirányító, már nem tudjuk irányítani, de addig van időnk átadni egy értékrendet, egy gondolkodást, egy csomó élményt, ami más, és ez jelenthet csak kapaszkodót. Bármilyen elvonót megnézek, alkohol, drog, bármi, mit csinálnak? Programokat, játékokat, foglalkozásokat, művészetterápiát, pontosan azért, hogy találkozzunk más élményekkel, ne csak a kütyű, vagy a drog, vagy az alkohol adja a dopamint, meg a boldogsághormont. Úgyhogy a prevenció mindenek előtt, amit javasolni tudok mindenkinek.
1: Csajmóni szociálpedagógus volt a Lélekszörf mai szakértő vendége, arról beszélgettünk, hogy hogyan érinti a gyerekeket a technológiai, a social media, illetve az eszköz, a kütyűfüggőség, az internetes függőség, a képernyőidő függőség, illetve a játékfüggőség. Nagyon sok jó tanácsot hallottunk Mónitól ezzel kapcsolatban. Zárásképpen még egy mondat, Móni, amikor ott van egy pici gyerek, és most mondjuk olyanokhoz szólok, akiknek lehetőségük van most a nulláról kezdeni, mert ott van egy pici gyerek. Mik a legfontosabb szabályok?
2: Én azt mondom, hogy nem is szabályok. Az élmények mentén, a közös élmények mentén olyan hamar megnőnek. Mindenki ezt mondja, egy nap nagyon hosszú, egy év meg elrepül, hogy kint az közös élmények, azok maradnak meg emléként, a szabadban töltött játékos idő, az együtt töltött minőségi idő, a tudatosság a gyereknevelésben sokkal többet fog adni, mint hogyha fáradtan odatolom a kezébe a telefonon megúszásra játszva. Nagyon nagy árat fizet érte. Most, hogy nagyon nagy árat fizet érte, és sokkal nehezebb visszacsinálni.
1: Tehát ezek a legfontosabbak. Figyeljünk oda, legyünk jelen, és próbáljuk meg egy kicsit a saját gyerekkorunkra visszaemlékezve elhozni azokat, amik örökérvényű élmények. Csajmóni szociálpedagógusnak köszönöm szépen az idejét.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Ez volt a 98 pontot Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. szeptember 19-én a technológiai, social media és eszközfüggőségről beszélgettünk a gyerekeket illetően.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Marad a kellemes őszi idő, szeptember végéig utalják a dízzel támogatás első részletét. Kibertámadás érte Moszkva online szavazási rendszerét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatás 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Külön igénylésre nincs szükség, a pénz az adóhivatalnál nyilvántartott bankszámlán jelenik meg. Ennek hiányában postázzák. Súlyos kibertámadás érte az Észak-Moszkva online szavazási rendszerét a 3 napig tartó orosz parlamenti és regionális választások második napja előtt. Ennek ellenére időben megnyíltak a szavazóhelyiségek, közölte a Központi Választási Bizottság vezetője.

0: A hollandi kormány hangsúlyozta, hogy a megállapodás elismeri Dánia területi egységét és a grönlandiak önrendelkezési jogát. Az egyezményt várhatóan a jövő héten New Yorkban írják alá. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron Ferihegyen. 6.200.000 utast regisztráltak, ami csaknem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. A nap további részében sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható, a szél mérsékelt marad, délután 24-29, késő este 16-22 fok várható. Holnap is folytatódik a szép, őszi idő sok napsütéssel, majd hétfőn ismét egy gyenge hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Keresztény beszélgetések a River Rádióból.
3: Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: Ez a Manna Selection.

0: szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: A Hitem szerint mai epizódjában az egyik legkedvesebb vendégem Nemes Pál jött el újra, hogy a teremtést beszéljük át egy újabb beszélgetés keretében, talán egy újabb aspektusból újra, mert hogy itt van az ideje, egyszer már korábban beszéltünk erről, pont akkor, amikor elindult a Hitem szerint, de Palival különösen kedves nekem erről beszélni. Nemes Pál egyébként a székesfehérvári Dávid sátora gyülekezet pásztora. Szia, Pali, köszönöm, hogy jöttél megint.
2: Szervusz, és köszöntök mindenkit.

0: A teremtés körül nagyon sok történet és nagyon sok kérdőjel van. Ugye ott vannak azok az alapmondatok, hogy hogy legyen fény, hogy az Úr látta, hogy ez jó, és akkor zajlott a teremtés 6 napon át, a 7. napon az Úr megpihent, és még számos idézetet fogunk felhozni, legfőképpen te, de első körben talán kezdjük ott, hogy ugye létezik egy elmélet, miszerint volt a nagy bum, létezik egy elmélet, miszerint volt az evolúció, és akkor a majmokból szépen kifejlődött az ember, de azért ennyi gyönyörűséget, ami a Földön van, és amiből valami keveset ismerünk még akkor is, hogyha az internet ontja elénk a képeket és az ismeretet, ezeket a gyönyörűségeket csak az Isten tudta megteremteni, vagy tudja megteremteni szerintem. És vannak olyan élőlények, mondjuk az ausztrál repülő cukormókus, vagy akár a zsiráf, amik nem alakulhattak csak úgy ki, vagy az okapi például, vagy egyáltalán amilyen egy kutya és egy cica tud lenni, vagy ahányféle tud lenni egy növény, vagy a természet. Hát ott kellett egy ilyen alkotó, aki ilyen jó kedvében ennyire cuki dolgokat meg tud teremteni, a sok szépség mellett is.
1: Igen, ez egy nagyon izgalmas, meg rendkívül jó téma. Talán 19. századtól van egy olyan tudományág is, hogy teremtés történet, mert van evolúciótan, de nem sokra utána indították ezt el. És tegnap elkezdtem egy hosszú értekezést, de aztán abba hagytam. Nagyon hosszú, minden területre kiterjed. De azért 3 területet felsoroltam, de mielőtt abba belevágnék, itt a termodinamika főtételei. Azért először én azt mondanám, hogy amikor a teremtésről beszélünk, azt jó úgy tudatosítani, hogy előtte, ha én valakivel beszélek, akkor én a Biblia alapján szoktam beszélni. Tehát, hogy mindig van nekem egy hivatkozási alapom, és az pedig a Biblia. Tudom, majd utána fogunk arról is beszélni. Vagy következő alkalommal. Tehát van néhány axióma számomra, amikor a teremtésről is beszélgetünk. Tehát ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy miért fontos az, hogy a teremtéssel kapcsolatban a Biblia szóba kerül, mert a teremtésnek van konkrét célja. És a Bibliának is van konkrét célja az ember számára, és egy csomó olyan saját életünkkel, sorsunkkal kapcsolatos fontos kérdésekkel foglalkozik a Biblia, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül, nem kerülhetünk ki, és ebbe beletartozik nyilván a teremtés is. Csak ezt a 3 dolgot fölír, ezt most használom itt a jegyzetemet, meg őszintén. A termodinamika első törvénye, ugye, hogy az anyag és az energia az nem keletkezik csak úgy magától, és nem vészel. Tehát ismerős ez a
0: csak nagyon átalakul.
1: Jó. Igen, ez az E egyenlő MC-t így. Tehát ez szerint ugye az anyag és az energia összmennyisége soha nem változik. Tehát az azt jelenti, hogy ebből az első törvényből az következik, hogy a világegyetem nem hozhatta létre saját magát. Ezt az első törvényt már ismerték akkor, amikor az evolúciótant is megfogalmazták. Tehát ott azért a tudósok egymásról is természettudósokról beszélek. Természettudósok is azért egymással ellentétbe kerültek, és komoly vitába kerültek, mert ez azt jelenti a termodinamika első törvénye szerint, hogy csak az anyagon kívül, tehát az univerzumon kívül levő valami hozhatta létre. Tehát, és itt bele fogalmazom én a teremtőt. A termodinamika második alaptörvénye, ugye, hogy egy rendszeren belül a spontán folyamatok a rendezettség csökkenéséhez vezetnek. Tehát a dolgok a rend irányából mindig a rendezetlenség fele haladnak, és a felett. Ez teljesen ellenmond az evolúciónak. Miért? Mert az evolúció az a hit, hogy a rend és a szervezettség az idővel mindig halad előre. Uh-huh. Tehát egyre nagyobb rend, egyre nagyobb szervezettség, stb. Stb. Az egész univerzumban. Ez szintén a akkor már ismert főtétel volt, tehát ez szintén abszolút és teljesen ellentmond. A termodinamika harmadik alaptörvénye, tehát hogy a rendezettség maximális szintje, az mindig az abszolút nulla fok körül van. Tehát ott van, és utána bármilyen plusz energia jön, tehát az azt jelenti, hogy emelkedik a hőfok, már pedig itt azért jóval fölötte vagyunk, meg az univerzum is, ha jól emlékszem, hát közel 3 foknál van, tehát itt a Kelvin foknál. Tehát az azt jelenti, hogy ha én ezt komolyan veszem, a rendezettség fokozásához egy nyílt rendszerben információbevitelre van szükség, nem egyszerűen energiára, mert ha csak energiát rakok bele, akkor a rendezetlenség fele fog haladni. Tehát az azt jelenti, hogy nem is csak plusz energiáról van szükség, hanem irányított, információval rendelkező energiára van szükség ahhoz, hogy ne a rendezetlenség fele haladjon, ha ellépünk az abszolút nulla fokról. Ez abszolút a termodinamika törvényei alapján, most csak így röviden és dióhéjban, azért ez sok oldal, 10 oldalakon volt, és olvastam, de ez így röviden.
0: Pali, hogyan vélekedne erről a mi Istenünk? Tehát valahogy most, ahogyan beszéltél erről, én úgy érzem, de sokszor egyébként a hitem szerint beszélgetésekben, hogy ülésen kedvesen mosolyog magába, hogy mi megpróbáljuk megérteni, vagy megfejteni azt, ami neki egy szempillantás alatt, vagy hát annak az 1000 milliomod része alatt sikerült, hogy megtörtént, vagy megtett. Az a tudás, az a csoda, az a képesség, és még használhatnák különböző fenköltebb szavakat is, ami csak a teremtőnek van, de odaadta nekünk is, tehát bennünk is létezik minden pici lenyomata annak, amilyen ő is, ahogyan ő létrehozta a világot, akkor tulajdonképpen a teremtés az nagyon sokféleképpen megbeszélhető, vagy sok irányból megközelíthető. Ugye egyfelől az, hogy hogyan teremtette Isten a világot, aztán az, hogy hogyan tudunk mi teremteni a saját pici kis világunkban az ő képességének, amit átadott nekünk köszönhetően. Melyik irányból induljunk el? Egyáltalán hogyan teremtetett a világ, ugye a teremtéstörténet szerint lett egy férfi, Ádám, igaz? Pontosabban lett először a világ. Először lett a fény. Mi is volt először, Pali?
1: Tehát ha megnézem ott a teremtéstörténetet, ha visszakanyarodok most a termodinamika törvényeihez. Tehát az azt jelenti, hogy valamilyen módon Isten, ugye vagy kezdetben, tehát az számomra azt jelenti, hogy Isten először az időt létrehozta. Utána létrehozta ugye a teret, az egeket, mert ott nem az eget, hanem az eget többes számba van, és az anyagot létrehozta, és tulajdonképpen ebbe a semmibe a szavával hozott létre dolgokat, ahogy az egyik Zsoltár mondja, hogy ő szólt és meglett, parancsolt és előállt. Mondtál egy ilyen mondatot, részmondatot, hogy gyakorlatilag nekünk is van egy ilyen idézőjebe feladatunk, képességünk, hogy teremtsünk, létrehozzunk, igen.
0: Vagy hát ezt az ajándékot odaadta az Isten, aztán ki mire használja?
1: Igen, mert benne van az ember beszédébe, a nyelvébe az a képesség, az a hatalom, hogy létrehozzunk. Nem csak érzéseket, gondolatokat, hanem változtassuk a környezetünket. Ezt a Salomon úgy fogalmazta meg, hogy az élet és a halál benne van a nyelvben. Van egy hatalma az embernek, a nyelv hatalmába van az élet és a halál. És ki nem csak az, hogy ahogy él vele, hanem amit szeret, ahogy szereti használni, úgy fogja annak a gyümölcsét élni. Tehát ennek azt jelenti, hogy a motivuma a lényeg, hogy milyen motivumból beszélek, Mert van, amikor félreértik, van, amikor nem jól fogalmazom, van, amikor nem tudom kifejezni azokkal a szavakkal, akár azon a nyelven, amin éppen beszélek. És hasonlóképpen, tehát Isten, én innen indulnék ki, hogy a János evangélium eleje, hogy Isten maga a szó. Tehát, hogyha Isten maga a szó, akkor az azt jelenti, hogy mi a teremtés? Egyfajta önkifejezés, hogy a tér és időbe behozza önmagát. Mert ő örökkévaló szellemi lény, és mégis korlátozta önmagát, de miért korlátozta önmagát? Az én hitem szerint és a Biblia fő üzenete szerint az ember miatt. Tehát, hogy megoszta saját magát, nem volt egyedül azelőtt sem, már bár Isten egy, de mégis több személyben létezett és létezik. Most is ez a Szent Háromsága hitünk szerint. Tehát nem volt egyedül Isten, de mégis szerette volna megosztani magát olyan lényekkel, akiket nem pusztán arra teremtett, hogy dicsérjék, vele legyenek, mert ezek vagyunk mi, hanem akik szabad akaratukból szeretik őt. Szabad akaratukból választják őt. Igen, és van lehetőségük mást választani.
0: Azért nagyon örülök, hogy ezt felhoztad, és bocsáss meg, hogy félbeszakítalak, mert én a hitem szerint most már másfél éve alatt mindig ezt mondom, hogy az Istenben az a legcsodálatosabb, az a kedves, csendes, végtelen és feltétel nélküli szeretettel hozzánk forduló jósága, hogy mindig megadja a választás lehetőségét. És mindig megmutatja azt is, hogy mi a következménye a választásnak. És általában, hogyha az ember jól figyel, akkor mindig két dolog között kell választani. Tehát mindig azt mondjuk, hogy jó, hát a döntéseink határoznak meg minket, és a választások száma végtelen, de nem, mert választhatom őt, és van az összes többi más dolog, az összes többi irány, nem?
1: Igen, a teremtésnél jött ez be igazából, tehát hogy sokan fölvetik azt, hogy Isten nem számított arra, hogy mit fog lépni az ember, hogy most meglepte az ember a lázadásával, vagy a szembehelyezkedésével.
0: Szerinted meglepte?
1: Nem.
0: Szerintem sem.
1: Meggyőződésem, hogy ő ezt pontosan tudta.
0: Köszönöm szépen.
1: Ezt ő pontosan tudta, és amit az előbb mondtam egy rövid mondatkát, hogy ő eleve elkészítette a megváltást is az ember számára, mert ő nem robotokat akar, hanem az ő fiának egy társat akart. És ez az eklézsia. A fiának egy menyasszonyt akart. Egy olyan társat, akit nem arra készít, hogy nincs más lehetősége, csak hogy azt csinálja, amit a fia akar, meg stb., hanem megkísértetik, és szabad akaratból őt választja. Ha nincs megkísértve a hited, akkor az nincs kipróbálva. Ha megvan kísértve, és a kísértés a próba ellenére választod, az azt jelenti, hogy te döntöttél, szabad akar. Ez már nem ugyanaz a hit. Ez már nem ugyanaz a kapcsolat. És Isten ezt a kapcsolatot akarta.
0: Ez történik mindenki, vagy kicsit elkapott ez. Szóval ez történik akkor, amikor az ember megtér. Amikor egyébként angolul nagyon szépen azt mondják, hogy saved, szóval, hogy aki megtér, az megmentetett.
1: Igen.
0: Ez a választás az, amikor azt mondom, hogy én ezt akarom?
1: Részben. Ez a kezdete. Ugye, amikor megteremtette, tehát most kicsit leegyszerűsülte, megteremtette Isten az embert. Most azért zárójelben visszautolok, amit te kérdeztél. Tehát ő embert teremtett férfivá és nővé. Tehát nem úgy van, hogy az ember a férfi, és utána jött a nő, hanem ott van az első fejezetben, hogy megteremtette az embert férfivá és nővé. Az embert a saját képmására teremtette. Meggyőződésem, hogy nem pusztán a férfi az Isten képmása, hanem az ember az Isten képmása együtt a férfi és a nő.
0: Az egység maga.
1: Igen. Tehát az azt jelenti, hogy én nem tudom pusztán a férfiúságommal Istent tükrözni tökéletességgel. Te sem tudod a nőiségeddel. Mert Istenben benne van a férfiúság is, és a nőiség is. Az apaság, anyaság is, mind a kettő benne van.
0: Meg a férjség és a feleség
1: pontosan
0: is.
1: És ahhoz, hogy ez kifejeződjön, és az ember, és itt vagyok ugye, hogy az ember szellemi lény. Tehát fogta az anyagot, jött a test, belelehelte az életnek a leheletét, szellemet, és lett élő lélekké. Egy magyar nyelvben egy komoly kihívásnak érzem azt, hogy legtöbb biblia fordítás, talán három kivételével a általam ismert 15-ből, magyar fordításokról beszélek, nem tesz különbséget a lélek és a szellem között. Az ember szellemi lény, Isten szellem. Nem tudok Istennel, aki szellemi lény, csak a szellememmel kapcsolódni. A pszichém a szellememnek a szűrőjén keresztül tud csak benyomásokat, információkat, érzéseket, élményeket, megtapasztalásokat kapni Istenről. Miért mondom ezt? Azért, mert amikor Isten megteremtette az ember egy abszolút tökéletes harmóniára teremtetett, és azt mondta, hogy itt van minden, használd, műveld, őrizd, zárójel, mitől kellett őrizni, azt mondja, zárójel bezárva, de amelyik napon a fának közel, vagy a kert közepén ott volt a jó és a rossz tudásának a fája, eszel arról a fáról, meghalsz. És akkor olvassuk, hogy evett Ádám is és Éva is, és otthon megnéztem, most nem tudom pontosan, hogy még utána hány száz évig élt, szóval sok száz évig élt még.
0: Úgy emlékszem, talán lehet, hogy hülyeséget mondok, de talán 900 éves volt Ádám.
1: Igen.
0: Jó, akkor jól emlékszem.
1: Igen, 930.
0: Engem nagyon megdöbben. És született még egy harmadik fiúk is, a
1: későbbiekben. Sok született, csak ezek voltak, amik le lettek írva. Sok fiúk és sok lányuk született. Tehát nyilván, amikor...
0: Tehát akkor félretehetjük azt is, azt a feltételezést, amit sokszor felhoznak, hogy vajon idézőjeles vérfertőzésből születette az emberiség, mert hát ugye ott volt egy darab fiú, meg Ádám és Éva.
1: Ez tehát, hogy itt... Tehát ők nem... A végig, tehát én ezt most végig bogaráztam, mert hallottam én is ezeket a feltételezéseket. De ott végig azért Éváról úgy beszél, mint Ádám feleségéről. Tehát ő nem volt soha szexuális kapcsolatban a fiaival.
0: Hát meg volt elég idő, sem. Erről nem is beszélnek. Ott volt 900 év arra, hogy szülessen sok-sok gyerek.
1: Megmondom őszintén, most leírogattam a családfákat, tegnap előtt átbogaráztam, és megnéztem, hogy belegondoltunk-e abba, hogy Sém, Noé, az özönvíz után ugye három gyerek volt, Sém túlélte Ábrahámot is. Tehát sok száz évvel, talán hetedik generáció volt Ábrahám. És Ábrahám miután meghalt száz, nem tudom, valahány éves korában, 170 valahány éves korában, még Sém utána 35 évig élt. Tehát nem úgy volt, hogy 1000 éve volt István király, államalapítás, és akkor sok generáció, meg hagyomány, meg írások, ami fönnmaradt, és akkor hát mi az, ami úgy volt, mi az. Szem és fültanú volt még akkor. Özönvízről is. Tehát ez sokszor elfelejtjük, és nem gondolunk bele.
0: De akkor ilyen hosszú időre voltunk tervezve, úgymond?
1: Igen.
0: Tehát akkor ezt valahogy az ember magának rontotta el? Az
1: azt
0: idők
1: mondta,
0: során?
1: Hogy amelyik napon eszel arról a fáról, meghalsz. És elkezdtem, hogy ha megnézem, fizikailag nem halt meg.
0: Okay.
1: Igaz?
0: Minek, mi számára halt akkor meg?
1: A Efezusi levélben van egy nagyon jó, illetve kettő, a második fejezet első és az ötödik versében is van. Azt mondta, hogy a vétkeink és a bűneink miatt halottak voltunk, és ezért kellett, hogy megelevenítsen Isten. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy Ádám, Éva szelleme meghalt. Máshogy fogalmazva, Isten szellem, az Isten és az ember közötti kapcsolódás pontja, a szellem, az ember elvesztette a képességet, hogy Istennel kapcsolódjon. Ezt jelenti konkrétan. Ezért
0: a fa miatt.
1: A bűn miatt.
0: A bűn miatt.
1: Az engedetlenség. Az engedelmesség vagy engedetlenség kérdése az ugye a mai világban az egy, hát nem olyan szívesen taglalt téma, de ezt inkább úgy fogalmazom meg, amit Pál apostol mond, hogy minden szabad nekem, de nem adatom valakinek a hatalma alá. Mert akinek engedelmeskedsz, annak a hatalma alá kerülsz. Ha Istennek engedelmeskedsz, Isten hatalma alatt vagy. Ha Istennek nem...
0: És Isten védelme alatt egyben?
1: Abszolút.
0: Okay.
1: Ha Istennek nem engedelmeskedünk, az nem úgy van, hogy hát én nem engedelmeskedek senkinek, nekem nem mondja meg senki.
0: Én nem magam ura vagyok, nekem nem parancsol senki.
1: Ez nem úgy van, hogy akkor én nem engedem. Ha amikor én nemet mondok Istennek, akkor azzal igen mondtam valaminek. És valaminek a hatalma alá kerültem. Mit mondott Ádámnak, Isten még a bűnbeesés előtt? Hogy őrizzétek, és műveljétek, vagy műveljétek, és őrizzétek. Mitől kellett őrizni? Tehát ott valami volt, amitől kellett őrizni.
0: Tehát akkor a teremtés történetben benne van az is, hogy eleve volt a teremtés történetben egy rossz is. Mármint, hogy nem egy rosszul balul sikerült teremtés, hanem a teremtett lények között lett egyszer csak egy olyan, aki azt mondta, hogy akkor én nem úgy fogom tenni, ahogy nekem mondják, és akkor keletkezett a másik oldal, ugye a fény és a sötétség, a jó és a rossz, akinek az Istenre való nemetmondással igent mond az ember, anélkül megkockáztatom sok emberrel kapcsolatban, hogy tudná, hogy minek mond igent.
1: Pontosan. Annyit tennék még ehhez hozzá, hogy hát itt most, hogy szóba került, akkor muszáj azért beszélnünk mondjuk Luciferről. Mert a kérdés az, hogyha az Édenben Ádám Éva teremtésekor már őrizni kellett a kertet valamitől, és az egyértelműen kiderült ott a kísértőnél, tehát hogy a kísértőtől kellett őrizni, akkor előtte már valami történt. A kérdés, vajon Isten teremtett egy gonosz lényt?
0: Igen, tök jogos a kérdés.
1: Nem, hanem Isten fiakat teremtett, tehát a proféták mondjuk így mondják, angyalokról beszélek. Angyaloknál is voltak különböző tekintély és hatalmi szintek, és voltak fő angyalok, mondjuk Mihály, Gábriel, Lucifer, ezeket említi mondjuk a Biblia 66 könyve. És Luciferről csak felolvasok kettő részt. Egyrészt Ezekiel profétától, másrészt Izaiás profétától. Embernek fia, kezd gyászéneket Tirus királyáról, és mondd neki, így szól az Úristen, te voltál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben, Édenben, Isten kertjében voltál. Mindenféle drága kövekkel ki voltál díszítve, és felsorolja, voltál fölkent oltalmazó kerub, és úgy állítottalak téged, hogy Isten szent hegyén voltál. Tüzes kövek között jártál. Fethetetlen voltál útjaidban attól a naptól kezdve, amelyen teremtettél. Egészen addig, amíg gonoszság és álnokság nem találtatott benned. Azt mondja, hogy belsőd megtelt erőszakkal. Vétkeztél. Ezért vettettél le az Isten hegyéről, és elveszítettelek, elkergettelek, te oltalmazó kerub, a tüzes kövek közül. Szíved fölfúvalkodott szépséged miatt. Megrontottad bölcsességedet. Fényességedben gonoszra használtad a bölcsességedet. A földre vetettelek, királyok előtt adtalak szemük gyönyörűségére. Látványossággá tettelek szemük láttára. Ez az Ezekiel próféta. Mm. Tehát itt nyilván úgy kezdi, hogy Tírus királyáról, de egyértelműen nem Tírus királya nem volt se Édenben, se nem volt felkent oltalmazó kerub, stb. Stb. Ez egy profétai kijelentés, de a Szent Szellem által ihletetten. Tehát az azt jelenti, hogy Isten Lucifert nem sátánnak teremtette. Nem
0: az a neve, hogy fényhozó, igaz?
1: Hát igen.
0: Többféle fordítás is létezik, és azt is szokták mondani, hogy ez egyik kedvence volt, ha lehet egyáltalán, vagy szabad ilyet mondani.
1: Igen, az egyik legbölcsebb, és ha úgy tetszik, ezekből a kijelentésekből valószínű, hogy az Isten dicséretét, imádatát vezette az egész univerzumban.
0: Az volt az ő feladata?
1: Igen, igen.
0: Hát, és ő fordult ellene? Igen. Ezzel a tudással.
1: Mert Ezekiel is ezt mondja, de Izajást is felolvasom, ez rövidebb lesz azért. Izajás 14-től. Hogyan estél le az égről fényes csillag, hajnal fia? Levágottál a földre, aki népeken tapostál. Holott te azt mondtad a szívedben, az égbe megyek föl, Isten csillagai fölé helyezem ülőszékem. És ott lakom a gyülekezet hegyén messze éjszakon. Fölébük megyek a magas felhőknek, és olyan leszek, mint a magasságos. Tudatában volt annak, hogy ő az egyik legkiválóbb teremtménye Istennek. Egyet hagyott ki a számításból, hogy teremtmény, nem teremtő. És milyen akart lenni? Olyan akart lenni, mint Isten. És ezért föllázott Isten ellen, és levettetett onnan. De az angyaloknak egy részét is magával vitte.
0: Hogyan tudta magával vinni az angyalokat, és miért nem pusztította előtt az Isten?
1: Szabad akaratot adott minden teremtményének.
0: Nekik is.
1: Nekik is szabad akaratot adott. Mivel az angyalok nem voltak, és nincsenek időben a halálnak alávetve, az ember is...
0: Tehát ők halhatatlanok.
1: Igen.
0: Tehát nem hat rájuk téridő.
1: Így van. Uh-huh. A téridőben mozognak, illetve téridőben is mozognak, inkább így mondom, mivel van testük, ezt a Bibliából tudjuk. A test akkor értelmezhető véleményem szerint, de ez az én agyam, ami jelen pillanatban még azért messze van az isteni értelemtől. Tehát amikor van térésidő. Tehát az angyaloknak is van testük, az egy más kérdés, hogy szellemi testük van.
0: Tehát az mit jelent? Mert ezt így nehéz képzelni.
1: Nagyon röviden mondjuk, Jézus a föltámadás után volt teste. Igen, volt teste, de mégse olyan volt, mint előtte. Föl lehetett ismerni a formája, a fizimiskája, stb. A fénykép valószínű ugyanaz volt, és meg tudták érinteni, bele tudták dugni a kezüket a sebeibe, evett velük, és akkor nem folyt ki belőle a lé meg a kaja. De mégis átjött a falon, a szemük láttára fölment a mennybe. Ez egy szellemi test volt.
0: Tehát úgy kell elképzelni, mint amikor valaki elképesztő képességeket kap. Tehát van egy test, de az már teljesen nem a földi teljesítményekről szól.
1: Amit nincs alárendelve a térés időnek. Mert az örökké valóság szellemi törvényei vonatkoznak rá, amiket nem ismerünk.
0: Tehát átjárhatós, átjárása van.
1: Igen. Aha. Tehát azért, mert a szuperemberek, meg Superman, meg ezek a filmek, soha azt látjuk, hogy milyen gyorsan repül. A szellemi lényeknek nem kell gyorsan repülni.
0: Az egyszerűen ott van. Máshol vannak.
1: Igen.
0: És kész.
1: Aha. Ott van és kész. Egy másik dimenzióba lép át, mondom én.
0: Ez megjelenik most... egyébként a magyar népmesékben sok helyen, nagyon sok leképezése ennek. Tehát például a hip-hop, ott legyek, ahol akarok, az gyakorlatilag ez.
1: Igen.
0: Gondolok valamire, és ott vagyok, mert nem korlátoz le sem a tér, sem az idő a létezésben.
1: Na most, ha belegondolsz, hogy az embert, tehát Isten teremtette arra, hogy vele egy közösségbe legyen, előre tudta, hogy a szabad akaratával először nem fog tudni jól élni, mert a kísértőnek fog engedni. De nem adta föl, ő nem ezért teremtette az embert, ő már nagyon jól tudta, hogy ő a fiának akar egy társat. Miért? Mert örökséget készített az embernek. Az egész Biblia, meg megváltás, meg stb. Sokszor félreértjük. Nem az a lényege, hogy bűnbocsánatod legyen, hogy meggyógyítson Isten, a mennybe kerüljünk, örök életünk legyen. Ez minden mellékes dolog. Hanem az hitem szerint az, hogy miután elbukott az ember, Isten elkészítette a helyreállását, a megváltását. Elég hosszan készítette el, hogy az sikeres legyen. Évezredek megtörtént a megváltás. A megváltást elfogadva az ember bekerül egy olyan közegbe, hogy mondjuk megtérek, és a szellemem megelevenedik. És Istennel elkezdek kapcsolódni. És sokan keresztények ezt megelégetnek.
0: Az ember kinyitnék egy ablakot, vagy egy ajtót Isten felé, amin ő belép.
1: De itt nincs vége. Mert ez a bűnbocsánattal kezdődik, hogy megigazít Isten. És akkor utána ő azt akarja, hogy bár Isten gyermeke lettem, mert akik hisznek Jézus Krisztus nevében, és befogadják őt, Istentől hatalmat kapnak arra, hogy az ő gyermekeivé legyenek. De egy kiskorú, bármilyen öröksége is van, semmiben nem különbözik egy szolgának a kisgyerekétől. Ott van a homokozóban, ugyanúgy egymástól elrángatják a kislapátot, meg a vödröt, egymás fejére töntik a homokot, stb. Isten azt akarja, hogy érjünk el egy érettségre. Ez az Isten fiúság. Magyar, ezt nehezen tudjuk megfogalmazni, mert ez a hűosz, ez a fiú, ez nem hímnemű, nem is nőnemű, hanem ez egy érett, örökös kor. Erről az Ószövetségben is van szó, tehát hogy volt, amikor nem volt valakinek férfi örököse, ott Mózes elé vitték ezt a dolgot, akkor mi van? És már ott van a mózesi törvényben is, az örökség az nem hím vagy nőnemű, hanem az a örökösi. Ahhoz el kell jutni egy örökösi korra, mondjuk az Ószövetségi szerint el kellett érni a 30 éves kort. Ezért kellett Jézusnak is a 30 évet megvárnia. Ezért, tehát a tékozló fiú az nem egy tinédzser volt, az egy érett fiatal ember volt, 30 évet el kellett, hogy érje, hogy az örökséget birtokba tudja venni, amit kikért. Ez azt jelenti, hogy Isten nem azt akarja, hogy most én újongjak, és akkor ugráljak, hogy most megvan a bűnbocsánat, örök életem van, ez nagyon jó, hanem azt akarja, hogy el is jussak egy érettségre. Mit jelent az, hogy megváltozzon, ne csak egy a szívváltozás legyen, mert az egy pillanat alatt meg tud történni, hanem a gondolkozásmódon. Az pedig egy hosszú idő a gondolkozás megváltoztatása.
0: Egy picit most innen, aztán még ehhez kapcsolva is van kérdésem. A teremtés elejére gyorsan még el nem felejtem, ugye szoktak emlegetni egy bizonyos Lilit nevű hölgyet is, hogy állítólag, vagy bizonyos vélekedések szerint nem Éva volt az első nő, hanem Lilit, akit ugyanúgy hozott létre Isten, mint Ádámot, tehát nem Ádámból, hanem ugyanúgy, ahogy Ádámot, és Lilit megtagadta azt, hogy ő alá legyen rendelve Ádámnak, és ezért ő kiüzetett valahová, és valahol egy teljesen más minőségben létezett, vagy létezik még most is, ezt nem is lehet tudni pontosan, mert nagyon sokféleképpen értelmezik, és ezután alkotta meg Isten Évát Ádámból, hogy meglegyen a sorrend. Ez igaz, vagy nem igaz? Vagy honnan indul egyáltalán ez a történet?
1: Meggyőződésem szerint ez nem igaz. Uh-huh. Tehát az emberi történelme, ha megnézem, akkor a történeti írásba nagyon sokféle ember-Isten kapcsolat van rögzítve, különféle vallások, nagyon sokféle Isten tiszteleti forma, nagyon sokféle teremtés, eredet, sokféle özönvíz, uh-huh. elmélet.
0: Tehát ezek között van Lilit is.
1: És ezek között uh-huh. van meggyőződésem. Ennek, ez nem azt jelenti, hogy légből kapott dolgok, hanem valami szellemi megtapasztalásoknak az eredményeként születtek meg ezek a vallások is a legkülönbözőbb módon. Nem véletlen volt az, hogy Isten mindig belenyúlt az ember történelmébe, az emberi létbe, mert akart olyan embert, akin keresztül szövetség által megismerteti magát, majd egy népet hoz létre, a néppel megismerteti magát, ott is szövetség, behozza a népen belül az ő fiát emberként a földre. Azért, hogy az ember megkísértetve ellenálljon, tehát amiben Ádám elesett, abban legyen egy ember, és ez az ő fia volt, aki ezt fölvállalta, de nem isteni képességekkel bírt ő, mint ember volt ott a pusztába. Ember csinálta a csodákat, nem mint Isten fia csinálta. Az a képesség, ami ő belé jött, az ő bemerítkezése után, színre lépése után, 30 év után, az abból fakadt, hogy teljesen engedelmes volt Istennek. Egy olyan ember, aki teljesen engedelmes Istennek, ugyanezek az erők működnek az életébe.
0: Magyarul, aki Istennek igent mond, vagy Istenre igent mond, az kap egy biztonságos vezetést, vagy vezettetést Istentől, igaz?
1: Igen.
0: De közben folyamatosan döntések sorozatát éli meg, tehát minden része az életének egy választás, és mindig mondhat újra és újra igent Istennek, és mondhat egy másnak is.
1: Igen, de most mit érzékelek én Istenből? Isten szellem. A szellemem az, mivel megtérek, újjászületek, egy új szív, új szellem van, kap Istenből, és hogyha mondjuk betöltekeztem Szent Szellemmel, egészen mindennapos közösségben egy szellemi, Isten szellemi befolyás alatt van a szellemem. Ha szól hozzám, azt én hogyan tudom érzékelni? Nagyon ritkán szól azért a fizikai világban hallható, érzékelhető módon, hallottam én is már Istent a fülemmel, hogy szólt hozzám. De hogyha mondjuk 1977. május 7-i megtérésem óta számolom, az alatt a néhány évtized alatt, hát egy kezemen meg tudom számolni, hogy hányszor szólt füllel hallhatóan hozzám. Mégis szól többször, és sokszor miért? Mert Isten maga a szó, a beszéd. Tehát ő neki ez a tulajdonság.
0: De másokon keresztül is szólhat, igaz?
1: Igen, a kérdés az, a szellemem érzékeli, és az hogyan és milyen módon formálódik bennem mondatokká. Milyen gondolatok lesznek belőle. Ez befolyásolja a neveltetésem, a kultúrám, a vallási tanultságom, vagy érintettségem, minden befolyásolja, hangulatom. Tök rosszul érzem magam, ugyanazt az isteni érintést egészen máshogy fogalmazom meg. Más mondatok jönnek ki belőlem.
0: Pali, azt mondtad, hogyan is nevezted? Hitető, fogvatartó? Hogy nevezted?
1: Mire?
0: A nem jót.
1: Melyik?
0: Sokféleképpen nevezik a sátánt, a rosszat, Lucifert.
1: Igen.
0: Hogyha valaki...
1: Szétdobáló, vádoló, károsztató, embergyilkostól kezdve minden van.
0: Hogyha valaki Istennek igent mond, imában, megtérésben, amikor egyszer csak az ember eljön az életében egy pillanat, egyedül van, és egy olyan erőt érez, amitől egy olyan feltétel nélküli szeretetet, egy olyan kegyelmet, egy olyan megbocsátást, mindezt egyszerre, amitől szinte megroppan a lelke, és csak sírni tud az újjászületés és a megkönnyebbülés érzésétől. Előfordulhat-e az, hogy még egy ilyen állapot után is, vagy talán ilyenkor még jobban megkísérti a másik oldal, és el tudja rántani a másik irányba?
1: Ugye Isten kijelentette azért a prófétákon keresztül, hogy a sátánnál mire számítsunk. Azt mondta, hogy ő a hazugság atya, és kezdettől fogva az a célja, hogy az embert rombolja, pusztítsa és megölje. Tehát ez a célja. Tehát nem szabad naívnak lennünk, mint ami, mit tudom én, mostani művész, filmek, irodalom, stb., hogy látjuk, hogy vannak jó sárkányok, jó démonok, jó ilyen, jó olyan. Nincsen. Uh-huh. Nincs jó sátán. Nincs jó Lucifer. Hanem az kezdettől fogva embergyilkos. És ezt akarja elérni. Az ember életében mit akar elérni? Az, hogy ne ismerjük meg Istent. Ne döntsünk. A szabad akaratunkkal ne mondjunk ki egy igent mellette. Tehát például egy megtérés létre tud jönni, amikor én elfogadom Jézus Krisztus személyes megváltómnak. De ahhoz, hogy egy érettségre eljussak, egy örökösi korra, ez kevés. El kell, hogy tudjam fogadni úrként és királyként az életembe. Mert ezt is jelenti. De az, hogy úrként és királyként elfogadom Jézus Krisztus, mint Isten, az egy mindennapos, engedelmes életet, hitben való életet jelent.
0: Lehet valaki céltáblája a gonosznak csak azért, mert minden kísértés ellenére újra és újra visszatér Istenhez?
1: Minden ember a gonosznak a céltáblája, és meg akarja elsősorban akadályozni a megtérést. Ha már ez nem sikerült, akkor meg akarja akadályozni, hogy az a gyerek, Isten gyermek, tök mindegy, hogy hány éves emberi testben, eljusson egy érettségre. Miért? Mert ha eljut egy érettségre, Isten őt tudja használni más emberek megtérésébe, újjászületésébe, a környezetének a megváltoztatásába. Ezt szeretném megakadályozni az ördög. És úgy hiszem, hogy a kereszténységnek van egy olyan üzenete is, tehát, hogy ne csak egyéneket, nem kereszténységnek. Istennek van egy olyan üzenete a kereszténységen keresztül, hogy ne pusztán egyéneket, az individuumokat érintse meg, változtassa meg, hanem alakít, formál minket, és egy idő után azt akarja, hogy a környezetünket változtassuk, a városainkat, a nemzeteinket, országunkat, és nem feltétlenül úgy, hogy most tűzzel, vassal, én most bemerítem, megkeresztelem, stb., hanem egy olyan kultúrát, egy olyan törvényrendszert hozok létre, amiben az isteni értékek, a jó tényleg jó, amit Isten jónak tart, azt tartjuk törvényileg is, polgári törvény szerint is jónak, ami Isten szerint rossz, az pedig rossznak.
0: A teremtés történetben milyen leglényegesebb, legszebb ige a Bibliában, és azért kérdezem ezt, mert a következő epizódban újra Pali lesz majd a vendégem, és a Bibliáról beszélgetünk, és tulajdonképpen a teremtés történet és a Biblia nem is leválasztható egymásról, úgyhogy majd szépen átúszik egyik a másikba. Van kedvenced, vagy van olyan, ami a legjelentősebb olyan szempontból, hogyha valaki keresi Istent, keresi a megtérést, még akkor is, hogyha botlik időnként, de mindig visszatér, mert akarja, jó, csak cibálja a másik oldal is, ami fontos lehet, és táplálék lehet ilyenkor?
1: Hát, hogyha kedvenc ilyen biblia verset kérdezel, csak így hadd tegyem hozzá zárójelként. Én azért szoktam inkább biblia verset, és nem igét, mert hogyha nézem, a logosz görögül, vagy mondjuk a héber is, az a szó és beszéd. Csak ez nagyon hülyé hangzik mondjuk egy olyan kultúrában, mint a miénk, ahol megszoktuk, hogy Isten igéje a Biblia. De ő nem igézett, tehát ő szólt. az igen, az nem pusztán egy szófaj, ha én tudom, nem ezt értjük alatta, de mégis én azért szoktam inkább a szó és a beszéd kifejezéseket használni, mert úgymond profánabb. És nincs egy ilyen szakrális, elkülönített jelentés tartalma, és ahogy Isten használta, az ugyanilyen profán.
0: Olyan érdekes, most az jutott eszembe, ez a szép magyar szó, mert hogy mondtad, hogy ugye mennyire fontos Istennel összefüggésben a beszéd, a szó, annak a jelentése. Igen. Hogy itt van az a szép magyar szó, hogy megígéz.
1: Igen, igen.
0: Amikor valami, egy ige igazán szívén találja az ember, talán, de most megtaláltad közben. Aha.
1: Igen, János evangélium első fejezet 14-es verse. Tehát, hogy a logosz, tehát a szó testé lett, és köztünk lakozott. Ennyi. Mm. És számomra azt jelenti, hogy ugye Isten szólt és meglett, parancsolt és előállt. Ez a teremtés, ennek megvan a folyamata, stb. Stb. Megvolt a bűn, azáltal bejött a szellemi halál. Utána Isten elkészítette a megváltást, az üdvösséget, a helyreállást, a megtérést, az újjászületést, az ember szellemének a megelevenedési lehetőségét, hogy Istennel újból közösségre kerüljünk. Bekerüljünk az ő családjába, újjászületve, beleszülessünk Isten gyermekeiként, és eljussunk egy érett férfiúságra, itt most nem a nemiségre gondolok, egy érett örököskorra. Miért? Hogy mint Jézus Krisztusnak a mennyasszonyaként majd egy örökségbe tudjunk belépni, és azt, amit Isten ő elkészített, ez egy fantasztikus dolog, hogy mi vár mi ránk. És ebbe az erede, a teremtés is, akár Jézus Krisztus eljövetele 2000 éve, de akár a mi életünkben is, hogy a logosz, testélet, én ezt egy személyes üzenetnek is érzem, hogyha Isten beszéde számára megnyílik a szívem, a lényem, és hagyom, és aktívan dolgozok, hogy ez átformáljon engem is, akkor hússá, vérré, gondolatokká, motivumokká, indulattá válik bennem is.
0: Nemes Pali a vendégem a mai Hitem szerintben, és vele folytatjuk majd a beszélgetést a Hitem szerint következő epizódjában is, hiszen a teremtés történet, amiről ma beszéltünk, nem, igazából nem leválasztható, inkább így mondom, a Bibliáról, hiszen egyik a másikból következik, és egyik tartalmazza a másikat. Úgyhogy Nemes Pali, a székesfehérvári Dávid Sátor, a gyülekezet pásztora a következő Hitem szerint epizódban is itt lesz velem. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
1: Köszönöm, köszöntelek én is téged is, és a kedves hallgatókat is.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Marad a kellemes őszi idő, szeptember végéig utalják a dízel támogatás első részletét. Kibertámadás érte Moszkva online szavazási rendszerét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az

0: választások második napja előtt. Ennek ellenére időben megnyíltak a szavazóhelyiségek, közölte a Központi Választási Bizottság vezetője. Azt mondta, minden támadást sikeresen visszavertek. Rakétákkal és csaknem 200 drónnal támadták az oroszok északa a dél-ukrajnai Odesszát. Az érintett településeken csaknem 180 ezeren maradtak áram nélkül. Reggelre több mint 60 ezer háztartásban sikerült visszaállítani a szolgáltatást. Az ukrán légvédelem a támadó eszközök többségét lelőtte. Rövid időre készenléti állapotba helyezték délelőtt a lengyel földi telepítésű légvédelmi rendszereket és a radaros felderítést, de végül nem történt légtérsértés, közölte a lengyel hadsereg. Korábban a nyugat-ukrajnai orosz légi támadások idején a vadászgépek is felszálltak, de erről most nem érkezett információ. Megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja, a Müncheni Oktoberfest. A következő két hétben több mint 6 millió látogatót várnak a bajor nagyvárosba. Idén átlagosan 15 euróba kerül 1 liter sör. Az elmúlt 40 évben ötszörösére drágult a sör az Oktoberfesten, miközben a németországi árak ennél jóval kisebb mértékben nőttek. Időjárás. A nap további részében sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható, a szél mérsékelt marad, délután 24-29, késő este 16-22 fok várható. Holnap is folytatódik a szép, őszi idő sok napsütéssel, majd hétfőn ismét egy gyenge hideg front érkezik, néhány fokos lehűléssel.
1: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Ez a Manna kanapé. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és szombat délután van, úgyhogy startol már is a mai adás, amiben elsőként társas játékozás jön. Horváth Zolival, a Játékkunyhó játékmesterével fogunk különféle újdonság társas játékokat bemutatni, amiket akár már a karácsonyi kívánságlistára is fel lehet rögzíteni. Aztán, hogy a kézzel írt éttermi táblafeliratok mit árulhatnak el az étterem minőségéről a grafológus számára, erre is kitérünk majd egy hallgatói kérdés alapján a mai kanapés adásunkban. Az utolsó órában pedig a World Go Day-ről beszélgetünk, a nőgyógyászati onkológiai világnap céljáról és az idei hazai programokról is szó esik majd. Gyertek velem, indul már is a kanapé!
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM életörömzene, és a szombati kanapénkban eljött az idő, hogy közös élményeket éljünk át a családdal társas játékozás közben. Horváth Zolit, a játékkunyhó játékmesterét hallgatva, aki megint csak megspórol nekünk egy csomó időt, munkát, a kezünk és a fülünk, hiszen társasjáték bemutatókon járt, és hozza nekünk az újdonság, és akár kipróbálásra érdemes társasokat. Szia, Zoli!
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Szervusz, Kriszta. Hát valóban igyekszem szem és fül lenni a kedves hallgatók számára. Bemutatóról bemutatója, társasjátékkiadóról társasjátékkiadóra váltva látom az idei őszi újdonságokat, hiszen ez azért izgalmas időszak az ősz, mert ilyenkor a társasjátékos kiadóknak ez a legdinamikusabb, legerősebb időszaka, már pedig azért, mert jön az a szezon, amikor rövidülnek a nappalok, hosszabbodnak a sötét órák, lehetőség van arra, hogy otthon a családdal közösen egyre több időt tölthessünk társasjátékozással, igen, jön az őszi szünet, igen, jön a téli szünet, karácsony, és ezekben az időkben statisztikailag ezek az időszakok azok, amikor a legtöbbet társasjátékoznak a családok, és igen, ilyenkorra időzítik a kiadók is friss újdonság megjelenéseket. Annak ellenére, hogy azért már évközben ejtegetnek egy-egy érdekes játék címet, egy-egy megjelenést bejelentenek, de azért ilyenkor, amikor az ember ellátogat egy kiadói partnernapra, akkor azzal szembesül, hogy úristen, de sok különlegesség, de jó látni ezt így egyben. Amit egyelőre egyszer csak mondjuk videóban látta, azt megfoghatja, láthatja, beszélgethet ott a játékról a hazai kiadóval, azokkal az emberkékkel, akik tesztelték, próbálták, és arra méltónak találták, hogy a hazai közönség számára is elérhető legyen egy-egy ilyen játék. Játék bemutatón pedig már voltunk idén a Piatniknál, illetve az AZ kiadó játékait itt már a játékos percekben bemutattuk, és hát most a Game Club kiadót volt szerencsém meglátogatni, és hát természetesen a Game Club kiadó is a legszélesebb játékosi célcsoportot igyekszik megszólítani, hiszen a gyermekek első társas játékától, a családi kedvenceken át, a parti játékokon keresztül, a komoly stratégiai játék címekig minden érdeklődőnek, minden korosztálynak tartogatnak újdonságokat.
0: Nézzük meg akkor a legfiatalabbaknak szóló újdonságokat.
1: Azért tartom fontosnak, hogy minél fiatalabb korosztályban megismertethessük a társasjátékozást, hiszen értő, gondolkodó, kreatív, stratégiailag előre gondolkodni tudó emberkék kerülnek ki azok közül, akik már kora gyerekkoruk óta társasjátékoznak, és erről már nagyon-nagyon sokat beszélgettünk 2020 óta folyamatosan, hogy a társasjátékozás az egyik legkomplexebb, legátfogóbb személyiségformáló erővel bíró fejlesztő eszköz, mind a mellett, hogy élményt ad a játékosnak. És akkor nézzük a legfiatalabbaknak szóló gyermektársas játékokat. Itt van előttem már az online katalógust pörgetve az Archeo elnevezésű játék, amelyet 5-től 9 éves korig ajánlanak, szóló módban is játszható, illetve 5 személlyel játszható. Ez egy 15-20 perces kis régészeti játék, mégpedig kooperatív régészeti társasjáték. A játékosok kis ifjú régészként őskövületeket tár föl a föld mélyéből, és gyakorlatilag dinó csontokat helyezünk puzzle-szerűen, kirakószerűen a különböző mintalapokra. Különleges játékelemei vannak, látványos és tapintható elemek vannak benne, és ami számomra nagyon-nagyon fontos, hogy kooperatív a játék menete.
0: Jönnek még kicsiknek szóló újdonságok társasjáték témában itt a 98.6 Manna FM-en. A vendégem Horváth Zoltán, a játékkunyhó játékmestere.

0: Jó kanapézést, köszönöm, hogy letettétek szombat délután is mellettem a voksotokat. Argyelen Kriszta vagyok, és Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével hozunk társas játékokat, méghozzá újdonságtársasokat, és olyanokat, amik kicsiknek valók. Na, mi a következő játékod, Zoli?
1: Az Azul Kids játék is most már elérhető. A díjnyertes Azul játéknak, illetve játék családnak megjelent a gyerekeknek készült változata, ami tulajdonképpen játékosan fejleszti a megfigyelést, a formák és színek felismerését, illetve a tervezést. Ez egy igazi mozaikos, színes, csempés minta és forma kirakó játékként jelenik meg. Az Azul alapgyökereit, alapszabályait természetesen megtartja, hiszen a központi forma és színkészletből azonos színű elemeket veszünk el, és ezeket helyezzük a saját mozaik táblánkra, amin nagyon-nagyon szép színes állatok jelennek meg, pillangó, kaméleon, madár kezdő játéktáblán, és a haladó játéktáblán pedig különböző mintacsoportok szerepelnek. Én nagyon-nagyon szeretem magát az Azul játékcsaládot is, és ebbe az Azul gyermekváltozatban rögtön bele is szerettem, hiszen tudom, látom, hogy mennyire fontos, hogy tapintható játékelemek vannak benne, formákat, mintákat, színeket használunk a játékban, és tényleg 4-5 éves kortól bátran lehet játszani ezt a mintakirakó játékot, az Azul játékcsalád legújabb tagját. 2-4 fő játszhatja, 5 éves kortól játszható 30 perces játékidővel bíró játék.
0: Mi a következő társas játék?
1: Ha szeretjük a zsebben hordható, könnyen elővehető társas játékokat, amelyet akár még egy étteremben az ételre várva is játszhatjuk, és nagyon egyszerű elemekkel dolgozó játékok ezek, akkor ilyen például a Difference játékcsalád. Korábbi években már ennek volt megjelenése, a Difference, illetve a Difference Junior, most újra megjelent maga a Difference játék. Ez egy tényleg zsebre vágható, különbségkeresős társas játék. Az a cél, hogy gyorsabban találjunk meg különbséget a középre kirakott kártya, illetve a saját kártyánk között. Elég apró különbségeket kell felfedezni. 4 nehézségi fokozatban játszható a játék, és aki szereti és kedveli ezt a különbségkereső játékot, és szereti és kedveli az Asterix képregény világot, akkor megjelent az Difference Asterix változat is. Ugyanez a játékmenet, csak ebben a mesés képregényes környezetben Asterix-el és barátaival találkozunk, és ugyanez az alapszabály, hogy keressük meg az Asterix kártyákon lévő jelenetet között a két apró részletet, az eltéréseket, és mi legyünk a leggyorsabbak, akik ezeket a feladatokat teljesítik. Szóval a Difference játék család az Asterix-el bővül, illetve újra megjelent a Difference játék is. A fő adatok akár szólóban is játszható, de akár hatan is játszhatjuk. 6-7 éves kortól lehet játszani, és 15-20 perces játékidővel bír maga a játék.
0: Folytassuk akkor a könnyed családi játékokkal. Egyáltalán ez a kategória, ez mit tartalmaz?
1: Könnyed családi társas játékok közé azokat a játékokat sorolom, amelyek alkalmasak arra, hogy akár gyerekekkel közösen, akár tisztán felnőtt társasággal is élvezetes játékélmény legyen, legyenek egyszerű szabályai, legyenek gyorsan játszható játékok, és akár egy-egy este, egy-egy játékalkalom alatt többször is meg tudjunk ismételni egy-egy ilyen játékot, tehát örömmel álljunk föl a játék végén, baráti, családi környezetben.
0: Na nézzük, hogy ebben a kategóriában mik az újdonságok.
1: Az első és ilyen családi ját, ami így felkeltette az érdeklődésemet, ez a világ legboldogabb cicája elnevezésű játék, luxus élet macska módra, könnyen tanulható családi társas játék, melyben a lakásépítés, a pontszerzés és a nagyon-nagyon cuki hangulat egyszerre kap főszerepet, egy lapka építős játék, könnyen tanulható szabály, és a legfőbb érve a játék mellett, hogy cicás, cuki, cicás grafikával bíró játék, 2-4 fő játszhatja, 8 éves kortól ajánljuk, és 30 perc játékidővel bír maga a játék.
0: Van még szerintem ebben a könnyed családi csoportban társas játék, úgyhogy ezekkel fogjuk folytatni itt a 98.6 Manna FM kanapéjában. Maradjatok velünk, meg Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Ez a szombati kanapé a 98.6 Manna FM-en, ahol társas játék újdonságokat hozunk nektek. Horváth Zoli, a játékkunyhó játékmestere mutatja be, mik azok, amik akár érdekesek lehetnek nálatok is otthon. Tartsatok velünk, ha meg kérdésetek van, írjatok 0677 1986.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és

0: Ez a kanapé a Manna FM-en, sziasztok! Argyelen Kriszta vagyok, és Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével hozunk nektek szeptember lévén új társasjátékokat, amik nem sokára elérhetőek a kínálatban, és ott tartottunk, hogy a könnyed családi kategóriájú játékokat néztük meg. Na, mi van még ebben a csapatban, csoportban, amit ajánlasz nekünk?
1: Ez a nyerő számok elnevezésű játék. Ez tulajdonképpen most már évek óta online nagyon sokan játsszák, akár telefonon is, de itt valós játékelemekkel játszhatóvá válik. A nyerőszámok egy nagyon könnyed, jópofa, gyors társasjáték. Tulajdonképpen lóherékkel teli kertet próbálunk elsőként beültetni. Fontos, hogy ezeken a lóhere lapkákon számok szerepelnek, és a 4x4-es kis táblánkat sorban és oszlopban emelkedő számsorrendben kell betöltenünk. Egyfajta ilyen szudoku-szerű játékként lehet rátekinteni. Tényleg fiatalok és idősebbek egyaránt kedvelik, egyaránt tudják játszani egy asztal mellett. Örgős játékmenete van, sokféle variációs lehetőség, szóló játékmódtól akár a 4 fős játékig, 8 éves kortól ajánlható és 20 perces játékidővel bír a nyerő számok elnevezésű játék.
0: Lássuk akkor a következő újdonságot, amit kiszúrtál a Manna hallgatóknak.
1: Itt van még egy jópofa, szerencsepróbáló, pakliépítő kis kártyajáték, a Veszett Nyuszik elnevezésű játék. 2-4 fő játszhatja, 8 éves kortól játszható és 20 perces játékidővel bír. Szerencsepróbát teszünk, ugye hát meddig tudunk elmenni, meddig fokozhatjuk a saját kis belső feszültségünket. Kisebbek is játszhatják, pörgős játékmenete van, cuki grafikája van a játéknak. 2-4 fő játszhatja, 8 éves kortól játszható és 20 perces játékidővel bír. A Veszett Nyuszik elnevezésű játék, amely szintén az őszi újdonságok közé került be. És akkor már is itt vagyunk a családi stratégiai társasjátékoknál. Hogyha a gyermekünkkel sokat társasjátékoztunk, hogyha a családunkkal sokat társasjátékoztunk, és szépen fokozatosan emeljük a tétet és emeljük a kihívást, akkor eljutunk a stratégiai társasjátékokhoz, amelyek több döntési helyzetet adnak, hosszabb játékidővel bíró játékokról beszélünk, és már ezek között a játékok között itt a Game Clubnál örök kedvencek kiegészítői is megjelennek, illetve örök kedvenc témájú játékoknak önálló változata is jönnek hamarosan. Ilyen például az Arnak elveszett romjaihoz érkezik egy meglepetés szállítmány kiegészítő, vagy az Erdő népszerű játékcsaládhoz érkezik a Smoky Mountains önállóan játszható társasjáték, akkor a Cascadia szintén évjátéka játékhoz érkezik a Tengerszemek önálló játékváltozat, illetve a Café Rush társasjátékhoz jön a téli kiadás.
0: Mit kell tudni erről a Café Rush játékról, mert szerintem ez ismerős lehet a hallgatóknak.
1: Már bemutattuk korábban, egy zsúfolt kis kávézóban vagyunk, ahol jönnek a rendelések, és nekünk össze kell szedni hozzá a kávékhoz, teákhoz szükséges alapanyagokat, ezeket csészékbe kell helyeznünk, és hát a türelmetlen vendégeket ki kell szolgálnunk. Gyors pörgős játék, és nagyon szép, esztétikus 3D-s játékelemek találhatók a kávérásban, és most itt van a téli kiadás, ez egy önálló játékváltozat. Az alap ötletet nem változtatják meg, hiszen itt is zsúfolt kávézóról, megrendelések teljesítéséről van szó, ami viszont izgalmas, hogy téli hangulata van a játéknak, illetve egy moduláris játéktábla, ugyanis itt most már véletlenszerűen kerülnek föl a kávékhoz, illetve téli italokhoz kapcsolható alapanyagok, mint például a hóember formájú jégkocka, vagy éppen a szállított narancs. Ebben a játékban tényleg megjelenik ismét a Café Rushnak a szépsége, a háromdimenziós játékelemek és a téli karácsonyi hangulat. Valós idejű játékként tekinthetünk rá, hiszen elég gyorsan zajlik a játék. 30-40 perces játékidő bír, 2-4 fő játszhatja, 8 éves kortól ajánlható. Ez a bögrékbe pakolgatós, téli hangulatot árasztó, bekuckózásra is alkalmas játék, amely tényleg arra ösztönzi a játékosokat, hogy egy jó forró csokit, vagy éppen egy jó gyümölcsös teát elfogyasszunk játék közben. Tehát a Café Rush téli kiadás is hamarosan érkezni fog.
0: Folytatjuk innét nem sokára. Horváth Zoltán, a játékkunyhó játékmestere, a beszélgető partnerem, és újdonságtársasokat mutatunk be nektek itt a kanalon.

0: Ez a Manna Kanapé a 98.6 Manna FM-en. Az életöröm zenék mellé társasjátékok is dukálnak, hogy mi maradt a végére az újdonság társas csokorból, amit már a Horváth Zoltán a játékkunyhó játékmestere gyűjtött nekünk össze. Na már is kiderül, menjünk akkor tovább.
1: Amit én nagyon várok, az Everdell játék családnak érkezik két önálló játéka, mégpedig a Dérvidék játék, ahol a tél diktál. Ebben a játékban saját várost építünk, küldetéseket teljesítünk, saját kis erdő lakóinkat küldjük ki különböző helyszínekre, hogy hajtsanak végre feladatokat, és nagyon szép grafikai világ jellemzi az egész Everdell játékcsaládot, és a másik önálló Everdell játék, ami a Dérvidék mellé érkezik, az a Smaragd Föld játék. Ebben a szintén önálló Everdell játékban őserdei várost építünk, expedíciót indítunk az elveszett város felkutatására, a segítők támogatják a munkásainkat, ritka erekjéket áshatunk elő a dzsungel mélyéről, és nagyon különleges kétoldalas kártyákat fejleszthetünk, új képességekkel és még több pontszerzési lehetőséggel. Az Everdellre általánosan jellemző, hogy szóló játékmódja is van, illetve akár négyen is játszhatjuk. 10 éves kortól ajánlható a játék, és 30 perctől akár 2 órán keresztül is elnyúlik ez a családi stratégiai jellegű társasjáték.
0: Na és akkor mi az, aminek még örülhetnek a társasjáték fanok, mert jön újdonság vagy új kiegészítő?
1: Érkezik a Harmónia kedvelt játékhoz 2 kiegészítő, a Felemelkedés, illetve már a korábban bejelentett és már elérhető Ritmus kiegészítő, és amit még szintén nagyon várok, az a Fedőnevek játékcsaládhoz érkeznek kiegészítő, tematikus kiegészítő paklik, illetve a Dixit játékcsaládhoz is érkeznek Disney Pixar univerzumból származó lap kiegészítő családok különleges megjelenéssel. Nagyon-nagyon izgalmas, szép újdonságokat várhatunk tehát a Game Clubtól is. Vannak olyan játékok, amelyek már elérhetőek, boltok polcaira kerülnek, ilyen például az applikáció nagyon jó pofa módon a játékba hozó Boss Fighters elnevezésű játék is, tehát vannak, amik már megjelentek, van, amik már úton vannak, de egy biztos, hogy a karácsonyi ajándék listánkat már elkezdhetjük írkálni, hamarosan elérhetőek lesznek ezek a játékok, illetve akár már a társas játékok ünnepén novemberben rengeteg-rengeteg ilyen játék már kipróbálható lesz. Én arra biztatok mindenkit, hogy használjuk ki a lehetőséget, ismerjünk meg minél több játékot, játszunk minél többet gyermekeinkkel, családjainkkal, baráti társaságunkkal, hiszen mindenkire vár egy társas játék, és a játék az sokkal több, mint kártyalapok, kockák, bábúk összessége, maga az élmény az, ami egy hozzáadott erőként megjelenik a társasjátékban. Jó játékot kívánunk mindenkinek.
0: Nagyon szépen köszönöm Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével társasjátékoztunk, és ez a beszélgetésünk is szokás szerint felkerül majd a Manna podcastjára. Kereshetitek akár iTunes-on, akár Spotify-on.

0: fogjuk folytatni, hogy mondjuk egy étterem kézzel írt kínálata mit tud elárulni a szakembernek az étteremről. Erre volt kíváncsi Gábor, és aki válaszol nekünk nem sokára dr. Szőlősi Csományikő grafológus, igazságügyi írás szakértő.
1: Sorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Marad a kellemes őszi idő. Szeptember végéig utalják a dízel támogatás első részletét. Megnyílt a müncheni Oktoberfest. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést, és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a szerződést 35 évre, több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. A kormány célja az, hogy a Mészáros-Lőrinc és Szín László köreibe tartozó magyar koncessziós infrastruktúra fejlesztő ZRT helyett a Magyar Közút legyen az üzemeltető. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. November végéig postázzák az iskolakezdési utalványokat. A 100 000 forintos támogatás első felét már korábban bankszámlára utalta a Magyar Államkincstár. A második 50 ezer forintos részt vásárlási utalvány formájában kapja meg a 400 ezer jogosult gyermek családja. Az utalványokat március 15-ig lehet felhasználni. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba, a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb, 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Megnyílt a világ legismertebb sörfesztivál.

0: 9 fok várható. Hétfőn egy gyenge hideg front érkezik, néhány fokos lehűléssel.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: 4 óra múlt, köszönöm szépen, hogy letettétek a voksotokat a Manna kanapé mellett. Én Argyelen Kriszta vagyok, és már a kézírásunkkal fogunk foglalkozni, hogy például lehet-e tudni, hogy egy étterembe nem érdemes betérni, pusztán csak abból, hogy milyen a kiírás az étterem előtt a táblán. Na, ennek járunk utána nem sokára. Itt lesz velem dr. Szőlősi Csoma Enikő, grafológus, igazságügyi írás szakértő.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Yeah.

0: Taxi Driver. Ez a Manna Kanapé a 98.6 Manna FM-en, és ezúttal is a beszélgető partnerem, grafológus, igazságügyi írásszakértő, dr. Szőlősi Csoma Enikő, aki a www.írásszakértő.hu munkatársa kolléganőjével, Hakkel Hedviggel karöltve, és akivel ezúttal is egy hallgatói kérdést fogunk megválaszolni, ami nagyon-nagyon izgalmas, és szerintem mindannyiunknak lesz hasonló élménye, hogy látott már ilyet. Gábor írta a következőt: sok balatoni étterem büfé kínálatát láttam kézzel kiírva táblákra. A hölgyeknek mit mondanak ezek a kézzel írt feliratok? Van-e olyan hely, amit ránézésre elkerülni javasolnak?
1: Kedves Gábor, nagyon jó kérdést küldött, és most erre személyes tapasztalatokra épülő válaszom is akad, úgyhogy jót mosolyogtam, amikor olvastam ezt a kérdést, és ahogy próbálom összeszedni a gondolataimat az erre adott válaszként. De nézzük általánosságban. Igen, mindannyian láttunk már ilyen éttermeket, kávézókat, kiülős teraszokat, ahol ilyen éttermi táblákkal csalogat,

0: látják a vevőket, a vendégeket. Az ilyen jellegű éttermi táblák kézírása is többféle lehet.
1: Nézzük akkor, hogy mik a leggyakoribbak.
0: Van, ahol csak néhány szó, néhány nagyon díszített, cirádás, vendégcsalogató írást és tartalmat látunk ezeken a táblákon. Én ezt úgy csoportosítom magamban, hogy ezek ilyen, mondhatni inkább, marketing eszközként felrót egy-két szót tartalmazó táblácskák. És van ennek az ellentéte is, vannak olyan táblák, olyan helyek, ahol teljesen tele van írva egy-egy tábla, ahol rengeteg adatot, rengeteg praktikus információt írnak le számunkra, oda látogató vendégek számára, akár már túl sűrű módon is, tehát mint átadandó hír, átadandó adatsor, egy picit talán túl sok is, mert nem olyan könnyű azt úgy azon nyomban áttekinteni és kiolvasni. Van olyan, ahol megvan ezeknek az egyensúlya. És úgy gondolom, hogy vannak olyan táblák, reklámtáblák is, amelyek nem napi aktualitásokat tartalmaznak, és lehet, hogy nem is kézzel vannak írva ezek a feliratok, amelyek ezeken a táblákon láthatóak, hanem nyomdatechnikai úton készültek, de kézírásos jelleget imitálnak. Tehát például ilyen általános vendégváró gondolatokra gondolok ilyenkor ebben a pontban.
1: Na hát a táblák kategorizálása után, akkor még folytassuk ezt a témát, és próbáljunk annak utána járni, hogy vajon a szakember számára mond-e valamit egy-egy kézzel írt felirat egy étterem bejáratánál, hogy ide érdemesebb betérni, vagy sem. Gábor volt ugyanis erre kíváncsi, mert hogy ő a nyaralás alatt a balatoni éttermek büfék kínálatát nagyon-nagyon sokszor látta kézzel írva, és milyen jó lenne egyébként, hogyha már ebből a táblából úgy mindannyian tudnánk, hogy na ide érdemes betérni, vagy ezt pedig inkább érdemes elkerülni, mert nem lesz túl jó tapasztalat és élmény. Folytatjuk a beszélgetésünket dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus igazságügyi írásszakértővel nem sokára. Ez a Kanapé.

0: 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Megtalált az este, megtalált a fény, megtaláltam benned, magamat én.

0: kellemes kanapézást a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és a grafológiai óránkban dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus igazságügyi írás szakértővel válaszoljuk meg Gábor kérdését, aki arra volt kíváncsi, hogy az éttermi kézzel írt feliratoknál van-e olyan hely, amit ránézésre elkerülni javasolnak a szakértők. És hát, hogy Enikő elmondhat, hogy milyenek lehetnek ezek a táblák, folytassuk akkor tovább a beszélgetésünket innét Gábornak válaszként.
1: Most a kedves kérdező és a kedves hallgatók bármennyire is azt gondolják, hogy én itt most egy biztos választ megadok a kézzel írott éttermi táblák kapcsán. Én azt gondolom, hogy ebben az étterem választás ügyben ne rám hallgassanak, és nem én leszek itt az irányadó. Néhány gondolatot tudok csak összefoglalni. Egyrészt, ha valóban kézzel és naponta megfrissülően, tehát minden reggel a táblára írt és aktuális írásokat tartalmazó táblákat, ha nézzük, akkor azt kell mondjam, hogy azt valószínűleg csak egy adott munkatárs írja ki azokra a táblákra, tehát csak egy valaki írja fel mindazt, amit át akarnak adni számunkra. És ez a helyzet nem az egész éttermet reprezentálja a külvilág felé, különös tekintettel arra, hogy az is lehet, hogy naponta más-más személy, más-más beosztott írja fel például a menüt, vagy ezeket az információkat, amiket nekünk szánnak. Ezeket én bevallom hűségesen, én ezt nem tudom. Tehát csak ennek alapján szerintem nem kellene döntenünk, még nekünk, grafológusoknak sem.
0: Tehát azért csak olvasol ki az írásból némi infót az íróról, nem?
1: Igaz ugyan, hogy némi plusz információt adnak ezek a felvésett betűk a kézírás elemzéshez értőknek, de szerintem nem elég a döntéshez. És igen, meglátásom szerint van olyan hely, amit ennek alapján én magam is elkerülnék, de ez már a nagyon személyes része a dolognak. Összességében sok-sok más szempont szerint, illetve azok együttese szerint érdemes eldönteni, hogy egy-egy vendéglátóhelyre beülünk-e, avagy nem. Most engedjék meg nekem az én személyes mostani tapasztalatomat, ami miatt éppen, ahogy említettem, jót mosolyogtam a kérdés feltevéskor, vagyis amikor ez eljutott hozzám. Én ugyanis nem olyan régen egy zalai kis étterem táblájának következő kézzel írtnak tűnő gondolatsort olvastam. Egyél, igyál és légy boldog. Ez a felirat szép, díszes betűkkel, harmóniát sugalló módon volt megjelenítve. Nem közelről láttam ezt a táblát, lehet, hogy valóban nem kézírás volt, hanem az általam soroltak negyedik kategóriája volt, tehát ami esetlegesen egy nyomdai technikai úton előkészített felirat, de összességében messziről kézírásnak tűnt.
0: Hát kíváncsi vagyok a konkrét tapasztalatokra is, de ezt majd csak rövid életöröm zene után kérdezzük meg szakértőmtől, dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus igazságügyi írás szakértőtől. Maradjatok itt a Manna FM kanapéjában, és hallgassátok az életöröm zenéket.

0: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM-en. Milyen jó lenne, ha pusztán csak egy feliratból, ami az étterem előtt áll, tudhatnánk, hogy érdemes-e oda betérni, vagy sem. Lehet, hogy a grafológusok ezt tudják is, na mindjárt kiderítem. Maradjatok velünk itt a Manna FM kanapéjában a 98.6-on.
1: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Hello mindenkinek, ez a Manna Kanapé, sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és dr. Szőlősi Csoma Enikő, grafológus, igazságügyi írásszakértő ebben az órában a vendégem. Gábor pedig a következő kérdést, üzenetet írta nekünk, sok balatoni étterem büfé kínálatát láttam, kézzel kiírva táblákra. A hölgyeknek mit mondanak ezek a kézzel írt feliratok? Van-e olyan hely, amit ránézésre elkerülni javasolnak? És akkor Enikő, elmesélted egy saját élményedet, hogy egy zalai faluban a családdal betértetek egy étterembe, ahol ez volt kiírva. Egyél, igyál, légy boldog. Na, mi volt a tapasztalat, miután betértetek?
1: Az ottani vendéglátói magatartás alapján utólag hozzá kell tennem, hogy olyan volt ennek az üzenete, mint hogyha azt gondolták volna, mintha úgy értették volna az ott dolgozók, hogy egyél, igyál és légy boldog, csak ne itt, ne nálunk, ne zavarj minket. Mert ez a hallgatói kérdés, amit mondom, személyes élményként is tudok most válaszolni, valóban lehet, hogy engem is figyelmeztetésre kellett volna, hogy sarkaljon, mert lehet, hogy a grafológus agyammal nekem is jobban kellett volna figyelnem, hiszen ez a táblán látható kézíráskép egy kirakat viselkedést kódolhatott bennem kézírás elemzőben. Viszont én itt nem ennek alapján ültem le a kis családommal, hanem a netes visszajelzéseket olvasgattam végig, amelyek arról szóltak, hogy itt helyi göcsei étel specialitásokat kínálnak, kedves, figyelmes kiszolgálás mellett, jó árérték arányjal, stb. De sajnos ezek egyike sem volt tapasztalható. De a táblára írt kézírás szép, gyöngybetűs, díszes, harmóniát sugalló volt. És ez is visszacsatol arra, amit itt ebben a grafológiai rovatban már nagyon sokszor elmondtunk, hogy a kézírás elemzésekor nem az számít, hogy valami szép, vagy gyöngybetűs-e.
0: De ha nem a gyöngybetűk számítanak, akkor mi?
1: Hanem nyilván a kézírás készítőjének a személyiségét akarjuk mi mindig megfejteni. Itt egy ilyen éttermi helyzetnél, egy éttermi táblánál ugye erre nincs idő. Nem ez a célja ezeknek a kézzel írt tábláknak, hogy ilyen jellegű elemzésekbe bocsátkozzunk, ráadásul ugye ennek az etikai vonzata is egy külön fejezetet érdemelne. Viszont összefoglalva mindezt, azt gondolom, hogy nagyon szépen köszönöm a kérdést, és remélem, hogy a kedves hallgatók, akik a nyár folyamán sok-sok kellemes éttermi helyen megfordultak, pihengettek, élvezték a nyarat, táblán kiírt menük mellett is jól érezhették magukat, és kellemes élményekben volt részük. Köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm. Dr. Szőlősi Csoma Enikő, grafológus, igazságügyi írásszakértő volt az, aki elmondta, hogy milyen típusú feliratok, táblák létezhetnek az éttermek előtt, és hogy hát tudja a szakember azt, hogy ezekből a táblákból kiolvasva érdemes-e oda bemenni, vagy sem. Gábor ugyanis pont erre volt kíváncsi. Visszahallgathatóvá fogom tenni ezt a beszélgetést is, mert érdekes volt, és köszönjük, Enikő, hogy a saját személyes tapasztalatodat is megosztottad velünk itt a Manna Kanapéban. Ha van nektek is kérdésetek, tegyétek fel nyugodtan SMS és Viber számom 0677 1986.

Ez a 98.6 Manna FM életörömzene, kellemes rádiózást mindenkinek. A mai grafológiai óránkban egy nagyon izgalmas témát, kérdést válaszoltunk meg. Gábor írta azt, hogy sok balatoni étterem büfé kínálatát látta kézzel kiírva táblákra. Nyilván a nyaralási élményeink alatt mi is nagyon sokszor futhatunk bele ilyenbe, nem csak a Balatonnál, de akár az ország vagy a világ bármely pontján. És arra volt kíváncsi Gábor, hogy a grafológus szakértő, írás szakértő hölgyeknek mit mondanak ezek a kézzel írt feliratok, hogy van-e olyan hely, amit ránézésre elkerülni javasolnak. És hát ugye Enikő válaszában elmondta, hogy többféle lehet az ilyen jellegű éttermi tábla. Van, ahol nagyon díszített, cirádás, vendégcsalogató írás az, amit láthatunk, egyfajta marketingeszközként. Van, ahol rengeteg adatot, praktikus információt írnak le, akár túl sűrűn is, ugye átadandó hírek, információk, tudnivalók, van, ahol megvan ezeknek az egyensúlya, és hát vannak olyan táblák, reklámtáblák is, amik nyomdatechnikai úton készülnek, és csak kézírásos jelleget imitálnak, de nem azok, és nem napi aktualitások szerepelnek értelemszerűen ezeken. Sajnos Enikő nem tudta elmondani nekünk a tutit, hogy hogyan kell éttermet választani ezeknek a tábláknak az elolvasása alapján, mert hát ugye, ha valóban kézzel írt és naponta reggelente frissülő táblákról van szó, akkor ugye azt egy adott személy írja, nem pedig az egész éttermet mutatja nekünk, hanem annak az egy adott személynek a személyiség jegyeit, vagy éppen az aktuális állapotát, sőt, az is lehet, hogy naponta más-más személy írja ki ezeket az infókat, tehát ennek alapján azért nem érdemes dönteni, még grafológusként sem. Persze azért adhat némi plusz információt a döntéshez, mert van olyan helyen, Enikő szerint, amit ennek alapján el kellene kerülni, de hát azért sok más szempont meg együttessének az értékelése mellett érdemes dönteni, hogy bemegyünk-e vagy sem. És hát Enikő elmesélt egy saját történetet is, ő azt a táblát látta egy zalai kis étterem tábláján, hogy egyél, igyál, légy boldog, és hát mindenféle más plusz utánajárás, internetes vélemények is megerősítették, hogy ide érdemes betérni, mert hogy itt házias ételek vannak, finomak, jó az árérték arány, és kedvesek is a kiszolgálók. Hát viszont a személyes tapasztalat nem ezt mondta, mert hogy az volt Enikőjék érzése, hogy egyél, igyál, légy boldog, csak ne itt, ne nálunk, hanem inkább máshol, és minket inkább ne zavarj. Úgyhogy sokszor ez a kirakat viselkedés is félrevezethető lehet. Az minden esetre igaz, hogy a táblára írt, kézzel írt írás nagyon-nagyon szép volt, és itt még azért beszúrta Enikő azt is, hogy nem számít a kézírás elemzésekor, hogy szép gyöngybetűse az írás, ez itt is kiderül, és hát az is lehet egyébként, hogy ebben az esetben sem kézírásról volt szó, hanem nyomdai úton előállított tábláról. Szóval, hogy nehéz a kérdés, és hát sajnos nincs nálunk a tuti recept, de kívánjuk azt, hogy mindenkinek jó élménye legyen, bármilyen helyre tér is be, és próbálja ki az ottani fogásokat és kínálatot. Ha valakinek volna kérdése, SMS és Viber üzenet formájában küldheti el nekünk a 0677 1986-ra.

0: Holnap lesz a World Go Day, a magyarországi Májva Virág Alapítvány is csatlakozott ehhez az eseményhez. A 98.6 Manna FM kanapéjában mi is beszélgetünk erről, illetve hogy miért fontos felhívni a figyelmet a nőgyógyászati onkológiai betegségre. Tartsatok velünk, ez a Manna kanapé.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
3: Reklám hangzott el.
5: Marad a kellemes őszi idő. Szeptember végéig utalják a dízel támogatás első részletét. Kibertámadás érte Moszkva online szavazási rendszerét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. November végéig postázzák az iskolakezdési utalványokat. A 100 000 forintos támogatás első felét már korábban bankszámlára utalta a Magyar Államkincstár. A második 50 000 forintos részt vásárlási utalvány formájában kapja meg a 400 000 jogosult gyermek családja. Az utalványokat március 15-ig lehet felhasználni. Súlyos kibertámadás érte az éjszaka Moszkva online szavazási rendszerét a 3 napig tartó orosz parlamenti és regionális választások második napja előtt. Ennek ellenére időben megnyíltak a szavazóhelyiségek, közölte a Központi Választási Bizottság vezetője. Azt mondta, minden támadást sikeresen visszavertek. Rakétákkal és csaknem 200 drónnal támadták az oroszok éjszaka a dél-ukrajnai Odesszát. Az érintett településeken csaknem 180 ezeren maradtak áram nélkül. Reggelre több mint 60 ezer háztartásban sikerült visszaállítani a szolgáltatást. Az ukrán légvédelem a támadó eszközök többségét lelőtte. Elkezdődhet a Long Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az NRÜ júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. Mostanra sikerült tisztázni a jogviták egy részét, így jelentős forrás szabadult fel a Long Event alvállalkozóinak kifizetéséhez. Bővíti kapcsolatait Marosvásárhely és Debrecen. Az eddigi jó részt kulturális együttműködés a jövőben kiterjed az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területére is. Az erről szóló megállapodást a két város polgármestere írta alá a Marosvásárhelyi Kultúrpalota tükörtermében. Debrecen az erdélyi város 6. magyarországi partner települése.
1: Időjárás.
5: Még egy napig tart a nyáriasan meleg idő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Éjszaka 9-15, napközben 25-30 fok várható.
1: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM.

0: Kellemes rádiózást, ez a Manna Kanapé. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és szerintem már megszoktátok, hogy mi azért tabuk nélkül, és eléggé felvállalva nehéz témákat is beszélgetünk itt a műsorban, és próbáljuk felhívni a figyelmet például a nőgyógyászati onkológiai betegségekre is. A Májva Virág Alapítvány kuratóriumi tagja Sallai Krisztina a beszélgető partnerem, ezúttal a Go Day projekt vezetője, hiszen a holnapi napon lesz a World Go Day, a nőgyógyászati onkológiai világnap apropójából pedig a Májva Virág Alapítvány is programokat szervez a mai napra, hogyan segíthetek, ez áll a hazai program középpontjában. Akkor kezdjük azzal, hogy mi ennek a programsorozatnak a célja.
1: Üdvözlök mindenkit! A World Go Day-t 2019-ben a Nőgyógyász Onkológiai Társaságnak a betegszervezeti tagozata gondolta, hogy életre hívja, hiszen mindennek is van világnapja, és hogy legyen a nőgyógyászati daganatoknak is világnapja. Azzal a céllal, hogy egyrészt felhívjuk a lakosság figyelmét a nőgyógyászati daganatos betegségekre, a korai diagnózis lehetőségekre, a kezelés lehetőségeire, illetve arra, hogy ezek közül bizonyos típusúak, lásd, ményakrák, megelőzhető betegségek. Tehát ez állt az életre hívás mögött. És azóta ugye eltelt jó néhány év, és minden évben van egy, a World Go Day-nak egy nemzetközi mottója, üzenete. Évek óta foglalkozunk azzal, hogy döntsük le a nőgyógyászati daganatos betegségek témájáról a stigmát, a tabut, mert hogy még mindig tabuként

0: kezelik, kezeljük, szégyen érzet, stb. Társul hozzá. Több éve foglalkozunk mindenféle aspektusával a betegség stigmatizálásáról, és idén egy picit közelebbi a stigmának olyan vetületét mutatjuk meg, hogy itt a támogatásról beszéljünk, és ne a megbélyegzésről, és mi Magyarországon azt gondoltuk, hogy a támogatásnak a segítő oldalát fogjuk meg, és ebben az évben a mi témánk, a mi fókusz gondolatunk a World Good Day mellett az, hogy hogyan segíthetek.
1: A stigmatizálásra egyébként, Kriszta, itt Magyarországon kell gondolni elsősorban, vagy ez a probléma még mindig világszinten áll?
0: Én azt gondolom, hogy, és többen itt nemzetközi szinten, hogy még nem csak Magyarországon, hanem ez világszerte még mindig jellemző és tabuként kezelik. Azáltal, ha már a női testről kezdünk el, és emellett utána jön a szexualitás, az, hogy mondjuk egyrészt az, hogy mondjuk ha már a HPV-t említettem, ugye ez egy leginkább szexuális úton terjedő fertőzés, akár erről is sokkal nehezebben beszélnek az emberek, a nők, férfiak egyaránt.
1: Milyen betegségek vannak itt az ernyő alatt, amikor arról beszélünk, hogy nőgyógyászati onkológiai betegségek?
0: Az ernyőben a ményakrák, petefészekrák, szeméremtestrák, méhtestrák és hüvelyrák tartozik, illetőleg a ritka, némileg ritka nőgyászati betegségek is ide tartoznak, de hogyha valaki megnézi a World Body megújult logóját, abban a minden betegségnek van egy-egy színe a nemzetközi színpalettán, és a logónk, illetve a színárnyalataink úgy vannak feltüntetve, hogy minden betegség helyet kap ebben az egész témában, és magában a World Good Day-ben is.
1: Folytatjuk még tovább Sallai Krisztinával, a Májva Virág Alapítvány kuratóriumi tagjával beszélgetünk a World Good Day projekt vezetőjével.

0: Kellemes szombatot, a 98.6 Manna FM-et választottátok, én Argyelen Kriszta vagyok, és holnap lesz a World Go Day, viszont a Májva Virág Alapítvány már ma Májva Virág pontok stafétájával és programokkal várja az érdeklődőket Salgó Tarjánban. Sallai Krisztina kuratóriumi taggal, a Go Day projekt vezetőjével beszélgetünk. Kriszta, arról azért beszéljünk, hogy sokan azt gondolják, hogy a nőgyógyászati betegségek azok a nőkre tartozó női ügyek. Ez valóban így van?
1: Nem, és az ebben az évben itt még egyszer ezzel a mi fő üzenetünkkel, hogy hogyan is segíthetünk. Azt szeretnénk bemutatni, hogy ez gyakorlatilag, hogyha felüti a fejét egy családban, akkor ez a beteg út, meg maga az egész történet, ez a család, a barátok és a hozzátartozók, a szakembereknek a közös története, közös útja. És pontosan azt szeretnénk, és most rátérve, hogy mi lesz a világnapi eseményen, egy olyan kerekasztal beszélgetésünk lesz, ahol egy kicsit így magyar unikumként, vagy hungarikumként. Most éppen a nőgyógyász-onkológus, a magyarországi orvosnagykövetünk dr. Novák Zoltán főorvos úr kerül a mikrofon másik oldalára, ő lesz a kérdező, és ő fogja megkérdezni az érintettet, annak hozzátartozóját, a lányát, a Májva Virág pont vezetőjét, mint segítő szervezet, illetve egy pszichológus hölgyet, hogy ezen a betegúton ezek a szereplők hogyan tudnak kapcsolódni, és itt a kérdésedre a válasz, hogy nem csak a nőnek a betegsége, hanem ez egy közös út.
0: Hogyan tudunk segíteni, hogyha csak szimplán rádióhallgatók vagyunk, és egyáltalán nem érintettek szerencsére, vagy még nem érintettek?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, remélhetőleg tényleg többen választ kapnak rá, de én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb, hogy ott legyünk. Ha ilyen felüti a fejét, akkor ugye ott legyünk mellette, és tényleg navigáljuk, irányítsuk, ha arra van, tehát mindig azt szoktuk mondani, hogy mindig az a jó segítség, hogyha olyan szupportot, támogatást adunk az érintettet, amit ő szeretne. Ha hallgatást szeretne, és ezt meg tudjuk egymással beszélni, hogy mit szeretnél. Ha neked a hallgatásunk jó, akkor az. Ha viszont azt szeretnéd, hogy üljünk le egy kávéra, akkor ez is az. De ezek csak nyilván elsősorban az én gondolataim. Itt mindenkinek, szerintem mindenkinek egyénre szabott, ugyanúgy, mint egy kezelés, a segítés is azt gondolom, hogy egyénre szabott, és ezt kell megtaláljuk, hogy mi az, ami jó nekünk, és tényleg ez most egy olyan téma, amit szerintem mindannyiunknak szüksége van a segítő szerepben, mert hogy szerintem mindannyian kerülünk, vagy kerültünk, ugye két ember van, vagy így, vagy úgy, tehát kerülhetünk segítő szerepbe, és nem baj, hogyha van több kártya idézőjelbe, akár virtuálisan, akár gondolati szinten, akár fizikálisan a kezünkbe, amit elő tudunk húzni, és rendelkezésünkre áll, információt kapunk róla, hogy hogyan is tudunk jól segíteni.
0: Hogy hány embert érintenek a nőgyógyászati betegségek, erre is ki fogunk térni még a folytatásban, illetve hogy hogyan tudunk megfelelően segítséget nyújtani. Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, Sallai Krisztával, a Go Day projekt vezetőjével beszélgetek a Májva Virág Alapítványtól.

kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM-en. Hogyan tudunk jól segíteni egy akár onkológiai betegségben szenvedő családtagnak, vagy azoknak, akik érintettek ebben a témában? Ez is előkerül Sallai Krisztával, a Májva Virág Alapítvány kuratóriumi tagjával nem sokára. Tartsatok velünk itt a 98.6 Manna FM kanapéjában.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Jó rádiózást, ez a 98.6 Manna FM. Holnap lesz a World Go Day, a nőgyógyászati onkológiai világnap, aminek az a célja, hogy láthatóbbá tegye a nőgyógyászati daganatokat, és természetesen a Májva Virág Alapítvány idén is csatlakozott ehhez. A mai napon Salgótarjánban egy rendezvényen hívják fel a figyelmet a betegségre, illetve arra, hogy hogyan segíthetek ez áll a hazai program középpontjában. Egyébként Salai Krisztinával, kuratóriumi taggal beszélgetek most, képezitek a betegeket is arra, hogy ők tudják és felismerjék, hogy mi a jó segítség számukra, és ezt elismerjék, tudják mondani?
1: Én bízom benne, hogy akár ezzel a világnapi eseménnyel itt a World Go Day Salgótarjánban már nyitunk egy kaput azzal, hogy beszéltünk, egész évben kommunikáltunk kis videókban, bármilyen tájékoztató anyagban, a Májavirág felületein igen sok segítő anyag van, hogy igen, segít nem csak a felületeken, akár a zárt közösségben is, és igen, azt gondolom, hogy egyre inkább nyitottak az érintettek, a betegek, mernek kérdezni, ez is megint egyénre szabott, de az alapítvány fennállása óta én is gyakorlatilag a kezdetektől kezdve dolgozom az alapítvánnyal. Mindenképpen látható az az irányú változás. Egyrészt a stigma ügyben is azt gondolom, hogy van változás, és az érintetteknek a betegséghez való hozzáállása akár a kérdésfeltevésben, megnyilvánulásban, segítségkérésben mindenképp pozitív irányt mutat.
0: Hány embert érintenek egyébként az onkológiai betegségek? Esetleg mondhatsz-e olyat nekünk, hogy csökkent a számuk világszerte is, pont az ilyen típusú alapítványok munkájának is köszönhetően, mint amilyenek ti vagytok?
1: A magyar adatokat tekintve a még egyelőre releváns és pontos adatot én azt gondolom, hogy ebből a székből nem tudok mondani, és a csökkenést se tudom megerősíteni. Azt viszont igen, hogy az oltási hajlandóság a HPV oltás tekintetében egy nagyon jó számot és tendenciát mutat Magyarországon, és azáltal ugye ez majd a több évnek a szoros utánkövetése és statisztikája lesz, hogy ez hogyan hat az utánunk következő oltott generációra, de a nemzetközi adatok mindenképpen nagyon-nagyon pozitív számokat mutatnak, hogy drasztikusan a HPV okozta daganatos betegségek, lásd, ményakrák, nagyon-nagyon sok csökkenést mutat, úgyhogy ez is ugye a WHO-nak ez egy nem titkolt célja, és ezáltal a World Go Day-nek is célja kell, hogy legyen, hogy az oltási hajlandóságot, ha már egyszer van egy olyan oltás, amit daganatot tud megelőzni, akkor ebben tudjunk előrelépni. Illetve hát ugye a korai diagnózis, ami mellett pedig azt, vagyis ami mellé azt tenném, hogy azért, és itt vagyok az adatokkal bajban, mert hogy a szűrési hajlandóság, illetve a szűrési szám, ha a magyar adatokat nézzük, akkor az viszont nem mutat annyira pozitív irányú változást, mint az oltási. Úgyhogy ebben van dolgunk, hogy ebben közösen mindannyian, akár a World Go Day keretein belül, akikkel együtt dolgozunk, mert hogy magának a kezdeményezésnek az a célja, mindamellett, hogy van egy téma, hogy közösen együtt tegyünk ezekért a nőgyógyászati daganatokért megelőzés, korai diagnózis és megfelelő kezelések tekintetében.
0: Na, hogy mit jelent a staféta, és hogy jövőre hol folytatódik a World Go Day, erről is beszélgetek Salai Krisztával, a Go Day projektvezetőjével, a Májva Virág Alapítványtól nem sokára.

0: Ez még a Manna kanapé, a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és a World Go Day-ről beszélgetünk, ami a holnapi napon lesz egyébként, de Magyarországon, Salgótarjánban a mai napon tartják az ehhez kapcsolódó programokat, a Májeva Virágpontok stafétáját. Mit jelent ez a staféta, és miért jelentős az, Kriszta, hogy Salgótarjánban vagytok most?
1: A Májeva Virág Alapítvány az első évben, tehát 2019-ben is már csatlakozott a World Go Day eseményéhez, akkor itt Budapesten volt az első közös aktivitásunk, és az ezt követő évben azt gondoltuk, hogy szeretnénk megmutatni, hogy mi egy országos hálózat vagyunk, és ennek a legjobb eszköze az volt, hogy a stafétát indítottunk a Májeva Virág pontjaink között, ami azt jelenti, hogy minden évben másik település kapja meg fizikálisan is a World Go Day zászlaját, és ő a szervező települése az offline eseményünknek. Az első évben, 2020-ban Salgótarján kapta, csak akkor a világjárvány a pandémia közbeszólt, és hát nem lett tökéletesen némi nemű eseményünk volt, de mégsem nem volt olyan, mint amilyenre ott a szervezők és a helyi csodálatos, elhivatott, és nem tudom még milyen pozitív jelzőkkel említsem a Marikát. Ő a motorja, egyébként az egyik motorja a Májeva Virágpontoknak. Arra vágyott, hogy ő megmutathassa azt, hogy mit tud az ő városa, az ő pontja, és ezért tavaly Szegedtől kapta vissza, illetve vette vissza a stafétát Salgótarján városa.
0: Hogy megy tovább a staféta jövőre?
1: A World Go Day jövőre visszakerül Budapestre, itt egy nagyobb eseményre készülünk, szintén egy ilyen híd jellegű tevékenység, vagy aktivitása, de ezzel majd jövünk egy időbe, nem szeretnénk minden titkot most elárulni. Minden esetre Budapesten, és tényleg egy nagyobb-nagyobb volumenű eseménnyel készülünk, és ami még hozzátartozik, hogy minden évben a staféta nem csak, hogy városról városa, de orvosról orvosra is száll, hiszen van minden évben orvos nagykövetünk, ennek is lesz egy hivatalos átadása, valamint minden évben szintén egy ilyen kvázi kötelező elemünk vagy aktivitásunk az, hogy adott évnek a méterét legyalogoljuk, kiért, magunkért, egymásért, tehát idén 2026 métert fogunk megtenni, és ezt a gyaloglást szintén zászlóval tesszük meg. Mindenki fog kapni egy kis World Go Day zászlót, aminek a hátuljára ráírhatja azt, hogy kiért teszi meg ezt a 2026 métert. És ezeket a kis zászlókat letűzzük most a művelődési háztól, mert hogy itt fogunk kezdeni, itt zajlik a főtéren az események, az aktivitások nagy része, és innen indulunk el a Szent Lázár kórházhoz, és ott a kórháznak a kertjébe fogjuk letűzni ezeket a kis zászlókat, kiért, és miért, milyen célból.
0: Nagyon szépen köszönöm, Sallai Krisztina kuratóriumi taggal beszélgettünk, a Májeva Virág Alapítvány Go Day projekt vezetőjével, és a holnapi napon lesz a nőgyógyászati onkológiai világnap, erre próbáltuk felhívni a figyelmet ezzel a beszélgetéssel is, ami visszahallgatható, kereshetitek a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on.

0: Ennyi fért bele a mai szombati kanapéba. Köszönöm a figyelmeteket, legközelebb holnap 3 órától számítok rátok, amikor is beszélgetünk arról, hogy hogyan lehet a gyerkőcök kiegyensúlyozottságát így a suli kezdéskor támogatni, többek között sok alvással, mozgással és megfelelő tápanyagokkal. Most nagyon kellemes szombatestét kívánva búcsúzom, sziasztok!
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
2: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
3: Marad a kellemes őszi idő, szeptember végéig utalják a dízel támogatás első részletét. Felvételi zárlatot rendeltek el a szegedi koraszülött osztályon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. November végéig postázzák az iskolakezdési utalványokat. A 100 000 forintos támogatás első felét már korábban bankszámlára utalta a Magyar Államkincstár. A második 50 000 forintos részt vásárlási utalvány formájában kapja meg a 400 000 jogosult gyermek családja. Az utalványokat március 15-ig lehet felhasználni. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutatta ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron Ferihegyen. 6.200.000 utast regisztráltak, ami csaknem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autó aljáró erősített csomagra, amelyből 2 M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Vasárnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti, 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót. A BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak. A Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszó busz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket.
1: Időjárás.
3: Még egy napig tart a nyáriasan meleg idő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél, éjszaka 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel.
4: Cross GPS.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS. Hello, Bali Mónika vagyok, műsorvezető társammal köszöntünk téged a Cross GPS podcast újabb epizódjában.
4: Sziasztok, Pajor Tamás vagyok, és örülök, hogy újra itt lehetünk együtt.
2: Ez már a második adás, amit rögzítünk ebben az új podcastban. Nyár végétől forognak majd a beszélgetések a Manna FM-en és a Vadi új Cross online rádió.

0: Zene nagyon nagy hatalom, egy közös nyelv, amivel meg tudjuk egymást érteni, és egy asztalhoz tudunk ülni, mert ugyanazt halljuk. A konkrét küldetésemet még nem tudom. Lehet, hogy ez a romasággal van kapcsolatban, a tanulás fontosságának a hangsúlyozása, vagy az összetartás erejének, a családokon belül a pozitív férfi-női minta megteremtésének, vagy a szegénység ellen, vagy az esélyegyenlőség mellett kell harcolnom. Érzem, hogy valami feladatom van. Tudtam, hogy mindig szerves részem lesz az, hogy tologatom és pakolom a vizes kannát, és a cigánytelep, és az illatok, és a színek. Nyálasan hangzik, de felnéztem az égre, és tudtam, hogy többre vagyok hivatott. Otthon volt egy kis számítógépem, és írtam a dalokat, hangszerelgettem. Egy podcast adásban is arról beszélt, hogy a legnagyobb nehézségek és nélkülözés közepette is hallotta belül, hogy nyugalom, ez csak átmeneti. És aztán jött a megasztár, és egy ország szállt vele és a dallal. Azt mondja, a dalaival nem téríteni akar, hanem mesélni. A sok díjból, amiben mai vendégünk eddig részesült, a Fonogram és a Máté Péter díjat emelem ki.
1: Hát én meg azt fűzném hozzá, hogy személyében egy olyan különleges és természetes szívből beszélni és énekelni tudó, és sorsában immár egy példaértékű személyiséget ismerhettem meg, akivel az évek során sok közös halmazt is felfedezni véltünk, és jól összebarátkoztunk. A mikrofonnál Karamell, Molnár Ferenc.
2: Üdvözlök mindenkit, sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
0: Te tudtad egyáltalán, mire vállalkozol, amikor Tamás felhívott, és azonnal igent mondtál.
2: Hát a Tamásnak mindig igent mondok. Bármire. Amikor a Tamás felhív akármivel kapcsolatban, abból mindig jó dolog sül ki, úgyhogy mindig megtiszteltetés van.
1: Igyekszem, nem fogok visszaélni vele. De egyébként megütött ebben a felkomban valami, ami lehet, hogy most picit az elején más irányba viszi, mint ami ilyen irányba Mónika szerette volna, de ez az, hogy a zene óriási hatalom.
2: Uh-huh. Igen.
1: És valahogy az jelent meg előttem, hogy persze a zene tényleg mindenkorban óriási hatalom volt, de van ebben egy érdekesség, hogy a 20. század közepén ez a hatalom, ez konkrétan egy a politikával, vagy a mindenkori politikai hatalmakkal szemben is protest és globális lázadássá vált, amelyben az akkori fiatalság megteremtette a fiatalság különleges szerepét, étoszát a történelemben. Persze az a generáció most éppen már elhagyni készül, és sokan már el is mentek közülünk, de egy olyan lenyomatot hagytak, amivel John Lennon és társai után tulajdonképpen a miniszterelnöktől az autószerelőig, és itt most nem egy hierarchiát állítottam fel, vagy éppenséggel fordítottat, a társadalom teljes spektrumában mindenki valahogy más lett John Lennon és a többiek után. Ebben nagyon erősen megmutatkozik a zenének egy olyan típusú hatalma is, ami nem egyszerűen érzelmi, magával ragad, olyat mond el, amit a szavak nem, és a többi, mert ez is igaz, hanem a társadalom formáló szerepe is.
2: Abszolút. Hú, nem is tudom, hogy hol kezdjem, szóval a zene az egy, nem csak egy hatalom, hanem egy, szerintem egy óriási, az egyik legnagyobb ajándék a jó Istentől, vagy az egyik legkomolyabb minta, vagy ilyen tükörkép. Én azt gondolom, hogy a jó Isten is, szóval, hát a jó Isten találta fel a zenét. Most ebbe egy mélyen nem nagyon akarok belemenni, hogy mit értek ez alatt. A zene az szerintem az egy, lehet, hogy túlzás, de akár egy önálló entitásként is értelmezhető, hiszen olyan húrokat tud megpendíteni, amit szerintem semmi más. A zene az valami olyan egyetemes
1: nyelv,
2: rezgés, vagy nem is tudom, minek nevezzem, ami akár teremt. Hogyha van mögötte egy teremtő, akkor akár teremteni is tud. Teremteni tud. Szóval, hogyha belegondolunk, hogy hol csendül föl a zene, vagy hol csendült fel a zene a történelemben, és amikor az emberek mondjuk harcba mennek a hazájukért, és az életüket áldozzák, ott is zene van, dobolnak, és indulót énekelnek, és ezzel lelkesítik egymást. Vagy egy temetésen megszólal, ugye a roma közösségekben nálunk, ugye szól a zene a temetésen, húzzák a cigányok, a cigányzenét a temetéseken, olyan ereje van. Szóval azt akarom mondani, hogy egy temetésen tud megnyugtató,

0: meg nyugvást hozni a zene, de egy harcban meg tud fellelkesíteni és összetartani a szituációt. Szóval a zene szerintem sokkal több annál, mint ami látszik, vagy ami hallatszik.
1: Én nagyon kapaszkodom. Féltek, nagyon kapaszkodom. Most a hallgatónak is mondom, azért empátiát kérek a hallgatóktól. Két ilyen vérprofi zenésszel ülök a stúdióban. Én, aki nem vagyok sem zenész.
2: De ez nem kell zenésznek lenni.
1: Persze, abszolút, hogy nem. Érzékenység kell hozzá. Pont ez a jó, most, ez a téma, hogy az érzékenység.
2: De hadd szúrjak be ide egy nagyon, nagyon érdekes emléket, amit többször is idéztem már. Nagyon ide kívánkozik. Van egy zseniális film, az a címe, hogy A mások élete. Ez egy első filmes német rendező művel, aki több Oscart is elhozott az első filmjéért, kb. 10 évvel ezelőtti alkotás, és arról szól, hogy a kommunista titkos szolgálat hogyan figyelte meg az akkori NDK-s ellenzéket, és a vezérfonala egy lehallgató tisztnek a jelenfejlődése, aki a film nagy részében hát egy ilyen felhallgatóval a fején ül, és előtte megy a forgó magnószalag, és hallgatja le az épp szomszéd szobában, meg a padlásra, mindenhonnan a célszemélyeket. Na és ebben a filmben hangzik el egy olyan mondat, hogy hát már nem emlékszem, hogy Napóleon vagy valamelyik ilyen nagy tömeggyilkos, de később inkább, bocsánat. Tehát valamelyik ilyen nagy hadvezér, politikus, nagyon rossz ember, miután meghallgatta Beethoven appassionátáját, nem tudta többé a foglalkozását folytatni.
0: Ugye?
1: Azt a mindenit.
0: És egyébként nagyon érdekes, lehet, hogy ezek már ilyen hülyeségek, amiről majd most beszélni fogok, de hogy vannak például olyan tudományos kísérletek, hogyha zenét játszanak le, nem tudom, a fejlődő paradicsompalántáknak, vagy a nem tudom, különböző állatoknak, vagy kristályoknak, vagy folyadékoknak, egyszerűen
1: más a rezgés.
0: Máshogy rezonál minden.
1: Hát, mint a baba a pocakban.
0: Hát akár, igen.
1: Így van, felismer, megszületik, és felismeri
0: a zenét.
1: Szóval
0: én azt gondolom, hogy amikor, szóval vannak olyan szituációk a történelemben, az életünkben, a személyes életünkben, amikor nem azt mondom, hogy már kevés a szó, és akkor jön a zene, hanem szóval szerintem a zene az egy ilyen földön túli, egy olyan dolog, ami valószínűleg nem véletlenül valahogy Isten itt felejtette, vagy ide pottyan, tudod, vagy valahogy így meghekkelődött ez a Matrix, és itt maradt velünk valami olyan dolog, ami egyébként annyira nem illik ebbe a földi létezésbe, ebbe a dimenzióba, de valamiért mégis itt van, de sok ilyen dolog van itt szerintem. Például akár a szeretet, vagy a tisztelet, vagy a nem tudom, a szeresd a fele barátodat. Szóval ezek olyan ott itt maradt, itt felejtett kincsek, ami túlmutat szerintem a földi életünkön. Mondhatni azt is, hogy a zene az egy lépcső, ami az égbe vezet, vagy nem tudom, valami ilyesmi.
1: Ó, de szép ez. Az eredeti elképzelésem az volt, hogy tehetségszorgalom, elhivatottság. Ezen panelek mentén vezetjük ezt a beszélgetést, de kanyarodhatunk tulajdonképpen bármerre. Viszont nekem van egy nagyon fontos kérdésem. Ebben a korábbi Munk Veronika interjúban te azt mondtad, hogy nem hordjuk a vérünkben a zenét. Magyarázzátok már el, hogy ez mit jelent? Te akkor mit gondoltál?
0: Én akkor arra gondoltam, akkor ugye beszélgettünk a roma kultúráról, igen, meg arról, hogy van-e valami a génekbe kódolva, mert van ugye egy olyan sztereotíp, egyébként pozitív sztereotíp kép rólunk romákról, hogy mi jobban érezzük a zenét,
1: igen,
0: vagy hogy ilyen muzikálisabbak vagyunk. Én nem feltétlenül értek ezzel egyet, mert ez nem genetikából következik szerintem. Inkább az következhet, ha következik genetikából, hogy lehet, hogy egy picit szélsőségesebben éljük meg az érzelmeinket.
1: Oh.
0: Szóval mi, amikor sírunk, vagy szomorúak vagyunk, akkor nagyon szomorúak vagyunk, amikor pedig szokták mondani, hogy amikor mulatunk, akkor meg nagyon mulatunk. De amúgy én ezzel se értek egyet, szóval szerintem ez mind ilyen nem is neveltetés, hanem szocializálódás kérdése. Szóval nem gondolom, hogy mi érzelem dúsabbak lennénk mi romák, vagy azt sem gondolom, hogy muzikálisabbak lennénk.
1: Nem vagytok tehetségesebbek a zenében?
2: Én egy picit vitatkozom most veled, és elmondom.
0: Én nem tudom, lehet, hogy ez egy ilyen óvatoskodás részemről.
2: Nem, én ezt úgy látom kívülről, mert én nem vagyok roma, de nagyon sok romát ismerek gyermekkoromtól, elég sok barátom is van. Egyszer, amikor Beck Zolival beszélgettem, aki ugye romológus, tehát egyetemi szinten tanítja ezt, plusz irodalomtudós, plusz hát ugye zseniális frontember is. Na szóval Zoli felidézte Csalók Zsolttal egy régmúltban történt beszélgetés, és Csalók Zsoltot is jól ismertem még az underground időszakból, ő egy fantasztikus néprajzkutató szociológus volt, már nincs közöttünk, és egész életében a romaságot kutatta. És amikor egyszer megkérdezték tőle, hogy Zsolt, szerinted milyenek a romák? Azt válaszolta, sokfélék. Sokfélék, és ez nagyon szépen leképezi azt, hogy igen, egyfelől igazad van. Nem lehet úgy sztereotipizálni egyetlen egy népet sem, hogy már pedig ők ilyenek, és pont. Ezt nem lehet mondani. De azt azért lehet mondani, és itt jön a vitám, hogy egyes népekben bizonyos sajátosságok, akár pozitív, akár negatív irányban minden népben dominánsabbak. Tehát a statisztikai átlagból kimutatható, hogy mennyivel több, mennyivel nagyobb arányban hajlamosabbak a roma embertársaink jó zenei érzéke megszületni, mint mondjuk egy másik etnikum.
0: Szerintem
2: a Brazíliában a futball, mit tudom én, szóval sokféle ilyen.
0: Én pedig azt gondolom, hogy ezek, szóval én nem hiszek abban, hogy ezek génszinten dőlnek el, szerintem ezek kulturális különbségek, hiszen én azért figyelem a roma közösségeket, a roma fiatalokat, a roma srácokat, amióta közösségi média van, nem annyira tehetségesek az éneklésben, meg a zenélésben a roma gyerekek.
2: Tényleg?
0: És én ezt figyelem, családon belül, rokonságon belül, egyáltalán a közösségen belül, szóval azért mondom, hogy kulturális, ezek ilyen kulturális jegyek, mert ahogy a roma közösség elkezd úgy élni, olyan kulturális területekre tévedni, vagy belecsöppenni, amiben a többségi társadalomban, akkor már nem annyira lelki kapaszkodó a zene, hanem érdekes. Elkezdenek bejönni olyan dolgok az életünkbe, ami miatt a zene ugyanúgy a háttérbe tud szorulni, mint a nem roma közösségekben. Szóval én azért gondolom, hogy ezek ilyen kulturális jegyek, ami organikus és változik folyamatosan. Szóval lehet, hogy lesz idő, amikor mondjuk Magyarországon a nem roma emberek sokkal jobban fognak zenélni, mint a romák, mert meg fog fordulni ez a téma. Mert a zene szerintem, ahogy én megfigyeltem a roma közösséget, vagy akár amikor gyerek voltam a cigánytelepen, a nem romák teljesen más dolgokkal foglalkoztak az életükben, mint a romák, és a romák elkezdtek sokkal több időt tölteni a zenével, amíg mondjuk a nem romák, nem tudom, kocsmába jártak, vagy összeültek közösségekbe kukoricát törni, vagy fonni, meg szőni, meg akár templomba járni, a romák addig elővették a hangszereket, és helyette a romák ezt csinálták. Zenéltek, és ez volt az egyik fő tevékenység. Szóval azért gondolom, hogy szerintem ez nagyon nem a génekben dől el, hanem a kultúrában. Egyszer van egy kedvenc imám, Felhőatlasz, szóval ott van egy olyan, hogy egy rabszolgatartó kimegy a rabszolgaföldre egy ilyen üzletembert végigvinni, hogy mégis hogy néz ki ez a gyapot ültetvény, és mondja a másik, nem tudom, főhercegnek vagy kinek, földbirtokosnak, hogy kérdezi tőle a földbirtokos, hát ezek a fekete emberek hogy bírják ezt, mert ájuldozik a csávó a napon, nem tudom, 55 fokba, és mondja neki a földes úr, hogy hát ezek négerek, ezek máshogy érzik a meleget. Szóval nem érzik máshogy a meleget, a romák sem érzik máshogy a zenét. Szóval ez nem a génekben
2: van. Én ezért azt mondom, hogy nem vagyok egy természettudományhoz értő ember, de úgy tudom, hogy a genetika tudománya bebizonyította, hogy bizonyos élmények visszaíródnak a génekbe. Tehát ha ez így is lenne...
0: Ezek személyes dolgok.
2: Jó, de még egyszer mondom, tehát én nem azt mondom, hogy minden afroamerikai jó rövid távfutó, minden etióp jó hosszú távfutó, minden roma jó, ez hülyeség. De hogy nagyobb a találati arány, azt azért feltételezem a élettapasztalatom alapján, de hát A lényeg, beszéljünk inkább arról.
0: Bocs, hogy ezt mondom, de egyébként
1: ez
0: annyira
1: érdekes. Ez nagyon érdekes.
0: Tudod, miért érdekes? Mert teljesen máshonnan nézzünk rá erre az egészre. Én meg ma már nagyon sokszor azt gondolom, hogy egyébként a nem romák szinte tehetségesebbek a zenében, mint a romák, mert nekem meg az üti meg jobban a fülemet. Tudod,
2: nekem több olyan roma zenész barátom van, aki soha nem tanult zenét, soha nem tanult éneklést, kinyitja a torkát, és a hangképzése olyan, ami ennek oktatják. És ami, ha én soha az életben nem fog eljutni, nem tudom, hogy ha életem végig énekorra járnék.
0: Nem, pont ezt akarom mondani, hogy ez nem ösztönös.
1: No.
0: Ez nem ösztönös, hanem azok a gyerekek, akik kinyitják a szájukat, és úgy énekelnek, ahogy ezt más 30 évig tanulja, ez kulturális dolog. Mert neki ez a természetes. Én mindig azt gondoltam gyerekkoromban, hogy én nem leszek zenész, mert ahonnan én jöttem, mindenki annyit foglalkozott természetesen, annyira természetes közegünk volt a zene, hogy mindenkinek a kezébe gitár volt, és mindenki jobban zenélt, mint én, meg jobban énekelt, mint
1: mindenit
0: én.
1: Mindenit mondja, ez karamell, 21 év.
0: De nem azért, mert úgy születtek, hanem már 2 éves korában az apukájának a kezéből kivette.
2: Ezt nem biztos, hogy én most el fogjuk dönteni ezt a izet.
0: De
1: nagyon izgalmas. De jó, hogy behúztátok
2: arról, amit megjelölt a Mónika.
1: Tehetségszorgalom, elhivatottság.
2: Hogy azért nálad nem csak az van, hogy van egy vitathatatlan tehetség, amit most ugye nem döntöttük el, hogy genetikai, kulturális vagy egyéni, de akár honnan is jön ez, tehát ha nem párosul iszonyatos nagy, és látjuk egyébként pont sajnos a tehetségkutatókból, hogy akiknél nem párosult függetlenül az etnikai hátterüktől, nem párosult kellő odaadással, kellő hitelességgel, meg mi egymással, azok sajnos nem tudtak úgy fennmaradni, és a nevük nem fort össze úgy a zeneiséggel, mint a tiéd, és hogy erről beszélj egy picit.
1: 21 év töretlen siker, Karamell.
0: Hú, hát ez is, azt hiszem, hogy megint visszakanyarodok a gyerekkoromhoz. Nekem a zene, szóval mindig nagyon természetes dolog volt az életemben, olyan volt, mint tényleg, mint a levegővétel, vagy mint a alvás, hogy így tényleg a maga természetességével volt jelen az életemben, hiszen egyébként is egy zenész családból származom, de nagyon kellett hozzá az, hogy a zene több legyen önmagánál. A zene számomra a gyerekkoromban is hogy is mondjam, szóval nem a zenélésért zenéltem, nem csak a zenélés öröméért, vagy az önkifejezésért, hanem ez egy olyan világ volt, amiben el tudtam menekülni. Azaz a zene nekem az egyik defektem volt, úgymond, vagy az egyik terápiám volt a már gyerekkoromtól kezdve. Mondhatnám azt is, hogy pici gyerekkorom óta ilyen zenei fanatikus vagyok, hogy én mindig oda menekültem, mindig az volt a mencsvár, mindig az volt az önkifejezés, mindig az szakított ki a valóságnak a szövetéből, de valahogy mégis ilyen természetes. Szóval soha nem gondolkodtam ilyeneken, mint amit most mondok, hogy engem most ez kiszakít a valóságból, és most terápia, hanem az ember ezt észre se vette, hogy ez történik vele, hogy bele tud menekülni egy olyan világba, ahol önmaga lehet, és az csak az övé lehet, és nem rondít bele senki, nem bántja senki eközben. Én azt vettem észre, hogy akár a Megasztárban, amikor versenyeztem, vagy az utána eltelt most már évtizedekről beszélhetünk, hogy aki nem úgy állt a zenéhez, hogy aki csak a zenéből fakadó rajongása miatt próbálkozott ezzel, vagy hogy csajozzon, vagy hogy sikeres legyen, hogyha nem volt mögötte valami olyan indítatás, ami akár egy sérülés, akár egy szóval súlyos érzelmi trauma, ami miatt menekül a zenélésbe. Szóval nagyon nem mindegy, hogy mi a magja annak, amit az ember tesz. Hogy miért is teszi azt.
1: Mi a forrás?
0: Igen, ugye? Mi a forrás? Mire megoldás neki a zene? Ha valakinek az egójára megoldás a zene, az valószínűleg, ha ilyen megosztáról beszél... Igen, hallatszani fog, és az nem fog kitartani egy életen át. De akinek a személyiségének ez az egyik úgy alappillére, hogy ez mindig megmarad egy ilyen menekülésnek a világ elől, és ez tényleg mindig egy ilyen önálló kis burok lesz számára, mint egy anyami, egy védelmező sziget, az nem tud nem megmaradni a zenélésben, hanem az mindig ott lesz. Szóval nagyon nem mindegy, hogy mi miatt kezdjük el ezt az egészet, vagy egyáltalán utána miért folytatjuk ezt az egészet. Nekem, én most vagyok 43 éves, és még mindig a zene az egyik legfőbb mencsváram. Meg az, hogy írhatok, és odaülhetek a hangszerhez, és papírra vethetek a semmiből valamit. Tök mindegy, hogy milyen az a valami. Lehet rossz is, lehet jó is, de hogy ez megadatik, ez a játszótér, vagy ez az önterápia, ez a külön kis világ. Én azt vettem észre, hogy azoknak marad meg az életében, akár hivatásként a zene, akik valahogy így viszonyulnak a zenéhez, és nem önmaguk miatt zenélnek, vagy a siker miatt zenélnek, vagy a csajozás miatt, vagy a színpad miatt, hanem ez egy defektre, egy sebesülésre, egy sebre, egy sérülésre az egyik megoldás. Vagy gyógyír, pontosan. Igen. Pontosan.
1: Átitatódott a személyiség.
0: Meg aki nem misztifikálja túl. Aha. Ezt is megfigyeltem, hogy aki túl sokat gondol a saját zenéjéről, meg saját magáról, annak hogy mondjam, több esélye van arra, hogy kikeveredjen ebből az egészből, és elmúljon ez a úgymond ihletettség, vagy ez a múzsa csókja tovább szálljon, mert túl misztifikálja magát. A zene az egy számomra, nekem, Molnár Ferencnek, Ferinek, Karamelnek, ez egy ajándék az Istentől, hogy ezzel foglalkozhatok, mert az Isten engem ismer. És azt mondja nekem az Úr, hogy jaj, Ferikém, hát te azt gondoltad, hogy ezzel fogod megváltani a világot? Úristen, de vicces vagy, öcskös. Dehogy is, csak azért adtam neked, hogy mert tudom, hogy szereted, és téged ez boldoggá tesz, csináld. De nem fogod vele megváltani a világot, mert azt már megváltotta más. Szóval ne gondoljuk magunkról azt, hogy a zenénkkel megváltjuk a világot, mert akkor tovább száll. Akkor tovább száll olyanhoz, aki méltóbb rá abban a pillanatban, és nem misztifikálja magát túl, még akkor is, hogyha zene egyébként szerintem egy földön túli dolog. Ha nagyon vissza akarok kanyarodni, hogy számomra mi a zene, vagy hogy honnan jön a zene, nem tudom, nekem egy kép elevenedik meg egy jelenet, amikor én nem tudom, hogy ez így volt, vagy nem így volt, ez csak egy ilyen flash, vagy nem is tudom, hogy amikor Ádám, én valamiért ezt képzelem, Ádám, amikor először belélegezte a levegőt, és kinyitotta a szemét és a száját, nem tudott beszélni, csak sírni és énekelni az Istennek, dicsérni az Urat.
1: Ezek az aranyköpések, te Tamás.
0: Ez nem aranyköpés, ez de csak egy nem, ilyen, hát nem tudom, én nekem, ahogy a zenének a kiindulásáról gondolkodom, egy ember életében nekem minden jön a zene, hogy amikor még nincsenek szavak, vagy már nincsenek szavak. És amikor felsír egy baba, az első felsírása, nekem valahogy, én mindig erre flesselek, hogy ez Ádámnak az első felsírásának a előtti tisztelgése minden egyes gyereknek, hiszen fellélegezhetne egy gyerek így is, hogy de nem, felsírunk, ahogy Ádám felsírt, és Ádám rögtön, nekem valamiért ez a kép van meg, hogy Ádám rögtön énekkel dicsérte az Urat, és azt mondta, hogy hallelúja. Nem tudott mást mondani, csak sírni, és azt mondani, hogy hallelúja, dicsőség az Istennek. Nekem ez a zene, amikor még nincsenek szavak, meg már nincsenek szavak. A zene az egy, nem azt mondom, hogy szent dolog, de a zene engem erre emlékeztet.
1: Mindig megborzongok, akármit csinálsz, akármit énekelsz, akármit mondasz.
2: Nagyon okos és érdekes dolgokat mondtál, majd, hogy nem már egyes pontjain egy Molnár Ferenc apokrif könyv tartalmai, mert is kiadja,
0: de... Most figyelj, lehet, hogy hülyeségeket beszélek.
1: Nem,
2: ironizáltam természetesen, de tényleg, ugye... Ez egy találgatás, tehát nem tudjuk, mi történt, de nagyon, nagyon érdekes, és biztos, hogy tehát az kétséget kizáró, hogy meg kellett, hogy jelenjen már az első embernél a zeneiség, hiszen ugye, ahogy a nyelv is megjelent, és hát nagyon, sokkal több a titok ebben is, mint a tudott dolog.
0: Még egy őrült gondolatmenetre tovább szaladhatok, szóval szerint vagy nem tudom, lehet, hogy szóval nem biztos, hogy még én is ezt komolyan gondolom, de szerintem Ádám felsírt az első levegővételkor, és rögtön énekléssel dicsérte az Istent, és hálát adott neki, de én sokszor még azt is érzem, hogy ugye mondtam azt, hogy a zene az teremteni tud, ha van mögötte egy teremtő. Amikor gondolkodom a teremtésről, én nagyon azt érzem, hogy a zenével történt egyébként. Szóval nem csak szóval, hanem a zenének olyan rezgése van, hogy az atomok a különböző frekvenciákra alakokat jelenítenek meg. A, nem tudom, hogyha mágneses felületre rakjuk. Szóval vannak ilyen, ilyen különböző, és ez nem tudományos kísérlet, hanem ez egy létező dolog, hogy az atomok máshogy rendeződnek különböző frekvenciákra. Szerintem lehetett az, hogy, hogy a szóval együtt zene is szólt, mennyei zene szólt.
1: Bármi volt, tudni, hogy az atya most mosolyog.
0: Szóval nem tudom, én valamiért azt érzem, hogy a zene az sokkal-sokkal fontosabb, mint akár a szórakoztató könnyű zene. A zene az valami sokkal több is tud lenni.
2: Egyébként azért tudott szórakoztató ipar kialakulni, mert a szórakoztatás önmagában, hogyha most leválasztjuk róla a kapitalista üzletszerűséget, akkor nem egy rossz dolog, tehát Isten is
0: persze
2: szórakozott, és a fiú, a maga Krisztus játszott az emberek fiaival, ugye a példabeszédek könyvének 8. csodálatos fejezete, de valószínűleg, ha így is volt, hogy Ádám a megteremtetése után dicsérte az urat, akkor azt hiszem, hogy nem egy tühtig német alföldi zsoltárral kezdte, hanem valami olyan ösztönös ős zenével, amely formátlan volt, aszimmetrikus.
0: Nem. Most majdnem mondtam egy ilyen hülyeséget, hogy egy sima C-dur. De hogy szerintem, ha így is történt, valami nagyon egyszerű zene volt ez, ami... Na mindegy, szóval én erről...
1: Ez olyan, mint az imádásnak a műfaja, a soaking, nem? Hogy annyira át tud az ember itatódni, hogy ez, tényleg ezek az átitat meg áhítat pillanat úgy egyben. Hát én ezt hallom ki a szavaidból. Most figyeljetek, segítsetek már nekem meg a hallgatóknak, mert most már érik nagyon az a kérdés, hogy ti művészek, ti milyennek látjátok az Istent? Gondolom Karamell szerint az atya, a fiú, a Szentlélek, az angyolok, mindenki énekel, de tényleg milyen az Isten képetek? Most már kell erről beszélni.
0: Isten kép, szóval nem akarok ilyen közhelyeket, hogy mindenkinek más. Szóval valaki, tudod, úgy képzeli el az Istent, hogy ott nem tudom, egy idős bácsi sétálgat a szőlősbe egy bottal, és akkor nagy fehér szakálla van, meg fehér haja, mint a Mikulás, tudod, és akkor ott nagyon jót beszélget Ádámmal az édenkertben. Nem tudom, szóval én azt gondolom, hogy Isten olyan, amilyennek mi be tudjuk őt fogadni. Szóval van, aki egy ilyen Mikulás formaként tudja őt befogadni egy idős bácsiként, mert neki az jelenti, az a kép hordozza azt a megnyugtató Isten képet, azt a tapasztalatot, azt a bölcsességet.
1: Biztonságot ez ad neki.
0: Ezek ilyen földi képek. Nem tudom, az egyik filmben például egy ilyen 8 éves forma kisgyerekként van megjelenítve Isten. Most nem akarok hazudni, hogy melyik filmben volt ez a jelenet. Nekem az is nagyon, nagyon tetszett egyébként, nem azért, mert tiszteletlen szeretnék lenni az Úrral, vagy ilyesmi, csak ez egy nagyon érdekes ábrázolás volt. Szerintem teljesen mindegy, hogy amikor így fizikálisan próbáljuk elképzelni, akkor milyen. De hát ő ugye azt írja az írás, hogy a képére teremtett minket, úgyhogy én valamiért, ha nagyon el kell őt képzelnem, akkor én egy embert képzelek el.
1: Ember alakot.
0: Amit egy ember alakban képzelem el, de hát valószínűleg ez is azon múlik, hogy ő hogyan. Szóval ezen most így gondolkodnom is hülyeség. Mert
1: van művészi vénája az Isten?
0: Mert ha már meglátjuk, szóval nem láthatjuk meg az Istent, igen, mert nem vagyunk rá méltók. Szóval nem is, ez egy paradoxon, szóval igen, nem lehet az Istennel így fizikálisan találkozni, mert az azt jelenti, hogy az a világ vége. Az a te világodnak a vége. Az a te életednek a vége. Isten nem mutatja meg magát az élőnek, a földön élőnek. Nem mutathatja meg magát, mert nem lehet. Szóval ez ilyen nincs. A vele való találkozás az ezen a síkon nem történhet meg. Úgyhogy...
1: Én sokszor hallottam már keresztül.
0: Sokszor ez a baj, hogy mindent próbálunk, mindent meg akarunk érteni, és mindent mindent ilyen képekbe akarunk önteni, hogy az elménk felfogja, hát valószínűleg az Istent nem lehet így felfogni. Valószínűleg nekem sokszor volt olyan gyerekkoromban például, hogy sétálgattam Törökszent Miklóson, mentem a kútra vízén, ilyen műanyagkannákkal, és mindig így volt párszor olyan összeomlásom, ilyen mentális összeomlásom, hogy így pár percre, pár pillanatra összezavarodtam, és így néztem a fizikai valóságot, az eget, a fákat, a növényeket, az állatokat, az utcát, az épületeket, ahol sétálok, és nem értettem, hogy úristen, ez mi? Hogy valami nincs rendben. Nekem, én ezt nem ismerem, ezt a helyet. Hiába szabályos, meg látom, hogy fölfelé törnek a fák az ég felé, meg mi is így állunk föld és ég között, de valahogy meg az épületek is fölfelé emelkednek, és körülvesz minket egy égbolt, de hogy nekem ez annyira nem ismerős. Nekem ez annyira, nem azt mondom, hogy idegen, mert szeretem, de valahogy, mintha nem ez lenne a valóságnak a szövete. Uh-huh. Szóval ezek ilyen túlszabályos dolgok szerintem az Istenhez képest, vagy olyan túl kézzelfogható, szerintem a földön túli világ, vagy az Isten, az nagyon nem ilyen lehet. Rögtön megelevenedtek ilyenkor az elmémben ilyen alaktalan, időtlen dolgok, amiket nem érthettem, mai napig sem értem, de mégis világos volt minden, mégis olyan természetes volt az a fajta létezés, amit elképzeltem, ami alaktalan, időtlen, nincs semmihez nem lehet hasonlítani, vagy semmihez kötni, nincsenek fizikai szabályok, hanem minden egy ilyen pulzáló, hullámzó valami, akár így is el lehet képzelni szerintem. Szóval most én nagyon elkanyarodtam, ilyen kicsit ilyen pszichedelikus, akkor sem fogyasztottam 7-8 évesen pszichedelikus szereket, és most sem, de mégis voltak ilyen képek, vagy ilyen értetlenség bennem, hogy mégis mi ez, és hol vagyok, és mit keresek itt. És vágytam valami, volt valami honvágyam, ami abszolút nem ide, és nem az ilyen fajta dimenziókban, vagy ilyenfajta fizikális létezés utáni honvágy volt, vagy nem is tudom, megmagyarázhatatlan érzés. Ez a tüske még a mai napig benne van az én kis elmémben. Hát majd egyszer megtudjuk.
1: Igen.
0: Majd egyszer megtudjuk.
1: Azért tettem fel ezt a kérdést, mert én úgy képzelem el, hogy a művész emberek, és hallottam is már keresztény hitvalló művészektől, több területről is, hogy alkotóként apostrofálják az Istent, akinek tényleg művészi vénája van, és kreatív. Ezért is akarok veletek erről beszélgetni, mert én máshogy látom őt.
2: Hát én mélyen egyetértek sok mindenben Karamellel, mert legfőképpen abban, amit sok módon próbált elmondani, még jól el is mondott, hogy Isten meghatározhatatlan, racionalizálhatatlan, behatárolhatatlan, fogalmi keretek közé nem beszorítható, és ezért is van az, hogy Isten két módon jelentette ki magát, az egyik a természet, amely szintén meghatározhatatlan, 100 trillió arcú, befoghatatlan, felfoghatatlan, és a másik pedig az írások, tehát a bibliai kinyilatkoztatás számunkra, zsidók és keresztények számára, amely szintén ugyanígy nem szorítható fogalmi keretek, nem definiálható. A legtöbb probléma abból adódik, hogy mi, különösen nyugati típusú emberek, akik ugye a tudományos fejlődésünk, meg a társadalom fejlődésünk során az elmúlt 3-4-500 évben az észt helyeztük piedesztára, mindent megpróbáltunk racionalizálni, mert azt hittük, hogy amit logikai keretek közé tudunk szorítani, azt értelmezni tudjuk, megismerjük a lényegét. Kudarcot vallottunk ebben, és ez a kudarc ma már visszahajlott egy olyan jelenségé, amit legjobban a bulvár ezotéria névvel tudnám illetni, vagyis az emberben a vallásképződés vágya nem szűnt meg, csak torz és torz alakokban jelenik meg, ahelyett, hogy például a Bibliában kutatná ennek a lényegét. Na most ez az elidegenedés pont abból fakad, hogy a keresztény teológia, hát nem csak az elmúlt 400 évben, hanem már a patrisztika az atyák korától kezdve magára öltötte a bizonyos mértékben a görög filozófia sajátosságait, ami a görög filozófiának nagyon jól áll, a teológiának már kevésbé, és ez racionalizálta a Bibliát. Ez egy óriási nagy hiba. A Biblia egy ősi héber, majd aztán persze görög nyelven íródott, de akkor is arámi nyelven elbeszélt történet. És hogyha megismernénk ezeket a nyelveket, én most úgy beszélek, hogy szavakat tudok, de nagyon messze vagyok akár a héber, akár a görög ismeretétől, akkor elcsodálkoznak, de már ez szavak ismerete is elcsodálkoztat, hogy az, ami ezekből kijön, az mennyire más, mint ami akár magyar vagy más indogermán nyelvünk. Más az asszociációja, más fogalmak jelennek meg a tudatunkban. Ezek jóval szellemibb nyelvek, és ezek jóval közelebb visznek bennünket az Isten megismeréséhez. Persze ez a megismerés is sokféle. Tehát azért értek egyet a karamellel, mert nem lehet azt mondani, hogy itt van Isten, ott van Isten, ilyen, igen, amolyan, nem amolyan, amolyan, majd én mondom meg, nem te mondod meg. Ez zsákutca. Tehát ha ez így lenne, akkor a Bibliának elég lett volna maximum egy oldalból állni, ahol definitív módon ez az Isten, slussz.
0: Szóval voltak ugye a Szentírásban, meg van írva, hogy amikor Isten megjelent például kiválasztottaknak, akkor nem emberi formában sétálgatott, hogy szia, tesó, azt akarom mondani, nem, hanem égő csipkebokor. Mindig valami szimbolikus, vagy valami elvontként jelent meg, viszont aki megjelent, az Jézus. Szóval én csak azt akarom ezzel mondani...
2: Vagy legalább Krisztus, mondjuk így.
0: Igen. Igen. Szóval azt akarom mondani, hogy nem kell akarni elképzelni az Istent. Mert nem kell akarni, nem kell mindig mindent akarni és elképzelni.
2: Hát erről szól az első három parancsolat. Ne legyenek idegen Isten, ne csinálj faragott képet. Képet nem csak a templomban tudunk faragni, hanem a tudatunkban is tudunk faragni, és az néha még veszélyesebb is.
0: Igen.
1: Tehetségszorgalom, elhivatottság, ezen a vonalon indultunk el. Én emelném a tétet, azt mondanám, hogy 13 év eltelt a Munk Veronika interjú óta, akkor azt mondtad, hogy még keresed az utad, még nem tudod, hogy mi a feladatod, de évtizedek óta tudod, hogy valamit rád terhelt az Isten. Mi a te elhívásod, a hívásod? Miért vagy te itt, Karamell?
0: Hát
1: mi örülünk
0: akkor,
1: neked.
0: Akkor ez az elmúlt 13 évben világossá vált, nem a küldetésem vált világossá számomra, vagy mi az élet feladatom, de hogy pontosan az, amiről beszéltem picit korábban, hogy én is kerestem a válaszokat például, hogy mi a feladatom a zenével, mert túl misztifikáltam. Szóval 13 évvel ezelőtt még nem tudtam erre válaszolni, hogy miért is zenélek én. Akkor azon gondolkodtam, hát lehet, hogy azon, mert hogy ez a dolgom a zenével, vagy ilyen üzenetet kell átadnom a zenével. Nem. Nem. Az a dolgom a zenével, hogy az Isten odaadta nekem ezt egy ajándékként, mert ismer, és azt mondja, hogy itt van. Örülj itt van, Ferikém, játsz. Játsz, mert te ezt szereted, téged ez boldoggá tesz. Szóval, hát lehet, hogy ez egy ilyen felnövés történet, vagy a felnövéssel együtt jár, hogy az ember rádöbben arra, hogy úristen, mindig próbáltam magamat, meg a zenémet, meg a hangomat, meg a dalszövegeimet túl misztifikálni, de hogy nem kéne. De hogy nem kéne, mert akkor el is tud veszni a játék öröme, vagy a játéknak a felhőtlensége, és hát az ego az mindig egy rossz tanácsadó szerintem.
2: Jó, de én megint csak vitatkozom veled, és ezt a vitát már egyszer lejátszottuk, vagy elkezdtük. Tehát egyszerre abban igazat adok neked, sőt elirigylem tőled az önzetlenséget, meg azt a elegáns öncélt, hogy ezt Isten a jóságából csak azért, hogy örömöt okozza.
0: Mert jó fej. Igen.
2: Mert jó fej, ezért adta, és ez biztos, hogy egy alapigazság. És talán ezért is tudod betölteni ilyen észrevétlenül a küldetésedet ezzel, és hogyha túlságosan tudatosítanád a küldetésedet, akkor az valóban egy egoista, egy egotrippé változhatna. Ezzel egyetértek. De azért mégis azt hiszem, vagy legalábbis én én erről nem tudok megfeledkezni, hogy igenis az embernek van küldetése. Ez a modern társadalomban egy csúnya szó lett, mert ilyen önjelölt messiások, főleg a politika világában állandóan valamilyen küldetéssel jelentek meg, ami aztán borzasztó sok kárvallottat eredményezett. De emiatt azért ne vitassuk el azt, hogy tényleg vannak küldetések, és jó, hogyha ezt nem minden nap küldetésen van, tudatosítjuk, de azért szerintem az ember visszatekint önmagára és értékeli a sorsát, és azért azt gondolom, hogy igenis, például neked is biztos, hogy van küldetése, tehát mindarról, amiről most beszélünk, az benne van ebben a küldetésben, tehát például az, hogy anélkül, hogy miatt döngetnek kéne a melledet, mert ez igazából átfolyik rajtad, de hát óhatatlanul is példává váltál a kitartásra, a szorgalomra, arra, hogy lehet kiemelkedni egy nagyon hátrányos környezetből, hogy lehet meghaladni az etnikai különbözőségkel együtt járó előítéleteket, hogy lehet ez ellen szót emelni. És hát a legutóbbi időben is, bár most ebben nem menjünk bele, még akár a politika világában is erőteljeset csattintottál oda. Tehát mindezek példák arra, hogy nem vagyunk determináltak, hogy van szabad akaratunk, és azért a te dalaid arra is példák számomra, hogy lehet valaki népszerű és közkedvelt, anélkül, hogy a BKF betűs szavak sűrűn szerepelnének a szókészletében, és a dalai a permanens bulizás és önkiütés fontosságáról szólnának, hanem valahogy értékközpontúak.
0: Hát nagyon köszönöm. Én próbálok ezeken egyébként általában nem gondolkodni, hanem nem tudom, mi a jó kifejezés ilyenkor, amikor dalt írok, akkor hagyom, hogy az ösztöneim vezessenek, ami nem is biztos, hogy az én ösztönöm, bár túl misztifikálni se szeretném. Szóval nem akarok egy olyan képet festeni, hogy amikor megírtam a legutóbbi dalomat, akkor ott ült mellettem a Jóisten, és akkor fogta a vállamat, mert a Jóisten sokkal jobbat, mert tudod, ő sokkal jobbat írna, rögtön így. Szóval...
2: De van olyan munka, amit velünk akar elvégezni.
1: Így van.
0: Lehetséges.
1: Hát olyan, nem hiszed azt el, hogy te a munkatársa...
2: Apuka hagyja győzni a játékban. Igen. Nem akar mindig ő győzni.
1: Szerintem ő együtt akar velünk győzni. Én azt éltem meg a több mint 21 évnyi keresztény élet alatt, hogy ő együtt akarja megélni a győzelmeket velünk, és mi kvázi ilyen kis asszisztensek vagy munkatársak vagyunk. De együtt ő ezért találta ki az egészet, nem? Hogy mindent együtt. Én annyira bírom azt, hogy te ilyen egyedi vagy. Tamás, te egyetértesz abban, hogy már a beszélgetés legvégén járunk, hogy a kvázi konklúzió, hogy ez egy a Molnár Ferenc Karamell élete, ez egy mederben tartott élet. Egyedi, hogy az övi, ahogy a Palik Laci mondta, hogy a karamell egy kategória, nem lehet kopizni.
2: Hát igen, ezzel maximálisan egyetértek. Mondjuk én tovább megyek, mert ez még egy kicsit általános a karamellhez képest, tehát ezt tovább lehet szűkíteni, hogy jobban hasonlítson rá a mondás. Tehát róla el lehet mondani, hogy először is egy tényleg egyedülálló tehetséggel megáldott ember, aki most tényleg nekem többször volt közös előadásom vele, tehát amikor egy méterre állsz tőle, és nem egy lemezen, vagy nem egy nagy színpadon kihangosítva, beefektezve, utómunka, minden anyám kénye, hanem ott áll melletted fél méter, és olyat énekel, hogy elájulsz, tehát hogy egy méterre tőled, technika nélkül. Tehát ez az én, és olyan erővel, meg olyan precizitással, hogy ez önmagában egy lenyűgöző. Tehát ez biztos, hogy ez az ajándék része. De a másik meg az, hogy iszonyatosan sokat dolgozott ő ezzel.
0: Igen, szóval egyébként nézőpont kérdés, hogy defekt vagy ajándék. Nyilván ajándék, de hogy ezért valahol ez egy defekt is, tudod, hogy
2: de mi,
0: kényszeresen énekeltem pici korom óta megállás nélkül 0-24-ben, tudod, hogy...
1: Hát gyógyítottad magad, persze, vagy téged az Isten.
2: Kell is gyógyítani. Na és akkor tovább folytatom, hogy rengeteget dolgozott vele, és ami szerintem egy különleges egyedisége, hogy felmutatja azt, hogy a zenei szakmaiság az egy sokkal maradandóbb, a szó jó értelembe vett sztárságot eredményez, tehát egy állandó a közérdeklődésre joggal számot tartó pozíciót, mint például a külalaki szépség, ami ugye sok sztár...
0: Na, hát ezzel nem vagyok vádolható.
2: Nem, de most nem arra, hogy egy csúnya vagy, mert mindenki, mert a szépség is egy hosszan tárgyalható kategória, hogy mi szépség, tehát sokféle szépség van, de hogy van, van ez a klasszikus modell típus, amire azért mindenki
0: amit szeret. Lehet rajongani, igen.
2: Amit lehet rajongani, igen. Tehát vannak szép, Elvis Presley, ez egy pontosan. Szép fiú, vagy hosszan lehetne sorolni, hogy hány, David Bowie, ez egy szép fiú, sok ilyen, hát mindegy, kicsit nőies, de a lényeg, hogy szóval van a klasszikus szépségnek többféle típusa, és hogy akár a színjátszásban, akár a zenében sok olyan van, most mondjuk Phil Collins jut eszembe, aki egyáltalán nem a szép fiúságával, de sok hosszan lehetne sorolni, Joe Cockertől kezdve, nem a szép fiúság.
1: Joe Cocker milyen férfias.
2: Milyen férfias, de nem a szép fiúságával, hanem a zenei minőséggel, a zenei tudással, szaktudással, a zene iránti odaadó és szinte tudományos hozzáállásával, és ezért maradandó, és szerintem az ilyen emberek tudnak évtizedeken keresztül mindig valamiatt alkotni, amire kíváncsiak az emberek.
1: Figyeljetek, műsoridőnk lejárt, de muszáj, hogy mind a ketten válaszoljatok már egy szerintem egy nagyon fontos kérdésre, és megint a hallgatók felé nyitok ezzel nagyon-nagyon röviden. Az ifjú, tizenéves, huszonéves zenei tehetségeknek mit tanácsoltok?
0: Röviden semmit.
2: Túl sok a zenész.
0: Nem tudom.
1: Egyre jobb, oké? Okay?
0: Nem lehet, szerintem annyira nincs ilyen, hogy... nincs egy ilyen recept, amit most így, tudod, ilyen Bianco check, és akkor odaadjuk, és akkor ez a jó tanács. Mindenkinek más a jó tanács. Van, akinek az a jó tanács, ha azt mondod, hogy figyelj, nagyon tehetségtelen vagy, hagyd abba. Aha. Mert lehet, hogy ez ad neki egy olyan löketet, hogy igen, azt mondta a karamell, akkor azért is megmutatom. Van, akinek pedig az a jó, hogyha simogatják, meg puszilgatják a lelkét reggeltől estig, mint egy kisbabát, és akkor tud kiteljesedni. Szóval ez annyira személyes dolog.
2: Vagy lehet, abba hagyja, és egy kiváló üzletember lesz belőle, és pakáláson fog visszaemlékezni.
0: Hogy... Szerintem talán az, hogy ha már valaki ebbe belevág, akkor tudja, hogy miért csinálja. Tudja, hogy mi az a mag, amiből ki akar ez az egész sarjadni. És szerintem ezen gondolkodjon el, hogy mit akar és miért. Szerintem ezen azért jó gondolkodni, hogy ne elsősorban a sztárságért, a csajozásért, a sikerért csinálja, ne az egója miatt csinálja, bár az is lehet nagyon szórakoztató egyébként a közönségnek. Szóval először is dönts el, hogy csak szórakoztatni akar, vagy csak művészkedni akar, vagy ennek egy ötvözet. Szóval legyen önmagáról egy...
1: Hát kell hát önismeret.
0: Először is önismeret, így van. Uh-huh. Ismerje magát, hogy ő miért csinálja ezt az egészet, és kezelje a helyén önmagát, meg a zenéjét, meg a világot, meg mindent, ha lehet.
1: Igen, Tamás?
2: Én nem akarok sokat hozzáfűzni. Talán az, hogy mindenki tegye azt, ami a szívében nagyon erősen ott van, és aztán, hogyha mégsem az lesz a hivatása, akkor majd hagyja, hogy az élet ezt korrigálja, mert van, nem mindig tudjuk ezt felismerni. Van úgy, hogy tényleg azt hiszük, hogy mi vagyunk a legokosabb, legszebb, legjobb zenész, legjobb író, legjobb politikus.
0: Azt hiszem, hogy van egy mondatom, amit lehet, hogy megemlítenék, hogy olyas valaki zenéljen, aki nem zenélni akar, hanem nem tud nem zenélni.
2: Na hát ez nagyon jó. Azt hiszem ez a végszó.
1: Ez a végszó, de én hadd legyek meg kicsit gicses, mert olyan nagy hatással van rám ez a fiú 2004 óta. Most egy kicsit személyes leszek. Azt szoktad mondani, hogy te nem vagy celeb. És én ezt adom nagyon. De mégis ragyog az életed. És eszembe jut rólad az egyik levél, amit Pál apostol írt, hogy az egyik fordítás szerint ragyogtok, mint csillagok az éjszakában, ha az élet igéjére figyeltek. Én ezt kívánom a te életedre, hogy figyelj az élet igéjére, és még évtizedek múlva is csak hozd ezt a szintet, de inkább emelj a téten.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Én is köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen nektek.
3: Cross GPS a Manna FM-en. Cross GPS. Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: Yeah. Look, God, I've been trying to keep you close.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Kármán András pénzügyminiszter pedig azon dolgozik, hogy a költségvetés egyensúlyának helyreállítása mellett az önkormányzatoknak is tudjon legalább részlegesen segíteni. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a szerződést 35 évre, több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. A kormány célja az, hogy a Mészáros Lőrinc és Szín László köreibe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT helyett a Magyar Közút legyen az üzemeltető. Elkezdődhet a Long Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az NRÜ júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. Most arra sikerült tisztázni a jogviták egy részét, így jelentős forrás szabadult fel a Long Event alvállalkozóinak kifizetéséhez. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autóaljáró erősített csomagra, amelyből két M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene.
0: Időjárás.
2: Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hideg front érkezik.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hey, I'm Brandon Lake, and this is the story behind the song Miracle Child. There's an opening lyric, and it says, I shouldn't be alive.
2: A zeném elején arról énekelek, hogy igazából nem is kellene élnem. Az igazság az, hogy ez az én igaz történetem. A szüleimnek 6 vetélése volt előttem. Ezek után tulajdonképpen nem is kellene élnem, de ők ragaszkodtak ahhoz az ígérethez, amit az Úrnak tettek, hiszen Isten azt mondta nekik, hogy szülők lesznek, és én leszek az első szülöttük. Azóta még egy öcsém és egy húgom is született, élnek és virulnak, ezért is szerettem volna ezt a dalt. Szóval szeretném, ha ez a történet nekik is bátorítás lenne, hogy ti is mind a ketten csoda gyerekek vagytok, Isten számára nincs lehetetlen.

0: Manna Morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Come on everybody, open your mouth and worship the Lord. He's worthy of the glory. He deserves the praise today. Come on everybody, all over the room, open your mouth and worship him. Lift your hands and bless him in this place.

0: a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene.
3: Manna FM.
0: Ez a Manna.
3: Manna.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Jesus, they would call him a man of sorrows, you know, who was familiar with suffering, who was acquainted with grief.
2: Jézus sokan a fájdalmak emberének hívják. Ismerte a szenvedést, ismerte a bánatot, szóval pontosan tudja és érzi azt, amit te érzel. Ha sivatagban vagy, veled van. Ugyanazokat a dolgokat szenvedte el, amiket mi elszenvedünk. Pontosan tudja, mind megyünk keresztül. Ez a témája a Son of Suffering című dalomnak. Sokan azt gondolják, hogy Isten szent távolságból fentről néz le ránk, és néha, ha kedve van, akkor megkönnyörül némelyikünkön. De ez nem így van. Ő az, aki itt élt a földön, köztünk járt, megmosta a tanítványai lábát, és megtette azt a bizonyos utat. Azt a bizonyos megváltó utat, a poros, kavicsos, véres utat a kereszthez. Ő az, akit én imádok, ő az, akit mi imádunk. És remélem, meghalljátok ti is ezt az üzenetet ebben a dalban.

0: Rózsa.
1: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A nagyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyuk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, folytatódnak az autómentes hétvége programjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Kármán András pénzügyminiszter pedig azon dolgozik, hogy a költségvetés egyensúlyának helyreállítása mellett az önkormányzatoknak is tudjon legalább részlegesen segíteni. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 000 forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 000 rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Elkezdődhet a Long Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az NRU júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. Most arra sikerült tisztázni a jogviták egy részét, így jelentős forrás szabadult fel a Long Event alvállalkozóinak kifizetéséhez. Vasárnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti, 1908-ban épült Ferenc áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak. A Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszó busz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket.
0: Időjárás.
2: Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel.
1: Manna Hits.

0: az a Manna Hit.
1: G'day, this is Joel here with the band For King and Country, and this is the story behind our song For God Is With Us. I don't know about you, but during this time in
2: nem pont te, de sokan mások az emberiség történelmében, többek között én is, feltettük már azt a kérdést, hogy hol van Isten a legsötétebb pillanatokban, amikor tragédia éri az ő gyermekeit. Ezen a dalon keresztül ő most is szól hozzád, hogy meggyőzzön arról, hogy nem valami elvont eszme. Ő itt van, most is veled van, és sosem hagy el.
1: God is not some abstract idea. God is here. God is now. God is with us.

0: Rózsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus, a hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, megnyílt a müncheni Oktoberfest. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt az adónemet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 000 forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 000 rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Az aszálykárok mérséklésére a gazdák területalapú támogatásának 20-40%-os emelését javasolja a KDNP. Latorcai Csaba a párt alelnöke szerint a fiatal gazdák esetében ennél is nagyobb 50%-os emelésre lenne szükség, mert sok helyen érdemi bevétel nélkül maradnak a termelők. Bővíti kapcsolatait Marosvásárhely és Debrecen. Az eddigi jó részt kulturális együttműködés a jövőben kiterjed az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területére is. Az erről szóló megállapodást a két város polgármestere írta alá a Marosvásárhelyi Kultúrpalota tükörtermében. Debrecen az erdélyi város 6. magyarországi partner települése. Megnyílt a világ legismertebb sörfesztiválja, a müncheni Oktoberfest. A következő két hétben több mint 6 millió látogatót várnak a bajor nagyvárosba. Idén átlagosan 15 euróba kerül 1 liter sör. Az elmúlt 40 évben ötszörösére drágult a sör az Oktoberfesten, miközben a németországi árak ennél jóval kisebb mértékben nőttek. Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: There is freedom. It really comes from two different scriptures.
2: A There is Freedom című dalunk készítése közben két részét tanulmányoztuk a Bibliának. A Korintus 2:3-at és a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetét. Ezek olvasása egyértelművé tette számunkra, hogy semmi sem tud bennünket elválasztani Isten szeretetétől. A Szentírás arról is beszél, hogy Istenben van a legnagyobb szabadságunk, és vele képesek vagyunk táncolni a sötétben, és átmenni a megpróbáltatásokon. Én hiszek abban, hogy az Úr szelleme lehetővé teszi számunkra, hogy a legsötétebb helyeken is reménnyel és szabadsággal keljünk át.
1: It allows us to be able to go through the darkest places with hope and with life, knowing that that's possible.

0: Manna Morzsa. A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Folytatódnak az autómentes hétvége programjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Elkezdődhet a Launch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balánsi Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autóaljáró erősített csomagra, amelyből 2 M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Vasárnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti, 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak. A Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszó busz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket.
1: Időjárás.
2: Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel.
1: Manna Eats.

0: fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Egy nap felhívtak a barátaim, és azt mondták, hogy van egy új zenéjük. A címe God is Great, és szeretnék, hogyha én énekelném el. Hatalmas megtiszteltetés volt számomra a felkérés, de kértem egy kis időt, hogy végig gondoljam, Isten biztos nekem szánta-e ezt a dalt. Aztán néhány nap múlva, amikor a 145-ös Zsoltárt olvastam, szólt hozzám a Szentlélek, és éreztem, hogy igen, ez az én dalom, nekem kell elénekelnem, hiszen Isten nagyszerű és méltó a dicséretre.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Taylor from Thrive Worship. Nothing matters more.
2: Ennek a dalnak a megírásához egy nagyon egyszerű vágy vezetett. Simán csak szerettünk volna visszatérni ahhoz az örömhöz, amit akkor éreztünk, amikor megismertük Jézust. Szerettük volna megünnepelni ezt a csodát. A hétköznapok rohanásában túl könnyű természetesnek venni Isten jelenlétét, mert különböző dolgok töltik be Jézus helyett az életünket, és olyanok leszünk, mint a robotok. Reméljük, hogy ez a dal felfrissít és újra ráébreszt arra, hogy milyen volt az első találkozásod Jézussal, és rácsodálkozol arra a felfoghatatlan ajándékra, hogy megismerhetted őt és megtapasztalhattad azt, milyen Isten szeretetében élni. Nothing matters more.

98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Élet öröm zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: Schneider tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Kérve kérlek benneteket, és mindenkit, akik világszerte nézik majd ezt a tévén, könyörgök nektek, döntsétek el, hogy nem fogtok középszerű, felemás, felületes életet élni.

Egyik vasárnap egy pásztor a becsületességről tanított. Nos, hétfő reggel buszra szállt, hogy munkába menjen. Kifizette a díjat, de a buszvezető sokat adott vissza neki. Az út hátra levő részében a pásztor azon morfondírozott, hogy Isten hogyan áldotta meg pénzzel, amire szüksége volt a héten, de mégsem volt jó érzés elfelől. Ezért mielőtt leszállt volna a buszról, odament a buszvezetőhöz, hogy visszaadja neki a pénzt, és azt mondta, tévedésből túl sokat adott vissza nekem. A vezető mosolygott, és azt felelte. Nem tévedés volt. Ott voltam a gyülekezetében tegnap, hallottam a becsületességről szóló prédikációját, és eldöntöttem, hogy próbára teszem ma reggel. Hadd mondjam el nektek, hogy a világ figyel minket. Látniuk kell, hogy azt az életet éljük, amiben a szavaink szerint hiszünk. Én azt mondom, hogy ha csak prédikálunk, de nem élünk annak megfelelő életet, az valószínűleg többet árt, mint használ. Ezért döntést kell hoznunk a királyság érdekében. Ennek semmi köze ahhoz, hogy mit akarunk, mihez van kedvünk, vagy mit gondolunk, hanem használnunk kell a szabad akaratunkat, és el kell döntenünk, hogy odaadjuk a szabad akaratunkat Istennek. Hogy az ő segítségével az ő akaratát megtegyük. Nos, hadd mondjak valamit, még az elején. Lehetetlen, hogy bárki is engedelmeskedjen Istennek, ha nem ő rá támaszkodik ebben. Nélküle semmit nem tudunk tenni. Úgyhogy semmi értelme nincs annak, hogy most meghallgass, majd azt mondd. Ez az, dicsőség Istennek hazamegyek, és ezt meg azt megváltoztatom. Nos, őszintén szólva, ezzel jó nagyot buknál, mert Isten

Másrésztről, ha nincs bennünk erős vágy és elhatározás, hogy engedelmeskedjünk Istennek, akkor soha nem is fogunk. Isten nem fog mindent megtenni helyettünk, mi pedig semmit nem tudunk megcsinálni nélküle. Értitek, hogy mit mondok? Ha nem akarsz megtenni valamit, akkor nem is fogod. Nem fogod megtenni, ha nem akarod. De a másik érdekes dolog az az, hogy ha eléggé akarsz megtenni valamit, akkor meg is fogod. Tudjátok mit? Nem szeretjük ezt beismerni, mert inkább azt mondjuk, nem tehetek róla. De én tényleg hiszem, hogy ha eléggé akarsz valamit. Például az emberek állandóan panaszkodnak az idejük miatt. Tudod, mit tegyél az időddel? Tedd az időddel pontosan azt, amit tenni szeretnél. Egyszerűen nincs elég időm. Pontosan annyi időd van, mint mindenki másnak. Mindannyiunknak ugyanannyi van. Miért van az, hogy egyes emberek szinte képtelenek arra, hogy gyümölcsöt teremjenek? Más emberek meg nagyszerű, elképesztő dolgokat tesznek, és fantasztikus gyümölcsök teremnek az életükben, pedig mindkét embernek ugyanannyi ideje van. Az egyik ember kezdeni akar valamit az életével, és hajlandó megfizetni az árát. Mondjátok, megfizetni az árat. Hajlandó megfizetni az árát, míg más emberek mindent harc nélkül akarnak. Túl nehéz. Kényelmetlen. Megkötözött vagyok ezen a területen. Ó, segíts ma nekem, Jézus! Róma 12:1. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim. Döntsétek el tudatosan, hogy odaszánjátok a testeteket. Tehát Pál azt mondja, kérlek benneteket, hogy hozzatok döntést. És én is pontosan ezt teszem most itt, Hershey-ben, Pennsylvániában. Kérve, kérlek benneteket, és mindenkit, akik világszerte nézik majd ezt a tévén, könyörgök nektek, döntsétek el, hogy nem fogtok középszerű, felemás, felületes életet élni. Az első dolog, ami mindannyiunk számára hasznos lenne, ha eldöntenétek ma, az az, nem lesz több kifogásom. Nem keresek több kifogást. Ha más nem is tehetek, akkor legalább felelősséget vállalok az űrjeimért. Nos, nem az én hibám. Ha nem lettem volna így, ha nem lettem volna úgy, ha többet kaptam volna ebből, meg ha többet kaptam volna abból, többé ne arra néz, amit nincs, hanem tekints arra, amit van. Lehet, hogy a szüleid nem szerettek, de most Isten áll az oldaladon. Talán molesztáltak téged gyerekkorodban, de Isten készen áll arra, hogy meggyógyítson, és hogy helyreállítson. Amen. Egy nagyon kedves dolog történt velem a héten. Isten elképesztő, egyszerűen csak csodálom őt. 1961-ben érettségiztem, és az apám, aki gonosz és goromba ember volt, semmit sem engedett meg nekem, amit a többi gyereknek szabad volt. Nem voltak barátaim, mindig szégyeltem, és nagyon furcsának tartottam magamat. Nem akarta kifizetni nekem a ballagási képeimet, ami, ha visszaemlékeztek, egy fontos dolog volt a gyerekeknek. Mindenki cserélgette egymás között a képeket, nekem meg nem volt. Az apám az osztálygyűrűt sem akarta megvenni nekem, szóval az sem volt nekem. És a múlt héten érkezett egy doboz az irodába, és valaki név nélkül, ami szerintem nagyon klassz. Mert így úgy tűnik, mintha az egészet Isten intézné. De persze tudjuk, hogy Isten embereket használ. Valaki megnézte a középiskolám feljegyzéseit, rájött, hogy mikor érettségiztem, hogy mi volt a leánykori nevem, és csináltatott számomra egy osztálygyűrűt, majd elküldte nekem. Csak hogy az én osztálygyűrűmön van még egy Biblia, és még egy kis kereszt is. 51 évvel az érettségim után Isten még továbbra is helyreállítja azt, amit a gonosz megpróbált elvenni.

0: Hát nem csodálatos Isten? Szóval mindig arra kell néznünk, amit Isten megtehet, és nem csak arra, amit már megtett. Hányan tudjátok, hogy minden, amit Isten ebben a könyvben mond, hogy tegyünk meg, vagy ne tegyünk meg, az a javunkra szolgál. Tegnap már mondtam, és szeretném, ha megértenétek. Az engedelmességünk nem sorsdöntő Isten számára. Nem lesz tőle jobb az élete. Igen, előre viszi a királyságot, hogyha engedelmeskedünk, de tudjátok, mi az igazság? Ha nem engeded, hogy Isten használjon, akkor majd talál mást. Úgy értem, Isten kezét nem köti meg az, ha mi nem engedelmeskedünk. Talál majd valaki mást. Ha egy 1000 fős tömegben kellene keresnie, akkor is talál majd valakit, aki megcsinálja, amire te nem voltál hajlandó. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én nem akarok kimaradni dolgokból. Én szeretnék mindenben részt venni, amit Isten ma a földön végez. Része akarok lenni annak, amit Isten csinál. Nem akarom pazarolni az életemet. Szóval Pál azt mondta, nézd, kérve kérlek. Isten irgalmát ismerve, tudatosan döntsd el, hogy odaszánod a testedet. Róma 12.1. Olvassuk végig, és szánjátok oda minden tagjaitokat és képességeiteket. Ez azt jelenti, hogy az elméteket, szátokat, kezeteket és lábatokat, a hozzáállásotokat, a pénzeteket, a szórakozásotokat, a kapcsolataitokat, mindent, amitek csak van, szánjátok oda élő áldozatként. Élő áldozatként. Az Ószövetségben halott áldozatokat ajánlottak fel. Istent nem érdekli a halott áldozat. Ő élő áldozatokat szeretne, amely szent, odaszánt, odaszentelt, és tetszik az Istennek, ami a ti okos, észszerű, intelligens szolgálatotok és szellemi dicsőítésetek. Nagyon tetszik, ahogy Pál fogalmaz, azt mondja, és ne viselkedjetek úgy, mintha ez túl sok lenne. Ez a legészszerűbb dolog, amit tehettek. Ha mindent odaadtok. Mondtam tegnap, hogy mi sokszor csak randizunk Jézussal. De arra van szükség, hogy teljesen odaszánjuk magunkat. Amen. Fogd magad, és szánd oda magad teljesen. Nos, tudjátok, Isten nem áldozatokat keres, hanem engedelmességet vár. Lapozzunk az 1 Sámuel 15-höz. Ma reggel Saul király példájából kiindulva fogjuk tanulmányozni az igét. Először is Isten soha nem akarta, hogy az ő népének királya legyen. Ő maga akarta királyuk lenni, de a nép erősködött és ragaszkodtak hozzá, ezért adott nekik egy királyt. Megtalálta Sault. Aztán elküldte Sámuelt, a prófétát, hogy felkenje őt Izrael királyává. És kezdetben Saul nagyon alázatos volt, kicsinek látta saját magát, de úgy tűnik, hogy amikor Isten elkezdi használni az embereket, vagy nagy dolgok történnek az életükben, amikor áldottá válnak, akkor nehéz alázatosnak maradni. Azt kezdjük hinni, hogy az egész rólunk szól. Ó, olyan nagyszerű vagyok, jobb vagyok, mint mások, és ez feljogosít arra, hogy rosszul bánjak mindenkivel. Ilyenkor Isten nem engedheti meg, hogy ez az ember megtartsa azt, amit ő neki szánt. Szerintem még nem láttuk, hogy Isten mi mindent tudna elvégezni egy olyan emberen keresztül, aki minden elvégzett dolgáért Istennek adná dicsőséget. Szóval az első versnél kezdjük. Ezt mondta Sámuel Saulnak. Engem küldött az Úr, hogy népének, Izraelnek a királyává kenjelek. Felkenetés, felkenetés. Ma a kenetről fogok beszélni, mert szerintem manapság már nem hallunk eleget erről. 30-valahány évvel ezelőtt, amikor elkezdtem ezt, akkor mindenki erről beszélt. A kenet, a kenet, a kenet. Egyfolytában a kenetről hallottunk. Muszáj, hogy az életünkön lévő kenetet védelmezzük, és ne a nagyszerű programjainkat. Amen. Ezért ma a kenetről fogok beszélni, ami az Isten ereje az életünkben, és hogy milyen nagy hatással van rá az engedelmesség vagy az engedetlenség. Nincs semmi, ami értékesebb lehetne az életedben, mint a Szent Szellem kenete. Semmi a világon, semmi. Megtapasztaltunk néhány különleges pillanatot a reggeli dicsőítés alatt, Isten jelenlétének és kenetének extra mértékét. Nem is kell azzal fáradnom, hogy ezt elmagyarázzam nektek. Mind tudjátok azt, hogy Isten itt van. És amikor ezt tapasztaljuk, akkor nagyszerű dolgok történnek. Felfrissülünk, erőre kapunk, reményt találunk, hiszünk. Felkente őt királlyá, Isten népe, Izrael felett, és amikor Isten felkent téged, hogy megtegyél valamit, akkor egyúttal képessé is tesz arra a dologra. Egy átlagos embert választott, akit fölkentek, és ő lett a király. Wow! Második vers. Ezt mondja a seregek ura, számon tartom, és megbüntetem, hogy hogyan bánt Amálek Izraellel. Isten azt mondta, oké, ebből elég, megbüntetem őket, hogy útját állta, amikor kijött Egyiptomból. Most azért indulj, ez az utasítás Saulnak szólt, verd le Amáleket, és íts ki mindent. Mindent. A mindent azt jelenti, hogy egészen, teljesen írts ki mindent, amije van. Ne kiméld, hanem öld meg a férfiakat, a nőket, a gyerekeket és a csecsemőket, az ökröket, a juhokat, a tevéket és a szamarakat. Nos, rögtön arra gondolunk, ez nem fair. És nem helyes. Ennek semmi értelme. Miért tenne ilyet Isten? Tudjátok mit? Nem kéne megkérdőjeleznünk, amit Isten tesz. A mi dolgunk az, hogy elhiggyük, minden, amit Isten tesz, annak oka van. És figyeljetek rám, Istenben semmi igazságtalanság nincsen. Semennyi, abszolút semennyi igazságtalanság nincs Istenben. Csak mert nem értem, amit tesz, az nem jelenti azt, hogy Istennek nincs igaza. Tehát Saul elment, hogy megtegye, amit Isten mondott. De ha megnézzük a 8-as verset, most átugrunk néhány verset, később elolvashatjátok az egészet. Nézzük meg a 8-as verset. Az áll benne, hogy Agágot, Amálek királyát élve fogta el. Tehát a királyt életben hagyta. De az egész népet fegyverrel írtotta ki. Vagyis nem látunk itt engedelmességet, csak áldozatot. Egy részleges engedelmességet. 9. vers. Saul és a népe azonban megkímélte Agágot, meg a juhokat és marhákat, meg a legjavát, azaz a másodellésüket, meg a bárányokat, és mindazt, ami szép volt. Tehát életben hagyták a királyt, megszabadultak a kacatoktól, és megtartották a szép dolgokat. Látjátok, hogy mennyire messzire kerültek attól, amit az Isten az elején mondott nekik? Menjetek, és pusztítsatok el mindent azon a gonosz, bálványimádó, démoni földön. Nem akarom, hogy bármi közötök legyen azokhoz. 10. vers. Akkor így szólította meg Sámuelt az Úr. Megbántam, hogy királlyá tettem Sault. Ó, teljes szívvel imádkozom, hogy Isten soha ne mondja azt, hogy megbántam, hogy megengedtem Joyce-nak irányítani ezt a szolgálatot. Milyen borzalmas és tragikus dolog lenne az. Érzitek, hogy milyen szomorú szavak ezek? Megbántam, hogy lehetőséget adtam Saulnak, mert elfordult tőlem, és nem teljesítette, amit meghagytam neki. Sámuel haragra gerjedt Saul iránt, és egész éjjel jajgatott az Úr előtt. A 12. versben látni fogjuk, hogy mi volt a baj Saullal. Reggel korán fölkelt Sámuel, hogy találkozik Saullal, de ekkor azt jelentették Sámuelnek, hogy Saul Kármelbe érkezett, és ott emlékoszlopot állított magának. Ó, te jó ég! Ez ugyanolyan, mintha én idejönnék, nagyszerű konferenciánk lenne, az emberek élete megváltozna, tele lenne az épület, és mielőtt hazamennék, felállítatnék egy engem ábrázoló szobrot odakint. Nos, ha ezt tenném, akkor mind azt gondolnátok, hogy teljesen elment az eszem. Saul szíve megmutatkozik abban, hogy először is nem tett meg mindent, amit Isten mondott neki. Másodszor pedig azt gondolta, hogy jól teljesített. Borzasztóan cselekedett, de ő azt gondolta, hogy jól teljesített, ezért emlékoszlopot állíthatott magának. 13. vers. Amikor Sámuel Saulhoz érkezett, ezt mondta neki Saul, az Úr áldottja vagy te. Teljesítettem, amit az Úr meghagyott. Nos, a következő dolog teljesen elképeszt. Az, hogy mennyire be tudjuk csapni magunkat az okoskodásunkkal. Mindenki mondja, okoskodás. Tudjátok, mi történik, amikor engedjük, hogy az elménk túlságosan beleavatkozzon a szellemi dolgokba? Jól összezavarjuk az egészet. Isten azt mondja, hogy tegyek meg valamit, és én azt mondom, nos, ez biztosan nem Isten. Miért? Mert pénzbe kerül majd? Mert kényelmetlenséggel jár? Mert kellemetlen lesz? Mert nem értem? Tudjátok, Mária nem értette, hogy mi történik vele, amikor megjelent neki az angyal, és azt mondta, hogy ő lesz a Messiás édesanyja. Nem értette. Nem tudta hova tenni, de egyszerűen azt felelte, legyen nekem a te beszéded szerint. Nem kell mindent értenünk. Ne a fejünk legyen nagy, a szívünk meg kicsi. Teljesítettem, amit az Úr meghagyott. 14. vers. Sámuel azonban megkérdezte, akkor mi ez a jó bégetés, amely a fülembe jut, és az a marha bőgés, amit hallok? Saul azt felelte, az amálekiaktól hozták azokat, mert megkímélte a nép. Persze a népet okolja, mert megkímélte a nép a legszebb juhokat és marhákat, és ez nagyon vicces lesz, hogy Istenednek az Úrnak áldozza. Értitek, hogy mit mond itt? Megtartottam őket, hogy feláldozzuk őket Istennek. Mekkora ostobaság ez? Én nem ezt mondtam neked, én azt mondtam, hogy írts ki mindent. Nem azt mondtam, hogy tartsd meg, majd áldozd fel nekem, mintha valami nagy dolgot tennél. Azt mondtam, hogy írsd ki. Saul addig okoskodott, míg végül nem tette meg azt, amit Isten mondott neki. Ránézett a sok szép dologra, és arra gondolt, nos, kell találnom egy jó okot, hogy megtarthassam mindezt. Tudom már, mit teszek, arra használom, hogy Istennek áldozzak belőle. És azt már most megmondhatom, hogy esze ágában sem volt áldozatként visszaadni azokat Istennek. Az volt a szándéka, hogy megtartja és használja őket. Aztán folytatja, tovább érvel. Igen, én engedelmeskedtem az Úr szavának. Sámuel azt feleli, nem engedelmeskedtél. Szóval a 22. versben végül látjuk a lényeget. Akkor ezt mondja Sámuel, talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és a véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Mennyire vagy engedelmes? Teljesen engedelmes vagy Isten felé? Teljesen engedelmeskedsz, amikor Isten megkér valamire? Gyorsan, azonnal, teljesen, és mindent megteszel, amit Isten kér tőled? Vagy még úgy vagy, ahogy Saul volt, hogy bár nem akarsz teljesen engedetlen lenni, de csak egy kis részleges engedelmességet ajánlasz fel? Egy másik példa. Amikor Isten elhívott, hogy tanítsak, 3 gyermekem volt. Most már 4 van. Nem volt időm alaposan igét tanulmányozni, vagy a szolgálatra készülni, és amúgy is bolondságnak tűnt, hogy valaha is szolgálni fogok. De ott volt ez a vágy a szívemben. Akkoriban egy otthoni biblia körben tanítottam, de nagy vágy volt bennem, hogy igét tanulmányozzak. Dév is dolgozott, én is dolgoztam. Nagyon jó állásom volt. Minden benzinköltségemet kifizette a cég, és semmilyen anyagi nehézségünk nem volt. Tudjátok, nem voltunk piszkosul gazdagok, de mindenre jutott pénz. Azt csináltuk, amit akartunk. Aztán Isten elkezdett győzködni, hogy szeretné, ha felmondanék, hogy bízzam rá az anyagiakat, és maradjak otthon, hogy elkezdhessem igazán tanulmányozni az igét. És elkezdhessek készülni a szolgálatra, amiről azt éreztem, hogy egy nap majd az enyém lesz. Az egyik felem azt mondta, megőrültél, a másik részem pedig azt mondta, tedd meg. Isten a szellememhez beszélt, a gonosz pedig a fejemet tömte. Tudja valaki, hogy milyen az, amiről beszélek? Ezért van az, hogy ha szeretnél a szellemtől vezetetten élni, akkor időnként kockázatot kell vállalnod. Ahhoz, hogy megtudd, igazad van-e, időnként be kell majd vállalnod, hogy esetleg tévedni fogsz. Bátornak és merésznek kell lenned. Ha ma visszanézek és rájövök, hogy mit tettem, és hogy ez milyen szokatlan volt, akkor elképedek, hogy egyáltalán volt merszem megtenni ezt. És tudom, hogy ez Isten kegyelme volt az életemben. És ha nem tettem volna meg, akkor ma nem lennék itt, hogy elmeséljem a történetemet, és nem tudnék segíteni nektek. Amikor elkezdtem tanítani az igét, akkor nagyon népszerűtlen dolog volt, hogy egy nő ilyet csináljon. Mindenki azt gondolta, hogy elment az eszem, egy maréknyi embert kivéve, akiket egy kezemen meg tudtam számolni. Szóval, amikor Isten elkezdett arról beszélni, hogy mondjak fel, akkor féltem ezt megtenni, mert nem lett volna elég pénzünk havonta a számlákra. Minden hónapban 40 dollár híja lett volna, hogy kifizessük a számláinkat. Ami azt jelentette, hogy nagyon-nagyon bíznom kellett volna Istenben, és az első dolgom nem az volt, hogy ó, igen, uram, és nem is mondtam fel. Először egészen addig megtartottam az állásomat, amíg már szinte elviselhetetlenül rosszul éreztem magam, majd felmondtam, és részmunkaidős állást vállaltam. Annyira jellemző ez arra, amiről ma beszélek. Bíztam Istenben, tettem, amit Isten mondott, heti néhány napot az ige tanulmányozásra akartam szánni, de emellett elég pénzt akartam keresni, hogy gondoskodni tudjak magamról. Nem akartam teljesen Istenre bízni ezt. Gyerünk, ne adjátok fel a nehéz időkben! Engedelmeskedjetek Istennek!
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Manna Hit! Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit!

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Folytatódnak az autómentes hétvége programjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Elkezdődhet a Launch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autóaljáró erősített csomagra, amelyből 2 M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Vasárnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti, 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak. A Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszó busz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket.
0: Időjárás.
3: Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
0: Ez a

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai napon a főváros kapcsán. Például arról, hogy a Hello Wood nemzetközi építés stúdió által életre hívott Kráter Fesztivál új útvonalon izzik tovább. 2026 őszén Budapesten Kőbányán tör felszínre. Ahogy eddig is, a projekt egyik legfőbb célja a kulturális placemaking, azaz helyteremtés. Az elhagyatott bazaltbányák után ezúttal a főváros egyik legerősebb ipari karakterű város részében gyűjti össze a kreatív energiákat, hogy újra aktiváljon egy alulhasznosított nyers, industriális környezetet és használaton kívüli villaépületet, miközben a kortárs kreatív kultúra sűrű egyvelegével tölti fel a jelenleg üresen álló tereket. A háromnapos esemény október 2. és 4. között egyszerre lesz zenei és kulturális fesztivál, dizájn és építészeti projekt, közösségi platform, gasztronómiai kaland és városi kísérlet egy újjáélesztett gyári területen. Idén a Kráter a kőbányai Habas Villa régóta alvó épületébe és elvadult kertjébe költözik, ahol a fesztivál nem csak új találkozási pontot teremt, hanem könnyebben elérhető városi formában kapcsolja össze a kreatív széna különböző rétegeit. A budapesti helyszín lehetőséget ad arra, hogy nagyobb és sokszínűbb közönséghez jusson el. A nappali és éjszakai programokat egyetlen folyamatos élményé fűzi össze, aktívan bevonja a kőbányán működő közösségeket és vállalkozásokat, miközben október időpontjával új szint és lendületet visz az őszi kulturális program kínálatba. A fesztivál ideiglenes városában újra felgyúlnak a fények, az elektronikus zene széles merítése mellett kiállítások, workshopok, szakmai programok, színházi előadások, koncertek, dizájn és vintage vásárok különleges ízek teszik pezsgővé a teret. A zenei széna húzónevei közül élő koncerttel érkezik például Senna, aztán a Várhegy utca és a Sakár trió, tudatosan bevonva élő hangszereket és új hangzásokat az elektronikus felhozatalba, többek között Obadu, Onakom és Szirt is fellép. Közben mintegy 3,6 hektáros új közpark kialakítását tervezi a 13. kerületi önkormányzat a Pesti Dunaparton, a Népfürdő utcánál. A lakók szeptember 15-től már elmondhatják, milyen funkciókat látnának szívesen a parkban, amelynek egy részét a tervek szerint 2028 végén vagy 29 elején vehetik birtokba. A 13. kerületi önkormányzat közleményében azt írta, a fejlesztési terület az E.ON sporttelepétől délre a Dráva utcáig, illetve a Népfürdő utca és a Duna közötti sáv telkeit foglalja magát. Az önkormányzat célja a minél nagyobb zöld tömeg létrehozása új fák és növények telepítésével. Hozzátették, hogy a kerületiek elmondhatják,

ilyen funkciókat látnának szívesen az új közparkban, és miután a javaslatok alapján szakemberek elkészítik a park koncepciótervét, újra kikérik a lakosság véleményét. A tervek szerint a park legalább egy részét 2028 végére átvehetik a kerület lakosai. Arról is írtak, hogy a fejlesztési terület 9 különböző telekből áll. 3 telek a kerületi önkormányzat tulajdonában lévő építési telek, 4 közparki besorolású, 1 fővárosi tulajdonú közút, 1 pedig az EON tulajdonában lévő, mintegy 14 ezer négyzetméteres terület, amely az önkormányzat tulajdonába és üzemeltetésébe kerül egy szándéknyilatkozat alapján. Arra is emlékeztettek, nem először alakít ki építési telekből közparkot vagy játszóteret a 13. kerületi önkormányzat. Az elmúlt években 8 helyszínen történt ilyen. Ezek között van az 1 hektáros vízafogó park, a fél hektáros turzópark, a fél hektáros közelítő Rokolya park és a most épülő Szent László úti játszótér is. A Budapesti Közlekedési Központ bejelentette, hogy a hónap során 61 fővárosi megállóban helyezi ki az új digitális menetrendi táblákat, amelyek valós idejű járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat is közölnek. A közleményük szerint az első digitális táblák telepítését már elkezdték a Rákóczi út tengelyén, Zugló vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, az Urániánál és az Asztóriánál. A telepítés szeptember végéig folyamatosan zajlik. A 2 éves teszt során összesen 61 megállóban működnek majd ilyen eszközök, tudatták. A központ hozzátette, hogy az e-papír technológia különlegessége, hogy a fekete-fehér kijelző nagy kontrasztú, jól olvasható, miközben kevés energiát fogyaszt. A digitális menetrendi táblák napelemmel vagy tölthető akkumulátorral működnek, ezért nincs szükség arra, hogy a telepítésükhöz elektromos hálózatot építsenek ki. Nemrég az ATV.hu is beszámolt róla, hogy új fizetési lehetőség jelent meg több budapesti buszjáraton. A BKK szeptember 8-ától lehetővé tette, hogy a járművezetőnél bankkártyával is meg lehessen venni a helyszíni vonaljegyet. Az elmúlt években a közösségi közlekedésben is folyamatosan nőtt a digitális értékesítési csatornák használata, és egyre többen választják a bankkártyás fizetést is. A Budapesti Közlekedési Központ újabb fejlesztéssel teszi egyszerűbbé és kényelmesebbé a jegyvásárlást. Szeptembertől egyes autóbuszokon a járművezetőnél váltott helyszíni vonaljegy bankkártyával is megvásárolható, írták közleményükben. Azt is hozzátették, a fejlesztés illeszkedik a BKK azon céljához, hogy a már minden fővárosi metróvonalon elérhető Budapest PNGO szolgáltatás teljes körű bevezetéséig is minél kényelmesebb és gyorsabb fizetési lehetőséget biztosítsanak az utasok számára. A Budapesti Történeti Múzeum új időszaki tárlata a főváros területéről előkerült középkori szakrális emlékeket és régészeti leleteket tárja a látogatók elé, közben a kiállítás Ars Sacra Fesztivál programjához kapcsolódva mutatja be a vallásos élethez köthető tárgyi örökséget. A főváros területéről származó középkori szakrális emlékek a Budapesti Történeti Múzeum bármúzeumában nyílik időszaki kiállítás. Az eltűnt épületek hírmondói, középkori szakrális emlékek a főváros területéről címmel megrendezett kiállítás a 2007 óta évente megrendezett Ars Sacra Fesztivál programjához kapcsolódik, mondta el a tárlatot megnyitó Takács Imre művészettörténész. Hozzátéve, megújult a múzeum állandó tárlata is. A kiállítás kőfaragványok, díszítő elemek, falkép töredékek és egyéb régészeti leletek segítségével Budapest középkori épített örökségét és szakrális tárgyi kultúráját mutatja be. Az időszaki kiállítás október 25-ig látható. A közönséget Csorba László főigazgató köszöntötte, a tárlatokat Takács Ágoston régész, muzeológus, a középkori kőtár gyűjtemény vezetője és Terei György régész, muzeológus, a középkori főosztály vezetője mutatta be. Újra Budapesten a Motionless in White, ezúttal még nagyobbat szólhat majd a koncert. A Chris Motionless vezette zenekar 2025-ben már bizonyította a magyar közönség előtt, hogy koncerten is elementáris erővel működnek. Június 13-án pedig ismét Budapestre érkeznek, ezúttal a Budapest Park színpadára. A visszatérés különösen izgalmas, hiszen a zenekar azóta új albumot is adott ki. Sötét, monumentális, filmszerű és kompromisszummentes, a Motionless in White az elmúlt másfél évtizedben a modern rock és metal szintér egyik legkarakteresebb zenekarává vált. A pennsylvániai Scrantonból induló csapat az industrial metal súlyosságát, a gothic pop grandiózusságát és a horrorfilmek látványvilágát egyesítve épített fel egy olyan univerzumot, amelyben a zene és a vizuális világ elválaszthatatlan egységet alkot. A Motionless in White pontosan attól működik, hogy nem akar beleférni egyetlen műfai kategóriába se. Ők érkeznek tehát 2026. júliusában, népszerűsítve az új albumukat a fővárosba. Hamarosan újabb programajánlatokkal készül.

0: Budapest Update.
1: Hónapokig tartó zárvatartás után újra nyit az Óbudai Vázárely Múzeum. Új kiállításokkal térnek vissza. 120 éve született Pécsett az Opárt mestere Viktor Vázárely ugyanis. A kerekévforduló alkalmából a Szép Művészeti Múzeumban nyílt nagyszabású kiállítás a műveiből, melyet májustól augusztusig lehetett megtekinteni. A tárlat ideje alatt az Óbudai Vázárely Múzeum zárva tartott, most azonban számos újdonsággal tér vissza. A Vázárely emlékéhez kapcsolódó legnagyobb szabású esemény kétségtelenül a Szép Művészeti Múzeum kiállítása volt, amelyhez az Óbudai Múzeum is számos műtárgyat kölcsönzött, de időközben a Magyar Nemzeti Galériában, valamint a Neókortárs Művészeti Térben is nyit a magyar-francia művészhez kapcsolódó tárlat, utóbbit egyébként október 4-ig meg is hosszabbították. Mindezek miatt a Zicsi kastélyban található múzeum február óta zárva tartott, de most már megújult állandó kiállítás várja a látogatókat, valamint több új időszaki kiállítás is nyílik ezen a napon. A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület 2006-ban mutatta be első tárlatát a Vázárely Múzeumban. A 20 év Ozász című összesen 33 művész régi és új munkájából válogat, és egyben állít emléket Maurer Dóra munkásságának. Az alapító művészek Maurer Dóra mellett Gájor Tibor, Haraszti István, Hetei Katalin, Konok Tamás, Vera Molnár és Nádler István voltak, akik Nemes Juditot hívták meg először, később pedig további hazai és külföldi művészekkel is bővült a tagság. A felfrissített állandó Vázárely kiállítás mellett novemberben Claire Vázárely, azaz Spinner Klára műveiből is nyílik kiállítás a múzeumban. Bizonyos textiltervei az Opárt első példái közé tartoznak, amelyek nagy hatással voltak az irányzat későbbi alakulására. Munkásságában emellett a Bauhaus modernizmus, illetve a szürrealizmus is megjelenik. A kiállítás további részletei még nem publikusak, érdemes figyelni a Vázárely Múzeum felületeit a bővebb információkért. A Városligetbe a Széchenyi fürdő mellett helyezte legújabb miniszobrát Kolotkó Mihály, amelynek ezúttal is van aktualitása, írja a Világ Budapest. A gerilla szobrász ezúttal Zsigmondi Vilmos bányamérnök mását készítette saját stílusában, és helyezte el a Széchenyi fürdő fő bejáratától nem messze. Zsigmondi terjesztette el Magyarországon az ártézék utak fúrásának mesterségét, valamint ő fedezte fel a Széchenyi fürdőt tápláló forrást is. Kolotkó Mihály egy videót is feltöltött Facebook oldalára, amelyben látható a szobrocska elkészítésének folyamata, illetve a pontos végső helye. A videó végén feltűnik a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének logója is, ami nem véletlen, hiszen Budapesten zajlik a Hidrogeológusok 53. világkongresszusa. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb tudományos és gyakorlati kérdéseit vitatják meg, olvasható az ELTE közleményében. A szobrász erre rákapcsolódva véletlen korunk egyik legjelentősebb problémájára, a klímaváltozásra és az egyre nagyobb kincsé váló vizeinkre szeretné felhívni a figyelmet legújabb alkotásaival. Közben rendhagyó helyszínen a Klauzáltéri vásárcsarnok első emeletén vásárolhatunk kortárs műveket a budapesti Independent Art Fair nevű független művészeti vásáron hamarosan. Képzeljük el, hogy egy piacon nem csak zöldséget, gyümölcsöt és húst vásárolunk, de akár egy impozáns festményt is. A Klauzáltéri vásárcsarnok első emeletén ezt október 9 és 11-e között tehetjük meg. Ezeken a napokon ugyanis a karzaton közel tucatnyi galéria fogja belakni az üresen álló standokat, hogy különféle műtárgyakat áruljon.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúság érzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály: gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. szeptember 19-e van szombat, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. 10 kormányhivatal élére keresnek új vezetőt nyílt pályázaton. Több mint 2 millió utas fordult meg augusztusban a budapesti repülőtéren. Dupla parkolási díjat kell fizetni jövőre a 2 tonnánál nehezebb autók után a fővárosban. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium Budapest mellett Bács-Kiskun, Békéscsongrád-Csonád, Fejér, Hajdubihar, Jász-Nagykunszolnok, Nógrád, Pest és Vas megye kormány megbízotti tisztségét hirdette meg. A jelentkezéseket szeptember 25-éig várják. A pályázatokat egy 5-tagú bizottság bírálja el. Az értékelésnél többek között a jelentkezők szakmai előéletét és felkészültségét, vezetői és ügyfélközpontú szemléletét, valamint az adott térségre kidolgozott szakmai koncepciójukat veszik figyelembe. A kormányhivatalok vezetőinek megnevezése is változik. Az országgyűlés szeptember 8-án döntött ugyanis arról, hogy október 1-től ismét a megye elnevezést használják a vármegye helyett, a főispánokat pedig újra kormány megbízottnak nevezik. A kormány megbízott feladata a kormány helyi képviselete és az adott kormányhivatal irányítása. A most meghirdetett 10 vezetői tisztségre vonatkozó részletes pályázati feltételek a kormány hivatalos honlapján érhetők el. Tovább nőtt a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér utasforgalma augusztusban. A Budapest Airport adatai szerint a nyár utolsó hónapjában több mint 2.137.000 utas fordult meg a légi kikötőben, ami több mint 12%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az idei nyár összességében is rekordot hozott. Június és augusztus között 6,2 millió utast kezeltek a budapesti repülőtéren. Ez 13,7%-kal haladta meg a tavaly nyári forgalmat, és minden korábbi nyári időszak eredményét felülmúlta. A repülőtér utasforgalma először júliusban lépte át a havi 2 milliós határt, akkor az augusztusinál csaknem 4000-rel többen fordultak meg a terminálokon. Augusztusban London, Tel Aviv és Isztambul volt a 3 legnépszerűbb úticél Budapestről. A légi áruszállításban ugyanakkor most visszaesést mértek, a korábbi hónapok tartós növekedése után júliusban és augusztusban csökkent a kezelt árumennyiség, amit a Budapest Airport az elkereskedelmi árukra vonatkozó új Európai Uniós szabályozással magyarázott. Augusztusban 27.666 tonna légi árut kezeltek, 21%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az év első 8 hónapjában ugyanakkor összesen mintegy 290.000 tonna áru fordult meg a budapesti repülőtéren. A Budapest Airport szerint ez továbbra is a legmagasabb volumen a térségben. Szeptemberre pedig már a légi áruforgalom élénkülésére számítanak. Megszüntetik a VIP részleget és a párhuzamos várólistákat a budapesti Uzsóki utcai kórházban. Erről Velkei György László országgyűlési képviselő számolt be, miután pénteken Nagy András Csaba megbízott főigazgatóval járta be az intézményt. A politikus közlése szerint az a cél, hogy a betegek anyagi helyzete ne jelentsen előnyt az ellátáshoz való hozzáférésben. Az úgynevezett térítéses részleg korábban azért került a figyelem középpontjába, mert sajtóhírek szerint egy betegnek 2,5 millió forintért több éves várakozás helyett heteken belüli műtétet ajánlottak. Velkei György László most közölte, hogy a korábbi párhuzamos várólistás gyakorlatot is megszüntetik. A VIP részleg működésével kapcsolatban korábban bírósági eljárás is volt. A Transparency International Magyarország 2025-ben jogerősen pert nyert, amelynek eredményeként a kórháznak nyilvánosságra kellett hoznia, milyen díjakért végzett beavatkozásokat a fizetős részlegen. A Magyar Orvosi Kamara korábban összeférhetetlenségi kérdéseket is felvetett, mert az akkori főigazgató férje részt vett a térítéses műtétekben. Ficere Andrea akkori főigazgató ugyanakkor azt állította, hogy a fizetős ellátásban nem lehetett megkerülni a várólistát, és a korábbi vizsgálatok nem tártak fel törvénytelenséget. Az intézmény vezetésében augusztus végén történt változás, Ficere Andreát felmentették főigazgatói tisztségéből, szeptember 1-től pedig Nagy András Csaba vezeti megbízott főigazgatóként az Uzsoki utcai kórházat. Mossák az Erzsébet hidat ezen a hétvégén, így forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén. Megkezdődött a budapesti közművek őszi hídmosási programja. Szombaton Budáról Pest felé végeztek munkálatokat, vasárnap pedig a Pestről Buda felé vezető oldalon dolgoznak majd. A munkát reggel 7:30-tól délután 13:30-ig végzik, a hétvégi forgalomhoz igazodva. Az útpályát és a híd egyéb felületeit környezetkímélő tisztítószerrel és magas nyomású vizes technológiával mossák le. A budapesti közművek arra kéri az autósokat, hogy az érintett időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek az Erzsébet hídon, számítsanak a munkagépek jelenlétére, és vigyázzanak az úttesten dolgozó munkatársakra. A hídmosás az évente kétszer elvégzett előre tervezett köztisztasági munkák része. A főváros kiemelt forgalmú hídjait tavasszal és ősszel tisztítják meg, az idei őszi program során már a vár alagutat is lemossák. A hétvégén más közlekedési korlátozások is vannak Budapesten. Ezen a hétvégén rendezik meg az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó autómentes hétvégét is, amely miatt több belvárosi útszakaszt lezártak, számos BKK járat terelve közlekedik, a 47-es, a 48-as és a 49-es villamos pedig nem jár. Október első hétvégéjéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és a horvátországi Split között. A MÁV tájékoztatása szerint a nyári főszezon után módosított menetrenddel, de továbbra is közvetlen éjszakai vasúti kapcsolatot biztosítanak a magyar főváros és az adriai tengerpartja között. Szeptemberben és október elején Budapestről keddenként és péntekenként indulnak a szerelvények Split felé. A horvát tengerparti városból szerdánként és vasárnaponként közlekednek vissza a vonatok Magyarországra. Az Adria Intercity az idei szezonban is népszerű volt az utasok körében. A MÁV adatai szerint eddig több mint 8600 utazást regisztráltak a Budapest és Split között közlekedő éjszakai járaton. A menetrendet úgy alakították ki, hogy a rövidebb kiruccanások és a többnapos tengerparti nyaralások esetén is használható legyen a közvetlen vasúti kapcsolat. A járat így akár egy éjszakás hétvégi utazásokhoz, illetve 4-6 éjszakás horvátországi pihenéshez is igénybe vehető. Az Adria Intercity-re a menetjegyek online, valamint a nemzetközi vasúti jegypénztárakban is megvásárolhatók. A szezon utolsó járatai október első hétvégéjén közlekednek Budapest és Split között. Jelentősen drágulhat a parkolás jövő januártól a nagyobb tömegű autók számára Budapesten. A korábban elfogadott fővárosi szabályozás alapján 2027-től a 2 tonnánál nehezebb személygépkocsik után kétszeres várakozási díjat kell fizetni. A rendelkezés hajtásláctól függetlenül vonatkozik a benzines, dízel, hibrid és elektromos autókra is. A szabály elsősorban a nagyobb SUV-kat, terepjárókat és egyes 7 személyes modelleket érinti, de számos elektromos autó is átlépi a súlyhatárt a nagy akkumulátor miatt. A rendelet a jármű saját tömegét veszi alapul, amely a forgalmi engedélyben is szerepel. Az új rendszerben a legdrágább parkolási övezetekben akár az óránkénti 1200 forintot is megközelítheti a díj a 2 tonnánál nehezebb autóknál. A változás az elektromos járművek egy részét különösen érinti, mivel 2027-től a zöld rendszámos autók jelenlegi parkolási kedvezménye is megszűnik. A fővárosi szabályozás indoklása szerint a nagyobb és nehezebb járművek több közterületet foglalnak el, ezért a módosítás egyik célja, hogy kevesebb túlméretes autó parkoljon Budapest utcáin. hasonló a járművek tömegét is figyelembe vevő rendszert korábban Párizsban is bevezettek. Az új díjszabás 2027. januárjától lép életbe. Az ellenőrzés gyakorlati megoldása ugyanakkor még kérdéseket vet fel, mivel a parkolási ellenőröknek jelenleg nincs közvetlen hozzáférésük a járművek forgalmi engedélyében szereplő tömegadatokhoz. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
0: Ez

0: Manna FM, Budapest Update.
1: 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta a világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Vilap Budapest. A főváros egyik legrégebbi művészmozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel. A centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítésekkel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy míg a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthonadó épület már 1895 óta áll a Kossuth Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ Kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politika és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színház élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéhez helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926. november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és estéi ruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az est fényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillát Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már-már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső terem miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozi a nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta, a nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az Operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés. A város nyüzsgése után jól esik egy kis természet, főleg ha nem kell órákat utazni. Ősszel különösen varázslatosak a Budapest környéki kiránduló helyek, ahol színes erdők, rejtek, szurdokok és panorámás csúcsok várják a felfedezőket. Van valami különösen megkapó az őszben, a fák lombjai aranyba, rozsdavörösbe és mélybordóba burkolóznak, a levegő friss és harapható, a turisták tömege pedig már eltűnt a népszerű Budapest környéki kiránduló helyekről is. Ilyenkor újra felfedezhetjük a természet csendjét, miközben a lábunkkal a zizegő avarban sétálunk. Remek király kirándulási célpont lehet a Csúcshegy és az Oroszlán szikla. A második-harmadik kerület határában, a hármas határhegy árnyékában bújik meg a Csúcshegy, amely csendesebb, kevésbé járt alternatívája a frekventáltabb túlra útvonalaknak. A környék egyik különleges látnivalója az Oroszlán szikla, amely nevét a formájáról kapta, és kiváló fotótéma az őszi falevelek hátterében. A túra útvonalak jól járhatóak, enyhén emelkednek, így családi kirándulásnak is ideális. A közelben kis tisztások, madárcsicsergés és vadgesztenyefák várják azok, akik a nyugalmat keresik. Solymári vár és a paprikás patak völgye is remek kiránduló célpont lehet így ősszel. Solymár könnyen megközelíthető a városból, de mégis olyan, mint egy kis történelmi falucskába csöppennénk. A középkori eredetű Solymári várrom egy kisebb kaptató után érhető el kilátással a völgyre. Innen érdemes tovább haladni a paprikás patak mentén, ahol kis fahidak, zúgók és mélyen bevágódott szurdok völgyek váltogatják egymást. Ősszel a színek és a párás levegő igazi tündérmesévé varázsolják ezt a sétát. Irány a Remete szurdok. A remete szőlős mellett húzódó remete szurdok talán az egyik legvadregényesebb kirándulóhely Budapest környékén. Az erdő itt sűrűbb, az ösvények árnyasabbak, a sziklafalak közt kanyargó ösvények pedig olyan érzést keltenek, mint ha messze járnánk a fővárostól. A szurdok völgyet egykor remeték lakták, innen a neve, és ma is van benne valami időtlen, misztikus hangulat. A kevésbé ismert volt, ami a gyakran szinte egyedül barangolatunk itt a természetben. A Nagy Kopasz és a Csergezámpál kilátó a következő állomás. A Budakeszi és Telki közötti területen emelkedik a Nagy Kopaszhegy, melynek tetején a modern fából épült Csergezámpál kilátó magasodik. Az építmény egyedülálló látványt nyújt, kilátása pedig lenyűgöző. Tiszta időben a Budai hegységtől a Pilisen át a Dunazug hegységig ellátni. A túra közepes nehézségű, de megéri a fáradtságot, különösen ősszel, amikor a bükkösök és tölgyesek színpompás lombjai között kanyarog az ösvény. A környék vadregényes, mégis rendezett és jól jelzett utakkal várja a túrázókat. Szentendrét sem kell kihagyni, a Dömörkapu vízesés egy rejtett gyöngyszem Szentendre közelében, ahol a bükkös patak sebesen zúdul alá egy sziklás szorosban. Innen rövid sétával érhető el a Lajos forrás, egy klasszikus túracélpont, amelyhez több útvonal is vezet. A környék ősszel különösen varázslatos, az aranysárga lombok között megbúvó erdei pihenőhelyekkel és vadregényes ösvényekkel. A helyszín romantikus, mégis könnyen bejárható kirándulásra csábít. A végére pedig maradt Pilisborosjenő és az Egri vár másolata. Pilisborosjenő határában nem csak a természet, hanem egy filmes díszlet is vonza ugyanis a látogatókat. Itt épült fel az Egri csillagok című film kedvéért az Egri vár másolata. A környéket a kevélyek sziklái övezik, amelyekről páratlan panoráma nyílik a fővárosra és a Pilis vonulataira. A túraútvonal változatos, van benne meredekebb kaptató és kényelmesebb erdei séta is, így mindenki megtalálhatja a kedvére valót. A várrom különleges hangulata pedig ősszel a ködbe burkolózó tájjal együtt különösen emlékezetessé válik. A Bulvárd és Brezsnyev galéria a Király utcában működött 2006 és 11 között, és a célja az volt, hogy a feltörekvő festőknek, grafikusoknak és fotósoknak lehetőséget és helyszínt biztosítson kiállítások megtartására. A galériában annak idején kezdőként megfordult művészek jelentős része ma már jó nevű befutott alkotónak számít. Az ő régi és újabb műveiből nyílt ingyen megtekintető kiállítás a Kult Hét galériában, írja a Virág Budapest. A pár napja a Klauzál téri galériában megnyitott hatalmas képmennyiségű új tárlat egészen a 2000-es években repíti vissza a kiállítás látogatóit. Az akkor működött művészeti legenda a Bulvárd és Brezsnyev galéria történetét meséli el, ami ugyan 2011 környékén megszűnt és alapítványi formában működött tovább, ám a megalapítása éppen 20 évvel ezelőtt 2006-ban történt. A később politikai pályára váltott képzőművész Viktora Zsolt azzal a céllal alapította meg a galériát, hogy a feltörekvő képzőművészeknek, majd később fotóművészeknek biztosítson bemutatkozási és kiállítási lehetőséget. A nyitástól a megszűnésig több mint 100 tárlatot szervezett a galéria, ami elég szép számnak mondható bő 5 éves működése alatt. A BB-ben akkoriban bemutatkozott és kiállított művészek azóta befutott alkotók lettek, mint például a kiállítás egyik kurátora, a fotós részt összeállító és a mostani kiállítási anyagban is szereplő Mucsi Szilvia, aki többek között a Budapest Fotófesztiválnak is az egyik fontos alapítója és szervezője. Vagy a BB-t annak idején megalapító már említett Viktora Zsolt, aki szintén mint kurátor és mint kiállító művész is részt vesz a mostani kiállításon, sőt, amíg nyitva van, október 3-áig, addig minden csütörtökön tárlatvezetést is tart, időutazásra invitál bennünket a 2000-es évekbe. A Jane Goodall Intézet Magyarország által hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény dr. Jane Goodall etológus, természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tiszteleg majd október 3-án, és halálának első évfordulója alkalmából örökségét ünneplés viszi tovább. A fesztivál középpontjában Jane Goodall egyik meghatározó üzenete, az okok a reményre szemlélete áll. Annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég, cselekvéssé kell formálnunk. A fesztivál arra keresi a választ, hogyan élhetünk egészségesebb, tartalmasabb és kiegyensúlyozott a életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. A szervezők meggyőződése szerint a személyes jólét és a bolygó jövője szorosan összefügg. Ha teszünk önmagunkért, egymásért és a természetért, egyszerre járulhatunk hozzá egészségesebb közösségekhez és egy fenntarthatóbb jövőhöz. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény, ahol a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jólétéért. Szeptember végén ismét érdemes lesz a kávé illat után menni Budapesten. Ekkor rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami 2026-ban több mint 80 kávézót, pörkölőt és a kávészakma különböző szereplőit kapcsolja össze. A városszerte zajló programsorozatban a speciality kávé, a különleges italoké, a workshopoké és a közösségi élményeké lesz a főszerep. Ráadásul idén a Macsa is saját útvonalat kap. A Budapest Coffee Week során nem kell egyetlen fesztivál helyszínre bezsúfolódni, a rendezvény tulajdonképpen egész Budapestet bevonja a programba. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávé rajongókat.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Marad a kellemes őszi idő, elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Folytatódnak az autómentes hétvége programjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Elkezdődhet a Launch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balánsi Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autó aljáró erősített csomagra, amelyből 2 M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Vasárnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti, 1908-ban épült Ferenc áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak. A Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszó busz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket.
0: Időjárás.
1: Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel.
2: Manna FM, Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol. Manna FM.

0: Tőzsde délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az állásinterjúkon egyre többször figyelhető meg egészen különös dolgok sokasága. Például egyes főnökök azt a szokatlan módszert alkalmazzák az állásinterjú során, hogy sót és borsot tesznek a jelentkező elé, és így el tudják dönteni, hogy felveszik-e őket. Na, miről is van szó pontosan? Ugyanez Basa Mirtél a Feminán írja, hogy állásinterjú előtt az ember mindenre felkészül, legalábbis ezt hiszi. Indokolatlan kérdésekre, vizslató szempárokra, buktató feladatokra, beugrottos kérdésekre, kellemetlen kérdésekre, arra azonban azért ritkán készülünk föl, hogy az interjúztató sót és borsot teszelünk az interjú szobában, az asztalra. Egyes munkáltatók viszont előszeretettel vetik be ezt a tesztet, és sokan erre is alapozzák a végső döntésüket. Na, ez benne az igazán különös. Mit is jelent ez a bizonyos sóbors teszt az állásinterjú? Egy Reddit felhasználó osztotta meg ezt a történetet a korábbi munkahelyéről, ahol az egésznapos interjú lezárása egy közös ebéd volt, és az interjúztatóit egyetlen dolgot figyelt, hogy vajon a jelölt megkóstolja az ételt, mielőtt sót vagy borsot tenne rá. És a döntését végül nem a jelentkező szakmai múltja vagy a személyiségtesztek alapján hozta meg, hanem az ebédnél tapasztaltak alapján. Ha ugyanis valaki automatikusan nyúl a fűszerekhez, anélkül, hogy megkóstolta volna az ételt, elbukott az interjú. A magyarázat pedig a vezető szerint, aki ezt alkalmazza, egyszerű, az, hogy aki előbb ítél, mielőtt megismerné a dolgokat, nem biztos, hogy kellően nyitott gondolkodású vagy jó alkalmazkodó képességű. Egy másik vezető, a Trent Inz, a Xero Ausztrália korábbi igazgatója, szintén furcsa, de sokat mondó módszert alkalmazott. Az interjúk végén kifigyelte, visszaviszi a jelölt az üres kávécsészét a konyhába. Úgy vélte, a viselkedés apró részletei árulkodnak igazán a hozzáállásról, és ez sokkal fontosabb, mint a szakmai tapasztalat. És bár ezek elsőre jelentéktelen apróságnak tűnnek, a munkaadók egy része valóban nagy súlyt helyez az ilyen gesztusokra. A só és bors teszt persze vitatható, sokak szerint egy túl egyoldalú és szubjektív ítélet, ami nem feltétlenül tükrözi a munkavállaló valódi kompetenciáját, viszont hogyha egy vezető a hozzáállás előbbre valónak teszi a hosszú távú gondolkodás miatt, mint a valódi kompetenciát itt, hiszen azt látjuk ugye az életrajz szerint, akkor ez nem biztos, hogy nem megfontolandó kis trükk a só és bors teszt. Szóval akárhogy is, mint ez rámutat arra, hogy egy állásinterjú nem csak a tapasztalat és a tudás számít, hanem a hozzáállásunk, az élet egyszerű dolgaihoz, a reakcióink, a viselkedésünk. Szóval legközelebb, ha bárkinél egy állásinterjú ebéddel végződik, akkor érdemes kétszer is meggondolni, hogy nyúljunk-e automatikusan a sótartóhoz, mert lehet, hogy éppen ezen múlik majd az a bizonyos, akár zsíros, akár nem zsíros állás. Egyébként itt tenném hozzá, hogyha valaki emlékszik a Leslie és megszeretni című filmre, ott is úgy veszi föl a francia étterem tulajdonos Matthew Broderick-et, vagyis hát a Matthew Broderick által alakított figurát az étteremben, mert megigazítja a vázát, hogy az asztal közepén legyen, és a dolgok szimmetrikusan álljanak, és ennyi dönti el nála azt, hogy felveszik. Úgyhogy ez érdekes dolog egyébként, és teszem hozzá, ezt már persze csak én, és aki szeretné, az megszívleli ezt, hogy ez nem csak állásinterjú, de mondjuk egy első randevún, vagy egy baráti találkozón is, vagy egy megbeszélésen, ahol többen jelen vannak, szintén nagyon jó mérce, ki hogyan nyúl az asztalon, a sütemény, a pohárért, a kávéscsészért, amikor egy üvegben van víz, megkérdezi-e mielőtt magának önt a többiektől, hogy ők kérnek-e. Egy gyors étteremben, ha valakivel randizunk, visszaviszi-e a gyűjtőhelyre a tálcát, vagy azt mondja, hogy ugyan már erre vannak itt emberek. Szóval ez nagyon jó mérce, és egyébként azt is csendben hozzáteszem, hogy nem csak a másik embert, hanem magunkat is meg tudjuk vizsgálni, és akkor egy kis önvizsgálat után tudunk változtatni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Aki szereti magát, és akkor most beszéljünk egy kicsit az önszeretetről, ahogy ezt ígértem. Tehát aki szereti magát, az tud nemet mondani a túlzott munkára, méltatlan helyzetekre. Úgyhogy itt van az a 8 módszer, amivel az önszeretet tanulható, hogy ne csak ezt a két dolgot, amit az imént mondtam, hanem egy csomó minden mást is. A magunk tempója és a magunk kívánsága szerint tudjunk befogadni, vagy nemet mondani rá. Hogyan viselkedik az ember magával nehéz helyzetekben? Nagyon fontos dolog, hogy ezzel tisztában legyünk. Manha Dóra írása alapján haladunk tovább, hogy ezt a Glamour is írja. Az önszeretet a kedvességgel kezdődik például, hiszen nagyon sokan kritikusan állnak önmagukhoz. Sokkal kevesebb az az ember, aki elfogadó önmagával. Sokat elmond rólunk az, hogy milyen belső párbeszédünk zajlik nap mint nap saját magunkkal. Szidjuk-e magunkat, ostorozzuk, vagy épp elfogadjuk, biztatjuk, dicsérjük magunkat. Számon kérünk, vagy megbocsátunk magunknak egy-egy hibáért. A pozitív belső párbeszéd tanulható, ez a jó hír, de mielőtt ennek kényszerből vagy külső nyomásra nekiállnánk, érdemes magunkban helyre tenni azokat a múltbéli eseményeket, amelyeket még nem dolgoztunk fel. Addig nem fog menni a pozitív belső párbeszéd, de még ott van bennünk az önvád, a lelki ismeret furdalás vagy a dac. Kell, hogy legyen én idő, ez a legfontosabb. Szakítsunk rá időt és teret, hogy naponta idéző jelben átöleljük magunkat, megvigasztaljuk magunkat, hogy megdicsérjük magunkat, hogy megengedjük magunknak a pihenést, a látszólagos semmittevést, ami sokszor egy sokkal nehezebb önmunkát takar, mint ezt az ember gondolná. Olyan minőségi időről beszélünk ilyenkor, amit úgy tudunk eltölteni, hogy jól érezzük magunkat igazán, amiben töltődünk, pihenünk, felfrissülünk, vagy épp lelassulunk attól függően, hogy kinek mire van igénye. Azt is észre kell venni, és el kell ismerni, hogy ha valamit teremtettünk, valami sikerül, és ennek tudunk büszkén örülni, az nem baj. Jutalmazzuk meg magunkat, ezért nem, hogy nem baj, ennek örülni kéne, kell. Minden ilyen sikernek a tudatosítása hozzájárul az önbizalom és az önértékelés növeléséhez. És ami nagyon lényeges, az itt és most számít. Ne akar

0: Akarjunk folyton elutazni, hogy konkrét helyen találjuk meg a nyugalmat. Megbékélni először önmagunkban és önmagunkkal kell, azt pedig lássuk be, bárhol lehet, ahol ott vagyunk, és hát magunkkal mindig együtt vagyunk. Aki ezt nem tudja megtenni, arra jellemző, hogy nem szeret egyedül lenni. Hiszen minden egyedül töltött pillanatban felszínre kerülhetnek olyan érzések, amelyekkel nincs idő foglalkozni akkor, hogyha épp utazunk, pörgünk, programokon vagyunk, barátokkal vagyunk, vacsorázunk, ide megyünk, oda megyünk, de amikor a körülöttünk lévő csendben hirtelen ezek a gondolatok, ezek az érzések előtörnek, azok például, amikkel fájdalmas szembenézni, de előbb-utóbb szembe kell nézni, hát ezt egyrészt nem lehet megúszni, másrészt viszont nagyon fontos lenne, hogy legalább validáljuk a létezésüket, jobb mielőbb túl lenni rajta, és megkönnyebbülve élni tovább a mindennapokat. Azok az emberek, akik nem tudnak magukkal egyedül lenni, gyakran ragadnak benne. Például nem működő kapcsolatokban, vagy épp erőszakosan akarják rábírni arra a másikat, a párjukat, a gyereküket, barátokat, hogy ne hagyják el őket. Nem szabad megspórolni a belső munkát, a saját érdekünkben nem. Magunkban fogjuk megtalálni azt, amit valójában keresünk. Tudom, patetikus, de tényleg így van. Erre mondják manapság nagyon divatosan, hogy ugye először befele nézzünk, és az út először befelé vezet. Sokan azonban nem értik ennek a mélységét. Ha a felszínt megkapargatva is már találnak fájdalmas dolgot, akkor nem akarnak túlmenni rajta. Meg kell látni azt is, hogy sokkal többek vagyunk, mint pusztán egy fizikai test, vagy néhány gondolathalmaz, vagy gubanc, vagy gondolatcsomó. Ez egy fontos mérföldkő abban, hogy az ember el tudja kezdeni az önszeretést. Aki egyszer tudott már magára lélekként nézni, aki tudta, hogy ez sokkal több ez a létezés, akkor biztos, hogy érezte azt a harmóniát, szeretetet, azt az isteni energiát és erőt, ami mindannyiunkban benne van, csak hagyni kell, hogy előjöjjön. Nagyon fontos, hogy szeressük magunkat, és az imént felsorolt pontok alapján ezt meg is lehet tanulni.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak ma a főszereplője az 1908-ban született csehországi születésű Oskar Schindler, ahol Zwittauban, ahol született, az egyik leggazdagabb család volt az övék. Édesapjának, Hans Schindlernek ugyanis hatalmas gyára volt. A családi cég a gazdasági válság idején csődbe ment, Schindler pedig egy évre munkanélkülivé vált. 1931-ben és 32-ben háromszor is őrizetbe vették részegeskedésért és közbotrány okozásáért. Aztán 1935-ben belépett a Szudéta német pártba, egy évvel később pedig a náci Németország katonai hírszerzésének a kémje lett. Ezt később azzal magyarázta a cserendőrségnek, hogy pénzre volt szüksége, mert alkoholista volt és úszott az adósságban. 1938-ban letartóztatták, és aztán a szabadulása után az Abwehr vezető helyettese lett, és feleségével együtt Osztrávába költözött, és ott részt vett a maradék Csehszlovákia márciusi hitleri megszállását előkészítő kém tevékenységben. Üzleti útnak átszázva gyakran utazott Lengyelországba, ahol 25 beosztott ügynökével együtt a Lengyelország ellen tervezett támadás előkészítése keretében a lengyel katonai tevékenységről és a vasutakról gyűjtött információkat. Miután Lengyelországot megszálltak, a németek Krakkóban telepedett le Oskar Schindler, ahol kihasználta a háború adta gazdasági lehetőségeket, jó kapcsolatokat ápolt a náci párt befolyásos tisztjeivel, illetve a fekete piacon is voltak hasznos ismerősei, így aztán sikerült megvásárolni a híres zománcozó üzemét, amit, mivel Schindlernek nem volt saját tőkéje, olyan gazdag zsidó befektetők által szerzett meg, akik a zsidó törvények miatt nem tarthattak maguknál nagyobb összegeket, ezért igyekezték a vagyonukat később profitáló ügyletekbe menekíteni. Ezen befektetők közül azonban senki sem érte meg a háború végét. Schindler a gyárában a gettó lakóit dolgoztatta, először azonban csak azért, mert ők voltak a legolcsóbb munkaerő, kapcsolatainak köszönhetően pedig elérte, hogy az alkalmazottai egy külön számukra kialakított altáborban lakhassanak. Ez azért is volt fontos, mert a hírhet Amon Göth nagyjából ez időben döntött úgy, hogy felszámolja a gettókat, és az ott élőket munkatáborokba hurcoltatja el. A rabokkal brutálisan bánt Göth egyes információk szerint ritkán élt egy fogvatartott 4 hétnél tovább a táborában. A körülmények borzasztóak voltak, ráadásul kegyetlen szokása volt az is, hogy távcsöves puskával vadásszon a rabokra. Schindlernek a külön kialakított altáborokhoz azonban élelmiszerekre, gyógyszerekre volt szüksége, melyeket a fekete piac segítségével szerzett be. Egyszer őrizetbe is vették illegális üzletei miatt, és egy másik alkalommal is volt börtönben, ám erről szerencsére Göth nem tudott. Schindler gyárában teljesen más körülmények uralkodtak, mint Göth táborában, ám engedély nélkül a náci katonák nem léphettek be az üzembe, így nem tudtak erről. Az ott dolgozók kétszer annyi élelmet kaptak, mint a munkatáborban, amire Schindler egy vagyont költött. A gyárban nem verték a dolgozókat, senkit nem öltek meg, és nem küldtek Auschwitzba, ráadásul volt egy titkos kórház is a betegek részére. 1943-ban a gyárat átalakították lőszergyárra, ám 2 év alatt egyetlen használható lőszer sem készült ott. Miután a Szovjetunió csapatai elérték Lengyelországot, a táborokat elköltöztették, így Schindler gyára sem maradhatott. Mivel ő is a náci párt tagja volt, minden követ megmozgatott, és végül elérte, hogy Csehországba helyezzék át az üzemét. Ekkor készült a Hollywoodot is megihlető Schindler listája, ami azoknak a zsidóknak a nevét tartalmazta, akiket magával vitt az új gyárába. A lista 1098 nevet tartalmazott, melyen az időseket 20 évvel fiatalabbként, a gyermekeket pedig felnőttként tüntették fel. Az orvosok, tanárok neve mellett szakmunkás végzettség szerepelt. A listán van Abraham Bankier neve is, aki eredetileg a gyár tulajdonosa volt. A gyár 1945. május 8-áig üzemelt, ám Hitler halála után Schindlernek menekülnie kellett. Búcsúajándékként egy gyűrűt kapott, amibe ezt vésztették. Bele. Aki egy életet is megment, az egész világot menti meg. A háború után félő volt, hogy Schindlert is elítélik háborús bűnökét, hiszen hivatalosan a nácikat szolgálta. Nagyon sokan mellé álltak azonban, és igazolták az amerikaiaknak, hogy a gyártulajdonos rengeteg zsidó életét mentette meg. Schindler és felesége a háború után nem igazán találta a helyét a világban, próbáltak nyugatra költözni, éltek Argentínában, de végül is mégis Németországban kötöttek ki. 1974. október 9-én Hildesheimben halt meg 66 éves korában, ám Jeruzsálemben a Sion hegyén temették el. Ő az egyetlen, akit a náci párt tagjaként így tartanak tiszteletben. Kalandos életéből Steven Spielberg filmet is rendezett, melyben a főszerepét Liam Neeson játszotta.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

tutanak, ők nem alszanak. Ébredj fel, kedves, már közel járnak. Azt hittük, nem lesz vége a világ.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Ez a Manna FM. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

igazam, ne vedd mégse túl komolyan. Van egy néhány fölösleges dolog, amit

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nem akarok senkit riogatni, sokkal inkább azt szeretném tanácsolni, hogy figyeljünk oda magunkra. A stroke-kal kapcsolatban mondok néhány mondatot. Sokkal nagyobb eséllyel alakulhat ki, hogyha bizonyos vitaminokból hiány van a szervezetünkben. Tavasz elején általában jobban odafigyelünk a vitaminbevitelre, ősszel pedig amiatt, hogy már jön a téli időszak. A téli időszakban mindenki kevesebb zöldséghez, gyümölcshöz jut, amikor a téli időszakra készülünk fel, akkor pedig próbálunk betárazni. Térjünk vissza egy kicsit arra, hogy mi is az a stroke, hogy a kiinduló pontunk meglegyen. A stroke egy hirtelen kialakuló állapot, amelynek a során bizonyos agyterületeink vérellátása olyan mértékben romlik, hogy az ott lévő sejtek egy része elpusztul. A stroke esetek 80%-a vértelen isémiás, rendszerint úgy alakul ki, hogy egy vérrög elzár egy eret az agyban, és ahogy a vérellátás megszűnik, az idegsejtek oxigénes tápanyag hiány miatt néhány percen belül elhalnak vagy elhalhatnak. A másik fajtája a vérzéses stroke, amely során az agyban egy ér megreped és a vérzés keletkezik a helyén. A kiömlő vér pedig egyrészt maga is nyomja az agyat, másrészt pedig az adott ér által ellátott távolabbi agyterületekre már nem jut elegendő vér. Az utóbbi évek kutatásainak eredményeképpen a megelőzés egy új dimenziója nyílhat meg azzal, hogy fény derült rá, vannak vitaminok, amelyeknek a hiánya növelheti a stroke kialakulásának a rizikóját, más vitaminok hiánya pedig a stroke utáni felépülés esélyeit ronthatják. A B-vitaminok például elengedhetetlenek a sejtek osztódásához, energiaellátásához és anyagcseréjéhez. A B12 vitaminnak kiemelt szerepe van a vörösvérsejtek képzésében és támogatja az idegrendszer működését is. A B12 vitamin hiány azért növelheti például a stroke kockázatát, mert ha nincs jelen ez a vitamin a szervezetben, egy bizonyos homocisztein nevű, ami aminosabb felhalmozódik, ez pedig csökkenti az erek tápanyagellátását és oxidatív stresszhez vezet. Ez a bizonyos oxidatív stressz pedig, amiről már sokszor beszéltünk, hogy milyen káros, ez károsítani képes az erek falát is, amely rizikófaktora a vérrög képződésnek. Az úgynevezett pitvar fibrilláció, a B12 vitamin hiány és az ebből eredő emelkedett homocisztein szint az életkorral növeli a stroke kockázati tényezőjét. Hogyan alakul ki a B12 vitamin hiány? Azt gondolnánk, ugye, hogy hát nincs elég a szervezetben, na de miért? Kialakulhat például, és legtöbbször így is van, táplálkozás miatt, például egy szigorú vegán étrend esetén, kialakulhat, nem feltétlenül alakul ki B12 vitamin hiány, de kialakulhat, ami ugye tiltja az állati eredet ételeket, még a tejtermékek fogyasztását is, de B12 vitamin hiány alakul ki a túlzott alkoholfogyasztás vagy a bélrendszeri problémák miatt is, mert ezek pedig gátolják a B12 vitamin felszívódását, így hiába juttatunk be ételekkel például, vagy akár étrendkiegészítővel elegendő mennyiséget a szervezetbe, nem fog tudni hasznosulni, mert nem tud felszívódni. És hát a másik dolog pedig, ahogy öregszünk, változik az anyagcserénk, és ezzel együtt a tápanyagok és a vitaminok felszívódása, felszívódó képessége is. Részben emiatt az idős emberek 20%-ánál a B12 vitamin hiánya állapítható meg. Az anyagcsere változásán felül a savlekötők is akadályozhatják ennek a vitaminnak a felszívódását. Az 50 év felettiak pedig gyakran szednek, ugye, ilyen gyógyszereket, úgyhogy ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy erre a korosztályra gyakrabban jellemző a B12 vitamin hiány. Az ételek közül leginkább a vörös húsok és a máj tartalmazzák a legtöbb B12 vitamin, de csirkehússal, tojással, tejtermékkel, halfélékkel is hozzájuttathatjuk a szervezetünket. A növényi alapú vegán étrendből hiányzik ez a vitamin, ilyen esetben mindenképpen javasolt a táplálék kiegészítők szedése, de talán emiatt is fogyasztanak például nagyon sokszor sörélesztőt az ételeikben a vegánok. A tavaszi fáradtságot, illetve az őszi vitaminfelkészülést, a D-vitamin bevitel is nagyon erőteljesen meghatározza. A D-vitamint leginkább arról ismerjük, ugye, hogy a kálcium felszívódását segíti, így járul hozzá a csontok egészségéhez, de vannak új kutatások, amik azt vizsgálják, hogy talán a szív- és érrendszeri egészségünkre is hatással lehet, úgyhogy B12 vitamin és D-vitamin ennek a mennyiségére, a bevitelére tessék nagyon odafigyelni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig szállítani.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy újabb nagyon klassz program, így a kora ősz elejére, illetve a nyár végére. Itt van a második Magyar Egészség Piknik. Most szombaton a Múzeumkertben. Erről beszélgetek Fülöp Sára Violával, a Magyar Egészség Piknik főszervezőjével, ötödéves orvostanhallgatóval, a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének képviselőjével. Szia Sára Viola, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, köszönjük a meghívást.
1: Nem csak a másodiknak, de az elsőnek is te vagy voltál a főszervezője. Mesélj egy kicsit, hogy hogyan indult el az egész, és milyen szerepet vállalnak ebben az orvostanhallgatók?
2: Ugye tavaly évben indult az egész kezdeményezés, amiatt találtuk ki, mivel úgy éreztük, hogy az egészségügy az egy nagyon strukturált keretrendszer, és a modern társadalomnak, főleg a fiataloknak egyre inkább szüksége lenne talán arra, hogy picit emberközelibb módon, picit kimozdítva a megszokott struktúrájából, élmény alapúban tudjuk megszólítani az embereket, és emiatt találtuk ki tavaly előtt, és tavaly ugye meg is szerveztük az elsőt, ezt 100%-ban orvostanhallgatók szervezik, szakmai, logisztikai, gazdasági és kommunikációs csapatainkkal, viszont nagyon szeretnénk megköszönni a támogatóinknak a segítséget, akik például sajtos kommunikációval segítenek akár, vagy gazdasági partnerekként nem csak gazdaságban segítenek, hanem folyamatosan is tápolják a kis utunkat, mivel orvostanhallgatóként nem értünk teljesen mindenhez.
1: Az orvostanhallgatóknak ez egy nagyon jó kezdet ahhoz, hogy a betegekkel való kommunikációt egy kicsit más képéjék meg, más alapokra helyezzék, vagy ezt csak én gondolom így?
2: Szerintünk a Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége és ugyanígy alegyesület az alapvető tevékenységével is hozzátesz ahhoz, hogy az átlag megszokott orvoslást picit preventívebbé tegyük, picit emberközelibbé ugyancsak, és nagyon sok új skillet, nagyon sok új készséget tudunk fejleszteni így a szervezői csapatban, mivel ezeket tényleg mindennapi életben használjuk, és sokkal jobban belelátunk, hogy hogyan is kell talán hozzászólni az emberekhez, mennyire nehéz megszólítani őket prevenciósan, és ez sokkal jobban felértékeli azt, hogyha ez sikerül, és sokkal több módot ki tudunk találni később a saját praxisukban arra, hogy hogyan effektív ez igazából.
1: Hogy látod, hogy mennyiben kell javítani, és miben kell javítani az orvos-beteg kommunikációt, hiszen nagyon sokan úgy nőttek fel, mondjuk a 40-45 pluszos generáció, és az ő szüleik, ugye, hogy orvosember, tanárember, mérnökember, tőlük nem kérdezünk, és bennük nem kételkedünk, amit ők mondanak, az úgy van, és nagyon sokszor látni a mai napig ezt orvosi rendelőkben, az SZTK-kban, a kórházakban főleg, hogy nem mernek kérdezni a betegek.
2: Hát ugye ezt nagyon nehéz csak orvosként megváltoztatni, ehhez szükség van a társadalomnak is a nyitottságára, és a kíváncsiságára, és a vágyára, hogy többet tudjon az egészségéről, a szervezetéről, a terápiás módszerekről. Nyilván orvosként, vagy orvostanhallgatóként, jövőbeli szakemberként fontos az empátia a kommunikációban elsősorban, de szerintem ez mindig is megvolt az orvosokban, szeretném azt hinni. Talán az, hogy más az inger küszöbe a mai embereknek, sokkal másabb az időmennyiség, amire tudnak figyelni, és sokkal tájékozottabbak, ami egy fantasztikus dolog is lehet, viszont akár ez hátráltató is lehet, tehát nagyon meg kell találni, azt hiszem orvosként is, meg páciensként is azt a kellemes határterületet, ahol tájékozott is vagyok, de ezért elfogadom, hogy egy szakember mit javasol, illetve meghallgatom a betegnek az összes kérését, kérdését, amiket valahonnan kigyűjtött, ami neki fontos, megkérdezem, hogy hogyan éli meg ő maga személyesen ezt az egészet, és nem csak a folyamatos számokban gondolkodom, hanem az emberben.
1: A mai kori orvostanhallgatók másképp tanulnak erre a kommunikációra már eleve? Az oktatásban, vagy az oktatásotokban erre is figyelmet és súlyt fektetnek?
2: Nekünk az utóbbi 5 évben ugye már volt orvosi kommunikációnk, orvosi szociológiánk és orvosi pszichológiánk mindannyiunknak kötelezően a kurikulumban. Valószínűleg korábban is volt, sajnos ezt nem tudom megmondani, hogy milyen szinten, viszont szerintem az, hogy ennyire aktívan része és mindenkinek kötelező részt venni, és ezek ilyen nagyon interaktívak, tehát nagyon életszerű, nagyon gyakorlatorientált oktatások, ezek szerintem nagyon fontosak ahhoz, hogy ne csak teoretikusan tudjuk ezeket, ne csak az elképzelésben, ne csak ha majd egyszer oda kerülünk, elképzeljük, hogy hogyan működne, hanem tényleg a tanáraink azok beállnak egy beteg szerepbe, egy problémás beteg szerepébe, akinek nagyon sok kérdés kezelése van, nagyon sokféle elme van, és velük meg kell tanulni ilyen játékosan, de nagyon szigorú keretek között kommunikálni, és megtanulni, hogy hogyan lehet a megadott információt így átjuttatni nekik.
1: Fülöp Sára Viola 5 éves orvostan hallgatóval beszélgetek a szombati második magyar egészség piknikről, és annak kapcsán, melynek főszervezője Sára Viola, és egyébként és nem mellesleg a Magyar Orvostan Hallgatók Szövetségének a képviselője. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Fülöp Sára Viola, 5. éves orvostanhallgató, a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének képviselője, és egyben a második és az első Magyar Egészségpiknik főszervezője is. Az egészségpiknik kapcsán is arról beszélgetünk, ahogy tettük már bevezetőként az előzőekben is. Most szombaton a Múzeum kertben lesz a rendezvény. Miben lesz ez más, mint a tavalyi?
2: Egy idei évben próbáltunk picit még távolabb menni az egészségügytől abban a tekintetben, hogy nem csak szakembereket hívtunk meg, hanem néhány közéleti személyiséget, zenészt, színészt, írót, aktivistát, akik a saját megélt tapasztalataikat is el tudják mesélni, úgyhogy mindeközben erre a szakértők reflektálnak. Ezeknek a okait például el tudják magyarázni sokkal érthetőbben a szakértők, illetve idén még több szakmai partnerünk lesz, szóval szélesebb lesz az a kör, amilyen szakmai programjaink lesznek, illetve több workshopunk lesz, tehát több ilyen egy órás, fél órás interaktív sáv, amikor a családokkal így külön foglalkoznak, nem csak bemutatják a szakmai partnerek a tevékenységeiket, illetve több sport lesz például babamama joga, meg lesz társas tánc is, de mindemellett ugye lesznek szakértői panelbeszélgetések, több színű talán inkább ezt mondanám.
1: Milyen a kommunikáció a gyerekekkel? Ugye az is egy nehéz dolog, hogy a gyerekekhez hogyan lehet vizsgálat közben egyáltalán mondjuk egy gyógyulási vagy gyógyítási folyamatban közel kerülni, hogy azt az alapvető félelmet, amit legjobb tudomásom szerint és egy orvostól kapott információ szerint, ugye nekik nincsen betegségtudatuk, a szülők félelme által, hát hogy mondjam, csak ragadát rájuk, talán fogalmazhatunk ilyen egyszerűen, hogyan lehet egy ilyen, mondhatjuk ezt a családi rendezvényen, a gyerekekhez is közel kerülni orvosként, hogy ne féljenek, hogy merjenek orvoshoz menni, hogy ez ne legyen mumus többé.
2: Igen, ez a fehér köpeny szindrómának nevezett jelenség. Sokszor még a felnőttek is ugye félnek és rosszul érzik magukat, mivel egy nagyon negatív érzés az, amit összekapcsolnak az egészségügyel. Emiatt is szervezzük a pikniket, hogy az egészségügy az igazából a mindennapunknak a része. Az egészség, és ez nem egy negatív dolog, azzal foglalkozni kell, tehát hogyha nem teszünk érte, az rosszabb lesz, de attól függetlenül egy szűrés, az nem csak fájdalmas lehet, vagy igen kellemetlen, de attól még életeket menthet. A gyerekeket ugye úgy szokták orvostan hallgatók között jelezni, hogy igazából nem is a beteget kezeletet, nem is a gyereket főleg, hanem az egész családot alapvetően, és emiatt ugye meg kell tanulni kezelni a szülőknek az aggodalmát is, miközben a kisgyerekkel hát ugye vizsgálod, meg szórakoztatod és tereled picit a figyelmét, hogy ne a fájdalomra fókuszáljon. A Teddy Maci Kórház mozgalmat ezt ugye orvostanhallgatók is folyamatosan végzik, aminek az a lényege, hogy a kisgyerekek mackókon tudják megtanulni ilyen nagyon egyszerűen, nagyon látványosan, ilyen kis vatta szerveken azt, hogy is néz ki egy szív, hogy is néz ki egy máj, körülbelül az mit csinál a szervezetben. Vannak eszközeink arra, hogy néz ki egy CT, hogy néz ki egy MR, milyen egy stetoszkóp, és ezt orvostanhallgatók óvodákba, iskolákba szokták elvinni, illetve most is nagy dózisban lesz az egészségpikniken, illetve lesz gyermekelsősegély oktatás is, és több módon próbáljuk a gyerekeket egészséges étkezési rulettel például bevonni, ilyen forgatós, tapasztalati, élményszerű dolgokkal, hogy tényleg ők is realizálják, hogy nekik ez fontos, milyen lehetőségeik vannak, és amúgy a gyerekek nagyon gyorsan tanulnak, és nagyon értelmesek, csak a megfelelő adatokra van szükségük szerintem ahhoz, hogy együttműködjenek az édesanyával, orvossal, tanítóval.
1: Mit tapasztalsz, hogy mondjuk a nyugati példához képest hol tart Magyarország ebben a kommunikációban, ebben a típusú orvos-beteg kommunikációban?
2: Szerintem sok szempontból vagyunk jó irányban. Nyilván vannak nyugati példák, ahol ezt nem most jöttek rá ezekre a dolgokra, nyilván mi is ezért több ideje csináljuk, de nekem például Kanadában a sebészet gyakorlatot kint teljesítettem, ott folyamatos ez az orvosi edukáció, tehát a betegek felé minden tele van poszterekkel, folyamatosan a betegek kapnak több tájékoztatást. Nyilván nekik erre is van keretük, az orvosnak is, mivel kevesebb beteget lát el, az egész ellátórendszernek több kerete van rá, de kint nagyon azt hangsúlyozzák, hogy a beteg edukáció, az értelmes és nevelt beteg, az már a terápiának a fele igazából. Több múlik rajta, mint sokszor a gyógyszeren vagy a beavatkozáson. Szerintem van hová fejlődnünk, de én azt gondolom, hogy a mi generációnk, mind az oktatók és mind a hallgatók sokkal nyitottabbak és sokkal aktívabban tesznek, például egészségpiknik szervezéssel, de akár csak a kutatásaikban vagy a praxisukban, azért, hogy ez még jobb legyen Magyarországon is.
1: Fülöp Sára Viola, 5. éves orvostanhallgató, a 2. Magyar Egészségpiknik főszervezője, a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének képviselője, a műsor mai vendége, a szombaton megrendezésre kerülő 2. Magyar Egészségpiknikről, és annak kapcsán beszélgetünk a továbbiakban is, tehát Múzeumkert, szeptember 12, most szombat. Erről beszélgetünk a továbbiakban is, és érdemes azt is tudni, hogy Sára Viola nem csak a mostani, tehát a 2., hanem az első Magyar Egészségpiknik főszervezője is volt, úgyhogy az összehasonlításról már beszéltünk, de most jön majd az idei egészségpiknik részletes programja, hova, kinek érdemes menni, milyen szűrések lesznek, milyen programokon vehetünk részt. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Fülöp Sára Viola, 5 éves orvostanhallgató, az első és a második magyar egészségpiknik főszervezője, melyből a második most szombaton szeptember 12-én kerül megrendezésre a Múzeumkertbe itt Budapesten. Egyébként Sára Viola a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének a képviselője, és ígértem, hogy már amellett és azon túl, amit megbeszéltünk, és amiről tájékoztatott bennünket a piknik kapcsán Sára Viola, amellett beszélnünk kell, és érdemes a részletes programról is, hova kiket vártok, az egész családnak érdemes mennie, tulajdonképpen kortól függetlenül, mesélj a részletes programról, kérlek.
2: A program kezdete az reggel 10 órakor lesz, akkor lesz egy hivatalos megnyitó, illetve akkortól várjuk a családokat, illetve minden korosztályát és fiatalokat is. Kiemelt fókusz idén is, meg tavaly is ez a generáció, mivel ők nem annyira érzékelik talán még a betegségeknek a létét, a közelségét és annak a nehézségét, de természetesen az időseknek is számos programmal készülünk. 10 órától este 8 óráig a múzeumkertben és a múzeum környékén, a múzeumban lesz véradás is, amire meg lehetőség, hogy életeket mentsünk, miközben a sajátunkra is próbálunk vigyázni. Emellett lesznek panelbeszélgetések a nagy színpadunkon, az egészségkalauz nagy színpadunkon. Ott 5 témakör, igazából így az életmódorvoslás, a gyermekvállalás, a mentális egészség, a szűréseknek a fontossága, illetve a függőségek, az addikcióknak a kialakulása lesznek terítéken, és lesznek sporttevékenységek egész nap, itt idősebbeknek is, fiataloknak is, tehát lesz babamama tornánk is, például lesz jóga, lesz tai chi, lesz az időseknek szent, most már Sarolta a gyaloglóklub is megjelenik például, illetve tényleg lesz zumba, társas tánc, tehát hogyha valaki esetleg kortól függetlenül szeretne aktívabban részt venni, illetve az egészségügyi szűrések, lesz tüdőszűrésünk, illetve lesz vércukormérésünk, általános testösszetétel, több különböző kérdőívet lehet kitölteni, általános mentális egészséggel, nőgyógyászati konzultációk is lesznek, gyógyszerésszel is lehet beszélgetni. Nagyon színes és sokszínű lesz idén is a program.
1: Nagyon tetszik nekem a programban az 5 órás kezdetű lelki egyensúly egy turbulens világban, illetve a gyermekvállalásról, valamint az elhízásról szóló, mondjuk úgy, hogy kerekasztal beszélgetés. Miért éreztétek fontosnak, hogy ezekről szó legyen?
2: Mi azt tapasztaljuk, hogy ezek a leginkább tabu témák, amik körbeveszik a mai magyar, meg az egész társadalmat. Emiatt fontosnak gondoltuk azt, hogy tényleg picit ilyen tabu döndögető jelleggel is a kényelmetlenebb témák is megjelenjenek, úgyhogy szakértők, közéleti személyiségek mesélnek róla, hogy például a sport, meg a főzés minimális, meg magas szinten is hogy tud hozzátenni az elhízás elkerüléséhez, mivel ez nem csak egy gyógyszeres megoldás lehet, nyilván néha arra is szükség van, néha műtétre is szükség lehet, de nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy mit tudunk tenni, és tudjuk, hogy milyen módszereink vannak, ne csak féljünk, és ne csak rosszul érezzük magunkat, illetve hogy a szülés körüli témakörben is, meg a mentális egészségben is nagyon, nagyon nehéz segítséget kérni, ezt mind magánemberek mi is érezzük, és mind szakemberek is, hogy ezek nagyon, nagyon félelmetes dolgok tudnak lenni. És fontos megtanulni, hogy hogyan tudunk kérdezni, fontos felmérni, hogy nekünk talán mire lenne szükségünk az, akihez tudunk fordulni, és emiatt próbáltuk ezeket aktívabban bevonni, például egy édesapa is megszólal, egy zenész édesapa abban, hogy hogyan lehet esetleg így

0: és orvostanhallgatóval, a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének a képviselőjével. Köszönjük szépen az idődet.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Öregségi foltok, vagyis pigmentfoltok, ugye kicsi elszíneződött területek a bőrön, a napsugárzásnak leginkább kitett területeken, és alig ha van ember igazából, aki 40 fölött ne találkozna az úgynevezett hiperpigmentáltsággal, vagyis az öregségi foltokkal. Nagyon sok mindenkinek a készfején jelentkezik először, az arcán fiatalabb korában is előjön, és minél többet tartózkodik a napon, annál erőteljesebben és annál több tűnik majd fel a pofacsont, az állkapocs csont mentén, az orcácskákon, illetve a mellkason is, ugye a dekoltás területén, amit leginkább ér a nap, de a készfej a leggyakoribb a hölgyeknél. Mit lehet velük kezdeni? Igazából ez a kérdés. Hát a bőrben található pigment túltermelődése miatt kialakuló úgynevezett hiperpigmentáció teljesen hétköznapi bőrelváltozás. A foltos, egyenetlen bőrtónus viszont nagyon sokakat zavar, és nem segít az a tudat sem, hogy ezek az elváltozások jó indulatú pigmentzavarok, nem viszketnek, nem véreznek. Ha viszont igen, akkor azonnal orvoshoz kell velük menni. Főleg a kézen, arcon, dekoltáson, ahogy mondtam, kialakuló pigmentfoltok megjelenésének valójában a hátterében az áll, hogy a melanint termelő bőr bazális rétegében lévő melanociták túlzottan aktívak, helyenként túl sok festékanyagot termelnek. Ez elsősorban akkor következik be, hogyha a napozást hosszabb ideig túlzásba visszük. Le lehet lassítani a bőr öregedését, a bőr tömörsége egészen addig nem foglalkoztatja ugye a nőket, amíg a természetes öregedési folyamatoktól változni nem kezd a megjelenésük. Ebbe a csoportba és ebbe a folyamatba tartozik bele a pigmentálódás is, a hiperpigmentáció. A fő gond az, hogy ezek az úgynevezett melanociták, pontosabban az ő számuk, a kor előre haladtával folyamatosan csökken, viszont a méretük megnőhet. Ennek a következménye az, hogy a barna foltok adott területre koncentrálnak.

0: állódhatnak. Ez a változás áll annak hátterében, hogy az öregségi foltoknak is nevezett bőrelváltozások jellemzően 40 éves kor fölött jelennek meg. Persze fiatalabbakon is kialakulhatnak, de egyre inkább ez csak a terhesség vagy a fogamzásgátló tabletta szedése idején feltűnő és megjelenő, tehát különböző hormonváltozások miatt. Van ugyan rá példa, de ez sokkal kisebb eséllyel és sokkal kisebb arányban történik így fiatalabb korban, mivel a hiperpigmentációra való hajlam genetikailag is meghatározott, nagyobb eséllyel alakulnak ki ilyen elváltozások azoknál, akiknek a szülei is érintettek voltak. No, hát az öregségi foltok megjelenésének a rizikóját nyilván a fényvédelemmel lehet csökkenteni, ha pedig már kialakultak, akkor lehet őket kezelni is. Az egyik módja ennek az elszíneződött bőr eltávolítása, míg a másik a hiperpigmentáció szabályozása, a tünetek azzal történő enyhítése. A fizikai eltávolítás legegyszerűbb módja a kémiai hámlasztás, amihez alapvetően savas oldatot használnak, azt kenik a bőrre, ez az úgynevezett AHA kezelés. Ennek a hatására a bőr legfelső rétege felhólyagosodik és lehámlik, aminek eredményeként az alatta lévő egyenletesen pigmentált bőr kerül a felszínre. Az eltávolítás másik módszere a lézeres terápia, illetve az IPL néven emlegetett intenzív pulzáló fényterápia. Ezek hasonló hatásúak, mint a savas hámlasztás, ám annál precízebbek. Alkalmazásuk során a bőrgyógyász az elszíneződött foltokat nagy energiájú fénnyel úgymond leszedi. Tulajdonképpen az történik, hogy a pigmentálódott felületek és területek úgy hevülnek fel, hogy az elszíneződésért felelős sejtek a felhám és a környező szövetek loncsolódása nélkül menjenek tönkre. Ezt követően a szervezet több hét alatt maga távolítja el a pigmentszemcséket és a sejtmaradványokat a szövetekből. Az ilyen kezeléseket általában ismételni kell, a fényáram erősségét növelhetik is, a halványodás fokozatos, a folt felszívódásához akár több hónapra is szükség lehet, viszont mindenképpen oda kell figyelni arra, hogy onnantól kezdve és a folyamat alatt is fényvédelemről gondoskodjatok mindenképpen. A bőr különféle peeling kezeléssel is halványítható, ezek lényege szintén a sötétebb tónus leradírozása, mivel az ilyen jellegű beavatkozásoknál akár AHA kezelésről, vagy IPL-ről, vagy másról van szó, a hámréteg felső részét tényleges behatás éri, úgyhogy számítani kell bőrpirosságra, a rövidebb, hosszabb ideig tartó gyulladásra, akár égő érzésre. Egyéni érzékenység kérdése nyilván, hogy ezeket ki hogy viseli. Vannak, akiknél semmilyen probléma nem jelentkezik, míg mások azt érzik, hogy nagyon komoly árat fizetnek a foltok eltüntetésért. Az esetek többségében a beavatkozás nem annyira vészes, de hideg pakolásra azért lehet, hogy szükség van a kezelést követő napon, és számolni kell azzal is, hogy hajlam esetén idővel a foltok kiújulhatnak, főleg akkor, hogyha nem figyelünk oda. Tehát magas faktorszámú, kifejezetten kéz, fejbőrére, arcbőre és dekoltázsra kifejlesztett fényvédőkrém, és ezek a kezelések, így tudjuk felvenni a harcot az öregségi foltok ellen.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Őszindító, almás pite, mézes kalács fűszerektől, illatosan, omlós tésztával, csinos is, és finom is, és ajándékba is nagyon jó, szülinapra is nagyon jó, meg hát úgy egyáltalán azokra kicsit hűvösebb estékre már, amik ilyenkor szeptember, október, novemberben érkeznek az ember életébe, kifejezetten jót tud tenni. Egy ilyen almás pite ráadásul ezt nem csak ilyenkor lehet elkészíteni, hanem akár karácsonykor is egyébként. Vékony omlós tészta, és ebben nagyon sok vaskos almás töltelék kerül, a desszertet fahéj, szerecsendió és reszelt citromhéj teszi még finomabbá és tökéletesebbé. Bárki, aki szereti a pitéket, akkor ez tulajdonképpen egy kötelező, őszindító, fűszeres kis almás. Egyszerű is elkészíteni, és tulajdonképpen bár az elterjedtebb magyaros szögletes formátum az, amit mi megszoktunk, mégis csinosabb, ünnepibb, és sokkal valahogy incsiklandóbb, és olyan pitésebb az, hogyha a hullámos szélű rendes pitesütő formába sütjük meg. Egy kicsit ünnepélyesebb is a megjelenése. A receptnek az a különlegessége, hogy a tésztához ez szerint a recept szerint egy növényi vaj alternatívát használtak, ami nem ugyanaz, mint a margarin, tessék figyelni, kapitány beírása alapján haladunk egyébként. Az eredmény mindkettővel ugyanolyan omlós és finom, nem tartalmaz tejterméket, úgyhogy aki laktózérzékeny, vagy kazeinérzékeny, vagy vegán, azok is mind fogyaszthatják. Természetesen, hogyha nem így van, akkor érdemes vajjal készíteni a klasszikus finom omlós tésztát. Az almát sem a megszokott módon készítjük el ebben a receptben, ennél a piténél. Hámozás után negyedekbe vágjuk, vékonyan felszeleteljük, így szintén gyorsan átsül, de minden falatra jut egy-egy olyan lédús kis darab, amiben bele lehet harapni. A megadott mennyiséghez nagyjából egy 25 cm-es pite formát érdemes használni, és csodaszép lesz tényleg. 8 szeletes pitét készítünk, kell hozzá 30 dek a liszt, plusz egy kevés a nyújtáshoz. Szerintem érdemes ennél a receptnél is rétes lisztet használni, zárójel bezárva. Egy darab biocitrom reszelt héja is kell, 2 evőkanál cukor, 1,2 deciliter hűtőhideg víz, egy teáskanál barna cukor, a világos színű a szóráshoz, de hogyha valakinek sötét van otthon, ez a kezeletlen nátszukor, akkor sincsen semmi. Fél teáskanál só, egy teáskanál vanília kivonat, 25 dek a hűtő hideg vaj, ne vegyük ki előtte. Egy evőkanál növény ital, ez lehet kókuszzab vagy mandula. Az almás töltelékhez pedig kell 8 darab édes piros alma, 25 g kukorica keményítő, ez nagyjából 2 evőkanál. Egy teáskanál őrölt szerecsendió, egy evőkanál friss citromlé, 15 dek a barna cukor, egy teáskanál őrölt fahéj, itt is egy darab biocitrom reszelt héja és 2 evőkanál zappehely liszt vagy gríz, hogy egy kicsit felígya az almának a nedvességét. A tésztához összekeverjük a lisztet, a sót, a cukrot, a vanília kivonatot, a citromhéjat, felkockázva hozzáadjuk a vajat vagy a vaj alternatívát, egy kanállal vagy kenőkéssel vagdosuk egészen apró darabokra, és így tudjuk egységesíteni a száraz hozzávalókkal, és aztán 2-3 adagban hozzákeverjük a hideg vizet. Nagyon gyors mozdulatokkal gyúrjuk össze a tésztát, hogy ne melegedjen fel túlságosan a kezünk melegétől a vaj. Ketté osztjuk nagyjából úgy 60-40%-os arányban, az egyik a pite alja, a másik pedig a teteje lesz. Formázunk belőle korongokat, csomagoljuk fóliába, és minimum egy órára tegyük a hűtőbe. Itt is a trükk és a fontos rész a pihentetés. Közben az almákat megmossuk, meghámozzuk, negyedeljük, kicsumázzuk, egy zöldségszeletelővel vékony szeletekre vágjuk, összekeverjük egy tálkában a barna cukrot, a keményítővel, a fahéjjal, a szerecsendióval, a citromhéjjal, és ezt szépen rákanalazzuk az almára, rálocsoljuk a citromlevet, alaposan összeforgatjuk, betesszük a hűtőbe. Ekkor kicsomagoljuk a nagyobb adag tésztát, egy lisztezett felületen kinyújtjuk nagyjából olyan 29-30 centiméter átmérőjűre, hogy legyen oldala is a formának, mert a forma az ugye 25 centi. A sodrofa segítségével átemeljük a pite formába, tenyérrel odaigazgatjuk az aljához, az oldalához, a lelógó részeket visszahagyjuk a peremig, és nyomkodjuk szépen szabályos pite formájúra. Szórjunk az aljára 2 evőkanálnyi zappehely lisztet, kanalazzuk rá, vagy a grízt, kanalazzuk rá fűszeres almát, tegyük a hűtőbe. Kicsomagoljuk a másik tésztakorongot, kinyújtjuk 26 centiméter átmérőjűre, egy picivel túllógjon a formán, rátesszük az almás töltelékre, a széleket összenyomkodjuk az alsó réteggel, hogy a töltelék ne tudjon kifolyni, és a tésztán ejtsünk néhány bemetszést, vagy a hagyományos módszeren megszurkálhatjuk villával, de hogyha a bemetszést virág alakban ejtjük meg, akkor még csinosabb lesz a pitén. A tetejét lekenjük egy kevés növényi itallal, megszórjuk barna cukorral, és a 200 fokra előmelegített sütőbe szépen betoljuk, 15 perc után visszavesszük a hőfokot 180 fokra, és további 45-50 percig sütjük, vagy addig, amíg a tészta szélei szépen láthatóan aranybarnára pirultak. Figyeljük a tölteléket a bemetszések között, onnan számít, hogy elkezd bugyogni, még 10 percig kell sütni. Kivesszük a sütőből, és nagyon fontos, hogy hagyjuk teljesen kihűlni, mert ha túl korán vágjuk fel, a töltelék kifolyik és szétesik az egész pite. Egészségünkre bonyolultnak tűnik, de nem az, a recept pedig már kint van a Facebook oldalán, nem Anna Facebook oldalán, úgyhogy ott lehet keresni és jegyezni a hozzávalókat. Jó étvágyat!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Meg lehet enni vajon a joghurtot például a lejárati idő után? Nagyon sok mindenkinek okoz ez fejtörést, hogy akkor most kidobja azt, ami egy napja járt le, vagy meg lehet-e még azt enni. Tejtermék lévén a joghurt érzékenyebb a romlásra, mint más élelmiszerek, de modern gyártási technológiának hála megfelelő körülmények között viszonylag sokáig fogyasztható marad, legalábbis addig, amíg nem bontjuk fel a csomagolást. Úgyhogy itt van néhány jó tanács, amiből az ember biztosra tud menni majd, vagy aminek a segítségével biztosra tudunk menni, hogy meddig tartható el a joghurt, és meddig fogyasztható, és honnan lehet tudni, ha már romlott, hiszen a minőségét megőrzi jelzés, azt azért érdemes tudni, hogy ez a gyártó által garantált legmagasabb minőséget jelzi egy bizonyos határig annál az adott terméknél. Az nem jelenti azt, hogy másnap ez a termék már romlott, hanem mondjuk az az ízhatás, amire ezt kifejlesztették, a legmagasabb élvezeti érték, az már nem biztos, hogy megvan, de attól az még nem romlott. Viszont, amire figyelnünk kell, hogyha maradunk a tejterméknél, vagyis jelesül a joghurtnál, akkor vásárláskor mindig figyeljünk a terméken feltüntetett jelölésre. A minőség megőrzési, de leginkább, és akkor ugye itt van a nagy különbség, a fogyaszthatósági időjére, valamint a csomagolás épségére. A lejárt, illetve sérült csomagolású készítményt nem érdemes megvásárolni, ezt maga a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tanácsolja. Korábbi cél ellenőrzés kapcsán a hivatal azt is kiemelte, ahogyan ezt Köves Péter is írja, hogy ami nagyon fontos, ilyenkor arra kell figyelni, hogy a gyártó által előírt hőmérsékleten hűtve legyen ez tárolva. Ennek megfelelően a hűtendő joghurtokat csak akkor szabad megvenni, hogyha azokat az üzletben a hűtőtérben tárolják, és mi is a hűtőből vesszük ki őket. Ha el akarjuk kerülni az élelmiszerbiztonsági kockázatokat, akkor érdemes arra is ügyelni, hogy más hűtendő termékekkel együtt a joghurt utoljára kerüljön a kosárba vásárláskor, ha pedig hazaértünk, a lehető leghamarabb tegyük el a hűtőbe. Sőt, hogyha nyári időben vásárol az ember, vagy melegebb napokon, és vagy sokáig a kocsiban hagyjuk mondjuk, és fűtési szezonban, tehát bármi, amikor hosszan hűtés nélkül van a joghurt szállítva, akkor mindenképpen kis hűtőtáskában kell, vagy ezekben a hűtőszatyrokban kell szállítani őket. A gyártó által előírt tárolás és fogyasztási javaslatokat pedig mindig be kell tartani, nem csak a boltban, hanem nekünk otthon is. Felbontás után például a joghurtot javasolt azonnal elfogyasztani, de ha ez mégsem történne meg, akkor a hűtőben sem érdemes egy-két napnál tovább felbontva tartani, a másért nem azért, mert a hűtőben tárolt összes élelmiszernek az aromáját beszívja magába, úgyhogy kolbász ízű lesz a málnás joghurt. Minőség megőrzési vagy fogyaszthatósági idő lejártát követően pedig ne, mert hogy az ugyanis a bontatlan termékekre vonatkozik. Tehát ez a kis rugalmasság, amit én is mondtam már a termékeknek a fogyaszthatósági idejével, minőség megőrzési idejével kapcsolatban, ez a bontatlan termékre vonatkozik. Visszatérve konkrétan a joghurtra, az általános irányelvek szerint a joghurt a hűtőszekrényben 4 Celsius fokon 1-2 hétig, a fagyasztóban tárolva mínusz 18 Celsius fokon pedig 1-2 hónapig áll el. Ez a tejtermékek között viszonylag hosszúnak mondható eltarthatósági idő, és ez annak köszönhető, hogy miközben korábban ugye a legtöbb joghurtot lezárás nélkül nyitott konténerekben fermentálták, addig most már az előállításuk mai napság olyan modern technológiákkal történik, zárt rendszerben, ami lényegesen kisebb, kívülről származó nem kívánatos mikroorganizmusok által bevitt szennyeződés kockázatot ad. Tehát tulajdonképpen a normalizált starter kultúrák és esetenként a bioprotektív kultúrák használata is segít a termékminőség javításában és megőrzésében, tehát sokkal tovább eltarthatóak a joghurtok. Honnan tudjuk, hogy ehető-e még, ha lejárt? Hát ugye egyes vélemények szerint, és én is ezek közé tartozom, a lejárati idő után a joghurt akár még 2 hétig is ehető, de ha nem akarunk kellemetlen meglepetéseket, akkor jobban járunk, ha megbizonyosodunk róla, hogy valóban megpirtyant-e, ahogy szokták volt mondani vidéken, tehát hogy megromlott-e. Ehhez nyilván az alábbi nagyon rossz tényezőket kell alkalmazni, meg kell szagolni az állagát is, meg kell vizsgálni, és a külső megjelenésén is látni, hogyha elszíneződött, vagy láthatóan penészes, vagy kiszaladt a szélére, tetejére egy ilyen nyálkás folyadék, akkor az már nem fogyasztható a szagnál, nem kell különösebben körbeírnom, hogyha kellemetlen szaga van, akkor nem esszük meg. És hogyha nem sima, krémes állagú, darabos, csomós, kicsit olyan ragacsos nyálkás, akkor szintén nem fogyasztható a joghurt, de egyébként nyugodtan a lejárati idő után még ki akár 2 hétig is elfogyaszthatjuk, ha nincs kinyitva, és hűtőben tároltuk megfelelő körülmények között.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98 pontot Manna FM annak közéjének az állatbarát rovatában ma arról lesz szó, hogy hova vigyük, milyen kutyafuttatóba érdemes vinni a kutyánkat, mert hogy itt van egy jó kis ajánlás 8 olyan szuper kutyafuttatóról, ahol tök jót bulizhatnak a kutyák itt Budapest környékén, sőt Budapesten, a fővárosban, hogyha az ember lakásban vagy társasházban lakik, és nem tudja a kertbe kiengedni csak úgy a kutyát, hogy ez kimozogja, kitombolja, kijáthassa magát, akkor érdemes ezeket a kutyafuttatókat sorra venni, és akár egy-egy távolabbiba is elmenni sétával a kutyával együtt. Budapesten szerencsére pont úgy, mint nyugaton, egyre több a kutyafuttató, mint ahogy egyre több a kutya is szerencsére. Egyre professzionálisabb helyszíneket alakítanak ki annak érdekében, hogy a négylábú barátok minél jobban ki tudják hancúrozni magukat, és ilyenkor általában jó fejemberekkel is találkozunk, mert egy biztos, hogy aki az állatot szereti, az rossz ember nem lehet, ez nem csak a virágokra és a növényekre igaz, úgyhogy ott jókat lehet beszélgetni a hasonló gondolkodású emberekkel, úgyhogy itt van az én kutyám ajánlása alapján egy lista. Az első a Városliget, ami mindig is kutyás hely volt, ám amikor a Liget projekt elindult, akkor megváltozott a park arculata és a felhasználási vagy használhatósági módja is, de hát a kutyák sem maradtak helyszín nélkül, ami már jóval több, mint egy kutyafuttató, sokkal inkább egy kutya élménypark. Van szlalomterep, híd, vannak ugratók, van dombokba rejtett alagutak, pedállal működtethető vizes medence, ásásra alkalmas homokos felület, ez mind várja a kutyusokat. Aztán a Dunához egészen közel, az 5. kerületben ott van az Olimpia Park, ami minden nap várja a kutyásokat reggel 6-tól este 11-ig, az ebeket egy kis apró kavicsos futtató várja, és hát nem csak kutyajátékokat talál ott a dupla kapus helyszínen az ember, hanem vízvételi lehetőséget is, árnyat adó fákat, árnyékos helyeket, pihenési lehetőséget, oda mi lehuppanunk, a kutya játszik, valamint padokat is oda is le lehet csüccsenni a gazdiknak. Aztán ott van Újbodán a Bikás Park, ahol egy hatalmas méretű közparkot találunk, és nyilván van ott egy nagyon klassz kutyafuttató, ami ráadásul elég nagy területen is fekszik. Vannak padok, vannak árnyas fák, jó nagy árnyékot adó fák, és sokféle kutyajáték várja ott is a kutyusokat és a gazdikat is. Aztán ott van Kőbányán az Óhegy Park, ott is van egy 518 négyzetméteres kutyafuttató, oda is el lehet vinni a kutyust. Azt fontos tudni, hogy ezen a helyszínen nem ez az egyetlen. A nagy futtató mellett van két kisebb is, a nagyról pedig azt érdemes tudni, hogy dombos, úgyhogy a kutyák boldogan futnak le róla, majd vissza fel, és aztán újra le, és fel, és le, és fel, és van, aki bucskázik, és hengergőzik, és nagyon jól játszanak ilyenkor, hogyha a dombra feldobjuk a botocskát, vagy a labdát, és úgy hozzák vissza, nagyon édesek egyébként, olyan, mintha valami kis mesefilmet néznénk. Aztán ott van a 11. kerületben a Bikás Parkon túl is még egy másik jó kis futtató, a Hamzsabégi úti futtató. A Szerémi út és a Hamzsabégi út között húzódik. A parkos részen gond és bármiféle zavaró tényező nélkül hancúrozhatnak a kutyusok, ezt pedig számos kutyajáték segíti, ott is egy csomó olyan játék van, aminek örülnek a kutyusok, úgyhogy így örülnek a gazdik is. Aztán ott van a 6. az újpesti futtató a Szilas Parkban, a park végén található, ez viszonylag kicsi, de nagyon hangulatos, ugyanakkor viszont kevés az árnyék, úgyhogy erre majd tessék figyelni, hogyha valaki meleg napokon megy arra felé, vagy nagy napsütésben, bármilyen évszakban legyünk is, ott nincsen árnyék, a gazdik viszont le tudnak ülni, és világítás is van, így aztán például, hogyha esti sétáról van szó, akkor is elmehetünk oda. A vízvételi lehetőség ugyan nincs, de a park másik végén viszont van, és akkor onnan vihetünk magunkkal, a szomjas a kutya, vagy mi szomjasak vagyunk, akkor átsétálunk a park másik felébe. Aztán Újpesten van több futtató is, és akkor így a következő, a 7. a Megyeri úton van. A Megyeri út és az Óceánárok találkozásánál a Farkaserdő mellett található, hosszúkás és elég nagy, és bár kevés a kutyajáték, de rohangálni, labdázni pont jól lehet, és ez a kutya számára abszolút aranyat érő foglalatosság, úgyhogy nem biztos, hogy ez probléma, hogy ott nincsenek kutyajátékok. Aztán a 3. kerület, a 8. ajánlás, ez az Őszike utca Óbudán. Ott van egy jó kis futtató, még a méreteit tekintve talán a legnagyobb futtató Budapesten. Részben lakossági, részben pedig a kutyás közösségek kezdeményezésére alakították ki. Különleges zsilipes kapurendszerrel van ellátva, és külön részt kaptak a kisebb és nagyobb testű kutyák, úgyhogy ezekre a helyekre érdemes elvinni a kutyafuttatóba Budapesten a kutyuskákat.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név. Korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Marad a kellemes őszi idő. Elengedhetik a szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak. Folytatódnak az autómentes hétvége programjai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Elengedhetik a települések idei szolidaritási adójának egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Elkezdődhet a Launch Event Kft. Alvállalkozóinak kifizetése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megállapodott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó céggel több sporteseményekhez kapcsolódó, eddig ki nem fizetett követelés ügyében. Az ügynökség júniusban bontott szerződést a társasággal, miután a NAV zárolta a számláikat. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 000 forint értékű utalványokat, melyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 000 rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autó aljáró erősített csomagra, amelyből 2 M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Vasárnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti, 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak. A Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszó busz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket.
0: Időjárás.
2: Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél. Hajnalban 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel.
3: Manna Hit.
0: Manna